A központi nyomozó főügyészség megerősítette az ATV-nek, hogy nyomozati cselekményre került sor a Magyar Nemzeti Bankot érintő különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés miatti büntetőügyben. A csatorna úgy értesült, a Matolcsy Györgyhöz köthető körökben tartottak házkutatást. Nem változtatott az 5,5%-os alapkamat szintjén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, a kamat folyosó két széle is változatlan maradt. Varga Mihály jegybankelnök bejelentette, az MNB középtávú inflációs célja 2028. január 1-től 2,5% lesz. A Magyar Nemzeti Bank idén változatlanul 1,8%-os inflációval számol, 2027-re viszont jelentősen 3,1%-ra növelte az előrejelzését a júniusban közölt 2,3%-ról. A Tisza frakció egyhangulag úgy döntött, hogy nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi pozícióra, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt írta, kérik Baka Andrást, hogy állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Szatmári Zoltán személyéről a döntést előzőleg még a jövő hétre ígérte a kormányfő. A köztársasági elnök Magyarországot képviselve felszólal az ENSZ közgyűlésén New Yorkban, közölte a Sándor Palota az MT-vel. Baka András egyúttal a világszervezet főtitkárával és több állami vezetővel is kétoldalú tárgyalásokon vesz részt. A digitális állampolgárság program új, hozzájárulás alapú adatszolgáltatásával egyszerűbbé válhat az elektronikus ügyintézés, közölte a fejlesztő cég az MT-vel. Ha egy szolgáltató csatlakozik a rendszerhez, a felhasználó jóváhagyásával közvetlenül hiteles állami nyilvántartásból kérheti le a szükséges adatokat, így kevesebbet kell azok közül újra megadni, vagy éppen kevesebb igazolást kell beszerezni, illetve kevesebb dokumentumot kell feltölteni. Nincs már az afrikai sertéspest is miatt kijelölt megfigyelési körzet Magyarországon, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bóna Szabolcs közölte, az érintett területeken sikerült megakadályozni a betegség további terjedését a házi sertésállományokban, a védekezés azonban folytatódik a vaddisznók miatt. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, de a gomoly felhőkből keleten, északkeleten előfordulhat zápor, esetleg zivatar. A szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 5-7, napközben 18-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Metaper, kártérítést követelnek. A nyári játék függőség. Hogyan térjünk vissza a valóságba? Rekordhasználat a nyári szünet alatt. A mesterséges intelligencia és a gyerekek. Többek között ezekről beszélgetünk Baracsi Katalin internetjogásszal. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy perindult a Meta ellen az Egyesült Államokban. 29 amerikai állam főügyésze összesen 200 milliárd dolláros kártérítést követel.
2: Amikor az ember azt gondolná, hogy egy nyári időszakban semmi nem történik a digitális világban, akkor azzal a hírrel találja magát szemben a nyári szabadságok kellős közepén, hogy egy újabb per indul a Meta ellen. Hogyha valaki még ezt a kifejezést nem hallotta, akkor biztos, hogy sokkal könnyebben be tudja azonosítani, hogy itt a Facebookról, az Instagramról és a WhatsApp tulajdonosáról van szó. Ennek a pernek azonban különlegessége az a korábbiakhoz képest, hogy egy egészen új témában indították a pert. Az a 29 állam, aki úgy döntött, hogy beperli a Metát, ezúttal nem valamilyen adatvédelmi incidensre vagy tartalmi korlátozásra hívja fel a figyelmet, hanem azt próbálják elérni, hogy a bíróság mondja ki azt, hogy eleve ezeket a közösségi média felületeket úgy tervezték, hogy ott minél több időt töltsünk. És kifejezetten a gyerek és fiatal felhasználókat arra ösztönözzék, hogy tényleg az idejük nagy részét ott töltsék, akár görgetéssel, tartalomfogyasztással, tartalom előállítással, a reklámok beszivárgásával. És hogy ez miért érdekes? Azért, mert hogyha ez kiderül, akkor ez nem csak az Amerikai Egyesült Államokban lesz egy precedens értékű per, hanem az alapjaiban meghatározza és át fogja alakítani az európai gondolkodást is. Hiszen a közösségi média felületek az elmúlt időszakban eléggé a célkeresztben vannak, és leginkább azért, mert egyre többen emelik fel a hangjukat azzal kapcsolatban, hogy a gyerekek és a fiatalok nem biztos, hogy az életkoruknak megfelelő felületeken vannak.
3: A vádhatóság most is azzal vádol, hogy a Meta függőséget okoz a különböző tartalmakkal.
2: Azt gondolom, hogy talán ez a legnehezebb a közösségi média felületen bebizonyítani, hogy vajon ez a függőség egyébként már egy eleve elrendelt dolog, azaz, amikor létrehozták a felületet, akkor úgy alakították ki, hogy kötődjek. Erre néhány héten belül választ fogunk kapni, vagy egyszerűen, ahogy a felhasználók elkezdték használni a felületet, mi magunk kerültünk egy olyan állapotba, hogy egyszerűen nem tudok elszakadni a közösségi oldaltól, és ha megnéztem mondjuk egy cicás videót, akkor még 15 másik cicás videót is szeretnék megnézni.
3: Ugyanakkor a Meta ellen korábban már született döntés egyéni kártérítés ügyében.
2: És szerintem ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy itt nem csak arról van szó, hogy mondjuk az Amerikai Egyesült Államokban tagállamok, hanem magánszemélyek, leginkább családok, családi pertársaságok, vagy olyan szülői közösségek fordultak már a Metához, ahol kézzelfoghatóan érezhették azt, hogy a gyerekek és a fiatalok nem megfelelően viselkednek. A közösségi média használat után átalakultak a szokásaik, sőt, akár tényleg valóban egy függő helyzet alakult ki. De hogy mi az érdekes, hogy ezek jóval kisebb összegű perek voltak, általában már csak arról hallunk, hogy a felek megállapodtak, és született egy megállapodás, de hogy érdemi változás nem történt a Meta esetében.
3: Mexikóban 942 millió dolláros bírságot szabtak ki a cégre.
2: Bizony. Hallhattunk számokat, és összeadhatjuk akár az elmúlt évek történéseit, egy hatalmas összeg fog kijönni belőle, de hogy alapjaiban ez a Meta számára a reklámbevételek, maga a felhasználói jelenlét okán, ez nem azt mondanám, hogy zseppénz, mert akkor nagyon ironikus lennék, de hogy nem rengette meg a vállalatnak az alapvető működését. Én abban bízom, hogyha most születik egy új ítélet, ami kifejezetten erre a termékfejlesztésre irányul, és hát lehet már most tudni, hogy magát Mark Zuckerberget, illetve korábbi metadolgozókat és fejlesztőket is meg fognak hallgatni, hogy ez alapjaiban fogja megváltoztatni a közösségi média működését, és hogy olyan új szabályok fognak megjelenni, ami valóban elősegíti azt, hogy az ember egy egészséges használatot tudjon kialakítani a közösségi médiumok és a saját digitális élete között.
3: Tehát ez mind azt jelenti, hogy a perek vagy a pertétje nem csupán a pénzbeli jóvátétel.
2: Nem, és szeretném azt hangsúlyozni, hogy itt most egy tartalmi változás van, ami magában az Egyesült Államokban és az európai környezetben is hatalmas változásokat hozhat magával. Hiszen évek óta mindenki azt szeretné, hogyha a közösségi média felületeken, így a legnagyobb közösségi média felületen, a Metán olyan jól ellenőrzött gyakorlatok alakulnának ki, amelyek védik a gyerekek és fiatalok adatait, a tartalomfogyasztási szokásait, hogy egy átlátható, egyértelmű rendszer legyen arra, hogy a 13. életév betöltése, ami ezeknek a felületeknek az alsó használati életkora, ez valóban egy hatékony rendszeren keresztül valósuljon meg, és az elmúlt években a mentális egészség is kiemelt hangsúlyt kapott. Amihez kapcsolódóan, ha tényleg bizonyosságot nyer arra, hogy ezek a felületek direkt úgy lettek kialakítva, hogy függőséget okozzanak, ez pedig egy újabb lökést adhat arra, hogy hatékonyabb módszerek alakuljanak ki arra, hogy hogyan is lehet ezt a függőséget megállítani, visszafordítani és egészséges jó gyakorlatokat kialakítani. És természetesen ez látható formában is testet fog ölteni, mert hogy egy ilyen jogerős bírósági ítélet nyomán az Európai Uniós, a nemzetközi jogszabályok gyakorlati változásokat is fognak magukkal hozni. Ez nyilván egy hosszabb folyamat, de mindenképpen fontos lenne, hiszen mindenki erről beszél mostanában.
3: Október végén lesz az első fokú ítélet.
2: És hogy szerintem az is egy nagyon érdekes és különleges dolog, biztos vagyok benne, hogy a hallgatók már többször láttak amerikai filmet, ahol bírósági tárgyalás van, és mindenki tudja, hogy az amerikai bírósági rendszer esküdtszékkel működik. Ez most egy egészen különleges per, ugyan vannak esküdtek, mint a korábbi perekben, de hogy ez nem kötelező döntésű, úgyhogy egy személyben a pert vezető bírónőnek lesz a felelőssége és a döntési hatásköre, hogy hogyan is zárul néhány hét múlva ez a per. Úgyhogy szerintem ez még inkább jogtörténeti szempontból is egy izgalmas szál.
3: Előfordulhat kompromisszumos megoldás?
2: Biztos vagyok benne, hogy ez a per során folyamatosan nyitott kapukat döngető megoldás, hiszen mindenki számára az lenne a jó, hogyha sikerülne megállapodni, de mivel ekkora összefogás van a háttérben, tehát hogy azért a másik oldalon 29 amerikai tagállam van, és egyébként még egy csomó magánszemély is azt gondolom, hogy beszállt ebbe a per társaságba, szóval, hogy ezt most valószínűleg nem lehet a megállapodás szintjén elintézni, hanem itt végigmegy egy folyamat szakértői meghallgatásokkal, észrevételekkel, és születik egy ítélet, ami alapvetően meg fogja változtatni a közösségi médiával kapcsolatos elképzeléseinket és használati szokásainkat.
3: A nyári szünetben a meleg és a szabadidő miatt nagyon sokan a digitális világba vagy videójátékok világába menekülnek, ami könnyen játékfüggőséghez vezethet. A valóságba való visszatéréshez mi szükséges?
2: Nyilvánvalóan ezzel nem árulok el nagy újdonságot, hogy nyáron mindenre több időnk van, és hogy engedékenyebbek mondjuk a szülők a gyerekeikkel szemben, jó, hát azért évközben tanulni kell edzésre, külön órákra járni, de hát most itt a vakáció, miért ne játszhatnánk egy órával többet, vagy akár közösen felfedezhetnénk közös játékélményeket. Szerintem is ez belefér a nyárba, csak ami komoly küzdelmet okoz ezután, hogy visszatérni a hétköznapokba, amikor újra becsengetnek és jönnek a külön órák, az edzések, újra tanulni kell. Ha korábban beleszoktam már abba, hogy végül is most akkor az eredeti egy óra helyett már akár kettőt vagy hármat is játszhatok, akkor gyerekként, felnőttként is nagyon nehéz visszaszokni ebbe a mindennapokba. Úgyhogy én mindenkinek azt javasolnám, ne várja meg a becsengetést, hanem már előtte kezdje el magát figyelmeztetni, és nyilván szülő-gyerek viszonylatban a szülő a gyereket, hogy figyelj, hamarosan kezdődik az iskola, ez más feladatokat és kötelezettségeket is hoz magával.
3: Tehát esetleg segítségre is szükség lehet.
2: Mindenképpen, hogyha korábban nem voltak szabályok arra, hogy ki hogyan játszik, akkor ragadjuk meg ezt a pillanatot, és alakítsunk ki szabályokat. Hiszen biztos, hogy arra is van egy családban szabály, hogy ki mosogat, mikor bevásárolunk, kinek kell rendbe rakni a szobát, ki viszi a kutyát sétáltatni, akkor igenis ebbe a szabály listába, ebbe a családi megállapodásba vegyük be azt is, hogy mikor és mennyi ideig lehet játszani, milyen játékokkal, mert hiszen a játék kiválasztásánál az is fontos, hogy egy gyerekben ez ne keltsen félelmet, ne legyen ijesztő, az életkorának megfelelő legyen, És például, amitől az utóbbi időben igencsak hangos volt a média is, a Roblox nevű játék, ahol csetelni is tudtak a gyerekek.
3: Ez rekordhasználat volt a nyári szünet alatt, illetve ez a Fortnite-tal együtt.
2: Így van, a két sztárszó, aki még soha nem hallotta, biztos, hogy a nyári szünetben rengeteget hallotta a Robloxot és a Fortnite-ot, és emellett még több száz másik játék is létezik.
3: Nem csak önálló játékok, hanem hatalmas közösségi terek is.
2: Így van, és hogy ezt érdemes egyébként átgondolni azoknak a felnőtteknek, akik egy kicsit idegenkednek attól, hogy az online térben játszik valaki. Szóval, hogy ez nem feltétlenül egy magányos tevékenység, hanem nagyon gyakran csapatban küldetések vannak, és hogy ugyanolyan közösségi élményt nyújt, mintha egyébként együtt lennénk, és mondjuk egy asztali társas játékot próbálunk ki. Tudom, hogy ez sokak számára nagyon furcsa lehet, de hogy a gyerekek és a fiatalok számára ez is egy fontos és meghatározó tér. Csak hogy nekünk felnőtteknek kell észnél lenni, hogy ehhez megfelelő kereteket és szabályokat is adjunk. Hiszen egy gyerek és fiatal, hogyha megtalálja álmai játékát, a Robloxban már nem csak arról van szó, hogy egyfajta játék közül választhatok, hanem több ezer játék közül, akkor könnyen megtörténhet, hogy akár ijesztő vagy félelemkeltő játékokba botlik, vagy belecsöppen egy olyan chat beszélgetésbe a játék közben, ami erőszakos lehet, vagy éppen adathalász tevékenységre irányul. És valljuk be őszintén, nem biztos, hogy minden gyerek és fiatal fel van arra készülve, hogy egy ilyen helyzetet kezeljen. Mert hogy a környezetében korábban azt tapasztalta, hogy mindenki kedves, aranyos, odafigyelünk, ha együtt is játszunk, nem az a cél, hogy egyébként szétromboljam a másiknak a játékát, és egyszer csak van egy ilyen játékélménye, ez azért komoly zavart okozhat, és hogyha valaki furcsa kérdéseket tesz fel, például azt, hogy hol lakik, küldene magáról képet, ez még a képernyőn keresztül is alkalmas arra, hogy félelmet keltsen egy gyerekben és fiatalban.
3: Ugyanakkor miért értek el rekordhasználatot?
2: Mert hogy a játék maga úgy van kialakítva, hogy nagyon izgalmas a témája. Jó grafikája van, kihívás van a feladatok megoldásába. Gondoljunk bele, amikor keresztrejtvényt fejtünk, vagy valamilyen talányos feladatot oldunk meg. Ez szerintem még a felnőtteket is magával ragadja, nem hiába olyan népszerűek a szabadulószobák. Szóval, hogy ezt a fajta élményt nyújtja egy számítógépes játék is, hogyha ez jól van megtervezve. De továbbra is hangsúlyozom.
3: De honnét tudja a szülő, hogy jól van megtervezve, vagy nem jól.
2: Bizony, és ez a másik dolog, hogy hát most akkor szülőként napra késznek kell lennem, és a több ezer játék közül mindegyikről tudnom kéne, hogy milyen karakterek vannak benne, lehet-e vásárolni abban a játékban, lehet-e beszélgetni, nekem be kell állítani valamit. A jó hírem az, hogy vannak olyan nagyszerű segítők, akik a PEGI rendszer csapatában vannak, létezik egy ilyen weboldal, hogy pegi.info, pegi.info, úgyhogy semmi bonyolultság a leírásában. Ez egy nemzetközi csapat, akik számos nyelvre, így magyar nyelvre
3: is. Új besorolást vezettek be júniustól a PEGI.
2: Így van. Bizony, mert hogy korábban is lehetett már tájékozódni azzal kapcsolatban, hogy az adott játékok hogy működnek, hány éveseknek valók, mit lehet abban a játékban csinálni, és a júniusi újdonság az, hogy most egy átfogó ellenőrzés volt a játékokkal kapcsolatban, és ahol esetleg mondjuk több ijesztő fény és hanghatás jelent meg, vagy alapjaiban változott meg a játék, például a Roblox, hogy tágultak a játék lehetőségek. Így bizonyám előfordult az, hogy egyes játékok, mondjuk a korábbi 12-esből hirtelen 14-es vagy 16-os életkori besorolást kaptak. Mert hogy ennek a PEGI rendszernek az a lényege, hogy úgy, ahogy a televíziós műsoroknál karikák vannak, a számítógépes játékoknál is vannak karikák. És

0: számunkra, hanem megjelentek új piktogramok, ezek olyan képes jelzések, amik még célirányosabban felhívják arra a figyelmünket, hogyha ebben a játékban valamilyen szokatlan dolog van, leginkább az erőszak és az ijesztő hanghatásokra hívják fel a figyelmet, mert hogy ez játékon belül is okozhat olyan traumatikus tüneteket, ami miatt egy kisgyerek mondjuk nem tud elaludni, rossz álmai vannak, és lehet, hogy nincsenek rá szavai és kifejezései, hogy ezt el tudja mondani a szüleinek. Szóval, amikor valaki azzal kapcsolatban tájékozódik, hogy akkor most ezt lehet, nem lehet, akkor látogasson el a pegi.info oldalra, akár a gyerekével együtt, és közösen olvassák el, nézzék meg ezeket a piktogramokat, hiszen itt komoly észérvek vannak azzal kapcsolatban, hogy mit és hogyan lehet csinálni.
1: Ausztrália egy határozott döntéssel ezt megoldotta, mégpedig világ elsőként vezette be a 16 éven aluliak közösségi média tiltását.
0: És azt hiszem, hogy a beszélgetésünk eddigi iránya is abba a világméretű törekvésre irányul, hogy akkor most kell-e használni, nem kell használni, és hogy mondjuk a tagállamoknak, illetve az egyes országoknak aktívabban kell-e fellépnie azzal kapcsolatban, hogy ki milyen digitális tartalmakhoz fér hozzá. Ausztráliát figyelte a karácsonyi bevásárlás közben mindenki, és hát azóta az ausztrál példát számos európai ország követte, akár csak úgy, hogy szóban tettek arra ígéretet, hogy még az idei év végéig ők maguk is előállnak hasonló szabályozással, és olyan életkorokat lehet hallani, hogy 14, 15 vagy 16 éves kor alatt bizonyos közösségi oldalakat elérhetetlenné tesznek. Azonban lássuk az éremnek a másik oldalát is, mert hogy az ausztrál gyakorlatra mindenki nagyon kíváncsi volt, és a szabályok életbe lépése után fél évvel végeztek egy felmérést, ahol megkérdezték a felhasználókat, hogy érzékelnek-e valamilyen változást. És az a helyzet, hogy ez a fél év arra világított rá, hogy a felhasználók 60%-ának a digitális szokása semmilyen mértékben nem változott. Ez azért azt gondolom, hogy egy intő és egy figyelemjel azzal kapcsolatban, hogy a 16 évesek nem egyformák, és a 10 éves korosztály sem egyforma, és hogy a technológia már jelenleg is biztosít olyan hozzáférési lehetőségeket, amivel mondjuk egy ilyen egyszerű életkori szabályozás könnyen kikerülhető. Mi az üzenet? Hát például az, hogy egy olyan átlátható rendszert kell létrehozni, ami valóban egyébként az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartása mellett egy tényleges életkor ellenőrzést biztosít. És hát azt hiszem...
1: Ez olyan megvalósítható-e?
0: Egyre több törekvés van rá, és európai szinten is már dolgoznak egy olyan alkalmazásod, ami tényleg a GDPR, azaz az európai adatvédelmi szabályoknak megfelelően tényleg csak a szükséges adatokat, információkat kéri be, és korlátozza a hozzáférést. És szeretném hangsúlyozni, itt nem arról van szó, hogy a, mondjuk a korábban kamu életkorral felépített közösségi tartalmakat innentől akkor elveszti az illető. Nem, ezt képzeljük el úgy, mint amikor mondjuk egy ételt nem tudunk megenni, és berakjuk a fagyasztóba. Itt is ez történik, hogy egy ideig hibernálják ezeket a tartalmakat, szóval nem vesznek el, csak ameddig el nem éri a felhasználó a 16. életévét, hogy visszakanyarodjunk az ausztrál példához, addig ezekhez nem lehet hozzáférni, és nem lehet új tartalmakat hozzárakni.
1: Beszéljünk a mesterséges intelligenciáról, amely teljesen átalakítja a gyerekek mindennapjait, tanulásait, világról szóló tudásait, vagy tudását. Ennek vannak előnyei. Először ezekről kérnék egy véleményt. Előnyökről, majd a hátrányokról.
0: Biztos vagyok benne, hogy amikor 2022. november 30-án megjelent a máig is legnagyobb népszerűségnek örvendő ChatGPT, senki nem gondolta volna, hogy ekkora robbanásszerű dolog történik. Amitől talán hangos a média, az az, hogy hát a gyerekek már nem írnak házi feladatot, vagy hogyha írnak, akkor is mesterséges intelligenciát használnak hozzá. Én minden egyes alkalommal, amikor találkozom a diákjaimmal, legyenek újak vagy régi csapatok, megkérdezem, hogy egyébként kinek milyen a viszonya az AI-hoz, és nagyon érdekes, hogy nagyjából a gyerekek fele-fele arányban gondolják ezt jónak és nem jónak, és amikor azt kérdezem, hogy egyébként milyen pozitív hatásait látják, akkor azt mondják, hogy ha például nem értek egy matek példát, akkor nagyon jól el lehet magyaráztatni a mesterséges intelligenciával, kifejezetten használják nyelv tanulásra is, és nem árulok el nagy titkot, hogy a D betűvel kezdődő nagyon népszerű nyelvtanuló alkalmazásban is már több mesterséges intelligencia alapú feladatsor van, annak alapján osztja be a szintemet, kínál

0: különböző kreatív tartalmakat. De nagyon szeretik a gyerekek a képalkotást és a zenealkotást is. Mert például azt mondják, hogy hát azért nem vagyok egy zenei tehetség, vagy nem feltétlenül értek mondjuk olyan jól a kotta olvasáshoz, de hogy van ahhoz kreativitásom, hogy mondjuk megírjak egy dalszöveget, és kiválasztam a fülemet használva, hogy mi az, ami jó. Például ilyen mesterséges intelligenciák is vannak. És amit szeretnék hangsúlyozni, hogy pontosan a mesterséges intelligencia arra jó, hogy a különböző tanulási szinten lévő gyerekek számára egyforma kihívásokat és egyfajta felzárkózást is hozzon. Mert hogy bizony ám az oktatásban be lehet építeni azt, hogy lehet, hogy az osztályban van 5 nagyon szuper matekos, és a másik 20-nak kevésbé megy, és ezen a 20-on belül is mondjuk van 8 olyan, akik közepes, és van olyan, akik hát akiket mondjuk azt mondja a tanár, hogy de hát folyamatosan ott kell a sarkukba lennem, mert hogy különben megbuknának. A mesterséges intelligencia segítségével akár egy matek tanár így személyre szabhatja a tananyagot, és anélkül, hogy bárki rosszul érezné magát, a saját szintjének és tudásának megfelelően tudja a matematikai készségeit fejleszteni. És azt is gondolom, hogy a mesterséges intelligencia abban is egy jó lehetőséget kínál, hogy ezt a bizonyos kritikus gondolkodásunkat fejlesszük, hiszen az AI segítségével számos nem valódi tartalmat is elő lehet állítani, de ha már ezen tanulunk és tréningezzük a szemünket, a fülünket ezzel kapcsolatban, akkor fejlődik ez a nagyon fontos készségünk is.
1: Az előnyök mellett számba kell venni a hátrányokat is. Mondjuk itt idézném 14. Leó pápát, aki nemrég nyilatkozta, a világnak nincsen szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely leértékeli az emberiséget, ellenkezőleg bölcsességvezette emberi intelligenciára van szüksége.
0: Szerintem ez egy nagyon sokat mondó állítás, és nagyon örülök, hogy egyébként a Szent Atya és hogy az egyház egyébként foglalkozik az új technológiákkal, és nem arról van szó, hogy akkor ezzel nekünk nincs dolgunk és feladatunk. Én azt gondolom, hogy 14. Leó pápa is arra erősít rá, amit a szakemberek is mondanak, hogy mint minden új technológiát, ezt is felelősen kell használni, és az a fontos üzenet is megfogalmazódik ebben a néhány mondatban, hogy a technológia nem azért van, hogy az embereket kiváltsa és helyettesítse, hanem hogy a mi munkánkat támogassa. Hiszen egy munkafolyamatban, hogyha csak a felnőttek világára tekintünk, számos olyan rész van, ami akár mondjuk a nem szeretem kategóriába kerülhet, és ma már egy mesterséges intelligenciával könnyedén lehet táblázatokat, adatokat elemezni, rendszerezni. Ki ne szeretne egy ilyen technológiát használni? De hogy ez nem jelenti azt, hogy a másik oldalon nekem emberként ne kéne az így kapott eredményeket végigolvasnom, átnéznem, akár egy újabb rendszerbe beillesztenem, vagy tovább gondolnom. Miért ne lehetne a munkában, ahogy a tanulásban is társ a mesterséges intelligencia, de hogy ez csak is kizárólag úgy valósulhat meg, hogy tiszteletben tartja az emberi jogokat, és hogy pont ez van a pápai üzenetben is, nem csak ebben az egy mondatban, hanem az egész enciklikában is, hogy nem lehet ezt a technológiát arra használni, hogy az emberiség egymást bántsa, megalázza, bűncselekményeket kövessünk el. És ha ez mégiscsak megtörténik, akkor igenis az államoknak és maguknak a fejlesztőknek is felelőssége van azzal a kapcsolatban, hogy ez minél inkább megszűnjön és megtisztuljon.
1: Kedves hallgatóink, Baracsi Katalin internetjogásszal beszélgettünk. A technikai munkatárs Bixa Levente nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
2: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Kedves hallgatóink, mai alkalommal Deli Lajos atya a családról elmélkedik. Tartsanak velünk!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a családról. Talán több rádió hallgatóban fölvetődhet a kérdés, hogy miért kell ennyire visszamenni a Bibliához, és újra és újra megnézni, hogy mit jelent a család abban a korban, a bibliai korban, akár az Ószövetségben, akár az Új Szövetségben. Én úgy vélem, hogy egy keresztény ember mindenben az Istennek a szándékát, akaratát próbálja keresni. Márpedig az Isten akarata a családról elsősorban a Bibliában mutatkozik meg. Milyen is volt az Isten elképzelése a családról, mit akart, és hogy az emberek mivé tették. Az sem érv a bibliai tárgyalás elvetéséhez, hogy bizonyára az korának megfelelő társadalmi képet mutat a családról. Mert van örök isteni akarat, örök tanítás a Bibliában, amiben tévedhetetlen, amiben Isten akarata mutatkozik meg. Ezért, hogy a modern problémákkal szembe tudjunk nézni, igenis szükséges, hogy megnézzük, mit mond a Szentírás a családról. Folytatjuk tehát bibliai gondolatmenetünket a házasságról. Ezen alkalommal szintén folytatjuk a keresztény bibliai lexikon alapján a családról való gondolatainkat. Talán néha ismétlés is van, de ez is azt jelzi, hogy a különböző bibliai lexikonok, kommentárok ugyanazokat a dolgokat hangsúlyozzák a családdal kapcsolatban, vagyis megtalálták az örök isteni akaratot. Folytatva az előző elmélkedésben abba hagyott gondolatmenetet, a családról beszéltünk, amely egy nagy család és egy nemzetség képét is bemutatja. Megjegyzi azonban a keresztény bibliai lexikon, hogy megvan a Bibliában a szűkebb értelemben vett család, férfi, nő, gyermek. A társadalom legkisebb egysége, sejtje, Isten áldása. Ő teremti az embert férfivá és nővé. Ő tette az asszonyt az ember segítő társává. Az ő áldása a gyermek, első Mózes könyve, teremtés könyve, 4. fejezet, 1. vers, vagy a Zsoltárok 127. Zsoltár 3. verse. Vagyis Isten áldja meg a családot gyermekkel. Végső soron tehát a családból nő ki az atyai ház, a nagyobb család, és végső soron ebből épül föl a társadalom. A keresztény bibliai lexikon is megjegyzi, hogy a házasság alapvetően monogám. Lesznek egy testi. Ez két ember teljes, nem csak szexuális életközösségét jelenti. Ezt védi a ne paráználkodj parancsa is, kivonulás könyve, 20. fejezet, 14. vers, vagy másodtörvénykönyv, 5. fejezet, 18. vers. Megjegyzi azt is a lexikon, hogy az Isten és az ember szövetsége is csak a monogám házasság felől érthető. Miről van szó? Arról, hogy az Istennek a népe iránti szeretetét, hűségét, vagy a nép hűtlenségét házassági viszonyhoz hasonlítja. Izaiás próféta könyvének 54. versének 5. fejezetétől 6. verséig, vagy 62. fejezetének 5. verse, vagy Jeremiás könyvének 2. fejezetének 2. verse, vagy Ezekiel könyvének 16. fejezete. Van több igehely is, megjegyzi a lexikon, amely inkább egy nejűséget föltételez, mint több nejűséget. Kiemelkedik ezek közül Malakiás próféta könyvének 2. fejezetének 14. verse, amely úgy szól a házasságról, mint ifjú korban kötött szövetségről. Mégis kialakult a több nejűség, a poligámia. Erről nem csak elbeszélések beszélnek, mutatják be, de a törvény is szabályozza a több nejűséget, és a már említett sógorházasság is erre mutat. Lehet ezen kívül a férfinek másodfelesége is, ha a felesége meddő, erről is beszéltünk már, hogy a feleség hozzáadhatja saját szolgálóját férjéhez, és a születendő gyermek az övének számít. Az ő révén lesz nekem is fiam, mondja Sára a Teremtés könyvének 16. fejezetének 2. versében. Többeknek volt másodfelesége. Természetesen politikai okból is volt több feleség, például egy uralkodónak, például Salamonnak. A következő 4. pontban a családnál a lexikon a vállásról beszél. Megjegyzi, hogy az ószövetségi törvény megengedi a vállást azzal a föltétellel, hogy a férjnek váló levelet kell adnia. Megjegyzendő, hogy az asszony nem válhatott. Az is érdekes kitétel, hogy ha az elbocsátott asszonyt az új férje elbocsátja, szabaddá válik, akkor az első férj nem vehette el újra. Utálatos dolognak tartja a törvény ezt a fajta új házasságot. A másodtörvény könyv 24. fejezetének 4. verse. Majd azonnal beszél az új szövetségről, Jézusról, mi ezt majd később szeretnénk megtenni, hogy utaljunk Jézus tanítására a házassággal kapcsolatban. Az 5. pontban arról beszél, arról ír a lexikon, hogy a házasságot lehetőleg a nemzetségen belül kötötték meg. Ábrahám elhagyott nemzetségéhez küldi vissza hűséges szolgáját, hogy Izsáknak feleséget hozzon. Teremtés könyvének 24. fejezetének 4. verse. De oda tér vissza Jákob is. 28. fejezet, 2. verse a Teremtés könyvének, illetve 29. fejezetének 12. verse. A rokonságból, vagy legalábbis saját népből való nősülést kívánják meg később Sámsontól is a szülei. Bírák könyvének 14. fejezetének 3. verse. Néhány közeli rokonnal való nemi életet, házasságot azonban megtilt a törvény. Természetesen anya, apa, feleség esetén, vagy nővérrel, vagy apaleánya, vagy anya leánya féltestvérrel, unokával, nagynénivel, az apa sógornőjével, a mennyel, a sógornővel nem lehet házasságot kötni. Ugyanez a törvény tiltja az anya és a leánya egyszerre való elvételét poligámia többnejűség esetén. Így akarja kiküszöbölni a törvény a családon belüli kísértéseket. Természetesen beszél a lexikon vegyes házasságokról is, amikor nem zsidó vallású, nem a választott népből származó feleségeket vesznek maguktól az Ószövetség alakjai. Ilyen például az Ézsaúnak a házassága, aki hetita feleségeket vett magához. József egyiptomi pap leányát veszi el, Mózes midjáni főpapét, érdekes módon azonban ezt a kettőt a Szentírás nem ítéli el. De ugyanígy nem ítéli el azt a házasságkötésem, hogy Elkána fiai moábi leányokat vesznek feleségül, sőt, ezek közül az egyik Rútnak a csatlakozása Izrael népéhez, majd Dávid fiának, vagy Dávidnak is, bocsánat, a születését is lehetővé teszi, ha szabad így mondani. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal elmélkedésünket a családról. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Deli Lajos atyát hallották a családról. Elköszön a műsor szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely rendelkezik a kötelező orvosi kamarai tagság visszaállításáról az orvosoknak, fogorvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak. A Magyar Orvosi Kamarának újra véleményezési joga lesz az egészségügyet érintő jogszabályok megalkotásában, szakmai irányelvek kidolgozásában és a képzési követelmények meghatározásában, továbbá az etikai szabályok megalkotása és az etikai eljárások lefolytatása is a MOK feladata lesz. Megválasztotta Polyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiatanácsának elnökévé az országgyűlés 5 évre. A parlament megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját 4 évre, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. A rendszerváltás óta nem volt példa arra, hogy a frakciók jelöltjeit, akiket előzetesen a bizottság támogatott, a parlamenti szavazáson elutasítsák, reagált Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke. Felfüggesztette az országgyűlés 3 fideszes országgyűlési képviselő, Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogát. Ezt a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte, rágalmazás és becsületsértés vétsége miatt indult magánvádas eljárásokban. Velük szemben Litresi Csandrás ügyvéd tett feljelentést a Zsolti bácsi ügyben közzétett és megosztott Facebook bejegyzés és sajtótájékoztatók miatt. 3 országgyűlési képviselő, Magyar Péter miniszterelnök, a fideszes Honkó Balázs és a KDNP-s Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztésére tett indítványt a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes, között a legfőbb ügyészség az MT-vel. Hankó az NK ügy miatt kerülhet a vádlottak padjára, Seszták neve a Volánbusz ügyben került elő, Magyar ellen pedig a 2024-es 5. kerületi buli után történt telefonlopás miatt folytatnának nyomozást, foglalja össze az indokokat a sajtó. A Központi Nyomozó Főügyészség megerősítette az ATV-nek, hogy nyomozati cselekményre került sor a Magyar Nemzeti Bankot érintő különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés miatti büntetőügyben. A csatorna úgy értesült, a Matolcsi Györgyhöz köthető körökben tartottak házkutatást. Nem változtatott az 5,5%-os alapkamat szintjén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, a kamat folyosó két széle is változatlan maradt. Varga Mihály jegybankelnök bejelentette, az MNB középtávú inflációs célja 2028. január 1-től 2,5% lesz. A Magyar Nemzeti Bank idén változatlanul 1,8%-os inflációval számol, 2027-re viszont jelentősen 3,1%-ra növelte az előrejelzését a júniusban közölt 2,3%-ról. A Tisza frakció egyhangulag úgy döntött, hogy nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi pozícióra, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt írta, kérik Baka Andrást, hogy állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Szatmári Zoltán személyéről a döntést előzőleg még a jövő hétre ígérte a kormányfő. A köztársasági elnök Magyarországot képviselve felszólal az ENSZ közgyűlésén New Yorkban, közölte a Sándor Palota az MT-vel. Baka András egyúttal a világszervezet főtitkárával és több állami vezetővel is kétoldalú tárgyalásokon vesz részt. A digitális állampolgárság program új, hozzájárulás alapú adatszolgáltatásával egyszerűbbé válhat az elektronikus ügyintézés, közölte a fejlesztő cég az MT-vel. Ha egy szolgáltató csatlakozik a rendszerhez, a felhasználó jóváhagyásával közvetlenül hiteles állami nyilvántartásból kérheti le a szükséges adatokat, így kevesebbet kell azok közül újra megadni, vagy éppen kevesebb igazolást kell beszerezni, illetve kevesebb dokumentumot kell feltölteni. Nincs már az afrikai sertéspestis miatt kijelölt megfigyelési körzet Magyarországon, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bóna Szabolcs közölte, az érintett területeken sikerült megakadályozni a betegség további terjedését a házi sertésállományokban, a védekezés azonban folytatódik a vaddisznók miatt. A Világbank 841 millió dollárt utalt át Ukrajnának kanadai kormány garanciával, közölt az ukrán miniszterelnök. Szerhij Korecki szerint a nyugati országok garanciáival az Ukrajnának folyósított világbanki támogatás teljes összege elérte már az 54 milliárd 300 millió dollárt. A frissen megadott támogatás egy részét a költségvetés szociális kiadásaira fordítják. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, de a gomoly felhőkből keleten, északkeleten előfordulhat zápor, esetleg zivatar. A szél sokfelé lesz élénk, erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 5-7, napközben 18-20 fok körül alakul. Ismét megerősödhet a magas légnyomás Európa fölött, így a földközi-tenger és Észak-Afrika térségéből szokatlanul meleg levegő indulhat észak felé. Magyarországon és a környező országokban szeptember végén akár 28-30 fokos csúcsértékek is előfordulhatnak, írja az Origó. Híreinket hallották.

0: Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai műsorban a nemrégiben a Tiszából előkerült barlangi medvekoponyával foglalkozunk elsőként, majd Simon Jorán élettörténetét ismerteti Bozók Ferenc atya, és végül egy ritka természeti jelenségről, a kőesőről hallanak. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: Nemrégiben egy barlangi medve koponya került be a Damjanich János Múzeum gyűjteményébe. Beszélgető társam dr. F. Kovács Péter, a régészeti osztályvezetője, hozzá kerültek a maradványok, illetve hát maga a koponya.
1: Valóban így van, vízitúrázók értesítették a köti vízig munkatársait arról, hogy egy furcsa maradványt találtak a Tisza mederben, ezután került be ide hozzánk a múzeumba ez a koponya.
0: Mondhatjuk, hogy rekord alacsony vízállású most a Tisza. Mértek ennél kevesebbet a városban?
1: Én úgy tudom, hogy abszolút rekord alacsony a Tisza vízállása. Jól mutatja ezt az is, hogy soha ennyi cölöphely nem látszódott ki a korábbi cölöpfázas, cölöpszerkezetes Tisza hidakból, mint most.
0: Térjünk rá a koponyára. Rögtön tudták, hogy ez egy barlangi medvéjé volt?
1: Őszintén szólva, az információt azt úgymond készhez kaptuk a megtalálótól és a kötivíziktől. Bevallom őszintén, hogy nekem is utána kellett kérdeznem, hogy ez milyen állatnak a maradványa, hiszen én, mint régészeti osztályvezető, nem paleontológiával, őslénytannal foglalkozom, hanem a múltban élt embereknek a hagyatékával. Így az ELTE TTK-ról kollégák biztosítottak afelől, hogy ez bizonyosan egy barlangi medvének lehet a koponyája, de nyilván szakszerűbb és alaposabb vizsgálat szükséges ahhoz, hogy ez pontosan bizonyítható legyen, hogy ez ténylegesen milyen jégkori medvének a maradványa, mely fajnak a maradványa.
0: Több közül lehet választani?
1: Persze, amennyire én tudom, kissé laikusként nyilatkozom ebben, vagy talán a laikustól egy hajszányival több ismerettel, igazából kétféle medvefaj jöhet számításba, az egyik az a barlangi medve, a másik pedig a barna medve. A kettő között egyébként jelentős különbségek is vannak, mind fogazatban, mind a koponyának a morfológiájában, de ugye ezt fényképről nem feltétlenül lehet megállapítani, tehát mindenféleképpen személyes vizsgálat szükséges ahhoz, hogy ezt el lehessen pontosan dönteni, hogy ez milyen medvefajnak a maradványa.
0: Az ember azt gondolná, hogy ha jégkorszak, akkor akár jegesmedve is lehetett volna?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én szerintem a jegesmedvék azok az eljegesedett területeken élnek, és nem pedig a jégperem szélén túl. Mert ugye a Kárpát-medence az a jégkorban soha nem volt eljegesedve, ez egy tundra vidék volt.
0: Ez érdekes, de azért van a barlangi medve és az ember hagyatéka között nem kis átfedés.
1: Ugye a paleolitikumban, tehát a pattintott kőkorszaknak az idejében az ősember, a homo sapiens vagy a neandervölgyi maradványai ugye gyakran megtalálhatóak sziklaüregekben, barlangokban, és ezekbe a barlangokba, ezeknek a betöltésébe előfordulnak barlangi medve maradványok is, és akkor ugye felmerül mindig a régészekben a kérdés, hogy adott esetben a barlangi medve csontja és az ember valamely fajának csontja együtt fordul elő egy barlangba, akkor az miért is történhetett, kivadászott kire. Az esetek nagy részében valójában arról van szó, hogy ezek a csontok bemosódnak a barlangokba, vagy éppen a barlangi medve ott pusztul el. Tehát, hogy mi az átfedés a kettő között, időnként ugyanazt az élőhelyet osztották meg egymással.
0: Akkor a barlangi medve nem is annyira barlangi, de azért mégiscsak ritka lelet itt Szolnokon vagy a Tiszából.
1: Abszolút, tekintve, hogy az Alföldön nem valószínű, hogy éltek barlangi medvék, így igen kicsi az esély arra, hogy a hegyvidékről a folyó lemossa egészen Szolnokig, illetve ahogy tudom, ez a koponya Doba-Szórópusztánál került elő, tehát Szolnoktól egy kicsi északra, tehát hogy idáig lemosódjon ilyen jó állapotban egy egész koponya, ez azért ritkaság számba megy.
0: Honnan jöhetett? Erre van valami feltételezés?
1: Nincsen, semmit sem tudunk erről, és nem is lehet erről többet elmondani. Ugye a őstiszának a folyóútja az gyakorlatilag a legutóbbi eljegesedés és a holocén, tehát nagyjából 10 000 évvel ezelőtti időszaknak a végén vette fel a mai folyóútját. Tehát az a folyóút, amit jelenleg látunk és jelenleg ismerünk, mint a Tiszának a folyásának az útvonala, az lényegében 10 000 évvel ezelőtt alakult ki. Azt megelőzően a jégkorszakban a Tisza, az ős Tisza az egész Alföldet bevándorolta, és hasonlóképpen volt ez a Tiszához kapcsolódó mellékfolyókkal is, tehát azt lehet mondani, hogy bármely hegységi területről ide mosódhatott ez a koponya.
0: Mennyire épp, mennyire őrizte meg mondjuk a fogakat?
1: A hátsó fogakból van meg valamennyi, az első szemfogak azok teljesen hiányoznak. Amennyire én látom, ez a koponya eléggé intaktnak és elég épségben levőnek tekinthető. Az alsó állkapocs az úgy szintén hiányzik, de ugye ez nem csoda, hiszen az nincsen összecsontosulva. Tehát a lágy részek, ahogy elporladnak, az ott szétesik.
0: Mi őrizte meg?
1: Hát valószínűleg gyorsan eltemetődhetett a koponya az élőlény elpusztulása után, majd pedig megfelelő oxigéntől elzárt környezetben volt. Egyébként a csont az nem egy kényes anyag, ha így lehetne fogalmazni, tehát a csont az elég jól megőrződik, nem csak lenyomatban, hanem amikor elkezd átfosszilizálódni, akkor ugye elég sokáig megmarad.
0: Mi lesz a sorsa a koponyának? Gondolom restaurálni kell, vagy legalábbis kicsit jobb állapotban kiállíthatóvá tenni.
1: Valójában ennek annyi lesz a sorsa, hogyha az őslénytanosok úgy döntenek, akkor ezt meg lehet tisztítani. Ugye vannak rajta kajdlók, mert vízben volt, meg ilyen moszat. Nálunk a Damjanich János Múzeumban nincsen természettudományi kiállítás, tehát itt biztos, hogy nem lesz kiállítva. A jövője egyenlőre ennek még bizonytalan, majd azt tervezzük, hogy igyekszünk továbbadni ezt a koponyát megfelelő geológus, paleontológus szakembereknek, akik érdeklődnek ez iránt a téma iránt. Nálunk nincsen ilyen irányú tudományos vonal a múzeumban.
0: Az elhangzott beszélgetésben dr. F. Kovács Pétert, a Szolnoki Damjanich János Múzeum régészeti osztályának osztályvezetőjét hallották.

0: Most Regős József elmondja nekünk mindazt, amit a barlangi medvéről tudni érdemes, és amit az iskolában nem mondtak el.
1: Hát az iskola azért ilyen részletességig nem tárgyalja az őslényeket, ugye a mamut az mindenkinél megragad, mert azért az egy ilyen különlegesség, de barlangi medvéből sokkal több volt, főleg így a hegyvidéken, tehát elsősorban itt fönt a hegyen, és ami most a Tiszába került koponya, az is valószínű a hegyek közül sodródott oda le, tehát valami árhullám vihette le, és úgy került le, de lejártak ők egyébként a folyók mellé, és hát nyilván vízre neki is szükségük volt. Nekünk itt jobb helyzetünk van, mert a Bükk teli van ugye karszforrásokkal, és igazából itt a helyben megtalált mindent a medve. Meg volt a barlangi, meg volt a kaja, meg volt a víz, ha kellett.
0: Rá voltak-e szorulva a barlangokra?
1: Hát valószínűleg rászorulva talán nem, ez így egy kicsit túlzás, de mindenképpen kedvelték a barlangokat, és mivel rengeteg barlangi medve csont kerül elő a barlangokból, ennek azért két oka is van. Az egyik az, hogy néha ők költöztek be és laktak a barlangban, a másik oka pedig az, hogy az ősembereknek az egyik kedvenc vadás zsákmánya volt a barlangi medve. Tehát itt nálunk az Istálloskői barlangban például az összes vadászott állatnak 90%-a barlangi medve volt.
0: A barna medve meg a barlangi, azok párhuzamosan éltek itt a Bükkben?
1: Egy ideig párhuzamosan, a barna medvék jóval később jelentek meg, ugye az utolsó interglaciális körül jönnek az első barlangi medvék igazából. Volt egy ősi medveféle, az Ursus arctos, ami meg a barlangi medvének a közvetlen elődje volt. Ő ugye egészen a középső jégkorszakig visszavezethető a csontjaival, tehát ő egy ilyen idősebb medveféle volt, aztán ugye a barna medve volt, amelyik teljesen elterjedt, és ugye máig is ő az egyetlen olyan medve, ami itt Európában elég jól érzi magát.
0: Csak azért, mert ha a barna medve kisebb, mint a barlangi, akkor az könnyebb zsákmány lett volna, vagy lehetett volna?
1: Nem biztos, hogy a méret az olyan fontos volt a zsákmány szempontjából. A barlangi medve az azért volt praktikus zsákmány az ősembereknek, mert ugye tudjuk, hogy az ősemberek itt mindig csak ősztől tavaszig éltek a Bükkbe, tehát nyáron az ősembereink elmentek föl Krakkó környékére városnézésre, nyilván nem városnézésre, de Krakkó környékén a Szentkereszt hegységbe, vagy azon a környéken tölthették a nyári időszakot. Ennek pedig az volt az oka, hogy a fő vadászsákmány azért a növényevőkből állt, és a növényevők azok vándoroltak, ugye, és ez a vándorlási út, ez a Lengyelsíkság déli pereme és a Kárpát-medence között mozgott. A téli időszakban a Lengyelsíkság hó alatt volt, ezért a növényevők lejöttek a Kárpát-medencébe, itt nálunk a jégkorszakban, hát csapadékmentes, tehát száraz hideg időszak volt, tehát száraz füvet egész télen tudtak legelni itt a Kárpát-medencébe, és tavaszra, mire vitaminhiányuk volt, akkor elindultak és mentek fel a Krakkó környékére, és ott a Lengyelsíkságon a friss, hó alól kibújó friss zöld növényt rágták egész nyáron, aztán ősszel megint levonultak ide. Az itteni, főleg itt a bükki barlangokban, meg ilyen helyeken húzták meg magukat, meg a Kárpát-medence úgy általában a növényevőknek is egy nagyon jó védett hely volt. Na most itt úgy kell elképzelni, ezek az állatvonulások, ezek ma már szinte elképzelhetetlen mértékű vonulások voltak.
0: Bölénycsorda méret?
1: A mostani bölénycsordák kismiskák ahhoz képest, tehát itt nem csak bölény, hát elindultak a mamutok, ugye százával mentek, vadlovak, szarvasfélék, különböző őstulok, bölény, stb. Tehát rengeteg növényevel, hát sokkal gazdagabb volt az állatvilág a jégkorszakban. Én amikor az Istálloskői barlang feldolgozását végeztem, akkor már csak úgy kíváncsiságból elkezdtem összeadni a nyúlnál nagyobb emlős állatoknak a maradványait. Jánosi Dénes nagyon precízen feldolgozta a bükki barlangokat, és ugye ebből jól ki tudunk indulni így a későbbi kutatásokkal. Itt az Istálloskői barlangban, a legzordabb jégkorban, nyúlnál nagyobb emlősből 26 fajnak a csontjai kerültek elő. Na most, ha most a két medvénket meg a tucatnyi farkasunkat hozzáadjuk, ami ugye az elég kicsi, meg azt a 6 hiúzt, ami esetleg kóborol még a Bükkbe, így ezzel együtt 7 vagy 8 nyúlnál nagyobb emlős fajt lehet azonosítani most a mai állatvilágban, és akkor pedig 26. állatfaj élt itt. Tehát sokkal-sokkal gazdagabb volt az állatvilág a jégkorszakban, így aztán volt válogatási lehetőség, és mondom, ha elmentek a növényevők, akkor nyilván az ősember is ment utána. Tehát itt fölkapták a motyót, aztán felszaladtak Krakow környékére. Hát ugye röpke 200-300 kilométer, meddig tart, ugye?
0: Meddig tart?
1: Hát naponta csak 30 kilométert megy, akkor 10 nap alatt odaért. Persze, Kárpátokon. Hát a Kárpátoknak a hágói, azok egyértelműen nagyon jó átjáróhelyek voltak, amiket máig is használunk. Ezek az átjáró vonalak, ezek akkoriban is nagy mozgást tudtak lebonyolítani. Tehát itt ilyen hatalmas állatcsordák. Ugye Miskolcnál is beszűkül egy kicsit a hegy, ugye a Sajó Bódva, ahol kifolyik Miskolcnál, ott a hegytető, az teli van ősemberek nyomával. Tudnilik, az ősemberek ott a hegyoldalból nézték, ahogy vonul az állat, és amikor vonult az állat, akkor ott kinézték. Tömegesen lehetett látni ugye a vadakat, ahogy vonulnak, és ott Miskolctól, ahogy jövünk Sajó-Szentpéter felé, az a hegygerinc, az végig teli van régészeti lelőhelyekkel, őskőkori maradványokkal, mert onnan figyelték az állatvonulást, és ahol kellett, ott aztán beavatkoztak, hogy egy-egy vadat kiemeljenek belőle, vagy amennyi éppen kellett.
0: De a medve nem csak táplálék volt, vagy adott esetben ellenség, hanem egyfajta totemállat is?
1: Igen, főleg itt ezt jól tudjuk azonosítani, de egyébként Ausztriában, Franciaországban is vannak ilyen koponyatemetkezési maradványok. Tehát itt nekünk az Istálloskői barlangban van egyértelmű nyoma annak, hogy a barlangi medve koponyáját az külön szertartásokba a barlang egy bizonyos részén eltemették. Tehát nekünk itt 3 olyan barlangi medve koponya volt a barlang végébe eltemetve, ami egyértelmű milyen szertartásos temetésre utal. Tudnilik, nagyon érdekes, mert tudjuk, hogy a természeti népek hogy végzik ezeket az elejtéseket. Ugye a természeti népeknél máig is, ha medvét ejtenek el, akkor ugye megadják a végtisztességet, ha úgy tetszik a medvének, egy szertartás keretében. És én szoktam mondani a csoportoknak, hogy nekünk magyaroknak van egy rendkívül ősi szavunk, ami ebből a medvevadász időszakból maradt fent. Ki nem találnád, hogy mi az? Ez a feltámasztás. Tudni, a feltámasztás, ez két jelentésű szó. Ugye egyszer jelenti azt, hogy valakit életre keltek, ugye feltámasztom a halottat adott esetben. A másik jelentése pedig az, amikor valami bottal vagy valamivel feltámasztok fizikailag valamit. És a szónak a két jelentése ez a medve áldozatoknál kapcsolódik össze. Tudnilik, a medve áldozatot azt úgy végezték, és a természeti népeknél máig is úgy van, hogy az elejtett medvét, vagy adott esetben a lenyúzott bőrét egybe hagyják a koponyával, és botokat vágnak, olyan hosszú botokat, mint amekkora a medve volt, a tetejére felteszik a koponyát, a bőre körbeveszi ezeket a felállított botokat, és ott áll előttük a medve életnagyságba. Tehát feltámasztották botokkal, és egyben idézőjelben életre is keltették a medvét. Tehát ez nagyon érdekes, hogy eddig már vagy 10 nyelvben próbáltuk azonosítani, hogy van-e ilyen két értelme ennek a szónak idegen nyelvekben, még nem találtunk olyan nyelvet, ahol a feltámasztás az ilyen formában két jelentésű szó lenne. Minden nyelvben külön szó utal arra, hogy életre keltek valakit, vagy éppen bottal megtámasztok valakit, de nálunk ugyanaz a szó jelenti ezt a két dolgot, és ez egy ilyen nagyon ősi maradvány lehet, amikor a medvében még valóban botokkal feltámasztották, és egyben életre is keltették idézőjelbe, és akkor ott előttük álló medvének mutatták be az engesztelő áldozatot, hogy ne haragudjon, hogy eleltették, legyen azért máskor is medve az erdőben, ez egy fontos szempont volt, úgyhogy valószínű valami ilyesmi lehetett, és ugye az pedig, hogy totemállatként kezelték, arra ugye Magyarország egyetlen ősember által készített rajza, idézőjelbe rajza, ez is utal erre. Ugye nemrég a tévésekkel voltam, ott az M5 csinált ott egy kis filmet ezekből a medve kaparás nyomokból, amik a Hillebrand Jenő barlangban találhatóak, és ott kőpengével karcoltak be medve kaparás nyomokat.
0: Imitálták,
1: igen, pontosan, mert hogy a medve a saját területét azt úgy jelölte, hogy ilyen kaparás nyomokkal jelölte ki a saját teritoriumát, és ugye itt valószínű az ősember is azzal jelölte, hogy na ez a mi barlangunk, és ezzel ilyen kaparás nyomokkal próbál

0: hogy ezt így végig karmolták.
1: Ha barlangi festményekre gondolunk, általában növényevők jutnak eszünkbe, vagy emberek. Medvéket nem festettek a falra, a barlang falán?
0: Elvétve van medverajz is, meg van egy olyan ága például Franciaországban, az egyik barlang, aki kimondott a ragadozóknak az ága, tehát ragadozókat is ábrázoltak, de természetesen többségében 99%-ban mondhatjuk, hogy inkább a növényevőket, tehát a zsákmányállatot próbálták ők elsősorban megjeleníteni a rajzokon is. Hát erre is van több teória, hogy ez most vadászmágia. Ezek mind csak teóriák, tehát ugye ma már ezt így pontosan nem tudjuk. Került elő Franciaországba egy olyan agyagból formált medve test, aminek a feje hiányzik, tehát valószínű, hogy egy valódi medve fejet raktak oda, és akkor nyilvessző nyomok is vannak az agyakba, tehát elképzelhető, hogy ott még eljátszották azt is, hogy na, itt a medve, és akkor na, meglődözzük, és belelőjük. Hát ezt ugye, majd ha az időgépet valaki feltalált, akkor visszamegyünk, azt megnézzük, hogy ott csinálták. Addig ezek ilyen teóriák, de mindenképpen nagy valószínűséggel lehet ezt úgy elképzelni, hogy hogy élhettek annak idején néhány tízezer évvel ezelőtt elődeink.
1: Az elmúlt percekben Regős József kutató barlangászt hallották.

0: Szeptember 9-én 18 órai kezdettel várták az érdeklődőket arra az irodalmi talkshowra, amelynek helyszíne az Zuglói Ifjúsági Centrum volt, és erre az estére átalakult Kassák klubbá. Mondhatjuk így, hiszen Kassák Lajosról és Simon Jolánról emlékeztek meg a meghívott vendégek, többek között Bozók Ferenc atya.
1: Ami most Zuglói Ifjúsági Centrum, az volt a Kassák klub. Egyébként a Kassák klub azt tudott mi, hogy minek volt nagy kultuszhelye.
0: Most megfogtál.
1: A 80-as években azok a zenekarok, amelyek kiszorultak a fősodorból, az alternatív, főleg a Bizottság, az URH, a Kontrollcsoport, Sziámi és más ilyen alterok vagy alternatív zenekaroknak volt tulajdonképpen a befogadó helye. Tehát voltak olyan alternatív zenekarok, amelyeket kizárólag a Kassák klub fogadott be. Tehát egy ilyen underground, szubkulturális helyszín volt ez, befogadóhely. Még a környéken van a Korong utca, ahol pedig a József Attila lakott egy ideig Szántó Judittal, az élettársával, egy manzárt szobában. De a Korong utcaiak erre nagyon büszkék, mint ahogy ott kiderült a helyszínen is, hogy ez a Korong utcaságuk identitásoknak egyik fontos mozzanata, eleme.
0: Mi volt az apropója ennek a beszélgetésnek itt a Zuglói Ifjúsági Centrumban?
1: Én a Zuglói Ifjúsági Centrum mellé mindig ott teszem, hogy Kassák klub, mert ugye egyszerűen csak nevet váltott. És az az apropója, hogy a Nyugat Plusz folyóiratnak, aminek Szabó Zoltán Attila a főszerkesztője, csinált egy sorozatot. Hát lényegében ez a sorozat az abból áll, hogy én írtam minden mozzanatát. Hát tanulmányokat küldtem a folyóiratnak, és akkor a Magyar Avantgárdot, Kassákot, Tamkós Irató Károlyt, aztán később a Poszt, hogy mondjam így, hogy a neoavantgárddal kapcsolatos témákat is elővettünk, foglalkoztunk velük például a nem olyan régen meghalt Károsi Endrének a hangköltészeti revüjével, és másokkal is, és például a Kassák Lajossal kapcsolatosan is volt egy olyan, hogy Kassák Lajos Budapestje, olyan, hogy Kassák Lajos Halai és Madarai, vagy például olyan, hogy Kassák Lajos transzcendenciáját, tehát az istenes versek, meg a Krisztussal kapcsolatos versek a Kassák életműben, és most került sor, vagy most kerül majd sor az ő feleségére is, aki a mai témánk.
0: Bevallom, hogy viszonylag keveset tudok róla, de azt tudom, hogy József Attila írt egy verset, úgymond róla vagy hozzá.
1: Igen, tehát megjelenés előtt áll egy olyan eszém, aminek az a címe, hogy Simon Jolán és József Attila,

0: és egyfelől az eszének a jelentős részét éppen ennek a versnek, József Attila Simon Jolán című versének az elemzése, értelmezése, reflexiója teszi ki, másrészt pedig, hogy milyen viszonyulás volt József Attila és Simon Jolán között. Ismerték egymást, hogyan ismerték egymást, hogyan hatottak egymásra, és így tovább, mint kortársak. De még mielőtt ebbe belefognék, azért szerintem tényleg érdemes lenne néhány gondolatot, mondatot, életrajzi adalékot magáról, Simon Joláról is mondanunk, hogy közelebb kerüljünk hozzá. Ő 1885-ben született Újpesten, Simon Andrásnak és Hazafi Margötnak a gyermekeként. Már gyermekkorában elveszítette az édesapját, és ezért hol cselédként, hol pedig varrónős segédként az édesanyja mellett dolgoznia kellett, és hogy a nyomorból meneküljön, ha elég hamar, tehát 17 évesen már férhez ment, egy Nagy János Pál nevű asztalos segédhez, akitől született 3 gyermeket, tehát neki mielőtt a Kassák Lajost megismerte az újpesti munkásolvasókörben, akkor ő már egy 3 gyerekes, éppen válófélben lévő feleség volt. Teszem hozzá egyéb iránt, hogy neki volt egy lánya, akit úgy hívtak, hogy Nagy Etel, és egy jelentős avantgárd táncművész volt, később a Vas István költőnek, írónak lett a felesége. És a Vas István íróköltő Nehéz szerelem címen írt egy életrajzi regényt, amely tulajdonképpen arról szól, hogy hogyan küzdött meg Etiért, akik fiatalon meghalt egyébként, Nagy Etelkáért, a Kassáknak a ímonó mostoha lányáért, tehát a Simon Jolának a édes lányáért, mert hogy Kassák eléggé tiltotta. Miért tiltotta? Hát Vas István, ő ilyen polgárias, puhány, nem avantgárd világból jött, és ez a munkás öntudatú, meg avantgárd Kassáknak idegen volt. Nem volt egy jó vő, pedig hát egyébként a Vas István és a Eti között egy nagyon nagy szerelem volt. Egyébként a Miért viog a saskesejű című emlékezésében nem csak Etiről, hanem Simon Joláról is egy eléggé komoly életrajzértékű portrét közöl, illetve nem portrét, hanem közölget róla adatokat, mármint Vas István. Kassák Lajos pedig főleg az Egy ember élete című önéletrajzi konfesszió regényében, vallomás regényében említi az ő megismerkedésüket, szerelmüket, szerelmük kibontakozását. Például ugye, amit már említettem, akkor kivághatod, mert duplán mondom, hogy 1909-ben ők a újpesti munkásolvasókörben ismerkedtek meg. Annyi hozzáadott értéke talán a Simon Jolán volt férjének, a Nagy János Pálnak is van, hogy ő vitte be az olvasókörbe. Aztán ott hagyta, és akkor Jolán ott ismerkedett meg a szárnyait bontogató költővel, aki még akkor nem mondható avantgárdnak, mert írt a Névszavában, meg a Reneszánsz folyóiratban, a Kassák, meg minden féle helyekre, de még nem termékenyítette meg az a későbbi utazás, ami ugye a párizsi gyaloglás volt, ahol egy Szitja Emil nevű művésszel, később egy Gödrös Ferenc nevű szobrásszal történt gyalog, hogy elmentek gyalog Párizsba. És akkor ott lett igazából avantgárd. Tehát, hogy amikor Párizsból hazatoloncolták, mert nem volt pénze, tehát a párizsi magyar nagykövetségre leült és a sztrájkolt, és adtak neki egy ilyen toloncjegyet, amivel haza tudott Pestre jönni. De amikor már Pestre hazajött, akkor ő már avantgárd. És hogy még ami fontos, már hogy hazahozta Apollinert, meg Blaise Sandrát, meg Czarát, akik a nagy avantgárd íróköltők, meg képzőművészek hatottak rá, és itt tovább. És amikor ő elindult Párizsba gyalog, akkor Simon Jolán inspirálta. Tehát azt mondta, hogy ha igazán meg akarod ismerni a költészetet, meg az irodalmak, meg a művészetnek az igazi ütőjelét, hogy hol dobog, vagy hol lüktet, akkor menj el. Még bátorította is, hogy menjen el Párizsba. Kérdeztél volna most valamit?
1: Hát ugye a vers, a József Attila vers elemzése teszi ki tulajdonképpen a legújabb beszédet. Erről mondjunk valamit.
0: De bocsánat, még Jolánról szívesen mondanék valamit, annyit, hogy ki is. Amikor ő elvált a férjétől, és amikor ő Kassákkal megismerkedett, úgy is mondhatnánk, hogy kölcsönösen erősítették egymásnak a művészi ambícióit. És a Jolán nem úgy volt autodidakta művész, színművész, mint ahogy Kassák a férje, hanem ő Rózsahegyi Kálmánnak a színi iskoláját elvégezte, a budai színkörbe kezdte a színészi pályáját, és komoly színdarabokban is játszott, sőt, úgy mondják a kortársak, hogy amikor jött ez az avantgárd szavaló kórusoknak a világa, akkor ő úgy szavalta a korabeli francia, német és magyar avantgárd szerzőknek a műveit, hogy úgy mondták, hogy ezt nem tudjuk rekonstruálni, de úgy mondták, hogy üveghangon. beszélt. Jelentsen ez bármit, mert nem maradt a korabeli hangfelvételek. Egyébként filmszalag maradt, mert a kedves rádióhallgató elkezdi googlizni, és a fényképkeresőben nézegeti a róla készült fotókat, akkor lát egy olyat, ami filmszalag, tehát hogy néhány filmkockát lát, amelyben a Jolán kitakarja az arcát, a száját, a homlokát, mert készült egy olyan film, ami ilyen robotika film, és mindenki ilyen robotszerű, és úgy is beszélnek benne.
1: De ez hangos film?
0: Ez hangos film, és talán, ha valaki nagyon meg akarja szerezni, akkor az Icsi kastélyban, a Kassák Lajos Múzeumban még megtalálható ez a film.
1: Akkor a vers igazából meglepett, hogy te ezt a verset elemezted, mert szerintem ez József Attilának egy nagyon kevésbé ismert verse, és talán méltán.
0: Kevésbé ismert, kevésbé sikerült verse, de éppen emiatt, hogy Simon Jaláról írta, ezért van egy irodalomtörténeti értéke is. És akkor nem tudom, az lehetne talán most a következő, hogy idézgetek ebből az eszéből.
1: Meg a versből is.
0: Kezdjük is, az majd úgy bele lesz szőve, tehát a verset az teljes terjedelmében idézem. Az fontos, hogy miről is beszélünk. Simon Jolán és József Attila. József Attila az 1920-as és 30-as években kapcsolódott Kassák avantgárd köréhez, a munkakörhöz. Még egyszer mondom, bocsánat, hogy csak a rádióhallgató kedvéért, hogy nem az egész eszét olvasom fel, hanem mint egy kisdiák, így aláhúztam belőle néhány fontos dolgot, és zanzásítottam, összerántottam egy kicsit az eszét. Ennek a korszaknak több József Attila verse is mutatja, hogy hatott rá az avantgárd. Például Nem én kiáltok 1924, Ekrazit tömeg szintén 1924, ezek expresszionista versek. Vagy például a Medáliák 28, vagy a Klárisok szintén 28, szürrealisztikus sorok vannak benne. Tehát, hogy József Attilára elsősorban az expresszionizmus és a szürrealizmus hatott. A munkakör közösségének gyakorlati szervezője Kassákné Simon Jolán volt. Ő volt tulajdonképpen az egész körnek, szellemi körnek a mindenese. József Attila nagyon kedvelte és tisztelte ezt az önfeláldozó, nehéz sorsú asszonyt. Kevesen figyeltek fel a közös tragikus végzetükre. 9 hónappal József Attila 1937. decemberi öngyilkossága, kérdőjel, után 1938. szeptemberében Simon Jolán is önkezével vetett véget az életének. Most mondok egy olyan dolgot, ami nincs benne az eszébe, de fontos, hogy Kassák éppen horgászni volt, és a Bulcs utcai lakásukban, amivel együtt éltek a Kassák Lajos édesanyjával, Istenes Erzsébettel, amikor ment haza Istenes Erzsébet, Kassák Lajosnak az édesanyja, akkor gázszagot érzett szivárogni a Bulcs utcai lakásból, és feltörték a szomszéddal az ajtót, és akkor már sajnos Jolán ott ült, megnyitva a gázcsapot, ülő helyzetben találták meghalva. Ez olyan szinten megrendítette Kassákot, hogy utána tulajdonképpen pszichésen nem beszélt erről a témáról. Biztos nagyon nagy poklokat és nagyon nagy tragédiákat élt meg, de a halál után, a 38-as halál után csak 1963-ban, tehát 25 évvel a tragikus, Jolánnak a tragikus vége után írt róla egy hosszabb verset, aminek az a címe, hogy Requiem egy asszonyért. Bűntudata biztosan volt, mert voltak neki bizony szeretőit, márhogy Kassáknak. Míg Jolán teljesen odaadta magát a mozgalomért, meg Kassákért, meg az avantgárdért, és Bécsbe is követte Kassákot, és mindent feladott, még a színészi karriert is, ami nagyon ígéretesnek tűnt, addig hát Kassák bizony más kapcsolatokat is tartott nőkkel is. Jolán az iszonyatos nyomorban, a nélkülözésben és mindenben követte. Tehát, hogy kicsit olyan egyoldalú volt az, amit a kapcsolatba tettek, hogy így mondjam.
1: Azt is mondják, hogy igazából, vagy többek között az a nyomormunka viselte meg az idegeit, amit igen, ott a szegény telepeken végzett.
0: Ezt szokták valóban mondani, látom, akkor utána néztél ennek a témának, mert valóban ő az ilyen szegény segélyi egyletnek volt egy ilyen fajta munkatársa, aki bejárta a legnagyobb nyomorban lévő embereknek a telepeit, de valójában, hogy ez önmagában csak egy ilyen irodalomtörténeti eufémizmus, mert valójában benne voltak Kassák ütlenkedései is, meg a... Ezt lehet, hogy csak neked mondom, ha gondolod, dönts úgy, hogy sokan azt mondták, hogy hát Kassák egy narcisztikus személyiség volt, na, önimádó. Egyébként még annyit, hogy bár 1909-ben megismerkedtek, de 1928-ban elvette feleségül Kassák egyébként Jolánt, Ami még fontos irodalomtörténeti vagy történeti adalék is lehet, hogy két Lianna politikus mondta a nekrológot Simon Jolának a temetésén, a Rákoskeresztúri köztemetőben temették el. Mára felszámolták az ő sírját, tehát nincs. Amiért fontos, hogy megemlítettem két Liannát, nem csak a történeti értéke, hogy ő mondta a nekrológot a temetésen, hanem hogy a Rákoskeresztúri köztemetőben József Attilának ezt a versét egy az egybe idézte a temetés napján is. Ez fontos adalék talán. És akkor most felolvastam a verset, ha már ennyit beszéltünk róla. József Attila, Simon Jolán. Egyszer, ha nem veszi észre, nézzetek arcába hosszan. Magányos férfiak gondolták ki, amikor én még futballoztam. Élete peng a levegőben. Borítsátok be nagy kabáttal. Sosem szavalt még verset tőlem. Súrol, szalad egy könyv állvánnyal. Ha volna kollektív iparosfa, téli cipőjét megteremné, ha volna igaz szívű kecske, az ő dicséretét mekegné. József Attila, Simon Jolán című verse 1927-ben íródott. Csipkelődő vagy humoros, mélyen empatikus, nem múzsáról szól, hanem a mindennapok terheit cipelő barátról. A vers hangvétele közvetlen, leíró és megfigyelő, ám József Attila nem távolról beszél Simon Jolánról, hanem egy olyan ember közelségével, aki pontosan ismeri a nő mindennapi mozdulatait, fáradtságát és a környezetét is. Jolán művészi státusza a korszak avantgárd szavaló művésze és a rideg valóság, a háztartás, a megélhetési gondok, a proletárnő munkái, súrol, szalad egy könyvállványjal. A súroló kefe és a könyvállvány. Kétkezi robot és szellemi alkotó munka kontrasztja. Végzi a legnehezebb fizikai munkát, súrol, és szolgálja a kultúrát, könyvállvány. Puritán létezés. Csipkelődik vele, mármint József Attila, de nem fölényeskedve, hanem pajtáskodva. Úgy, ahogy a barátunkkal szoktunk évődni. Az élete peng a levegőben. Kifejezi, hogy milyen törékeny a lénye és az egzisztenciája. Akár el is fújhatja egy erősebb szél. Borítsátok be nagy kabáttal. Gyengét szeretetről és óvásról, féltésről tanúskodik. Arra vágyik, hogy egy minden biztonságot megadó, varázslatos nagykabát minden bajtól óvja meg. Nem sértődötten, hanem vágyakozva jegyzi meg, hogy noha Simon Jolán szavaló művész, mégsem szavalt még verset tőle. Megtisztelő lenne számára, ha szavalná őt, mivel ekkoriban József Attila kvázi avantgárd költőnek is számíthatott. Simon Jolán mellesleg kedvelte és figyelemre érdemesnek ítélte József Attila verseit. Erre bizonyság például Erga Ágoston és József Attila levélváltása. Magánlevelezésükben József Attila és Erga Ágoston Kassák Lajost franciásan finomkodva és ironizálva úgy írta, hogy C-A-C-H-A-Q-E, vagyis Kassák. Kassákné Simon Jolán pedig Kassáknénak nevezték és írták. Így ír Erga Ágoston József Attilának. A verseid egyúttal, vagy ezúttal Kassáknénak is tetszettek, aki kijelentette, hogy már a múltkor se tartott tehetségtelennek, csak a pesti asszonyoktól féltett. Jolán dicséretét egy igaz szívű kecske mekegi el. Óva inteném a nyájas rádióhallgatót, hogy bármely hölgyismerősének azt mondja, hogy dicsérjen téged egy kecske. Ezt inkább kedves paródiának nevezhetjük. A korszak avantgárd lírai megszólalásában nem volt ritka az ilyen parodisztikus polgárkukkasztó címkézés. Kassák Lajos például a Ló meghar, a madarak kirepülnek című dadaista vagy szürrealista poémájában rajongva szeretett édesanyját, a Muttert citromfejűnek nevezte. Anyámnak egész citromfeje lett a szegénységtől. Barátjának Szitja Emilnek pedig különösen voltak megkoszosodva a fülei. A kecske nem sértő, a kecske a népi felfogásban a szorgalom, a puritán igénytelenség, a nehéz körülmények közötti túlélés hasznosság szimbóluma. Egyszer Cigány György mondta nekem ezt, ez nagyon fontos, nemrég hunyt el Cigány György, de a kortársalgó interjúkötetben ez is benne van, hogy a kecske azért fontos, mert nem csak enni és inni ad, ugye sajtot és tejet ad, és még akár ruház is adott esetben, hanem egy univerzális fűnyírónak is tekinthetjük, mert amit az udvaron talál, az mindent lelegel. Tehát ennél tökéletesebb és maradéktalabb fűnyírót nem találtak még fel, mondja a Cigány György. Simon Jalán pontosan ilyen volt, mint az őt dicsérő kecske. Kevésből élt, szívósan küzdött. József Attila elmélyülten feledkezne bele Jolán arcába, de zavarba jönne, ha rajta kapná, a nála érettebb nő, hogy őt figyeli. Egyszer, ha nem veszi észre, nézzetek az arcába hosszan. A versben az amikor én még futballoztam kitétel arról van, hogy a fiatal férfiakat már akkor elbűvölte, amikor a költő még grundon focizgató kisgyerek vagy kamasz volt. A kisrác az érett nő csodája. Ugye 1885-ben született Jolán, és 905-ben született József Attila, tehát 20 év volt köztük. Az iparos felőtti kollektív szó egyértelműen utal a közös baloldali eszmei egységükre, szolidáris testvériességükre. A Simon Jolán című vers tehát semmi esetre sem eszményített vallomás, de nem is részvét, hanem az empátia és a tisztelet, talán a barátság, a közös sorsot viselő embertárs verse. József Attila meglátta a kassák árnyékában élő, háttérmunkát végző nő valódi nagyságát, nem csak színésznői, hanem emberi, proletár angyal ikon jellegét is, és ezzel a versen emelte őt a korabeli művészvilág legfontosabb nő alakjai közé.
1: Szerintem sok mindent megtudtunk Simon Jolánról. Mondhatjuk azt, hogy ő betagozódik azon múzsák sorába, akik termékenyítették férjüknek a művészetét?
0: Mindenképpen ott a helye a legnagyobb költő és író múzsák között, és hát például a Nyári Krisztián is említi. Később persze volt Kassáknak felesége, Kárpáti Klára, matematika tanárnő, aki ugyanolyan áldozatosan, vagy hasonlóan áldozatosan vállalta ezt a szürke, alá dolgozó háttérmunkás szerepet, mint Jolán, és egyébként az Egy ember élete című regényben, mint egy regény alak jelenik meg. Én amikor 16 évesen olvastam az Egy ember életét, akkor nem is úgy olvastam őket, mint ilyen irodalmi dolgokat, hanem nekem Simon Jolán, vagy a Szittya Emil, vagy Kassák Lajos, vagy Istenes Erzsébet, ugyanúgy regény alakok voltak, mint Tom Sawyer, vagy Huckleberry Finn, tehát úgy olvastam, mint egy kalandregényt, és a Simon Jolán, mint egy regény alak. Nekem így elevenedik meg.
1: Bozog Ferenc piarista szerzetesnek köszönöm a beszélgetést.

0: Fáy Zoltánnal, a Ferences rendkönyvtárosával beszélgetek, és amikor elkezdtük a kisebb tanulmányaid, cikkeid bemutatását, akkor szó esett a kőesőről, melyről sokáig nem hitted el, vagy csak azt hitted, hogy egy költői fogás, még nem bebizonyosodott, hogy létezett kőeső.
1: A meteorológia történészek számtalan ilyen furcsa eseményt jegyeztek föl, és ezek egyike, amiről rengeteg történeti forrás van, az a kőeső volt. De azért el kell, hogy mondjam, hogy a kőeső mellett van feljegyzés véresőről, ennek többféle oka is volt. Volt olyan véreső, amikor egy afrikai léghullám ilyen vöröses színű homokot hozott, és az színezte meg.
0: Ez volt a piros hó is, vagy ez színezte a havat pirosra is?
1: Igen, azt is. Ez egyébként mondjuk Rómában egész hétköznapi, amikor ez az afrikai homok belepi a várost és az autókon nyomot hagy. Magyarországra már kevésbé jut el, és hát az is előfordult, hogy egy lepkének az anyagcsere terméke volt az, ami megszínezte a vizet. Véreső is gyakran volt. Ez egy teljesen hétköznapi jelenségszámba ment. 1720. június 3-án például maga Bél Mátyás jegyezte föl, hogy a pozsonyi szőlőkben véreső esett, 31-ben pedig a brassói polgárok lettek figyelmesek egy nagyon hasonló jelenségre, ott is azt hitták, hogy véreső volt. Na hát ez a két különböző, a mai megítélésünk szerint két különböző okból esett piros eső az égből. De hát ennél is furcsább dolgokat is följegyeztek, ilyen volt például a húseső. A húseső 1764 májusában örvendeztette meg a Borsod vármegyében lakókat, legalábbis hát két gazdát, akik több kocsi húst tettek össze, a Cserei György diáriuma szerint 12 szekérrel hordták el a temérdek húst. Egyesek szerint ez egy szimpla kitaláció vagy hazugság, mások viszont azt gondolják, hogy egy közeli vásárt a heves szél tehetett tönkre, esetleg valamilyen forgószél fölkapta ezeket a húsokat, és egy kicsit arrébb pedig letette, és így esett hús a levegőből. Hát ezekhez képest a kőeső, amit a 17. században a sokféle forrásból olvashat az ember, az tulajdonképpen egészen hétköznapi jelenség. Rimai János egyik ismert versében ugye így panaszkodik, hogy ez világ mint egy kert, kit kőeső elvert, és tulajdonképpen az irodalom történészek ezt azért általában úgy szokták kezelni, hogy ez egy hasonlat. De az, az igazság, hogy az ország pusztulását akarja így kifejezni. Csak hogy Rimai más verseiben is ír kőesőről. Másutt azt írja, hogy az Úristen megsebesítette a szívét, de oltoványkáját a maga kertjébe ültette el, és most idézem, amely kertet sem dér, ragya, zápor, s kőeső nem járja, veteményét nem fogyatja, hasznát csak az Úrnak adja. Hát akkor ez a kőeső vagy csak ugyan hasonlat volt, és nagyon gyakran előfordult, vagy pedig hát egy nagyon is valóságos eseményt írt le. A felbomlott békességet sirató költemény, valamint az isteni kertet leíró verses allegória nem egyetlen ebben a korban. Balassi Bálint is írt hasonlót, méghozzá az Isten nagyságát alkotásain keresztül bemutató 148. Zsoltár magyarázatjában írja ezt. Tenger mély ösvénye, mennydörgés, villámlás, kőeső, hó, szélvész és háború csattokás, örökön az Úrnak nevét kiáltsátok. Ez a 17. században ez a kőeső, ez gyakori dolog lehetett. Hát egy kicsikét már sikamlósabb terület, ez a Heltai Gáspár, a magyar prózairodalomnak a korai korszakának egy nagy klasszikus, aki a Ponciánus császár históriája című művében szintén ír kőesőről, illetve hát egy kőeső imitációról. A Mesterek harmadik történetében csalásról van szó, de ez a tény, hogy ilyen csalás történik, azt mutatja, hogy akkoriban ez előfordulhatott már, mint a kőeső a 17. században. Ez egy novella betét, amely szerint egy idős polgárt a távolétében a fiatal felesége mindúttalan megcsalta, ám a ház kalitkában tartott beszélni tudó szarkája rendre tudósította a felszarvazott gazdát a kikapos asszony és szeretője szerelmi kalandjairól. A feleség persze mindent tagadott, és egy beárulás után bosszút forralt a vizslamadár ellen, így fogalmazott Heltai Gáspár a vizslamadár ellen. És a bosszú pedig az volt, hogy felmászott a tetőre, megbontotta a híjazatot, és egy csöbörből apró kövecses vizet zúdított a hűséges madárra. A bőbeszédű szarka reggel beárulta a csalfa feleséget, majd elmondta éjszakai megpróbáltatását is a gazdájának, azt, hogy nagy esőben és kőeső volt, úgyhogy csak nem elveszett. Hát ez a felszarvazott polgár érdeklődött a szomszédoknál, hogy távollétében milyen katasztrófa lehetett abban a városban, ahol lakott, és miután a szarka egyik állítása a kőeső hamisnak bizonyult, mert a szomszédok nem tudtak arról, hogy kőeső esett az éjszaka, ezért a felszarvazás sem hitte el, hanem kitekerte az ármánykodó madár nyakát. Akkor átérek arra, amit én magam találtam. Tehát, hogy a kőesőnek persze más forrásai is vannak, és az egyiket a Ferences könyvtár egyik könyvének bejegyzésében is föl lehet lelni, hát ez nem a gyöngyösi, hanem a szombathelyi könyvtárban egy 1487-es Zeiner műhelyből kikerült imitáció Kriszti utolsó lapjára jegyezték föl ezt az esetet. Ennek a könyvnek a bejegyzések szerint két posszesszora volt, két tulajdonosa. Az egyik egy gazdag Fülöp nevű ember, aki talán azonos lehetett Zalavár megye jegyzőjével ebben az időben. A másik tulajdonosa az a szombathelyi Ferences rendház volt 1640-től, és pontosan nem lehet tudni, hogy azt az 1633-as kőesőt, amit ide följegyeztek, azt akkor a gazdag Fülöp írta bele, vagy pedig a szombathelyi Ferencesektől valaki, de minden esetre a könyv hátsó lapján ez áll. Anno 1633 Szent Katalin nap előtt harmadnappal az tiszta égből, hogy csak alig látták, imi tamott egy darab főhőt, oly nagy kőeső esik, hogy ugye a lapáttal hánhatták volna. Hát ez a Szent Katalin nap, ez a november 25-e, és akkor eshetett ez a hatalmas kőáradat.
0: Tehát innentől kezdett el téged érdekelni a dolog, miszerint ez már valóban bizonyítja a valódi kőeső létét, és nem csak valamiféle irodalmi formáról van szó.
1: Hát igen, ez úgy tűnt, hogy ez nem egy hasonlat a 17. században, hogy az országot elverte a kőeső, az ország kertjét, és nem pedig az Isten hatalmasságát bizonyító fordulat, hanem egy teljesen valóságos esemény lehetett, és akkor kezdtem el kutatni, hogy mi lehetett ez a nagy kőeső a 17. században, amikor is csillagászattörténeti följegyzésekből ez azért egészen egyértelműen kiderült, hogy ez nem egy meteorológiai kőeső volt, tehát nem az történt, hogy valamilyen nagy szél miatt, orkán vagy hurikán miatt valahol föl szívta a köveket a légmozgás, és másod pedig letette, mert ebben a lejegyzésben sem írnak szélvihart, hanem hát az a legvalószínűbb, hogy a november éjszakán gyakran lehet látni meteorokat. Az oroszlán a Leó csillagkép felől tűnik elő a Leonida meteorraj, ami egy szétrobbant üstökösnek a maradványa minden novemberben, és hát valószínűleg a 17. században ez annyira megközelíthette a Földet, hogy komoly károkat okozott az országban, az emberekben is, a mezőgazdaságban is, és a házakban is, a házak tetejét is tönkre tehette.
0: És ez fényes nappal volt, meddig tartott egy-egy, vagy ez a kőeső?
1: Ezeken a feljegyzéseken kívül más nem találtam, de valószínűleg ez a meteor raj, amikor elérte a Földet, akkor éjszaka is, nappal is, bármikor a nagyobb kövek becsapódhattak, és ami nem ég el a légtérben, tehát azok tényleg már lényegesen nagyobbak lehettek, azok érhették el a Földet, és azok okozhattak kárt. A 17. században, ez november 6 és 9 között van a feljegyzések szerint ennek a jelenségnek a maximuma, tehát kicsikét Szent Katalin napja előtt, de maga a meteoraj az egy hosszabb ideig van a Föld közelében, tehát egyáltalán nem biztos, hogy november 6 és 9 közötti volt a legnagyobb veszély, hanem bőven lehetett egy pár héttel később is.
0: És valami meteorológiai vagy csillagászati szakkönyvben ennek utána néztél?
1: Magyarországon tulajdonképpen rendkívül el vagyunk kényeztetve, mert Rétli Antal meteorológia történész már jó régen hihetetlen mennyiségű adatot összegyűjtött és kiadta Magyarország meteorológia történetét, ami nemrég újból a Rétli feljegyzéseivel kibővítve megjelent, és ebben gyakorlatilag nagyon hosszú évszázadokra visszamenőleg meglehetős pontosággal minden furcsa meteorológiai eseményt az ember vissza tud benne keresni, és hát ez is szerepel a jégeső, a húseső, a véreső, és sok más egyéb, a nagy szokatlan szelek, a augusztusi havazások, nagyon sok minden előfordul. Ez azért érdekes, mert néhány évvel ezelőtt a klímatörténészek hatalmas diadallal jelentették be, hogy most már aztán biztos adataik vannak arra, mert rájöttek, hogy hogy lehet történeti forrásokkal igazolni a globális felmelegedést, és ez a történeti forrás a angol kereskedelmi hajó meteorológiai feljegyzései voltak, mert rájöttek, hogy a hajós kapitányoknak ugye vezetniük kellett a hajónaplót, és oda beírták a szokatlan vagy hétköznapi meteorológiai megfigyeléseiket. És hát ez valóban jó, de a Rétli Antal az viszont arra jött rá többek között, hogy Magyarországon a szerzetes rendek háztörténeteiben, a História Domuszokban már elég régóta rendszeresen leírják a különleges meteorológiai eseményeket. Itt Gyöngyösön is, ahol most beszélgetünk, a História Domusz az tele van ilyenekkel, ezeket egyébként a Rétli végigolvasta, és akkor kijegyzetelte belőle a nagy októberi, novemberi esőket, kemény teleket, amiket így utólag rendkívül jól lehet használni, mert például erős összefüggés mutatkozik a gyöngyösi nagy pestis járvány és az előtte való kemény tél között, és sok más ilyen összefüggésre találhat az ember.
0: A kőesőről Fáy Zoltánt, a Ferences Rend könyvtárosát hallották. A kőeső jelenségéről Fáy Zoltánt, a Ferences Rend könyvtárosát hallották, és ezzel mai összeállításunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Kvaszinger Jenő nevében is. Tikovics Ernőt hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szombaton tartják a főegyházmegyei ministráns találkozót, amelynek mottója áldott légy uram. A találkozó meghívott vendége Kakukk Ferenc érseki irodaigazgató plébános. Az ünnepi szentmise az Egri Bazilikában 10 órakor kezdődik, azt a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőben közvetíti majd. Az Egri Bazilikában vasárnap tartják a Szent Mihály búcsút, amely este 6 órakor ünnepi vesperással kezdődik, majd 7:45-kor a búcsúi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatja be. Ez gyártyás körmenettel ér véget. Rádiónk ezt a szentmisét is közvetíti majd. Az országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely rendelkezik a kötelező orvosi kamarai tagság visszaállításáról az orvosoknak, fogorvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak. A Magyar Orvosi Kamarának újra véleményezési joga lesz az egészségügyet érintő jogszabályok megalkotásában, szakmai irányelvek kidolgozásában és a képzési követelmények meghatározásában, továbbá az etikai szabályok megalkotása és az etikai eljárások lefolytatása is a MOK feladata lesz. Megválasztotta Polyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának elnökévé az országgyűlés 5 évre. A parlament megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját 4 évre, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. A rendszerváltás óta nem volt példa arra, hogy a frakciók jelöltjeit, akiket előzetesen a bizottság támogatott, a parlamenti szavazáson elutasítsák, reagált Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke. Felfüggesztette az országgyűlés 3 fideszes országgyűlési képviselő, Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogát. Ezt a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte rágalmazás és becsületsértés vétsége miatt indult magánvádas eljárásokban. Velük szemben Litresi Csandrás ügyvéd tett feljelentést a Zsolti bácsi ügyben közzétett és megosztott Facebook bejegyzés és sajtótájékoztatók miatt. 3 országgyűlési képviselő, Magyar Péter miniszterelnök, a fideszes Honkó Balázs és a KDNP-s Seszták Miklóst mentelmi jogának felfüggesztésére tett indítványt a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes, között a legfőbb ügyészség az MT-vel. Honkó az NK ügy miatt kerülhet a vádlottak padjára, Seszták neve a Volánbusz ügyben került elő, Magyar ellen pedig a 2024-es 5. kerületi buli után történt telefonlopás miatt folytatnának nyomozást, foglalja össze az indokokat a sajtó. A Központi Nyomozó Főügyészség megerősítette az ATV-nek, hogy nyomozati cselekményre került sor a Magyar Nemzeti Bankot érintő különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés miatti büntetőügyben. A csatorna úgy értesült, a Matolcsi Györgyhöz köthető körökben tartottak házkutatást. Nem változtatott az 5,5%-os alapkamat szintjén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, a kamat folyosó két széle is változatlan maradt. Varga Mihály jegybankelnök bejelentette, az MNB középtávú inflációs célja 2028. január 1-től 2,5% lesz. A Magyar Nemzeti Bank idén változatlanul 1,8%-os inflációval számol, 2027-re viszont jelentősen 3,1%-ra növelte az előrejelzését a júniusban közölt 2,3%-ról. A Tisza frakció egyhangulag úgy döntött, hogy nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi pozícióra, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt írta, kérik Baka Andrást, hogy állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Szatmári Zoltán személyéről a döntést előzőleg még a jövő hétre ígérte a kormányfő. A köztársasági elnök Magyarországot képviselve felszólal az ENSZ közgyűlésén New Yorkban, közölte a Sándor Palota az MT-vel. Baka András egyúttal a világszervezet főtitkárával és több állami vezetővel is kétoldalú tárgyalásokon vesz részt. A digitális állampolgárság program új, hozzájárulás alapú adatszolgáltatásával egyszerűbbé válhat az elektronikus ügyintézés, közölte a fejlesztő cég az MT-vel. Ha egy szolgáltató csatlakozik a rendszerhez, a felhasználó jóváhagyásával közvetlenül hiteles állami nyilvántartásból kérheti le a szükséges adatokat, így kevesebbet kell azok közül újra megadni, vagy éppen kevesebb igazolást kell beszerezni, illetve kevesebb dokumentumot kell feltölteni. Nincs már az afrikai sertéspestis miatt kijelölt megfigyelési körzet Magyarországon, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bóna Szabolcs közölte, az érintett területeken sikerült megakadályozni a betegség további terjedését a házi sertésállományokban, a védekezés azonban folytatódik a vaddisznók miatt. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, de a gomoly felhőkből keleten, észak-keleten előfordulhat zápor, esetleg zivatar, a szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 5-7, napközben 18-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Holdvilág.
3: Kedves hallgatóink, a következő órában Malek Andrea és Walter Lochmann 2010-ben megjelent I Love a Piano című albumáról válogat a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

Kedves hallgatóink, az elmúlt egy órában Malek Andrea és Walter Lochmann 2010-ben megjelent I Love a Piano című albumáról hallottak válogatást. A műsort Vasvári Bernadett készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. szeptember 23-án szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Kovács Krisztina válogatja, az éjszakás technikai segítséget pedig Nátrán Istvánnak köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsor ismertetés után a nap imáját hallgathatják meg, ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és ha tehetik, töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.
0: A nap imája.
2: Kalkuttai Teréz anya imája. Uram, segíts, hogy soha ne adjam fel önmagam és az álmaimat. Segíts, hogy szabadon szálljak, mint a madár. Ne hagyd, hogy a világ letörje a szárnyaimat. Uram, segíts, hogy ahhoz, hogy élni tudjak, ne csak létezzek, meg tudjam őrizni önnön lényegemet, és bízni tudjak a sorsomban. Segíts, hogy a saját utam megtaláljam, és a saját utamat járjam. Segíts, Uram, hogy önmagam lehessek. Segíts, hogy ami jön, el tudjam fogadni, és ami megy, el tudjam engedni. Ámen.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Az országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely rendelkezik a kötelező orvosi kamarai tagság visszaállításáról az orvosoknak, fogorvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak. A Magyar Orvosi Kamarának újra véleményezési joga lesz az egészségügyet érintő jogszabályok megalkotásában, szakmai irányelvek kidolgozásában és a képzési követelmények meghatározásában, továbbá az etikai szabályok megalkotása és az etikai eljárások lefolytatása is a MOK feladata lesz. Megválasztotta Polyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiatanácsának elnökévé az országgyűlés 5 évre. A parlament megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját 4 évre, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. A rendszerváltás óta nem volt példa arra, hogy a frakciók jelöltjeit, akiket előzetesen a bizottság támogatott, a parlamenti szavazáson elutasítsák, reagált Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke. Felfüggesztette az országgyűlés 3 fideszes országgyűlési képviselő, Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogát. Ezt a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte, rágalmazás és becsületsértés vétsége miatt indult magánvádas eljárásokban. Velük szemben Litresi Csandrás ügyvéd tett feljelentést a Zsolti bácsi ügyben közzétett és megosztott Facebook bejegyzés és sajtótájékoztatók miatt. 3 országgyűlési képviselő, Magyar Péter miniszterelnök, a fideszes Hankó Balázs és a KDNP-s Seszták Miklóst mentelmi jogának felfüggesztésére tett indítványt a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes, között a legfőbb ügyészség az MT-vel. Hankó az NK ügy miatt kerülhet a vádlottak padjára, Seszták neve a Volánbusz ügyben került elő, Magyar ellen pedig a 2024-es 5. kerületi buli után történt telefonlopás miatt folytatnának nyomozást. Foglalja össze az indokokat a sajtó. A Központi Nyomozó Főügyészség megerősítette az ATV-nek, hogy nyomozati cselekményre került sor a Magyar Nemzeti Bankot érintő különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés miatti büntetőügyben. A csatorna úgy értesült, a Matolcsi Györgyhöz köthető körökben tartottak házkutatást. Nem változtatott az 5,5%-os alapkamat szintjén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, a kamat folyosó 2 széle is változatlan maradt. Varga Mihály jegybankelnök bejelentette, az MNB középtávú inflációs célja 2028. január 1-től 2,5% lesz. A Magyar Nemzeti Bank idén változatlanul 1,8%-os inflációval számol, 2027-re viszont jelentősen 3,1%-ra növelte az előrejelzését a júniusban közölt 2,3%-ról. A Tisza frakció egyhangulag úgy döntött, hogy nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi pozícióra, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt írta, kérik Baka Andrást, hogy állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Szatmári Zoltán személyéről a döntést előzőleg még a jövő hétre ígérte a kormányfő. A köztársasági elnök Magyarországot képviselve felszólal az ENSZ közgyűlésén New Yorkban, közölte a Sándor Palota az MT-vel. Baka András egyúttal a világszervezet főtitkárával és több állami vezetővel is kétoldalú tárgyalásokon vesz részt. A digitális állampolgárság program új, hozzájárulás alapú adatszolgáltatásával egyszerűbbé válhat az elektronikus ügyintézés, közölte a fejlesztő cég az MT-vel. Ha egy szolgáltató csatlakozik a rendszerhez, a felhasználó jóváhagyásával közvetlenül hiteles állami nyilvántartásból kérheti le a szükséges adatokat, így kevesebbet kell azok közül újra megadni, vagy éppen kevesebb igazolást kell beszerezni, illetve kevesebb dokumentumot kell feltölteni. Nincs már az afrikai sertéspest is miatt kijelölt megfigyelési körzet Magyarországon, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bóna Szabolcs közölte, az érintett területeken sikerült megakadályozni a betegség további terjedését a házi sertésállományokban, a védekezés azonban folytatódik a vaddisznók miatt. A Világbank 841 millió dollárt utalt át Ukrajnának kanadai kormány garanciával, közölt az ukrán miniszterelnök. Szerhij Korecki szerint a nyugati országok garanciáival az Ukrajnának folyósított világbanki támogatás teljes összege elérte már az 54 milliárd 300 millió dollárt. A frissen megadott támogatás egy részét a költségvetés szociális kiadásaira fordítják. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, de a gomoly felhőkből keleten, észak-keleten előfordulhat zápor, esetleg zivatar, a szél sok felé lesz élénk, erős, a hőmérséklet a reggeli órákban 5-7, napközben 18-20 fok körül alakul. Ismét megerősödhet a magas légnyomás Európa fölött, így a földközi tenger és Észak-Afrika térségéből szokatlanul meleg levegő indulhat észak felé. Magyarországon és a környező országokban szeptember végén akár 28-30 fokos csúcsértékek is előfordulhatnak, írja az Origó. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából.

14. Leópápa levele a latin-amerikai főpásztorokhoz. A püspökök világos tanítással segítsék a híveket. 14. Leópápa ellátogatott a kultúra és a nevelés dikasztériumába. Ahogy Jézus Péterre nézett, Szent Mise a vatikáni magyar kápolnában.

14. Leó pápa, a püspökök világos tanítással segítsék a híveket. A latin-amerikai és karibi püspökökhöz intézett levelében 14. Leó pápa Mogrovejo-i Szent Turibius szenti avatásának 300. évfordulója alkalmából a püspöki szolgálatról elmélkedik. Arra buzdítja a főpásztorokat, hogy személyesen keressék fel közösségeiket, ápolják belső életüket, tegyék lelkipásztori prioritássá a szentségimádást, és a hívek lelkiismeretét befolyásoló számtalan hang között világos, türelmes és az egyház közösségében gyökerező tanítást nyújtsanak. A székesegyház küszöbének átlépése egyben belépés egy új közösségbe, amelynek útját a püspöknek is végig kell járnia. A feszület és a szentelt víz átvétele annak a szolgálatnak a jele, amelyben a főpásztornak belső életéről is gondoskodnia kell, és nem engedheti, hogy azt a félelem vagy a személyes érdekek kiszárítsák. A szentségimádás átalakító ereje, valamint az apostoli levélben kapott megbízatás pedig iránytűként szolgál a hívek gondolkodását betöltő számtalan hang között. E képek által elmélkedik 14. Leó a püspöki szolgálatról szeptember 19-én közzétett pápai levelében, amelyet Latin Amerika és a Karib térség püspökeihez intézett védőszentjük Mogrovejo-i Szent Turibius szentéavatásának 300. évfordulója alkalmából. A pápa a püspök székesegyházába történő ünnepélyes bevonulásának egyes mozzanatait kapcsolja össze a rábízott küldetéssel. 14. Leó saját perui lelkipásztori tapasztalatait is felidézi. Szent Turibius, az andok püspöke, Lima érseke volt. A Szent Atya szerint a püspök székesegyházában történő fogadásának rítusa hasonló ahhoz, ahogyan lelkipásztori látogatásai során egyház megyéje közösségei fogadják, mintha az egyház újra és újra vissza akarná vezetni a főpásztort első bevonulásának jelentéséhez. A püspök első találkozása a hívekkel a székesegyház kapujában történik, egy olyan közösséggel, amely már az ő érkezése előtt is járt a saját útját. Ahhoz, hogy igazán megismerje, neki magának is végig kell járnia ezt az utat. Szent Turibius is erre törekedett. Fontosnak tartotta, hogy az evangelizáció a helyi nyelveken is történjen, és szoros kapcsolatot épített ki saját földjével és annak népével. Egy egyházmegye bizonyos valóságait nehéz egy íróasztal mögül megérteni. Ezért ügyelnünk kell arra, hogy a lelkipásztori látogatások megőrizzék elevenségüket. Személyesen menjünk el közösségeinkhez, hallgassuk meg nyájunkat, és keressük fel azokat, akiknek ritkán van lehetőségük arra, hogy a püspökhöz forduljanak. Az apostolutód szolgálata azt kívánja, hangsúlyozza a pápa, hogy szívünk az égben, lábunk pedig az úton legyen. A székesegyház kapujában a püspök átveszi és megcsókolja a feszületet. 14. Leó szerint ez az önfeláldozás ígérete. Szent Turibius hosszú útjai és megpróbáltatásai során ezt az odaadást élte meg, amikor közel került az őslakos népekhez, fellépett a visszaélések ellen, és a szegények, valamint a szenvedők mellett maradt. Kedves testvérek, gyakran vissza kell térnünk a kereszt iskolájába. A nyáj elhagyása jóval a látható menekülés előtt elkezdődhet, amikor a kényelem, a félelem vagy az önérdek elsőbséget kap a hívek javával szemben. A szentelt víz ezután a püspököt és híveit ugyanabban a keresztségben egyesíti. Aki mások megszentelésére kapott küldetést, annak magának is szüksége van a megszentelődésre. Ápoljuk tehát belső életünket, és maradjunk tudatában annak, hogy megtérésre szoruló tanítványok vagyunk, buzdít Leó pápa levelében. A püspök a legszentebb oltári szentség előtt csendben ismeri fel, hogy a lelki pásztorok jönnek és mennek, új kihívások jelennek meg, tervek születnek és változnak, Krisztus azonban mindig megmarad. 14. Leó ezért arra kéri a püspököket, hogy a szentség imádást tegyék lelkipásztori prioritássá, biztosítva a híveknek olyan időt és teret, ahol megerősítést találhatnak életútjukhoz. Az imádság ugyanis olyan utakat nyithat meg, amelyeket semmilyen terv nem képes elképzelni. Az Úr oltára ugyanakkor az egység helye.
Krisztus maga köré gyűjti egyházát, és egyetlen testé teszi. Ahogyan Szent Turibius egy hatalmas és sokszínű egyházi közösség egységéért dolgozott, úgy a mai püspököknek is őrizniük kell azt, hogy egyházmegyéik sokfélesége Krisztusban találja meg egységét. A szertartás következő mozzanata az apostoli levél, a pápai bulla felolvasása, amelyel a pápa kinevezi az adott részegyház pásztorát. A püspök nem önmagától kapja a küldetését, hanem az egyháztól, és azt az egyházzal szeretett közösségben gyakorolja, elkötelezve magát, hogy védelmezi kincseit. Szent Turibius a tridenti zsinat tanításának befogadásával, tartományi tanácsok és egyházmegyei szinódusok megtartásával, valamint kateketikai munkájával teljesítette ezt a feladatot. Egy olyan korban, amikor oly sok hang tart igényt arra, hogy tekintélyt gyakoroljon a hívek lelkiismerete felett, a püspök feladata világos, türelmes és ebben a közösségben gyökerező tanítást nyújtani, hogy segítsen népének felismerni az egyetlen pásztor hangját, hangsúlyozza 14. Leó. A papság és a hívek ezt követően tiszteletüket fejezik ki új püspökük iránt. Ez a gesztus felelősséggé válik, különösen a papokkal való kapcsolatban, akik sajátos módon egységben vannak püspökükkel. 14. Leó arra kéri a főpásztorokat, hogy különösen szolgálatuk első éveiben legyenek közel papjaikhoz, és senki ne érezze úgy, hogy csak akkor fordulhat püspökéhez, amikor valamilyen problémát kell megoldani. A püspöki atyaság gyakran apa mutatkozik meg, amikor egy pap tudja, hogy bizalommal kopogtathat a püspöki rezidencia ajtaján, írja a Szent Atya. Az evangélium felolvasása után maga a püspök szól népéhez. Előbb tehát befogad, szemlélődik és hallgat, és csak azután beszél. A pápa szerint ennek a sorrendnek fontos tanítása van. Semmilyen sürgős ügy vagy lelkipásztori feladat, bármilyen szükséges legyen is, ne vezessen oda, hogy elhanyagoljuk az imádságot, amely az igehirdetés szükséges előkészülete. Mindig szánjuk rá a szükséges időt, hogy meghallgassuk az igét, és gondosan átgondoljuk, miként tárjuk azt népünk elé. A felajánlásban pedig mindaz megjelenik, amit a püspöknek nap mint nap az Úr kezébe kell helyeznie. Munkáját, terveit, döntéseit, a rábízott embereket, aggodalmait és reményeit. Lesznek pillanatok, amikor világosan látja az utat, máskor saját kicsinségével szembesül. Mindezt az oltárra helyezheti. A püspök feladata, hogy hűségesen odaadja önmagát, a gyümölcs végső soron Istené, írja 14. Leó. A pápa végül Latin Amerika szent és boldog püspökeinek példáját állítja a főpásztorok elé, köztük Claret Szent Antal Máriát, Szent Ezekiel Morénót, Szent Rafael Gizárt és Szent Oscar Romérót. Arra buzdít, hogy az egyház egyre mélyebben ismerje meg életüket, hiszen tanúságtételük megmutatja, miként ölthet különböző formákat ugyanaz a küldetés az egyes korokban és körülmények között. Levele végén 14. Leó a guadalupei szűzanya a spanyol ajkú népek védőszentje oltalmába ajánlja vágyát, kérve segítségét, hogy a püspökök megújult hűséggel éljék meg a rájuk bízott küldetést. XIV. Leó pápa ellátogatott a Kultúra és Nevelés dikasztériumába. A Szent Atya szeptember 21-én hétfőn látogatást tett a Kultúra és Nevelés dikasztériumában. Találkozott a munkatársakkal és bátorította őket az egyház és a világ iránti mindennapi elkötelezettségükben és szolgálatukban. 14. Leó hétfőn a dikasztérium irodáiban tett egy órás látogatása során méltatta a Kultúra és Nevelés dikasztériumának fontos munkáját. A látogatás során a Szent Atya a dikasztérium által a találkozót követően közzétett közlemény szerint rámutatott arra, hogy a kultúra, a sport és a művészet révén számos lehetőséget teremtett a találkozásra, és egy olyan egyetemes nyelv segítségével segíti elő a párbeszédet, amely képes közvetíteni a humanizmus értékeit mindenki számára. Köszönetét fejezte ki a dikasztériumban dolgozó munkatársaknak, egyúttal bátorítva őket az egyház és a világ iránti mindennapi elkötelezettségükben és szolgálatukban.
A Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúcióban 14. Leó elődje, Ferenc pápa úgy határozta meg a kultúra és nevelés dikasztériumának küldetését, mint amely azon munkálkodik, hogy a keresztény antropológia fényében fejlessze az emberi értékeket, hozzájárulva a keresztény tanítványság teljes megvalósulásához. Látogatása során 14. Leó hangsúlyozta, hogy a római kúria értékes eszköz a hit az egyház alapvető üzenete továbbadásában. Végül távozása előtt 14. Leó megáldotta a jelenlévőket és családjaikat.

hogy Jézus Péterre nézett. Szentmise a vatikáni bazilika magyar kápolnájában. Ahogy Jézus Péterre nézett, miután a tanítvány megtagadta mesterét, abban nem volt szemrehányás, talán csak fájdalmas szeretet, ami végül Pétert bűnbánó sírásra indította. Rómából hazatérve ezt a jézusi tekintetét vigyétek magatokkal. Ajánlotta homíliájában Felker Zsolt, veszprémi plébános atya, a kápolnát teljesen megtöltő, mint egy 100 magyar zarándok előtt. Itt ebben a bazilikában az egyház szívében vagyunk. Ne csak nézzük Jézust, hanem engedjük, hogy ő meg is lásson minket. Szeptember 22-én, kedden reggel 4:49-kor egy veszprémi és egy szombathelyi zarándok csoport jelenlétében kezdődött a szokásos keddi heti magyar szentmise, amelynek főcelebránsa Felker Zsolt atya volt, a veszprémi magyarok nagyasszonya templom plébánosa, akit elkísért az immár 55 éve papként szolgáló Nagy Károly atya. A veszprémi hívek mellett foglaltak helyet a szombathelyi Szent Márton templom hívei, akik az ezüstmisés plébánosuk Bodorkós Imre atya vezetésével érkeztek Rómába, nyakukban a megkülönböztető kék sájukkal. A szentmise végén Imre atya ezüstmisés áldást adott, és egy jubileumi szentképet mindenkinek, amely a római tógába öltözött Szent Tarzíciuszt és a sportos Szent Kárló Akutiszt ábrázolják, amint éppen az oltára helyezett ragyogó eukarisztiára mutatnak. Íme az egyház tanúságtevői, az egyik az első századokból, a másik mai kortársként. Zsolt atya, aki maga is Rómában tanult, homíliájában Szent Péter közeli sírja miatt is Jézus és Péter kapcsolatát elemezte. A zarándok nem csak azért érkezik Rómába, hogy bazilikákat és történelmi emlékeket keressen fel. Az egyház szívébe érkezik, ahol nemzedékek imája, vértanúk hűsége, szentek könnye és bűnösök megtérése rakódik egymásra. Éppen itt kell megérteni valamit abból, hogy az egyház elsősorban nem azok közössége, akik már célba értek, hanem azoké, akik Krisztus tekintetében újra és újra felállnak. Adta meg beszéde témáját Felker Zsolt atya. Sokszor úgy nézünk a szentekre, mintha őket valami más anyagból gyúrták volna össze, és mintha nekik valamiként könnyebb lett volna hinni.

látja azt is, amit önmagunk előtt takargatunk, ő mégsem fordítja el a fejét. Ezen az arándoklaton mi sok mindent nézünk. Oltárokat, képeket, ereklyéket, kupolákat, mondta Zsolt atya. De most próbáljuk megfordítani a dolgot. Ne csak mi nézzük Krisztust. Álljunk meg előtte, és engedjük, hogy ő nézzen minket. Ne magyarázkodjunk, ne védekezzünk, ne akarjunk jobbnak látszani, csak legyünk előtte. Zsolt atya egy példát is említett. Avilai Szent Teréz az imádságot baráti együttlétként írja le, azzal, akiről tudjuk, hogy szeret bennünket. Milyen egyszerű és milyen mély. Maradni annál, aki szeret. Éppen ezt veszítjük el a mai világ rohanásában. Sok mindent teszünk Istenért, de kevés időt töltünk az Istennel. Mondjuk az imákat, de ritkán engedjük meg, hogy csend legyen utánuk. Pedig a szeretetben nem kell mindig beszélni. Az eukarisztia, amit most éppen ünneplünk, ennek a szeretetnek a legmélyebb csendje. Krisztus nem magyarázza a szeretetét. Teszi, csinálja, odaadja önmagát. Amikor majd magunkhoz vesszük őt az oltári szentségben, elég csak ennyit mondani, Uram, nézd, itt vagyok. És kérlek, ne azt nézd, aminek mutatni szeretném magam. Nézd annak, ami vagyok. És ha van bennem valami, ami nem tőled való, tisztíts meg. Ha elfáradtam, erősíts meg. Ha eltávolodtam, hívj vissza. Ha félek, maradj velem. Ne engedd, hogy Rómából csak emlékeket és emléktárgyakat vigyek magammal haza. Add kérlek, hogy elsőként a te tekintetedet vigyem magammal. Mert aki egyszer valóban találkozott Krisztus tekintetével, az már nem tud egészen úgy élni, mint korábban. Uram, nézz rám, és adj bátorságot, hogy ne fordítsam el rólad a tekintetemet. Zárta homíliáját Felker Zsolt, veszprémi plébános atya a kedreggeli szentmisén, amelyet veszprémi és szombathelyi zarándokok előtt mutatott be a Szent Péter Bazilika magyarok nagyasszonya kápolnájában. A szentmise után a magyar zarándokok a kápolna mögött megálltak Szent VI. Pál pápa és 16. Benedek pápa sírjánál, és együtt imádkoztak. Majd tovább indultak az örökváros keresztény nevezetességeinek a megismerésére.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szombaton tartják a Főegyházmegyei Minisztráns találkozót, amelynek mottója áldott légy uram. A találkozó meghívott vendége Kakukk Ferenc érseki irodaigazgató plébános. Az ünnepi szentmise az Egri Bazilikában 10 órakor kezdődik, azt a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőben közvetíti majd. Az Egri Bazilikában vasárnap tartják a Szent Mihály búcsút, amely este 6 órakor ünnepi vesperással kezdődik, majd 17:00-kor a búcsúi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatja be. Ez gyártyás körmenettel ér véget. Rádiónk ezt a szentmisét is közvetíti majd. Az országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely rendelkezik a kötelező orvosi kamarai tagság visszaállításáról az orvosoknak, fogorvosoknak,

orvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak. A Magyar Orvosi Kamarának újra véleményezési joga lesz az egészségügyet érintő jogszabályok megalkotásában, szakmai irányelvek kidolgozásában és a képzési követelmények meghatározásában, továbbá az etikai szabályok megalkotása és az etikai eljárások lefolytatása is a MOK feladata lesz. Megválasztotta Polyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának elnökévé az országgyűlés 5 évre. A parlament megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját 4 évre, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. A rendszerváltás óta nem volt példa arra, hogy a frakciók jelöltjeit, akiket előzetesen a bizottság támogatott, a parlamenti szavazáson elutasítsák, reagált Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke. Felfüggesztette az országgyűlés 3 fideszes országgyűlési képviselő, Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogát. Ezt a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte, rágalmazás és becsületsértés vétsége miatt indult magánvádas eljárásokban. Velük szemben Litresi Csandrás ügyvéd tett feljelentést a Zsolti bácsi ügyben közzétett és megosztott Facebook bejegyzés és sajtótájékoztatók miatt. 3 országgyűlési képviselő, Magyar Péter miniszterelnök, a fideszes Hankó Balázs és a KDNP-s Seszták Miklóst mentelmi jogának felfüggesztésére tett indítványt a legfőbügyész jogkörében eljáró legfőbügyész helyettes, között a legfőbügyészség az MT-vel. Hankó az NK ügy miatt kerülhet a vádlottak padjára, Seszták neve a Volánbusz ügyben került elő, Magyar ellen pedig a 2024-es 5. kerületi buli után történt telefonlopás miatt folytatnának nyomozást, foglalja össze az indokokat a sajtó. A Központi Nyomozó Főügyészség megerősítette az ATV-nek, hogy nyomozati cselekményre került sor a Magyar Nemzeti Bankot érintő különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés miatti büntetőügyben. A csatorna úgy értesült, a Matolcsi Györgyhöz köthető körökben tartottak házkutatást. Nem változtatott az 5,5%-os alapkamat szintjén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, a kamat folyosó két széle is változatlan maradt. Varga Mihály jegybankelnök bejelentette, az MNB középtávú inflációs célja 2028. január 1-től 2,5% lesz. A Magyar Nemzeti Bank idén változatlanul 1,8%-os inflációval számol, 2027-re viszont jelentősen 3,1%-ra növelte az előrejelzését a júniusban közölt 2,3%-ról. A Tisza frakció egyhangulag úgy döntött, hogy nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi pozícióra, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt írta, kérik Baka Andrást, hogy állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Szatmári Zoltán személyéről a döntést előzőleg még a jövő hétre ígérte a kormányfő. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, de a gomoly felhőkből keleten, észak-keleten előfordulhat zápor, esetleg zivatar, a szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 5-7, napközben 18-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Sok szeretettel köszöntjük Tekla, Ila, Lina, Livius és Telma nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. A Tekla görög eredetű név, melynek jelentése Isten dicsősége. Az Ila az Ilona rövidített, a kicsinyítő képzős formája. A Lina a Karolina becézőjéből önállósult. A Livius latin eredetű név, melynek jelentése ólomszínű, kékes, irigy, rosszakaratú. A Telma angol eredetű név jelentése ápoló, óvó, vigyázó. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat, vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. Ma van az őszi napi egyenlőség, a csillagászati ősz kezdete. Napi egyenlőségnek nevezzük azt, amikor egy égitest mindkét féltekéjén a nappal és az éjszaka hossza megegyezik. Ekkor a nap 90 fok magasan delel az egyenlítő felett, így a nappal és az éjszaka ezeken a napokon mindenhol ugyanannyi ideig tart. A szeptemberi napi egyenlőség napja szeptember 22-e, illetve szeptember 23-a. Az északi féltekén őszi napi egyenlőségnek, a délin tavaszi napi egyenlőségnek nevezik. A két félgömbön ez a csillagászati ősz, illetve a csillagászati tavasz kezdete is egyben. 1846-ban felfedezték a Neptunus bolygót. A bolygót először két német csillagász, Johann Gottfried Galle és Heinrich Dares regisztrálta. A francia tudós Urbain Le Verrier útmutatását követték, aki az Uranusz keringési rendellenességeiből pontosan meghatározta a zavar okaként feltételezett Neptunus bolygó helyét. A számítások alapján Johann Galle német csillagász 1846. szeptember 23-án mindössze fél órás kereséssel a jelzett helytől egy fok távolságra az új bolygót meg is találta. Le Verrier és Galle felfedezése után hoztak nyilvánosságra az angol csillagászok olyan dokumentumokat, amelyek szerint John Couch Adams angol matematikus már 1845. szeptemberében megadta a Neptunusz égi helyét mindössze fél foknyira a Le Verrier megjelölte koordinátáktól. A dokumentumok nyomán Le Verrier kénytelen volt lemondani a felfedezés elsőbségéről. 1951-ben Budapesten Rákosi Mátyás utasítására felrobbantották a Városliget szélén álló Regnum Marianum templomot. 1883-ban megszületett Gundel Károly, vendéglős, gasztronómiai szakíró. Gundel János fia. 1900-tól Svájc, Németország, Anglia és Franciaország leghíresebb vendéglőiben tanulta a mesterséget. 1910-ben vette át a Városligeti vendéglőt, 1920 és 1925 között a Royal szálló, 1927-től a fővárostól átvett Gellért szálló éttermeinek bérlője. Gasztronómiai könyvei a legjobb és legismertebb ilyen tárgyú munkák közé tartoznak. Idegen nyelvű munkáival, szakácskiállításokon és bemutatókon népszerűsítette a magyar konyhát és fellendítette az idegenforgalmat. A magyar vendéglős és szállodás szakma egyik vezető egyénisége volt. Gundel Károly étterme az 1939-es New York-i világkiállítás magyar pavilonjának hivatalos étterme volt. A New York Times úgy írt róla, a Gundel vendéglő nagyobb, jobb hírverést biztosít Budapest számára, mint egy hajórakomány turista prospektus. 1865-ben megszületett Orci Emma bárónő, magyar származású angol dráma és regényírónő. Tarnaösön született. Leghíresebb műve a The Scarlet Pimpernel. A 20. század egyik legnépszerűbb alkotása volt. M. Muska, Orci Félix báró, az ismert zeneszerző, karmester és Vas Emma grófnő egyetlen leánya volt. Édesapja olyan zeneszerzők barátja volt, mint Wagner, Liszt és Günód. 15 éves korában szüleivel Budapestről Brüsszelbe, majd Londonba költözött, ahol megtanult angolul. Tanulmányait Brüsszelben és Párizsban végezte, majd Londonban festeni tanult, képeiből ki is állítottak. 1894-ben férjhez ment Montag Barsóhoz, akivel együtt kezdtek el könyveket írni és magazinokat illusztrálni, valamint magyar népmeséket fordítani és kiadni. 1905-ben a The Scarlet Pimpernel című regényével szerezte meg hírnevét, amelyet 14 nyelvre fordítottak le, és amelyet férjével a színpad számára is átírt. 1872-ben megszületett Richter Gedeon, gyógyszergyáros vegyész. Richter Gedeon 1901-ben megvásárolta Budapesten a Sas gyógyszertárat, ahol a gyógyszerek magyarországi iparszerű előállítására laboratóriumot rendezett be, és Magyarországon elsőként kezdte meg főként állati szervekből készült organoterápiás készítmények előállítását. Ebből fejlesztette ki, és 1907-ben Kőbányán megalapította a róla elnevezett gyógyszergyárat. Kiváló, külföldön is elismert gyógyszereket kísérletezett ki és gyártott. Londonban és Bukarestben leányvállalatot szervezett, 34 államban bizományi raktárt létesített. A faji üldözés erősödésével előbb kitiltották a gyárából, majd egy időre újból visszaengedték. A fasizmus áldozata lett, halálának pontos időpontja bizonytalan. 1913-ban megszületett dr. Tarit Sándor, a legidősebb magyar olimpiai bajnok. Kaliforniában él, olimpiai bajnok vízilabdázó, építészmérnök. Tagja volt az 1936. évi nyári olimpiai játékokon Berlinben bajnoki címet nyert magyar csapatnak. 1914-ben megszületett Csépe Imre, költő, író, a vajdasági magyar irodalom egyik kiemelkedő alakja. Fordul a szél címmel önéletrajzi regényt írt, valamint verseket publikált a Kalandja és a Híd című magyar, illetve más horvát lapokban. Ő volt a népies magyar irodalom utolsó vajdasági képviselője. 1930-ban megszületett Ray Charles, amerikai jazz, blues és pop énekes. Orlandóban a vakok iskolájában tanult zeneszerzést és zongorázni. 1947-ben megismerkedett Quincy Jones-szal és felvette első kislemezét Confession Blues címmel Los Angelesben, majd 1953-ban New Orleansben az általa hangszerelt The Things That I Used To Do című dallal, amely 1 millió példányban kelt el, óriási hírnevet szerzett. 1955-ben jelent meg első kislemeze I've Got a Woman címmel az Atlantic kiadónál. 1962-ben megalapította önálló lemeztársaságát, a Tangerint, amelyet megvett az ABC kiadó 1973-ban. 11-szer kapott Grammy-díjat, 1986-ban Rock and Roll Hall of Fame-et. 1938-ban Bécsben megszületett Romy Schneider, német-francia színésznő. Ausztriában született, német és francia állampolgár volt. Legismertebb alakítása Sissi az osztrák császárné életét bemutató film trilógiában. 1949-ben megszületett Bruce Springsteen, amerikai énekes és gitáros. New Jersey-ben született, munkás szülők gyermekeként. Kevés zseppénzén általában lemezeket vásárolt, azután otthon együtt énekelt kedvenceivel. Ekkor határozta el, hogy ő maga is híres rockzenész lesz. 20 évesen New York különböző klubjaiban zenélt, de nem figyeltek fel rá, ezért a 70-es évek legelején Amerika másik felében, Kaliforniában próbált szerencsét. Itt sem időzött sokáig, csak hamar visszatért szülőhazájába, a Kertek államába, New Jersey-be. 1972-ben New Yorkba ment, mert felcsillant a remény. Mike Apple bemutatta a CBS egyik producerének, John Hammondnek, aki tehetségesnek találta a rock and roll srácot. Rájött, hogy Bruce Springsteent, mint új Bob Dylant el tudja adni. 1973-ban megjelent Springsteen első lemeze, amelyre a szakma és a közönség sem reagált. Következő albumán már kezdett kialakulni egyéni hangvétele. Egyöntetű elismerését a harmadik album megjelenése hozta. A 2007-es Magic, illetve a 2009-es Working on a Dream egyaránt a Billboard toplista első helyén landolt. Mindeközben 2007 folyamán 3 Grammy-díjat is bezsebelt. 1861-ben meghalt Brunswick Teréz, az első magyarországi óvodák, a kisdedóvók megalapítója. 1929-ben Göttingenben meghalt Zsigmondy Richárd, magyar származású Nobel-díjas kémikus. Bécsben és Münchenben folytatott egyetemi tanulmányai során az osztrák születésű, de magyar szülőktől származó Zsigmondy Richárd elsősorban a szerves kémiával foglalkozott. Doktori disszertációját is ebben a témakörben írta. Rövid ideig Berlinben dolgozott, majd Grazban magántanár lett. 1897 és 1907 között a Jénia Egyetem magántanára, és ezzel egy időben a Schott üveggyár tudományos munkatársa volt. 1908-tól haláláig a Göttingeni Egyetemen tanított szervetlen kémiát. 1918-ban alkotta meg a különböző kémiai kutatásokban használt membránszűrőt, 1929-ben pedig ennek tökéletesített változatát, az ultraszűrőt. Kolloid oldatokkal kapcsolatos vizsgálataiért és az ultramikroszkóp felfedezéséért 1926-ban kapott kémiai Nobel-díjat. Az elismeréssel járó pénzösszeget teljes egészében kémiai intézetének fejlesztésére fordította. Zsigmondy Richárdról a Holdon egy krátert is elneveztek. 1968-ban meghalt Szent Pió, a katolikus kamaszok és a civil önkéntesek védőszentje. Olasz-római katolikus pap, kapucinus szerzetes. A Pió nevet a szerzetes rendben kapta. Pappá szentelése után Padre Pio néven vált ismerté. Számos különleges esemény fűződik nevéhez. 1999-ben boldoggá, 2002-ben pedig szentté avatták. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely rendelkezik a kötelező orvosi kamarai tagság visszaállításáról az orvosoknak, fogorvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak. A Magyar Orvosi Kamarának újra véleményezési joga lesz az egészségügyet érintő jogszabályok megalkotásában, szakmai irányelvek kidolgozásában és a képzési követelmények meghatározásában, továbbá az etikai szabályok megalkotása és az etikai eljárások lefolytatása is a MOK feladata lesz. Megválasztotta Poyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának elnökévé az országgyűlés 5 évre. A parlament megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját 4 évre, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. A rendszerváltás óta nem volt példa arra, hogy a frakciók jelöltjeit, akiket előzetesen a bizottság támogatott, a parlamenti szavazáson elutasítsák, reagált Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke. Felfüggesztette az országgyűlés 3 fideszes országgyűlési képviselő, Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogát. Ezt a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte, rágalmazás és becsületsértés vétsége miatt indult magánvádas eljárásokban. Velük szemben Litresi Csandrás ügyvéd tett feljelentést a Zsolti bácsi ügyben közzétett és megosztott Facebook bejegyzés és sajtótájékoztatók miatt. 3 országgyűlési képviselő, Magyar Péter miniszterelnök, a fideszes Honkó Balázs és a KDNP-s Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztésére tett indítványt a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes, között a legfőbb ügyészség az MT-vel. Hankó az NK ügy miatt kerülhet a vádlottak padjára, Seszták neve a Volánbusz ügyben került elő, Magyar ellen pedig a 2024-es 5. kerületi buli után történt telefonlopás miatt folytatnának nyomozást, foglalja össze az indokokat a sajtó. A Központi Nyomozó Főügyészség megerősítette az ATV-nek, hogy nyomozati cselekményre került sor a Magyar Nemzeti Bankot érintő különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés miatti büntetőügyben. A csatorna úgy értesült, a Matolcsi Györgyhöz köthető körökben tartottak házkutatást. Nem változtatott az 5,5%-os alapkamat szintjén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, a kamat folyosó 2 széle is változatlan maradt. Varga Mihály jegybankelnök bejelentette, az MNB középtávú inflációs célja 2028. január 1-től 2,5% lesz. A Magyar Nemzeti Bank idén változatlanul 1,8%-os inflációval számol, 2027-re viszont jelentősen 3,1%-ra növelte az előrejelzését a júniusban közölt 2,3%-ról. A Tisza frakció egyhangulag úgy döntött, hogy nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi pozícióra, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt írta, kérik Baka Andrást, hogy állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Szatmári Zoltán személyéről a döntést előzőleg még a jövő hétre ígérte a kormányfő. A köztársasági elnök Magyarországot képviselve felszólal az ENSZ közgyűlésén New Yorkban, közölte a Sándor Palota az MT-vel. Baka András egyúttal a világszervezet főtitkárával és több állami vezetővel is kétoldalú tárgyalásokon vesz részt. A digitális állampolgárság program új, hozzájárulás alapú adatszolgáltatásával egyszerűbbé válhat az elektronikus ügyintézés, közölte a fejlesztő cég az MT-vel. Ha egy szolgáltató csatlakozik a rendszerhez, a felhasználó jóváhagyásával közvetlenül hiteles állami nyilvántartásból kérheti le a szükséges adatokat, így kevesebbet kell azok közül újra megadni, vagy éppen kevesebb igazolást kell beszerezni, illetve kevesebb dokumentumot kell feltölteni. Ismét megerősödhet a magas légnyomás Európa fölött, így a földközi tenger és Észak-Afrika térségéből szokatlanul meleg levegő indulhat észak felé, Magyarországon és a környező országokban szeptember végén akár 28-30 fokos csúcsértékek is előfordulhatnak, írja az Origo. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
5: Reklámot hallottak.
6: Napköszöntő. Reggeli magazin.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és jó reggelt kívánok 2026. szeptember 23-án szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt Berec Renátát hallják. A zenéket ma Kovács Krisztina válogatja. A hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Karkus Istvánnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Most nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a Következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Rónai György Saul című versét Szegvári Menyhért mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsoron következik. Ezután 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Pió atyáról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imájával és programajánlóval zárjuk, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a Szegedi Tudományegyetemen létrehozott robotikus szívritmuszavarkezelő központról beszélget dr. Szili Török Tamás professzorral, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Hát ugye tudományra szert lehet tenni, de azt alkalmazni már nem annyira könnyű, hiszen sok múlik a feltételrendszeren, az infrastruktúrán. Akkor Szegeden külön figyelmet fordítanak már, mint a kampusz területén az újdonságuk a robottechnikára?
1: Amikor én hazajöttem, és a kardiológiai centrum vezetőjeként elkezdhettem dolgozni, akkor nagyon fontosnak találtam azt, hogy tényleg ne csak azokat a területeket fejlesszük, ami az én specialitásom, és ezért úgy gondolom, hogy Magyarországon egyébként egyedülálló módon egy olyan 5 éves tervet sikerült összerakni a kollégáimmal közösen, ami kijelöli a modern kardiológia fejlődési útjain belül a szegedi kardiológiának a legfontosabb prioritásait. És ennek egyébként csak része ez a robot rendszer. A beteg tájékoztatáson keresztül a saját kollégáknak a kommunikációs kultúrájának a javításáig, a szervezeti felépítésnek a javításán keresztül egyéb más innovációk, a képalkotó eljárások innovációját mind célul tűztük ki. Természetesen ezt nem lehet 3 év alatt, sőt most már úgy látom, hogy 5 év alatt sem teljesen megvalósítani, de ezért fontos, hogy legyen egy egyértelmű víziónk, tudjuk azt, hogy a kardiológia milyen irányba fejlődik, és azok a fejlesztések, amelyeket itt teszünk, azok ebben az irányban történjenek.
0: Most már másodszor, sőt talán többször utal tulajdonképpen a társszakmák együttműködésének a jelentőségére, mert ugye itt kardiológia, angiológia, intervenciós radiológia, sok mindenre gondolni kell, amikor is erről beszélünk, hogy a jövő útja mi. Ugye, jól sejtem?
1: Egyértelműen, és azt nagyon köszönöm, hogy kiemelte, mert ez az egyik legfontosabb tényező, amit figyelembe kell venni a fejlesztések során. Tehát például ez a robot is nagy valószínűséggel a közeljövőben akár ilyen neurointervenciós beavatkozásokra, ezt úgy kell elképzelni, hogy az idegrendszeren belüli ereknek a kacskaringósága miatt azoknak az elérhetősége, illetve azokon belüli manipuláció nehezebb, tehát elképzelhető, hogy ezzel a robottal ott is sikerül majd eredményeket elérni, illetve a perifériás erek, tehát a végtagi ereknek a kezelése során is szóba jöhet. Ettől eltekintve, hogyha most nem csak a robotra koncentrálunk, valóban nagyon fontosnak tartom azt, hogy a társszakmákkal az együttműködés az működjön, viszont nem csak a társszakmákat emelném ki, hanem a régiónak is a fontosságát. Tehát az egyetemi centrum az egyfajta tudásközpontként is értelmezhető, és mi azt szeretnénk, és ebben is nagyon sok energiát próbálunk rakni, hogy a régió kardiológiai centrumaival olyan együttműködést alakítsunk ki, amely hosszú távon nem csak a mi szegedi betegellátásunkat, de az egész régiónak a betegellátását tudja javítani.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben a Szegedi Tudományegyetemen létrehozott robotikus szívritmus zavarkezelő központról beszélgetett dr. Szili Török Tamás professzorral, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M3-as autópálya munkálataiból. Vásáros-Namény felé Gödöllő térségében a leálló sávon dolgoznak. A 32-es és a 37-es kilométer között a belső és a külső sáv is le van szűkítve. A munkához kapcsolódóan a korlátozás ideje alatt a Kisbag pihenőhely nem használható. Átépítették a terelést Gyöngyös térségében. A 65-ös és a 72-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták aszfaltozás miatt. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A munka a Gyöngyös nyugat csomópontot is érinti, Vásáros-Namény felé sem le, sem felhajtani nem lehet, míg Budapest felé a lehajtás nem lehetséges. A főváros felé fel lehet hajtani az autópályára. Új terelést építettek ki a 60 nyugat csomópontnál. Az 53-as és az 57-es kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. A Budapest irányába tartókat a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Csomóponti zárás nincs, viszont aki Miskolc felül érkezik és a 60 nyugat csomópontnál szeretne letérni az autópályáról, az maradjon a saját oldalán, mert csak onnan lehet lehajtani a pályáról. A 43-as kilométernél a Galga pihenőhelyet Vásáros-Namény irányába aszfaltozás miatt lezárták. A 3-as főúton 60-ban a 60-as kilométernél közműjavítás miatt felbontották a burkolatot, csak a félútpálya járható. Szintén a 3-as főúton Miskolc térségében a 183-as és a 185-ös kilométer között felújítják a burkolatot, máji felé a külső sávot lezárták. A 25-ös főúton Egerben a 11-es kilométertől a 14-es kilométerig nagyszabású felújítási munkákat végeznek. A négy sávos szakaszon mindkét irányban elkerítettek egy-egy sávot az autósok elől. A forgalmi rendre vonatkozó szabályokat jelzőtáblák jelzik. A 26-os főúton Miskolc belterületén a 3-as kilométernél útépítés miatt lezárták a külső sávot mindkét oldalon. A 36-os főúton Nyíregyháza külterületén csatornáznak, a 47-es kilométernél a főútat teljes szélességében lezárták, a forgalmat a 38-as és a 338-as főútra terelik. A 38-as főúton Toka és Tarcal között felújítják a burkolatot. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig több szakaszon lezárták a félútpályát, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Az alsóbrendű utak tekintetében Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében Szuhafő belterületén a Kossuth-Lajos úton a 4-es kilométernél lévő Szuhapatak átereszen karbantartási munkákat végeznek. Előreláthatóan szeptember 30-áig az utat lezárják. Kerülni a Petőfi és a Szabadság utcán lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az útinform.hu tájékoztatása alapján. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg az előttünk álló napok időjárását. Ma sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős széllökések kísérik az északnyugati szelet. Hajnalban 3 és 11 fok között alakulnak a minimumok, de fagyzugos völgyekben fagypont közeli értékek is előfordulhatnak. Napközben 18-22 fokot mérhetünk. Csütörtökön változóan, délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A nap második felében észak felől elszórtan záporok, a Dunántúlon helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugatira forduló szél élénk helyenként erős lesz. Hajnalban 3 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, de fagyzugos völgyekben fagypont közeli értékek is előfordulhatnak. Délutára 18 és 24 fokig melegszik a levegő. Pénteken folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Egy-egy futózápor azonban előfordulhat. A Dunántúlon élénk erős lesz az északnyugati szél. Hajnalban 2 és 10 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 18 és 24 fok valószínű. Szombaton gomoly felhős, napos, csapadékmentes időre van kilátás. A légmozgás mérsékeltnek ígérkezik. Hajnalban 2 és 11, délután 19 és 24 fok várható. Vasárnap gyengén felhős, napos, csapadékmentes időre van kilátás, mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet hajnalban 4 és 13, délután 20 és 25 fok között valószínű. Véget ért a parlagfűszezon csúcsidőszaka, azonban országosan még a közepes, magas tartományban alakulhat a parlagfű pollen terhelés. A lehűlés mérsékelte a parlagfű pollen koncentrációját, ami azonban még mindig sokfelé magas. A hét elején közepes magas mértékű pollen terhelés várható, az erős szél által felkavart por és pollen azonban a tünetek eseti, rohamszerű erősödését okozhatja. Helyenként elsősorban az Alföldön még erős tüneteket okozó, nagyon magas koncentráció is előfordulhat. A lágyszárú allergének közül a pázsitfűfélék, a csalánfélék, az útifű, a kenderfélék, a libatopfélék, az üröm, valamint a részgyom és a szerbtövis pollen szemei is egyaránt alacsony koncentrációban vannak jelen a levegőben. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóraszáma országosan magas, nagyon magas, míg az epikokkum spóraszáma országosan magas. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést és pollen információkat hallottak a met.hu és az időkép.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Rónai György, Saul. Nyílni látom, kiáltott az eget, de azért még rádobtak pár követ. Így vesszem minden hitszegő gazul, gondolta a ruhák fölött Saul. A nagy Jehova parancsolta így, hogy egy legyen az oltár és a hit. Mert a mi úrunk irgalmatlan úr, gondolta, s kardért sóvárgott Saul. De oly derűsen csillogott az ég, hogy le kellett hunynia a szemét. S hogy pillája szembogarára hult, furcsa káprázat fogta el Sault. Mintha ezer gubó akarna már pattanni, úgy nyüzsgött a benti táj. S a damaszkuszi úton rengeteg tüzes pille vagy szirom libegett. Egy tüzes örvény vagy valami kéz derékon kapta, megforgatta és ledobta. Hult, hult, és akkor vadul, lüktető szívvel fölnézett Saul. De minden olyan volt, mint az előbb. Ruhájukért mentek a kövezők. S már született a villám, mely nem öl, csak megvilágosít és tündököl.
1: Rónai György Saul című versét Szegvári Mennyhért előadásában hallották. Rónai György költő, író, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte, magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai Könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője. 1947 és 1949 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedéktársaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából.

14. Leópápa levele a latin-amerikai főpásztorokhoz. A püspökök világos tanítással segítsék a híveket. 14. Leópápa ellátogatott a kultúra és a nevelés dikasztériumába. Ahogy Jézus Péterre nézett, Szent Mise a Vatikán

14. Leó pápa, a püspökök világos tanítással segítsék a híveket. A latin-amerikai és karibi püspökökhöz intézett levelében 14. Leó pápa mogrovejhói Szent Turibius szenti avatásának 300. évfordulója alkalmából a püspöki szolgálatról elmélkedik. Arra buzdítja a főpásztorokat, hogy személyesen keressék fel közösségeiket, ápolják belső életüket, tegyék lelkipásztori prioritássá a szentségimádást, és a hívek lelkiismeretét befolyásoló számtalan hang között világos, türelmes és az egyház közösségében gyökerező tanítást nyújtsanak. A székesegyház küszöbének átlépése egyben belépés egy új közösségbe, amelynek útját a püspöknek is végig kell járnia. A feszület és a szentelt víz átvétele annak a szolgálatnak a jele, amelyben a főpásztornak belső életéről is gondoskodnia kell, és nem engedheti, hogy azt a félelem vagy a személyes érdekek kiszárítsák. A szentségimádás átalakító ereje, valamint az apostoli levélben kapott megbízatás pedig iránytűként szolgál a hívek gondolkodását betöltő számtalan hang között. E képek által elmélkedik 14. Leó a püspöki szolgálatról szeptember 19-én közzétett pápai levelében, amelyet Latin Amerika és a Karib térség püspökeihez intézett védőszentjük mogrovejhói Szent Turibius szentéavatásának 300. évfordulója alkalmából. A pápa a püspök székesegyházába történő ünnepélyes bevonulásának egyes mozzanatait kapcsolja össze a rábízott küldetéssel. 14. Leó saját perui lelkipásztori tapasztalatait is felidézi. Szent Turibius, az Andok püspöke, Lima érseke volt. A Szent Atya szerint a püspök székesegyházában történő fogadásának rítusa hasonló ahhoz, ahogyan lelkipásztori látogatásai során egyház megyéje közösségei fogadják, mintha az egyház újra és újra vissza akarná vezetni a főpásztort első bevonulásának jelentéséhez. A püspök első találkozása a hívekkel a székesegyház kapujában történik, egy olyan közösséggel, amely már az ő érkezése előtt is járta saját útját. Ahhoz, hogy igazán megismerje, neki magának is végig kell járnia ezt az utat. Szent Turibius is erre törekedett. Fontosnak tartotta, hogy az evangelizáció a helyi nyelveken is történjen, és szoros kapcsolatot épített ki saját földjével és annak népével. Egy egyházmegye bizonyos valóságait nehéz egy íróasztal mögül megérteni. Ezért ügyelnünk kell arra, hogy a lelkipásztori látogatások megőrizzék elevenségüket. Személyesen menjünk el közösségeinkhez, hallgassuk meg nyájunkat, és keressük fel azokat, akiknek ritkán van lehetőségük arra, hogy a püspökhöz forduljanak. Az apostolutód szolgálata azt kívánja, hangsúlyozza a pápa, hogy szívünk az égben, lábunk pedig az úton legyen. A székesegyház kapujában a püspök átveszi és megcsókolja a feszületet. 14. Leó szerint ez az önfeláldozás ígérete. Szent Turibius hosszú útjai és megpróbáltatásai során ezt az odaadást élte meg, amikor közel került az őslakos népekhez, fellépett a visszaélések ellen, és a szegények, valamint a szenvedők mellett maradt. Kedves testvérek, gyakran vissza kell térnünk a kereszt iskolájába. A nyáj elhagyása jóval a látható menekülés előtt elkezdődhet, amikor a kényelem, a félelem vagy az önérdek elsőbséget kap a hívek javával szemben. A szentelt víz ezután a püspököt és híveit ugyanabban a keresztségben egyesíti. Aki mások megszentelésére kapott küldetést, annak magának is szüksége van a megszentelődésre. Ápoljuk tehát belső életünket, és maradjunk tudatában annak, hogy megtérésre szoruló tanítványok vagyunk, buzdít Leó pápa levelében. A püspök a legszentebb oltári szentség előtt csendben ismeri fel, hogy a lelki pásztorok jönnek és mennek, új kihívások jelennek meg, tervek születnek és változnak, Krisztus azonban mindig megmarad. 14. Leó ezért arra kéri a püspököket, hogy a szentség imádást tegyék lelkipásztori prioritássá, biztosítva a híveknek olyan időt és teret, ahol megerősítést találhatnak életútjukhoz. Az imádság ugyanis olyan utakat nyithat meg, amelyeket semmilyen terv nem képes elképzelni. Az Úr oltára ugyanakkor az egység helye.
Krisztus maga köré gyűjti egyházát, és egyetlen testé teszi. Ahogyan Szent Turibius egy hatalmas és sokszínű egyházi közösség egységéért dolgozott, úgy a mai püspököknek is őrizniük kell azt, hogy egyházmegyéik sokfélesége Krisztusban találja meg egységét. A szertartás következő mozzanata az apostoli levél, a pápai bulla felolvasása, amelyel a pápa kinevezi az adott részegyház pásztorát. A püspök nem önmagától kapja a küldetését, hanem az egyháztól, és azt az egyházzal szeretett közösségben gyakorolja, elkötelezve magát, hogy védelmezi kincseit. Szent Turibius a tridenti zsinat tanításának befogadásával, tartományi tanácsok és egyházmegyei szinódusok megtartásával, valamint kateketikai munkájával teljesítette ezt a feladatot. Egy olyan korban, amikor oly sok hang tart igényt arra, hogy tekintélyt gyakoroljon a hívek lelkiismerete felett, a püspök feladata világos, türelmes és ebben a közösségben gyökerező tanítást nyújtani, hogy segítsen népének felismerni az egyetlen pásztor hangját, hangsúlyozza 14. Leó. A papság és a hívek ezt követően tiszteletüket fejezik ki új püspökük iránt. Ez a gesztus felelősséggé válik, különösen a papokkal való kapcsolatban, akik sajátos módon egységben vannak püspökükkel. 14. Leó arra kéri a főpásztorokat, hogy különösen szolgálatuk első éveiben legyenek közel papjaikhoz, és senki ne érezze úgy, hogy csak akkor fordulhat püspökéhez, amikor valamilyen problémát kell megoldani. A püspöki atyaság gyakran apa mutatkozik meg, amikor egy pap tudja, hogy bizalommal kopogtathat a püspöki rezidencia ajtaján, írja a Szent Atya. Az evangélium felolvasása után maga a püspök szól népéhez. Előbb tehát befogad, szemlélődik és hallgat, és csak azután beszél. A pápa szerint ennek a sorrendnek fontos tanítása van. Semmilyen sürgős ügy vagy lelkipásztori feladat, bármilyen szükséges legyen is, ne vezessen oda, hogy elhanyagoljuk az imádságot, amely az igehirdetés szükséges előkészülete. Mindig szánjuk rá a szükséges időt, hogy meghallgassuk az igét, és gondosan átgondoljuk, miként tárjuk azt népünk elé. A felajánlásban pedig mindaz megjelenik, amit a püspöknek nap mint nap az Úr kezébe kell helyeznie. Munkáját, terveit, döntéseit, a rábízott embereket, aggodalmait és reményeit. Lesznek pillanatok, amikor világosan látja az utat, máskor saját kicsinségével szembesül. Mindezt az oltárra helyezheti. A püspök feladata, hogy hűségesen odaadja önmagát, a gyümölcs végső soron Istené, írja 14. Leó. A pápa végül Latin Amerika szent és boldog püspökeinek példáját állítja a főpásztorok elé, köztük Claret Szent Antal Máriát, Szent Ezekiel Morénót, Szent Rafael Gizárt és Szent Oscar Romérót. Arra buzdít, hogy az egyház egyre mélyebben ismerje meg életüket, hiszen tanúságtételük megmutatja, miként ölthet különböző formákat ugyanaz a küldetés az egyes korokban és körülmények között. Levele végén 14. Leó a guadalupei szűzanya a spanyol ajkú népek védőszentje oltalmába ajánlja vágyát, kérve segítségét, hogy a püspökök megújult hűséggel éljék meg a rájuk bízott küldetést. XIV. Leó pápa ellátogatott a Kultúra és Nevelés dikasztériumába. A Szent Atya szeptember 21-én hétfőn látogatást tett a Kultúra és Nevelés dikasztériumában. Találkozott a munkatársakkal és bátorította őket az egyház és a világ iránti mindennapi elkötelezettségükben és szolgálatukban. 14. Leó hétfőn a dikasztérium irodáiban tett egyórás látogatása során méltatta a Kultúra és Nevelés dikasztériumának fontos munkáját. A látogatás során a Szent Atya a dikasztérium által a találkozót követően közzétett közlemény szerint rámutatott arra, hogy a kultúra, a sport és a művészet révén számos lehetőséget teremtett a találkozásra, és egy olyan egyetemes nyelv segítségével segíti elő a párbeszédet, amely képes közvetíteni a humanizmus értékeit mindenki számára. Köszönetét fejezte ki a dikasztériumban dolgozó munkatársaknak, egyúttal bátorítva őket az egyház és a világ iránti mindennapi elkötelezettségükben és szolgálatukban.
A Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúcióban 14. Leó elődje, Ferenc pápa úgy határozta meg a kultúra és nevelés dikasztériumának küldetését, mint amely azon munkálkodik, hogy a keresztény antropológia fényében fejlessze az emberi értékeket, hozzájárulva a keresztény tanítványság teljes megvalósulásához. Látogatása során 14. Leó hangsúlyozta, hogy a római kúria értékes eszköz a hit az egyház alapvető üzenete továbbadásában. Végül távozása előtt 14. Leó megáldotta a jelenlévőket és családjaikat.

ahogy Jézus Péterre nézett. Szentmise a Vatikáni Bazilika magyar kápolnájában. Ahogy Jézus Péterre nézett, miután a tanítvány megtagadta mesterét, abban nem volt szemrehányás, talán csak fájdalmas szeretet, ami végül Pétert bűnbánó sírásra indította. Rómából hazatérve ezt a jézusi tekintetét vigyétek magatokkal. Ajánlotta homíliájában Felker Zsolt, veszprémi plébános atya, a kápolnát teljesen megtöltő, mint egy 100 magyar zarándok előtt. Itt ebben a bazilikában az egyház szívében vagyunk. Ne csak nézzük Jézust, hanem engedjük, hogy ő meg is lásson minket. Szeptember 22-én, kedden reggel 4:49-kor egy veszprémi és egy szombathelyi zarándok csoport jelenlétében kezdődött a szokásos keddi heti magyar szentmise, amelynek fő celebránsa Felker Zsolt atya volt, a veszprémi Magyarok Nagyasszonya templom plébánosa, akit elkísért az immár 55 éve papként szolgáló Nagy Károly atya. A veszprémi hívek mellett foglaltak helyet a szombathelyi Szent Márton templom hívei, akik az ezüstmisés plébánosuk, Bodorkós Imre atya vezetésével érkeztek Rómába, nyakukban a megkülönböztető kék sájukkal. A szentmise végén Imre atya ezüstmisés áldást adott, és egy jubileumi szentképet mindenkinek, amely a római tógába öltözött Szent Tarzíciuszt és a sportos Szent Kárló Akutiszt ábrázolják, amint éppen az oltára helyezett ragyogó eukarisztiára mutatnak. Íme az egyház tanúságtevői, az egyik az első századokból, a másik mai kortársként. Zsolt atya, aki maga is Rómában tanult, homíliájában Szent Péter közeli sírja miatt is Jézus és Péter kapcsolatát elemezte. A zarándok nem csak azért érkezik Rómába, hogy bazilikákat és történelmi emlékeket keressen fel. Az egyház szívébe érkezik, ahol nemzedékek imája, vértanúk hűsége, szentek könnye és bűnösök megtérése rakódik egymásra. Éppen itt kell megérteni valamit abból, hogy az egyház elsősorban nem azok közössége, akik már célba értek, hanem azoké, akik Krisztus tekintetében újra és újra felállnak. Adta meg beszéde témáját Felker Zsolt atya. Sokszor úgy nézünk a szentekre, mintha őket valami más anyagból gyúrták volna össze, és mintha nekik valamiként könnyebb lett volna hinni. Pedig ők épp úgy küzdöttek, féltek és elfáradtak, mint mi, és adódott, hogy ők sem értették az Istent. A különbség csak annyi, hogy ők újra és újra visszatértek az Úrhoz. A keresztény élet egyik legmélyebb misztériuma nem az, hogy mi nézzük Istent, hanem hogy megengedjük, Isten nézzen bennünket. Pétert is egy tekintet változtatta meg. Tagadása után Jézus ránézett. Nem tudjuk, milyen volt az Úr tekintete. De Péter kiment, és keserves sírásra fakadt. Nem mintha a gyűlöletet látott volna Jézus szemében, hanem éppen azért, mert ugyanazt a szeretetet találta meg benne, amelyet előtte is érzett. Így néz ránk az Isten. Ő látja azt is, amit mások nem látnak. Látja azt is, amit önmagunk előtt takargatunk, ő mégsem fordítja el a fejét. Ezen az zarándoklaton mi sok mindent nézünk. Oltárokat, képeket, erekélyeket, kupolákat, mondta Zsolt atya. De most próbáljuk megfordítani a dolgot. Ne csak mi nézzük Krisztust. Álljunk meg előtte, és engedjük, hogy ő nézzen minket. Ne magyarázkodjunk, ne védekezzünk, ne akarjunk jobbnak látszani. Csak legyünk előtte. Zsolt atya egy példát is említett. Avilai Szent Teréz az imádságot baráti együttlétként írja le, azzal, akiről tudjuk, hogy szeret bennünket. Milyen egyszerű és milyen mély. Maradni annál, aki szeret. Éppen ezt veszítjük el a mai világ rohanásában. Sok mindent teszünk Istenért, de kevés időt töltünk az Istennel. Mondjuk az imákat, de ritkán engedjük meg, hogy csend legyen utánuk. Pedig a szeretetben nem kell mindig beszélni. Az eukarisztia, amit most éppen ünneplünk, ennek a szeretetnek a legmélyebb csendje.
Krisztus nem magyarázza a szeretetét, teszi, csinálja, odaadja önmagát. Amikor majd magunkhoz vesszük őt az oltári szentségben, elég csak ennyit mondani: Uram, nézd, itt vagyok. És kérlek, ne azt nézd, aminek mutatni szeretném magam. Nézd annak, ami vagyok. És ha van bennem valami, ami nem tőled való, tisztíts meg. Ha elfáradtam, erősíts meg. Ha eltávolodtam, hívj vissza. Ha félek, maradj velem. Ne engedd, hogy mából csak éjeket és emléktárgyakat vigyek magammal haza. Add kérlek, hogy elsőként a te tekintetedet vigyem magammal. Mert aki egyszer valóban találkozott Krisztus tekintetével, az már nem tud egészen úgy élni, mint korábban. Uram, nézz rám, és adj bátorságot, hogy ne fordítsam el rólad a tekintetemet. Zárta homíliáját Felker Zsolt, veszprémi plébános atya a kedreggeli szentmisén, amelyet veszprémi és szombathelyi zarándokok előtt mutatott be a Szent Péter Bazilika magyarok nagyasszonya kápolnájában. A szentmise után a magyar zarándokok a kápolna mögött megálltak Szent VI. Pál pápa és 16. Benedek pápa sírjánál, és együtt imádkoztak, majd tovább indultak az örökváros keresztény nevezetességeinek a megismerésére.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Jézus elküldi tanítványait, hogy kettessével járják be a falvakat, hirdessék az Isten országát, gyógyítsanak és üzzék ki a gonosz lelkeket. Útnak indítja őket, de nem engedi, hogy úti felszereléssel biztosítsák magukat, semmit se vigyetek az útra. A küldetés hátterében nem a tárgyak vagy eszközök nyújtotta biztonság áll, és a küldetés alapja nem az emberi felkészültség, hanem az isteni bizalom. Mindannyian küldöttek vagyunk. Nem csak élnünk kell a hit szerint, hanem tovább kell adnunk a hitet az életünkkel, a szavainkkal, a viselkedésünkkel. Jézus ma minket kér, indulj el, ne várj arra, hogy minden tökéletes legyen. Ne a biztonságot, hanem az engedelmességet legyen az első. A tanítvány nem a maga nevében megy, hanem Krisztus küldetésében jár. Ez bátorságot ad. Nem önmagamat kell hirdetnem, hanem az a feladatom, hogy továbbadjam azt, amit kaptam. És ha nincsenek nálam eszközök, akkor is ott van velem a Szentlélek, aki az emberi szavakon és tetteken keresztül működik. Ahol befogadnak, ott jelen van Isten áldása. Ahol elutasítanak, ott nincs ok a kétségbeesésre. A tanítvány nem a személyes sikerre törekszik, hanem a hűség jellemzi őt. A feladata nem a megtérítés, hanem a tanúságtétel. Ahol nyitott szívekre talál, ott az evangélium termést hoz.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram 222-es, a Szent vagy Uram 126-os, végül pedig az Éneklőegyház énekes könyv 225-ös számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben. A Szent vagy Uram 222-es, a Szent vagy Uram 126-os, végül pedig az Éneklőegyház énekes könyv 225-ös számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: Lelkeddel.
0: Kedves testvérek, a mise szándékunk elhunyt Nyitrai Ernő és felesége Tirnász Gizella. A lelki üdvösségükért ajánljuk fel ezt a szent misét. Pietralcinói Szent Pio atya emléknapját ünnepeljük ezen a szent misén, az ő közbenjárását kérve. Kérjük azt, hogy mindig szeretettel és tisztelettel járuljunk szent áldozáshoz, ugyanazzal a szeretettel és tisztelettel, amellyel ő is szokott. Szent mise elején kérjük Istentől bocsánatot a mi bűneinkért, és tőle segítséget, hogy méltóképpen tudjuk megünnepelni ezt a szent misét.

0: gyanom a mindenható Istennek és nektek testvérei, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: könyörögjünk. Mindenható örök Isten, te Szent Pió áldozó papnak megadtad azt a kegyelmet, hogy különleges módon részesedjék fiat szenvedésében, és papi szolgálata által megújuljanak közöttünk irgalmasságot csodái. Közben járására ad, hogy mi is részt vállaljunk Krisztus szenvedésében, és így feltámadásának dicsőségében is részesüljünk. Aki veled él is uralkodik, a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány a példabeszédek könyvéből. A Szent Ősök bölcsessége így tanít. Az Isten minden szava szintiszta igazság, megvédi azt, aki szüntelenül benne bízik. Szavához ne tégy hozzá semmit, hogy meg ne fedjen, és hazugságban ne maradj. Két dolgot kérek, ezt add meg, Uram, mielőtt meghalok. A család hazugságtól óvd meg lelkemet, és ne adj nekem se gazdagságot, se nyomort, csak annyit adj, Uram, hogy éppen elég legyen, hogy jól lakván meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam, hogy vajon ki az Úr, és szükségből ne lopjak, meggyalázva Isten nevét. Ez az Isten igéje.
3: Istennek legyen ára.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Jézus összehívta a 12 apostolt, erőt és hatalmat adott nekik, az ördögök felett és a betegségek gyógyítására. Aztán szétküldte őket, hogy hirdessék Isten országát, és gyógyítsák meg a betegeket. Meghagyta nekik, semmit se vigyetek az útra, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt. Két ruhátok se legyen. Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott, amíg tovább nem utaztok. De ha nem fogadnak be, hagyjátok el a várost, és a port is rázzátok le lábatokról, vádképpen ellenük. Azok útra keltek, bejárták a falvakat, hirdették mindenütt az evangéliumot, és meggyógyították a betegeket. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus!
0: A mai evangéliumi szakaszban Jézus Krisztus küldi a 12 apostolt az evangélium hirdetésére. Ez a mai evangélium egyrészt arra emlékeztet engem, hogy az egyház az apostolokra van bízva, van alapozva, ugye Krisztusra, de Krisztus az apostolokra, az apostolokat küldve bizalmat ad az embernek, ezeknek az apostoloknak, hogy tovább adják azt a küldetést, amit ő elkezdte. És ez, gondolom, hogy mindnyájunk számára ez egy biztatás, meg hogy az Isten bíz bennünk, hogy az Isten annyira bízik bennünk, hogy felelősséget ad nekünk. És hát talán azoknak viszont, akik úgy vannak vele, hogy hát én, az én vallásomat, az én keresztény hivatásomat elintézem Istennel egyedül vele. Nem kell közvetítő, nem kell egyház, nem kell járnom templomba. Hát azt hiszem, hogy ez a mai evangélium pont az ellenkezőjét mondja nekünk, hogy Isten ezeket az apostolokat küldi pont ezért, mert egy földi közvetítőt hagy utána, akin keresztül meg tudja gyakorolni ezt a hatalmat, amit Jézus Krisztus gyakorolt itt a földön. És a második dolog, ami megérint és szól, az az, hogy ugye többek között, hát azt halljuk, hogy hatalmat adott, hogy ugye az ördögök felett és a betegségek gyógyítására, de a legfontosabb küldetés az az, hogy hirdessék mindenütt az evangéliumot. És ez végül az egyháznak az elsődleges és legfontosabb küldetése, hirdetni az evangéliumot. Nem egyszerűen az, hogy a betegeket gyógyítsák, hanem hirdetni az evangéliumot. Az csak Jézus Krisztus életében is jelenik meg az, és szoktuk mondani, hogy Jézus Krisztus nem csak ezért jött, hogy testi csodákat tegyen. Az ő küldetése, meg az egyháznak a küldetése ennél fontosabb. És az nem más, mint a lelkek üdvössége. Hogyan? Hát az evangéliumi hirdetésén keresztül. Kérjük, kedves testvérek, hogy Pietralcinói Szent Pio atyán keresztül, atyának a segítségén keresztül mi is erre tudjunk törekedni, hirdetni az evangéliumot az egész világnak, Jézus Krisztus halála és feltámadása, mint megváltó eszköz az ember számára, azért, hogy minél több ember jusson ennek az ismeretére, és minél több embernek megadatik ez a lehetőség, hogy Istenhez jusson, és Isten megváltó hatalmában részesüljön. Amen. Kérjük, kedves testvéreim, a mindenható Istent, minden világosság atyát, hogy teljesítse igazságra éhező és szomjazó hívei kéréseit.
3: Adjunk egyháznak bölcs tanítókat és apostoli lelkületű hithirdetőket, hogy egyre jobban megismerje a világ szent fiad evangéliumát, hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Add, hogy megszűnjék az írás tudatlanság a földön, és a szentírás ismeretében is gyarapodjanak a népek, hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Támasz hívő szakembereket az emberi tudás minden ágában, neved dicsőségére és a lelkek javára, hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Add, hogy a szülők meg ne feledkezzenek ígéretükről, amelyet megkeresztelt gyermekeik vallásos nevelésére tettek, hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Ne engedd, hogy világi tanulmányainkban előre haladva elhanyagoljuk a szentek tudományát, az imádságos lelkületet és az ember szeretet gyakorlását, hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Nyisd meg az igazság kapuit Ernőnek és Gizellának, és minden megholt hívednek, hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Istenünk, te kiapadhatatlan fényességben lakozol, gyarapítsd híveidet minden ismeretben, és add meg nekik szent lelked segítségét, hogy életükkel tanúskodjanak a te igazságodról, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.

0: imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom is a tietek, kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az áldozatot, nevének, dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, amelyeket Szent Pió ünnepén oltárodra helyeztünk. Add, hogy ez a titokzatos áldozat eszközölje ki számunkra megbocsátó irgalmadat, amint őt a te dicsőségedbe elvezette. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak is, így szólt: vegyétek, és ígyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Lábadat hirdetjük, Urunk, és hitünkkel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyújtson egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Szent Pióval és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Üdvözítünk parancsolatot.

0: békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk.

0: íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hajj, hajj, hajj, hajj, hajj.

0: Könyörögjünk! Mindenható Istenünk, ez a mennyei vendégség töltsön el kegyelmed erejével mindnyájunkat, akik Szent Pió ünnepét megüljük. Add, hogy a hit ajándékát épségben megőrizzük, és mindig az üdvösség fényes ösvényén haladjunk. Krisztus a mi Úrunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas
1: szemmel szeretett nyájodra.
0: Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szüzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Gervasoni Michele, a bazilika káplánja mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Kubik Tamás. A felolvasó Ferenci Tamás volt, a technikai közvetítést Karkus István irányította. 11 órától pedig szentmisét közvetítünk Nyírcsászáriból, a Szent Pió búcsúból. Ha tehetik, maradjanak velünk a továbbiakban is.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. Szombaton tartják a főegyházmegyei ministráns találkozót, amelynek mottója áldott légy Uram. A találkozó meghívott vendége Kakuk Ferenc érsek irodaigazgató plébános. Az ünnepi szentmise az Egri Bazilikában 10 órakor kezdődik, azt a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőben közvetíti majd. Az Egri Bazilikában vasárnap tartják a Szent Mihály búcsút, amely este 6 órakor ünnepi vesperással kezdődik, majd 6:45-kor a búcsúi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatja be. Ez gyertyás körmenettel ér véget, rádiónk ezt a szentmisét is közvetíti majd. Nem változtatott az 5,5%-os alapkamaton a Magyar Nemzetbank Monetáris Tanácsa, a kamatfolyosó két széle is változatlan maradt. Varga Mihály jegybankelnök bejelentette, az MNB középtávú inflációs célja 2028. január 1-től 2,5% lesz. A Magyar Nemzeti Bank idén változatlanul 1,8%-os inflációval számol, 2027-re viszont jelentősen 3,1%-ra növelte a pénzromlás ütemének előrejelzését a júniusban közölt 2,3%-ról. Házkutatást és lefoglalást tartott a központi nyomozó főügyészség Matolcsi György korábbi jegybankelnökhöz köthető köröknél, értesült az ATV. A főügyészségi szóvivő arról tájékoztatott, a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés büntette miatt indult büntetőeljárásban gyanúsítotti kihallgatásra még nem került sor. Később hivatali visszaélés gyanújával hallgatták ki Matolcsi Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét és további 6 embert, írta meg a HVG az Országos Rendőrfőkapitányság válasz alapján. Simor András korábbi jegybankelnök a választás után arról beszélt, a jegybank pénzügyi felügyeletért felelős akkori alelnöke nyomást gyakorolt az Erste Bankra, hogy távolítsák előtt a Bécsi Erste Group felügyelőbizottságából. Heteken belül elindul a vagyonadóról szóló jogszabálytervezet társadalmi egyeztetése, jelentette be az adópolitikáért felelős államtitkár. A kormány 1 milliárd forint értékhatár felett 1%-os vagyonadót vezetne be, emlékeztetett Kövesdi Attila. A budapesti főpolgármester és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke is tárgyalásokat sürget a szolidaritási hozzájárulás csökkentéséről. Karácsony Gergely és Gémesi György is azután beszélt erről, hogy az Alkotmánybíróság alaptörvényellenesnek minősítette a közter alkalmazásának egyes szabályait. Rendkívüli uniós csúcs találkozó összehívását sürgeti a szlovák miniszterelnök az üzemanyagárak emelkedése miatt. Robert Fico hangsúlyozta, az ügyben a visegrádi négyek vezetőivel is egyeztet. Az amerikai elnök felszólította a Vladimir Putyin orosz elnököt, hogy vessen véget az Ukrajna elleni háborúnak. Donald Trump ezt az ENSZ közgyűlésének New York-i plenáris ülésszakára érkezve nyilatkozta. Korábban kijelentette, egy energetikai tűzszünetet támogat az orosz-ukrán háborúban az Egyesült Államok. Ennek lehetőségéről rövidesen tárgyal Donald Trump Volodymyr Zelenszky ukrán államfővel New Yorkban. Megegyeztek az Oroszország elleni szankciók 36 hónapos hosszabbításáról az Európai Uniós tagállamok nagykövetei. Cserébe viszont kettő orosz oligarchát törölnek a listáról. A döntést az Európai Unió tanácsának még jóvá kell hagynia. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, de a gomoly felhőkből keleten, északkeleten előfordulhat zápor, esetleg zivatar, igaz kis eséllyel. A szél sok felé lesz élénk, a csúcshőmérséklet 18-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Szentek, szentéletű emberek.
4: Szent Pió kapucinus atya.
3: Második János Pál pápa 1999. május 2-án boldoggá avatta, 2002. június 16-án pedig szentté avatta. Pio atya a dél-itáliai Pietralcina nevű falucskában látta meg a napvilágot 1887. május 25-én. A kerességben a Ferenc nevet kapta. Szülei szerény jövedelmű kisparasztok voltak, viszont gondoskodtak arról, hogy 4 gyermekük elsajátítsa az írást és olvasást. Nehéz körülmények között tanult, míg végül 1903-ban fölvették Assisi Szent Ferenc rendjének legszigorúbb ágába, a kapucinusokhoz. Következő év január 25-én öltöztették be, és ettől kezdve Pio testvér lett a szerzetesi neve. 1910. augusztus 10-én Beneventóban pappá szentelték. Első munkahelye San Giovanni Rotondo, a szerény és elhanyagolt búcsújárohely Foggia közelében. Gyenge egészsége miatt néhány évre haza kellett térnie a szülői házba, hogy megerősödjön. Ott a gazdasági udvarban szalmakunyhót épített magának, abban tanult és imádkozott teljes szerzetesi visszavonultságban. Ezekben az években kezdődtek el életében a csodálatos események, amelyek bejárták az egész világot. Ma már könyvtárnyi irodalma van. 1915. szeptemberében szülei szőlőjében megkapta Jézus Krisztus láthatatlan sebeit, 3 évvel később, 1918. szeptember 20-án a San Giovanni Rotondo kolostor imakórusában háladáskor a szentmise után elragadtatás közben hirtelen megjelentek kezén, lábán és oldalán Jézus szent sebei, a stigmák. 50 éven keresztül viselte ezeket egészen haláláig. Halála után a sebek eltűntek. Ezek a sebek nagy fájdalommal jártak. Az olasz tévé jóvoltából 100 000 láthatták, amíg meg nem halt. Pio atya egész életét az ima, az engesztelés és a gyóntatás töltötte ki. Szentmisében különlegesen élte át Krisztus kínszenvedését. Amikor a hitetlen dr. Festa megvizsgálta sebeit, így nyilatkozott róluk. Természetes úton nem lehet ezeket a sebeket megmagyarázni. Minden természeti törvénynek ellent mondanak, mert minden seb vagy meggyógyul, vagy gyulladásba megy át. Sok testi és lelki beteg nyerte vissza egészségét szentmiséi alatt és gyóntatószékében. Rendelkezett a szívben olvasás és a jövőbelátás adományaival is. Pio atya előtt megdöbbent a túlvilágot tagadó világ. Özönlöttek hozzá az emberek. San Giovanni Rotondo valóságos zarándokhely lett, és az is maradt mind a mai napig. Az úrfelmutatások idejére bárki láthatta vérző sepphelyeit, mert nem húzott kesztyűt. Nem egyszer láthatták, hogy csodás elragadtatásba esett, mi alatt misézett. 1919-ben írta egyik levelében, jó egészségben vagyok, pedig éjjel-nappal el vagyok foglalva, naponta százakat gyóntatok. Egy pillanat szabadidőm sincs, de éljen Krisztus, aki hivatásomban annyira segítségemre van. Sokat bőjtölt, olyan keveset fogyasztott, hogy napi ételadagjából egy egyéves gyermek sem tudott volna megélni. Korunk pápái tisztelték és imádságait kérték. 15. Benedek pápa így nyilatkozott róla. Rendkívüli ember, amilyet Isten csak időnként ajándékoz a világnak. 12. Pius szent embernek nevezte. 6. Pál pedig Pio atya halála után így nyilatkozott szerzetes társainak, nézzétek ezt a tömeget, amely köréje gyűlt. Miért? Vajon azért, mert bölcs ember volt? Mert sok pénz felett rendelkezett? Nem, hanem azért, mert szent miséit alázatosan mutatta be. Mert reggeltől estig gyóntatott. Mert az Úr Jézus sebeit hordozta. Az imádság és a szenvedés embere volt. Második János Pál pápa pedig különösen is tisztelte. Nem sokkal pappá szentelése után fölkereste az akkor már nagy hírnévnek örvendő kapucinust, és elvégezte nála a szentgyónását. Utána Pio atya állítólag megjövendölte neki, hogy pápa lesz, és merényletet fognak elkövetni ellene. A Szent Atya egyik németországi útja alkalmával megkérdezték, hogy igaz-e mindez. Állítólag igennel válaszolt. Ez a magyarázata annak, hogy mint lengyel bíboros másodikként írta alá a lengyel püspökök kérését, amelyben Rómától kérték boldoggáavatását. 1987 májusában, születésének 100. évfordulóján a pápa újból felkereste sírját és nagy szentnek nevezte. Pió atya 81 éves korában, két nappal aranymiséje után hajnali 2:30-kor hunyt el. Üvegkoporsóban ravatalozták fel, hogy még egyszer utoljára mindenki láthassa. Temetése diadalmenet volt. 10 kilométer hosszú sorban 100 000, a világ minden tájáról érkezett ember imádkozott hozzá. 1987. szeptember 14-én sírjánál imádkozott Teréz anya is. Közben járására sok ima meghallgatás és csoda történt. Amint már említettem, II. János Pál pápa 1999. május 2-án boldoggá avatta, 2002. június 16-án pedig szenté avatta. Pió atya gondolataiból egy rövid kis imádság. Uram, múltamat irgalmasságodba, jelenemet szeretetedbe ajánlom, jövőmet gondviselésedre bízom. Mi jobbat tudunk adni Istennek, mint a szenvedést? A szenvedés kegyelem, mondta Páter Pió. Tőle való a következő mondás is. Ha ima közben akaratlanul szórakozott vagy, csak nyugodtan folytasd. Végül érdekes kijelentése, majd ha meghalok, sokkal nagyobb zaj csapnak körülöttem, mint életemben. Kérjük Páter Pió atyának közben járását minden ügyünkben, bajunkban.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Kalkuttai Teréz anya imája. Uram, segíts, hogy soha ne adjam fel önmagam és az álmaimat. Segíts, hogy szabadon szálljak, mint a madár. Ne hagyd, hogy a világ letörje a szárnyaimat. Uram, segíts, hogy ahhoz, hogy élni tudjak, ne csak létezzek, meg tudjam őrizni önnön lényegemet, és bízni tudjak a sorsomban. Segíts, hogy a saját utam megtaláljam, és a saját utamat járjam. Segíts, Uram, hogy önmagam lehessek. Segíts, hogy ami jön, el tudjam fogadni, és ami megy, el tudjam engedni. Ámen.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlatokkal folytatjuk. Ma 16 óra 30 perckor kezdődik a Sorsfordulók kérdések keresztüzében Mohács című előadás a Bródy Sándor könyvtárban Egerben. A Mohácsi csata új kutatási eredményeit és melyik ható történelmi kérdéseit járja körül dr. Kristóf Ilona előadása. A Mohácsi csata 500. évfordulójához közeledve érdemes áttekinteni az elmúlt időszak új kutatási eredményeit. Ezzel együtt pedig az előadás során számba vesznek olyan kérdéseket, amelyek évszázadok óta foglalkoztatják a közvéleményt, és a rájuk adott válaszok befolyásolják a közgondolkodást. Még a 21. században is egy kicsit Mohács foglyai vagyunk, hiszen a Mohácsi csata jóval túlmutat önmagán. A vereségig vezető út és az azt követő krízis értelmezése, feldolgozása a mai napig nem zárult le. Az előadás során a Mohács kérdés összetettségét próbálják meg körüljárni, és a sokszínű válasz lehetőségeket bemutatni. Az előadás tehát ma 16 óra 30 perckor kezdődik az Egri Bródy Sándor központi könyvtárában, a Bródy Szalomban. Szeptember 24-e és 30-a között tartják a felnémeti szüreti napokat. Szeptember 24-én 9 órakor a Nagy Ernő 100 kiállítás és a szüreti napok rendezvénysorozat megnyitása kezdődik, melynek helyszíne az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium aulája. 11 órakor Tarsó József előadása lesz a történelmi egri borvidékről és a kulturált borfogyasztásról. 14 órakor szüreti játszóház az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium udvarán. Szeptember 25-én 14 órakor a szüreti koszorú megszentelése történik a templomdombon. 14 óra 30 perctől szüreti menet élőzene kísérettel Felnémet utcáin. 15 órakor műsor az iskola parkolójában, felépnek a bervavölgyi óvodások, a pásztorvölgyi iskolások, a felnémeti vadvirágok, az egri vitézek és Eged András citeraművész. 16 és 17 óra 30 perc között az alsós gyerekeknek szüreti kavalkád, a felnőtteknek borkóstolás lesz az iskola parkolójában. Szeptember 26-án 14 és 17 óra között tartják a szüreti labdarúgó kupát az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnáziumban. Szeptember 30-án 17 órától Tarsó József hegybíró előadása lesz az egri és felnémeti borvidékről a Bródy Sándor könyvtár felnémeti fiók könyvtárában. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Természet szárnyai címmel természetfotó kiállítás nyílik szeptember 25-én a Bródy Sándor könyvtárban. Jakab Sándor egri természetfotós kiállítása, rövid filmvetítés és fotótechnikai bemutató lesz. A kiállításon Jakab Sándor egri természetfotós alkotásai tekinthetők meg, a megnyitót rövid filmvetítés kíséri. A felvételek a Borsodi Mezőség tájvédelmi körzet, Hevesvár megye és a térség gazdag madárvilágának egy szeletét mutatják be. A több évtizedes tapasztalattal készült alkotások nem csak a természet szépségét tárják elénk, hanem a természetvédelmi szemléletformálást is szolgálják. Az időpont tehát szeptember 25-e 16 órától a Bródy Sándor megyei könyvtár böngésző termében. A kiállítást Szitta Tamás, a Magyar Madártani Egyesület Bükki helyi csoport elnöke nyitja meg. A kiállítás megnyitón a részvétel ingyenes, azonban előzetes online regisztrációhoz kötött. A kiállítás ezt követően október 9-ig lesz látogatható a Bródy Sándor könyvtárban. Kedves hallgatóink, programajánlatokat hallottak. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Kamatdöntő ülést tartott tegnap a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. Változatlanul 5,5%-on hagyták az alapkamatot. A kamatfolyosó két széle is változatlan maradt. Varga Mihály jegybankelnök bejelentette, az MNB középtávú inflációs célja 2028. január 1-től 2,5% lesz. A Magyar Nemzeti Bank idén változatlanul 1,8%-os pénzromlási ütemmel számol, 2027-re viszont jelentősen 3,1%-ra növelte inflációs előrejelzését a júniusban közölt 2,3%-ról. Házkutatást és lefoglalást tartott a központi nyomozó főügyészség Matolcsy György korábbi jegybankelnökhöz köthető köröknél, értesült az ATV. A főügyészség arról tájékoztatott, a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés büntette miatt indult büntetőeljárásban gyanúsítotti kihallgatása még nem került sor. Aztán hivatali visszaélés gyanújával hallgatták ki Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét és további hat embert, írta meg a HVG, az Országos Rendőrfőkapitányság válasz alapján. Simor András korábbi jegybankelnök a választás után arról beszélt, a jegybank pénzügyi felügyeletért felelős akkori alelnöke nyomást gyakorolt az Erste Bankra, hogy távolítsák el őt a bécsi Erste Group felügyelőbizottságából. Hamis mese, amely tényszerűen nem állja meg a helyét, reagált a vádakra Matolcsy György. Felfüggesztette Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János fideszes országgyűlési képviselők mentelmi jogát az országgyűlés. Ezt a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte, egy rágalmazás miatt indult magánvádas eljárásban. Az ügyészség kezdeményezte Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését is. A kormányfő este bejelentette, kérni is fogja mentelmi jogának mielőbbi felfüggesztését a parlamenttől. Magyar Péter szánalmasnak nevezte, hogyan a vádhatóság össze akarja mosni az Orbán kormány idején végrehajtott több 10 milliárdos közpénzlenyúlási ügyeket az ellene 2024-ben indított politikai karaktergyilkossági kísérlettel, ahogy fogalmazott. A legfőbb ügyészség közleményben utasította vissza a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentéseit. A szervezet hangsúlyozta, az ügyészség a végrehajtó hatalommal való törvényes és korrekt együttműködésre törekszik, ez azonban nem jelenti azt, hogy szó nélkül hagyja a szervezetet vagy munkatársait súlyosan bíráló megnyilvánulásokat. Új legfőbb ügyész jelölt állítását várja a köztársasági elnöktől a Tisza frakció. A képviselőcsoport előzőleg egyhangulag úgy döntött, nem támogatja a Baka András által javasolt Szatmári Zoltán megválasztását. A Telexportál úgy értesült, a Tisza azért nem támogatta őt, mert a testvére érintett az úgynevezett aranykonvoj ügyben. A Sándor Palota úgy reagált, a köztársasági elnök továbbra is fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét, már megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére, és a hivatalos döntésekről kellő időben tájékoztatják a közvéleményt. Mintegy 12 milliárd forintot költött a Honvédelmi Minisztérium előző vezetése egy angol céggel kötött tanácsadói megbízási szerződése, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. A pénz többek között szabályzatokra, vezetői tréningre és még egy olyan egyenruhára is költötték, amely végül nem is lett rendszeresítve, ismertette Rusin Szendi Romulus, aki feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen hűtlenkezelés gyanújával. Rendkívüli uniós csúcs találkozó összehívását csürgeti a szlovák miniszterelnök az üzemanyagárak emelkedése miatt. Robert Fico hangsúlyozta, az ügyben a visegrádi négyek vezetőivel is egyeztet. Megegyeztek az Oroszország elleni szankciók 36 hónapos hosszabbításáról az Európai Uniós tagállamok nagykövetei. Cserébe viszont két orosz oligarchát törölnek a listáról. A döntést az Európai Unió tanácsának még jóvá kell hagynia. Az amerikai elnök felszólította Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy vessen véget az Ukrajna elleni háborúnak. Donald Trump ezt az ENSZ közgyűlésének New York-i plenáris ülésszakára érkezve nyilatkozta. Korábban kijelentettem, egy energetikai tűzszünetet támogat az orosz-ukrán háborúban az Egyesült Államok. Ennek lehetőségéről rövidesen tárgyal Donald Trump Volodymyr Zelenszky ukrán államfővel New Yorkban. Donald Trump átnevezi a mesterséges intelligenciát is. Artificial Intelligence, azaz AI helyett SI, tehát szuperintelligencia, vagy legfelsőbb superior intelligencia. Az amerikai hivatalos dokumentumokban is így kell majd hivatkozni rá az elnök rendelkezése szerint. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, de a gomoly felhőkből keleten, észak-keleten előfordulhat zápor, esetleg zivatar, a szél sok felé lesz élénk. A csúcshőmérséklet ma délutáni órákban 18-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám. A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
3: Napköszöntő. Reggeli magazin.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. szeptember 23-a szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berecz Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai pultnál pedig Karkus István ül. Rádiónk igazgatója Percesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik Reggeli Csevegő című műsorunk. A mai adásban az Eger civil ünnepe rendezvényről, az Egri civil kerekasztal munkájáról beszélgetünk Farkasné Juhász Margit kabinetvezetővel. 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. Egyháztörténelmi sorozatunkban Olá Miklós egri püspökről folytatjuk a beszélgetést. Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével Klész Beáta beszélget. Ajánlunk következik.
6: Ferdinánd királyt folyamatosan ostromolja azzal, hogy szeretne egy püspökséget Magyarországon, amelyet azonban Ferdinánd nem tud megadni neki, illetve hát úgy látja Ferdinánd is jónak, hogy maradjon ott Németalföldön, és ott is marad egészen 1542-ig, amíg a kormányzónő, ugye korábbi magyar királyné Mária meg nem hal. Amikor ez bekövetkezik, akkor ő visszatér Magyarországra, és természetesen újabb kérvénnyel fordul az uralkodóhoz.
5: 9 óra után Kilátó című regionális műsorunkban a nemrégiben a Tiszából előkerült barlangi medve koponyával foglalkozunk, majd Simon Jolán élettörténetét ismerteti Bozók Ferenc atya, és végül egy ritka természeti jelenségről, a kőesőről hallanak. Kisújszálláson 9 órakor Napról Napra című regionális műsorunk mai adásában a 4. Miskolci Arsztakra Fesztivál egyik eseményére látogatunk a műsor szerkesztőjével, Farkas Erzsébettel. A Kedvesség az Új Bátorság című kerekasztal beszélgetés szerkesztett változatát hallják. Portré műsorunkban ezúttal a kedvesség és a bátorság fogalmairól lesz szó, valamint ezeknek a hétköznapi életben betöltött szerepeivel kapcsolatosan is adnak hasznos jó tanácsokat a beszélgetés résztvevői. Kubik Anna színművésznő, Király Eszter író, újságíró, Makkai László görögkatolikus atya és Mikita Gábor színház történész. Következzen most rövid ajánlunk, amelyben Makkai László atya beszél.
7: Ilyen krisztusi tanítással, hogy, és lehet, hogy most durván fog hangzani, hogy szeresd ellenségedet és beleőrül. Tehát, hogy nézzük meg, hogy működik egyébként. Tehát, hogy sokszor vannak ilyen emberek körülöttünk, akik nehéz elviselni, és pokrócos, nem tudom milyen, és hogy mosolyogni kell rá, szeretni kell. Ki kell szeretni belőle a jót valahogy. Nézzük meg, hogy akik Krisztust elárulták, mi lett vele. Poncius Pilátus beleőrült, amikor megtudta, hogy elárulta a tiszta vért, és a többiek is, hát amikor megtudták, hogy Krisztus az Isten fia, mi történt? Hát egyszerűen, hogy rosszat tettek, hát mindenki valóban Isten fia volt, megtértek, aztán élték az életüket Isten gyermekeként.
5: 10 órától kezdődik Szószóló című műsorunk. A mai adásban a Mária örök útjai című dokumentumfilmet ismerhetik meg hallgatóink. Tari János rendező, operatőr szólal meg ajánlunkban.
8: Nagyon sok ember, aki nem is vallásos esetleg, vagy nem is hívő, nagyon tetszik neki a filmünk, ami tulajdonképpen inkább egy ilyen emberi, érzelmi, lelki értelembe vett film. Mária a tiszteletről, Máriahoz való fohászkodásról, különböző kultúrákban, országokban.
5: Ezt követi a Lélekszava, amelyben Kormos Csaba poroszlói plébános arról elmélkedik, milyen testtartásban imádkozzunk. 11 órától szentmisét közvetítünk Nyírcsászáriból, a Szent Pió búcsúból. 12 óra 15 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. A 13 órai hírek után kezdődik az Otthon ízei című műsorunk, melyben a pástétomokról, valamint a magok csiráztatásáról hallhatnak. Bejátszásunkban Süye Károlynét hallják.
9: Tulajdonképpen a reggeliket is változatos módon elkészíthetjük hús nélkül is. Van egy olyan receptem, hogy hamis kacsazsír. Már említettem az egyik adásban a halas pástétomot, de ugyanígy készülhet sajttal is, füstölt sajtot kikeverünk margarinnal vagy vajjal, egy kis fokhagymával, akkor az is egy jó kenhető massza van. Tehát minden héten készíthetünk valamilyen másik fajta pástétomot, és akkor ezt váltogathatjuk.
5: 13 óra 40 perctől a Népzenei Kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berec Renátát hallották.

0: Dicsevegő Berecz Renátával. Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mai reggelen is, és köszöntöm itt az EGRI stúdióban Farkasné Juhász Margitot, az EGRI civil kerekasztal kabinet vezetőjét. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
2: Nagyon szépen köszönjük a meghívást, és mindent elmondunk magunkról, amit kérdeznek tőlünk, és amire tudunk válaszolni.
1: Pláne amiatt is, hogy elkezdődött a civil ünnep itt Tegerben, de mielőtt erre kitérünk, és a programokra is kitérnénk, tekintsünk egy kicsit vissza, hogy hogyan alakult meg ez a kerekasztal.
2: A kerekasztal megalakulását minden évben megelőz egy civil fórum találkozás. A civil fórum pedig immáron 2005 óta működik. Tehát az eredete az, hogy 100 civil szervezet, Egerben 215 civil szervezet van, de ezek inkább sportok, alapítványok, stb. De 100 civil szervezet úgy döntött, hogy egy közös munkában, egy együttműködésben összetartozását kifejezi, és ennek az összetartozásnak minden évben egyetlen egy nagy fóruma van, ez a mi parlamentünk, ez a civil fórum. A civil fórumon kiválasztják a küldöttek azt a képviseletet, amit mi civil kerekasztalnak hívunk. Ennek jelen pillanatban 22 tagja van, és hozzászámítjuk még azokat a dolgozó önkénteseket, akik például az Egerváros Civil Alapbíráló Bizottságába is tartoznak. Így összesen 22, meg ott még vagyunk 12-en, az ugye 34 ember, aki a civil közösség érdekeit képviselve döntésekbe, véleményezésbe benne van. A civil kerekasztal az országos minta a civil életben, mert a civil kerekasztal tulajdonképpen minden hónapban megválasztja maga a soros elnökét. A soros elnöknek az a feladata, hogy képviseletet adjon bárhová, meghívásokat elfogadjon, véleményt formáljon, illetve egyeztessen mindig a civil kerekasztallal. Tehát ő önmaga keveset lép, de mindig egy összesített véleményt hordoz magába. Két mondat, nálunk ez a változás, ez a forgás arra jó, hogy mindenki megtapasztalja a vezetés felelősségét, a döntések hatásait, és igazából, amikor a másik oldalon, akkor véleményt mond, kritizál, de ugyanakkor tudja, hogy ezt ő is megkapja a következő forgásnál. Tehát nálunk ez jól működik, és mindig egyeztetés alatt van minden, tehát mindenki tud mindenről írásos anyagban, vagy megbeszélések során. És akkor ha a civil kerekasztalnak egyik feladata, hogy 31. éve megszervezze Eger civil ünnepét is. Az Eger civil ünnepe arra való tulajdonképpen, hogy a hétköznapok közös munkáiból, a szervezetek közös munkáiból egy egyveleget állítson össze, és lehetőséget biztosítson a civil ünnepre jelentkező szervezeteknek, hogy bemutatkozzanak, hogy a városlakóit meghívva ott legyen egy kis taktoborzás is, hiszen minden szervezet előbb-utóbb létszámában ugye változik. Tehát a civil ünnep erre nagyon jó. Színes forgatagot igyekszünk összehozni, és azért érdekes, mert igazából ez tényleg szívünkből és lelkünkből, és abban a hitben érkezik, hogy önként adunk valamit, és önzetlenül dolgozunk, mert igazából itt mindenki így van jelen, és ezen az ünnepen, mint mindenhol, azért aki kedvet kap, aki valamilyen közösséghez szeretne tartozni, de még nem találta meg, válogathat, hogy mibe vállaljon szerepet, és hogy legyen ő ott. A civil kerekasztal tulajdonképpen azokból a képviselőkből, azt hiszem ez jó szó, azokból a képviselőkből áll, akit a 100 szervezet kis egységei küldenek. A 100 szervezet együttműködése az úgy valósul meg, hogy vannak is szekcióink, és egy-egy szekcióban van 6 szervezet, a másikban 16, a negyedikben 5, de témájában és érdeklődési körében azonos embereket vonz és fog össze. Így, akkor még a Eger civil ünnepén vagyunk, akkor ezek a szekció képviseletek és szervezetek tulajdonképpen mindenkinek nyújtanak valamit. A mindenkinek nyújtanak valamit, ez azt jelenti nálunk, hogy témában azonosak, emberi kapcsolatokban találkozhatnak, és sok segítőre találhatnak. Tehát ha valaki otthon ül, és azt mondja, hogy hű de nincs senkim, és hű de szeretnék valamit csinálni, kitalálja, hogy mi az a valami, akkor talál hozzá embereket, és talál hozzá egy olyan közösséget, aki nem fogja elengedni a kezét. El tudjuk képzelni, hogyha egy szervezet találkozik rendszeresen, havonta, két havonta, egy idő után ez ismerős közösségé válik, és ha onnan hiányzik valaki, akkor megkérdezik, hogy hol van, mit csinál, tudunk-e róla, és jönnek a telefonok, vagy a személyes találkozások. Én azt gondolom, hogy Eger városára is jellemző a életkori változás, tehát itt is idősebb korosztály van jelen, akikhez azért segítőkezet, segítő meleg szívet nyújtani kell. Tehát ha valaki bekapcsolódik egy szervezet életébe, akkor ott talál párokat, talál kapcsolódásokat, és jól érezheti magát. Én személyemben a mentális jól lét az nagyon-nagyon fontos, és ezért sokat dolgozunk, és én is hiszek ebbe, hogy ez fontos. Minden ember kincs valamiben, minden ember ért valamihez, csak találja meg a helyét, ahol ezt bemutathatja. Ez a mi civil közösségünk. Eger civil ünnepének több helyszíne volt már a 31 év alatt. Kipróbálunk mindent, mert vannak gondolatok, ötletek, hol lehetne megvalósítani. Így aztán a 31 év alatt az érdeklődő Egerváros lakosai kimehettek a Szépasszonyvölgybe, nagyon jó találkozás volt, kimehettek az Érsekkertbe egy-egy évbe, ott is mindig gazdag programmal álltunk elő. És igazából most harmadik éve már a civil közösségek háza, Eger Kossuth Lajos utca 12, ott van a mi kis világunk, úgy tűnik, hogy kicsit szűkösebb, de azért emelet is van, tehát ki tudjuk bővíteni. Ezt 2022-ben kaptuk meg, pályáztuk meg Egerváros önkormányzatától, megkaptuk, és ezt igyekszünk belakni. Ez télen-nyáron jó lehetőség arra, hogy ott szervezetek dolgozzanak, együtt legyenek, illetve Eger civil ünnepe kapcsán ott egy egész napos programot adjanak. Az idei év, és most vagyunk 2026-ban, azért érdekes, mert ilyet még tényleg nem csináltunk, hogy egy hét minden napján bemutatkozik valamilyen kis közösségünk, így aztán van zöld napunk, lesz egészségnapunk, lesz ifjúsági napunk, lesz mozgás és sportnapunk, és marad a klasszikus szombati napunk, amikor kulturális programokkal fogjuk elárasztani az ott jelenlévőket, bízom benne, hogy nekik tetszően. Ez van is akkor a záró rész, ez már most 31. éve, a barokk futóparádé, ami az Érsekkertben egy sportszekció révén valósul meg. Tehát ettől különleges ez az évünk, mint Eger civil ünnepe.

0: De még mielőtt kitérnénk a programokra, és nagyon érdekes, tényleg nagyon változatos programokat állítottak össze, tekintsünk kicsit vissza, hiszen több mint 30 év eltelt, hogy akkoriban miért volt erre szükség? Miért kellett, hogy ez az egész összefonódás létrejöjjön?
1: Igazából ugye szervezetek működtek. Próbáltak bemutatkozni, próbáltak egy-egy kis résznek, városrészeknek valami programot adni. De az mindig igaz, hogy közösen könnyebb, ketten könnyebb, mint egyedül. És akkor volt egy olyan gondolat, szociális képzésben részesült emberek része, hogy jó lenne itt valami együttműködésben minden erőt összead. Egyik szervezetnél ez van, egyik szervezetben ilyen emberek vannak, nagy tudással, nagy szervezőképességgel, a szervezetek mindig egy anyagi hátteret építenek maguknak, eszközhátteret építenek maguknak, és igazából azért jött ez az ötlet, hogy együtt kéne csinálni, mert ezeket ingyen is bérmente kölcsön adjuk egymásnak, az emberek ötleteit és az emberek képességeit is, képzettségeit is.

0: járja a kitelepülő sátrakat, meghallgatja a színpadi műsorokat, sok mindent tud a későbbiekben ebből kivenni és meríteni. Ez az egyik. A másik, ami fontos szerintem minden kis falu vagy város életében, hogy amikor az önkormányzattal kell tárgyalni, mint választott városvezetéssel, akkor jobb a képviselet, jobb az érdekvédelem, hogyha egy összesített véleményt visznek, és mindenkiért szól ez a, ha nem is a harang, de mindenkiért szól valami együttes küldöttség, akkor nagyobb eredményeket lehet elérni az önkormányzati szinten is. Más mérleget tudunk beállítani. De itt volt az alapötlet. És ezért indul el ez az együttműködés a szervezetek között is.
1: Ön, amikor érkezett ebbe a közösségbe, mi volt ez a hívószó, amiért úgy érezte, hogy nekem itt kell lennem ezekkel az emberekkel?
0: Ez egy érdekes dolog volt, alaptermészetemből adódott, hogy mindig másokért, meg a közösségért, meg egy kicsit fejlődni, fejleszteni, tehát ez volt az első. A másik, hogy láttam, hogy mennyi ember dolgozott már akkor is okosan, jól, önzetlenül, és úgy gondoltam, hogy egyrészt tudok ebbe beleadni, másrészt, ha onnan kapok feladatot, akkor meg tudom csinálni, képes vagyok a többségért még menni, és akkor így belekerültem elég korán, aztán jöttek a feladatok, a gondolatok, és akkor kialakult egy olyan hittel és lélekkel működő belső szűk kör, amibe bekerültem, és szívesen vagyok ott mind a mai napig.
1: Hogyan lehet ennyi szervezési feladatot ellátni, hiszen egyébként maga a civil ünnep is, azt gondolom, hogy egy nagy horderejű rendezvény, sok ugye vendéggel, de hát, hogy ennek a szervezése már elkezdődhet akár tavaly, vagy idén?
0: A kezdés időpontja, a gondolat időpontja, az nálunk megszületik minden év februárjában. Tehát megvan a fórum, utána összeáll a kerekasztal, vagy az új kerekasztal, ha új, akkor az ugye összeül, és meghatározza az éves munkatervet. És ebben a munkatervben már az Eger civil ünnepe dátum szerint benne van, és ez csak akkor módosul, ha valami nagyon-nagyon nagy dolog jön közbe. Tehát mi már ezt tudjuk februárban, és akkor azok a szervezetek, akik úgy érzik, hogy szeretnének ott jelen lenni, szeretnének ebbe a nagy napba beleadni programot, szórakoztatást, gyerekprogramokat, sportprogramot, azok már jelzik. Eger civil ünnepnek az időpontja megszületik, és ettől kezdve már a szervezőbizottság áll föl. Erre a feladatra külön szervezőbizottság szokott fölállni. Van ennek állandó stábja, de aztán mindig bővül és változik, és ez a szervezőbizottság ezen dolgozik ettől kezdve. A meghirdetése, a programfogadás, programösszeállítás, helyszínek, meghívottak, tehát ez szépen úgy összerakodik. Van már egy forgatókönyvünk, hiszen 31 éve csináljuk, de azért ez módosulhat, változhat, aktualizálódhat, tehát ezek fontos momentumok, de van egy rendező szervezőbizottság ennek is, úgyhogy ez így alakul.
1: Mennyire aktívak, ha vannak fiatalok ebben a szervezetben?
0: Ez mindig, a mozgósítás, a fiatalok mozgósítása, az mindig nehéz, de szép feladat. Igazából van egy ifjúsági szekciónk, ugye ez a kis közösség, ebben van azt hiszem jelen pillanatban 8 szervezet, de benne van a Városi Diák Tanács is, benne vannak a középiskolás kis egységek is, és azok a szervezetek, akik fiatalokkal foglalkoznak, programokat adnak, illetve valamilyen találkozásokat szerveznek. Igazából ez a vonjuk be a fiatalokat feladat, nagy részt az övék. A következő, a megszólítás szintjén azért vannak tapasztalt öregek, és ez teljesen pozitív jelző, akiknek vannak kapcsolatai, akinek van már egy unokája például, hogyha idősekről beszélünk, aki látja, hogy a mama mit csinál, és azt mondja, hogy hova mentek, mit csináltok, mi is elmegyünk. Lehet, hogy csak 2 fiatal, de lehet, hogy egy egész csapat. Hogyha ő zenélni tud, akkor már becsábítjuk, hogy akkor egy zenei program is jó lenne ide. Tehát igazából így működik. A fiatalok megszólítása nem könnyű feladat. Életkorilag is, hát ők önállóak akarnak lenni, és mindent nagyon tudnak, pozitívan mondom, de meg kell találni azokat,

0: a módokat. Lehet, hogy egy jó pogácsa, nem is tudom még micsoda, de amivel egy kicsit mozgósítani lehet, és meg lehet szólítani. Az idén a fiatalok mozgósítása úgy történt, hogy általános iskolások, középiskolások, középiskola vezetősége, inkább így mondom, megkapta az egész heti programunkat, avval a felkérése, hogy válogathatnak belőle, hogy mit szeretnének csinálni, de az ifjúsági szekció, az ifjúsági napon most a házat elhagyva nagy részt a programjait a Fiatalok utcájába csinálja meg, oda hívja a szakembereit, oda hívja a fiatalokat. Tehát akkor ők most egy kicsit kimennek, hogy könnyebben, ez pénteki nap lesz, hogy könnyebben megtalálják őket a fiatalok. Próbálkozunk. A másik, hogy egy-egy programra, jó értelemben mondom, ha betéved egy fiatal, és ott nagyon jól érzi magát, mert ott a beszélgetések során, a vele való foglalkozás során eltűnnek a korosztályi különbségek, az évszámok eltűnnek, inkább így mondom. De azt tudják mondani, hogy ez jó volt, ez érdekes volt, ez foglalkoztak velem, rám figyeltek, szükség volt rám, azt hiszem ez a kulcs szó, akkor szívesebben hallja meg egy következő programra való megszólítást is, és akkor eljön. És akkor ez már úgy kicsit belterjesen megy tovább, hogy azt mondom a barátomnak, barátnőmnek, hogy te most szükség volna ránk, azt mondták egy órára, menjünk be. Mert ugye van egy ilyen önkéntességi feladat is, közösségi szolgálata például középiskolákban. A középiskolák sok megszólít, vagy közösségi munkába való bevonására van külön szakemberünk, aki tényleg élő kapcsolatot tart a középiskolák erre a feladatra, vagy ebben a feladattal megbízott pedagógusával, és így elérünk hozzájuk. A siker az mindig utólagosan, hogy is mondjam, az eredményességet mindig utólagosan látjuk, és akkor meg kiértékeljük. Ez egy nagyon hosszú beszélgetés szokott lenni az civil ünnep után, hogy mit lehet változtatni, mit kell javítanunk, merre kell még nyúlnunk, de ezt kiértékeljük, és akkor a fiatalokat is, hát most mosolyogni fogunk, de leszámoljuk, hogy azért ez még itt lehetett volna több, akkor ott mit csináltunk, és hogy lehet ezt javítani. Ez egy ilyen kerek egészbe működik, és akkor 2027-ben más feltételekkel, vagy más lendülettel, vagy más feladatokkal fogunk majd elindulni, de tanulságokat teszünk, és javító szolgálatunk is működni fog, én bízom benne.
1: Azt említette, hogy azért itt változtak a számok, a különböző szervezetek létszáma, ahogy alakult, ugye. Mi okozta ezt a változást, hogy kevesebb, több lett? Hogy alakult ez?
0: Igazából ugye azt kell tudni, egy civil szervezet megalakul, jól indul, létszámában is megfelelő mértékű, de életkorilag, ha olyan szervezet, ami idősebbeket, vagy egyre öregedő embereket tartalmaz, akkor onnan elfáradás, egészségi állapot, vagy esetlegesen más életben következő változások vannak, elköszönnek tőlünk, akkor ez a létszám már ugye csökken. Az időseknél az van, hogy a nyugdíjba vonulás után még nem mindenki érzi, hogy ő nyugdíjas, illetve a családi feladatok ugye elfoglalják, tehát ő még nem akar közösségbe tartozni. Sok oka van. Van, aki azt mondja, hogy elég volt a munkahelyi közösség, na ezt most én elfelejtem, nem akarok közösségbe tartozni. Van, aki azt mondja, hogy na végre most akkor a saját családtagjaim, gyerekeim, unokáim számíthatnak rám, és akkor még nem csatlakozik be közösségbe, de egy idő után én azt gondolom, minden feladatba kell valami megújulás, tehát hogyha ezek szólítják el, vagy ez szólítja el az egyéneket, akkor rájön, hogy nem, nekem még kell valami más, tehát én még vagyok valaki más, és nem csak itthon teljesítek szolgálatot, még máshová is tudok adni. Tehát ez a része. Tehát az, hogy miért csökken egy-egy szervezet létszáma, az vagy életkori sajátosság, vagy élethelyzetváltozás, vagy elköltözés, aztán egyénenként, ha megszólítjuk, hogy ki miért hagyta el a csapatot, ott érdekes válaszokat is kaphatunk, mert emberek vagyunk, és lehet, hogy megsértette valaki, nem tudom, de a válaszok így alakulhatnak. A következő dolog, hogy És akkor így az ifjúságra visszatérek, hogy ugye alapvetően a születési létszámok is változtak. Tehát van egy korosztály, ez a 50-75-ben születettek, akik létszámában is nagyobbak voltak, tehát amikor a munkafrontján voltak, akkor is sokan dolgoztak, aztán amikor közösséget alakítottak, és más szabadidős tevékenységet folytattak, még ott is sokan voltak. Most úgy tűnik, hogy ezek a létszámok is változnak, és kis csapatok, de nem az a teljes nagy létszám. A kis csapatoknak örülünk, mert ott nagyobb, sokkal korábban jönnek közös döntések. Három ember csak megbeszéli már, hogy mit szeretne. 25-en már ott kell egy kis idő, míg közös nevezőre jutnak, és mindenkinek feladata lesz. Bízunk benne, hogy az az igény, hogy közösségbe tartozni, mindegy, hogy hányan, de az nem haszik ki, mert az ember társas lény. És akkor viccesen szoktuk mondani, hogy kettő a társaság, harmadik a tömeg, tehát majd nagy tömegeket lehet mozgósítani egy-egy programra, egy-egy együttlétre, egy-egy sütésre, főzésre. Nagyobb feladat lesz mindig az, hogy minden egyénben megtaláljuk a kincset. Hogyha, nem tudom én, Marika 10-valahány évesen, vagy 65 évesen a konyhába derül ki, akkor az a sütemény legyen a közösség, és ne csak a családé. Tehát akkor ő ebbe profi. Jöjjön ez, de kiderül, hogy valaki az irodalomban olyan mélyen, magán úton olyan mélységekig eljutott, hogy rácsodálkozunk, hogy végzettséged van. De hogy van, csak érdekel. Tehát gyere, mondd el a verset, hozzál két ideillő valamit. Tehát ezeket kutatjuk, mert ezek fontosak és jók. Olyan énekhangokat fedeztünk fel egyébként, nem énekdiplomával vagy zenei diplomával rendelkezőként, ami eddig csöndbe volt. És akkor most azt mondjuk, hogy tehát ez nagyon jó, ez szívesen más is, és fölmerjük állítani színpadra. Az egy nagy dolog, oda kiállni, és nem tudom néhány szem előtt megmutatni magamat, meg egy kicsit kicsinosítani magam. Tehát egészen más, de ő ebben már boldog lesz, és azt mondja, hogy soha nem csináltam, mert nekem nem volt időm, nem is biztatott senki. Tehát ezek a közösségek biztos, hogy azért fognak megmaradni, mert az embernek szüksége van egy másik társra, aki bízik bennem, aki feladatot ad nekem, aki megköszöni, aki épít és húz, mert ugye az azért fontos dolog, hogy a kritika lehet pozitív és negatív, de mi nem kritikálnak, hanem észrevételnek. Mondjuk észrevételezi, javítja, akarja. Ez emberileg szerintem nagyon-nagyon sokat jelent mindenkinek. Úgyhogy ebbe bízunk, és a közösségek létében, a különböző érdeklődési köröknek megfelelően alakuló közösségekben mi bízunk, és teljesen mindegy, hogy ez mi. Csak a benne lévők jól érezzék magukat. Mi itt Tegerben kaptunk egy házat, ezt a házat igyekszünk megtölteni. A házról annyit kell tudni, hogy a közüzemi számlákat rendezi a önkormányzat, de minden mást mi csinálunk. Tehát aki a pénztárcájában nyúl bele és belead a közösbe, az úgy, aki azt mondja, hogy a programon kitakarítok, program után ki elpakolok, az úgy, mindegy, de ezt egy közös, a közösségek háza, tehát itt mindenki belead valamibe. És szerintem jól érezzük magunkat.

0: Országos szinten mekkora ez a szám? Tehát itt 100 szervezetről beszélünk, ugye 100 plusz?
1: Igen.
0: Igen, de hogy itt Egerben. És egyébként az országos szinten ez milyen számnak bizonyul? Tehát, hogy mi erősek vagyunk ilyen szerveződési szinten, vagy ez hol tart?
1: Ugye a Egri civil kerekasztal képviselete más városokba is elutazik, ugyanúgy civil szervezetek meghívása által, és érdeklődik. Igazából az összerendezettség több városba hiányzik, ezért mi mintaértékűek vagyunk, mert mi egy kicsit összerendeztük magunkat, és ezáltal tudunk róla. A létszámot nem tudok mondani, de a mi fórum által összetartott 100 szervezetünk az országosan első.
0: Hát ez nagyon szép.
1: Ez a városban, nagyvárosokban nem sikerült így egy nevezőre. Abban, hogy együtt, egymásért, egymás segítően, így más városokban ezt nem sikerült összehozni. De hát itt 30-31 év, 35 év, hogyha a kezdetektől nézzük, annyi ilyen múlt van mögöttünk. És ezt nem engedjük el, nem is szeretnénk elengedni, mert azt gondolom, hogy egyedül nagyon nehéz.
0: Hát akkor ez ad minden évben egy újabb lendületet, hogy tovább vigyék ezeket a programokat, és akkor tekintsünk ki a programokra, hogy mitől is különleges, ugye említett már egy pár gondolatot, hogy mitől különleges ez az idei év. Vegyük sorra akkor, hogy ugye a tegnapi nap során ugye egy ilyen zöld program nap volt, a mai pedig az egészségé lesz.
1: Én azt gondolom, hogy sikerült összeállítani egy olyan programot minden egyes napra, ami összefogja annak a napnak a jellegzetességét, és sok meghívás van. A tegnapi zöld napban sikerült meghívni a Bükki Nemzeti Park oktatócsoportját. Ott volt a Madártani Intézet bemutató csoportja sok érdekes dologgal, amit mindenki hallgathat gyerekeknek szólóan. Ott volt a Egere Hobbink Egyesület, aki ugye azt hozta, hogy mit lehet a városért csinálni, hogy lehet összefogni, és ott volt a Erdő ZRT, aki ugye abszolút a természetről, a zöldről tudott hozni képeket, kvízjátékokat, totókat. Tehát azok a gyerekek, iskolákat meghívtunk, azok a gyerekek, akik ott részt vettek, hihetetlen jó játékos hangulatba hagyhatták el azt a napot. Az egészségnap az egy előszűréses nap, tehát igazából szakemberek jönnek és előszűréseket végeznek, tehát aki kíváncsi a saját maga egészségi állapotára, az ott méréseket végezhet, vagy végeztethet, és ugye ott egy kis beszélgetés zajlik, és nagyon fontos, hogy olyan kis előadókat sikerült megnyerni, akik előadásaikban azt a kulcskérdést taglalják, hogy mit jelent a mozgás, mit jelent a helyes táplálkozás, mit jelent az, hogy az egészségben vannak kihívások, és azokkal meg kell birkózni, tehát a betegségek megjelenése, felismerése és kezelése, ha nem is 100%-osan, de egy vonal mentén, és nagyon fontos dolog az, hogy a mai korban különösen, hogy a táplálkozás kihívásairól egy szakember tudott beszélni, hiszen nagyon sok szélsőséges esetet találunk, ki érzékeny, mire, mit kell csinálni, hogy kell, és a táplálkozás meghatározója egész életünknek. A következő, ami érdekes dolog, hogy lesz egy olyan előadás is, amikor molekuláris szinten le lehet menni, hogy egy-egy betegségnek hol az eredője. Tehát ez egy új, mindenki által érthető, hétköznapi nyelven lefordított tudomány. És azt gondolom, hogy az emberek többségének ezt kell értsem, hogy hogy működök, értsem, hogy mi mivel van összefüggésben, és értsem, hogy milyen változás hol hoz következő változást. Ez úgy szoktuk mi mondani, hogy holisztikus ember szemlélet, egy teljes ember, mert van teste, van szerve, van lelke, vagy mindene van, de ezt úgy egy kerék egészbe kell látni. Erről is lesz szó, jönnek terápiás kutyusokkal bemutatót tartani, hogy igazából ez a kis állatközösség hihetetlen módon tud egy nagyon mély ponton lévő állapotban is kapaszkodót nyújtani, mosolyt fakasztani, tehát ez is benne lesz ebbe a napba. Ugyanakkor érdekes lesz a nap, mert 1 órától, 13 órától 18 óráig civil véradás is lesz. És ezt a véradást igyekeztünk úgy megtervezni, hogy vércseppbábus hirtál az emberek között, hatalmas, kirakós puzzle játékot hozunk, ami egészséggel kapcsolatos. Tehát, hogy ott a kicsi és a nagy is, nagymama is unokával, szülő a gyerekkel, hogy igazából a jelenlévők mindegyike kapjon valami kis játékot, valaki is emlékezetes dolgot, tehát ez lesz. Érdekes dolog, hogy gondolkodtunk azon, hogy mit lehetne csinálni, hogy a legkisebbeket, ez csecsemők és kisdedek is megszólítassanak. Hát aztán úgy döntöttünk, hogy őt áttesszük szombatra, mert szombaton viszont Herceg Flóra jön el a ringatóval, és ez egy ismert, nagyon szép maga az előadó, pedig egy nagyon népszerű, Egerben népszerű és ismert művész. Tehát ez az egészségnap. Csütörtökön az azért érdekes, mert hogy igazából, ha hétköznapira lefordulunk, a fogyatékos emberek jönnek és mutatják meg, hogy milyen játékaik vannak, milyen élvezhető, együttműködő kihívásaik vannak. Tehát igazából ezért ez az esélynap, és ott is játékok, kvízjátékok, lesz egy filmvetítés, ami róluk szól, az egy tovább gondolásra sarkaló vetítés lesz, de bemutatkoznak, hogy milyen a csörgőlabda játék, ugye a hallássérültek játéka, és igazából bemutatkoznak úgy, hogy részei a városnak sajátos igényekkel és sajátos lehetőségekkel, de ez mind-mind nagyszerű, és ha őket megismerjük, akkor abszolút partnereink mindenben. Tehát ez egy nagyon érdekes nap lesz. Délután pedig van egy az érsekkertbe tervezve egy guruló nap. Ez azt jelenti, hogy mik azok a guruló eszközök, amivel egészséges és megváltozott egészségi állapotú ember játszhat. Tehát itt lesz kerékpár, de lesz mozgássegítő eszközök bemutatója, kerekesszékes vándorlás, tehát itt minden, ami gurul, és körülöttünk láthatjuk, érezhetjük, hogy itt van, ki is próbálható lesz a dolog, tehát én azt gondolom, hogy ez megint egy olyan tapasztalatszerzés, amit még én sem próbáltam, ha nem ültem benne, de miért ne egyszer ezt próbálja meg, ez nagyon fontos dolog. A mozgásról, bocsánatot, kihagytam, és vissza kell, hogy térjek rá a szerdai napra, az egészségnapra, mert a Esterházy Károly Katolikus Egyetem Sporttudományi Intézete azt vállalta be, hogy délelőtt játékos sportpálya bemutatót tart, és feladatsort állít össze gyerekeknek, tehát kijönnek a hallgatók. Délután pedig, ezt nagyon érdekes dolognak tartom, egy hétköznapi fitnesst, ami azt jelenti, hogy nem kell elmenni hatalmas pénzekén konditerembe, meg fitnesstermekbe, hanem emeljek fel otthon egy eszközt, és nézzem meg, hogy lehet ezzel mozogni és tornázni, átmozgatni magamat, hiszen ez lenne a fontos. És azt az egyetemisták bevállalták, végtelenül örültünk nekik. Egyetemisták, képzettek, fiatalok, én azt gondolom, hogy ez is a napnak egy fénypontja lehet. Akkor bocsánat, ez szerda volt, csütörtökön akkor jönnek az esély és mozgásprogramok. A péntek az az ifjúság napja, ez ugye akkor a fiatalok utcájában. Játékok, feladatok, zene, ezt ők szervezték meg. Tehát én azt gondolom, hogy a pénteken, ha valaki a 6. óráról eljön, mint középiskolás, akkor ott talál társakat, talál programokat, és érdekes feladatokat oldhat meg. Ez lesz a pénteki nap, és akkor a szombaton pedig maga a klasszikus Eger ünnepe, a színpadi program, tehát lesz egy nagy színpadunk, ezen civil előadó művészek szerepelnek meg dallal, tánccal, verssel, énekkel, és ennek a napnak lesz az a fénypontja, amikor is a civil közösségi díjat megkapja az egyik társunk, aki sok-sok éves munkával a civilekért tett, a civilekkel ott volt, és úgy a közösségünk azt a döntést hozta, hogy ez a díj az idén az övé legyen. Ezt természetesen polgármester úr fogja átadni, és ott leszünk, és együtt örülünk vele, tehát ez azt gondolom, hogy jó lesz. Délutánban pedig fiatalok jönnek koncertet adni. Én bízom benne, hogy ez a hír, ha jól terjed, akkor megint fiatalokkal fogunk ott találkozni, és két együttes, akit már ismerünk, és mindig elvállalják, hogy térítés nélkül eljönnek hozzánk, és az udvart betöltik zenével, mi meg vidámak leszünk körülötte. A vasárnapi barokk futóparádé az nagyon korán meg lett hirdetve, hiszen ott nevezni kell különböző távok futására, és ez akkor ugye végigmegy a pályaszakaszokon. A barokk futóparádéról annyit kell tudni, hogy ez azért barokk futóparádé, mert hogy Eger a barokk városa, és a barokkot jellemző helyszíneken fogják végigvinni a versenyzők a lábukat, és akkor ez is valahol Eger hírnevével összekapcsolódóan végül egy nagy díjazásba fog torkollani. Én bízom benne, hogyha nem esik az eső, mert nem szokott.
0: Most de nem jellemző. Jó,
1: nem jellemző. Akkor ez is egy fényességes szép nap lesz, és így zárul ez a civil hét, ami különleges, elsőként megpróbált szervezési dolog. Tapasztalatokat majd levonjuk, hogy hogyan jövőre.
0: Akkor bátorítom a hallgatókat, hogy ők is látogassanak el ezekre a színes programokra. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
1: Köszönjük szépen a lehetőséget.

Elhangzott reggeli műsorunkban az Eger civil ünnepe rendezvényről, valamint az EGRI civil kerekasztal munkájáról beszélgettünk Farkasné Juhász Margit kabinetvezetővel. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint technikus kollégám Karkus István nevében is. Berec Renátát hallották.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Magyarország azt kéri az Egyesült Államoktól, hogy a következő időszakban se sújtsa szankciókkal az orosz kőolaj vásárlását. Hajdú Márton, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának kormánypárti elnöke arról beszélt, a magyar kabinet átmeneti mentességet szeretne, miközben továbbra is dolgozik az orosz energiaimport csökkentésén. A kérés előzménye, hogy az amerikai kongresszus a múlt héten olyan törvényt fogadott el, amely új felhatalmazást ad Donald Trump amerikai elnöknek az orosz kőolajtermékeket vásárló országokkal szembeni vámok kivetésére. A Bloomberg hírügynökség beszámolója szerint Magyarország új kormánya jelezte, szakítani kíván az Orbán Viktor korábbi miniszterelnök által képviselt orosz barát politikával. A Tisza kormány azt ígérte, csökkenti az orosz földgáztól való függőséget és diverzifikálja a kőolajimportot is, bár Magyarország továbbra is jelentős mértékben függ Oroszországtól az energiaellátásban. Nem változtatott az 5,5%-os alapkamat szintjén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tegnap, a kamat folyosó két széle is változatlan maradt. Varga Mihály jegybankelnök bejelentette, az MNB középtávú inflációs célja 2028. január 1-től majd 2,5% lesz. A Magyar Nemzeti Bank idén változatlanul 1,8%-os pénzromlási ütemmel számol, 2027-re viszont jelentősen 3,1%-ra növelte inflációs előrejelzését a júniusban közölt 2,3%-ról. Házkutatást tartott és lefoglalást a központi nyomozó főügyészség Matolcsy György korábbi jegybankelnökhöz köthető köröknél, értesült tegnap az ATV. A főügyészség arról tájékoztatott, a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés büntette miatt indult büntetőeljárásban, gyanúsítotti kihallgatás még nem történt. Később hivatali visszaélés gyanújával kihallgatták Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét és további 6 embert, írta meg a HVG az Országos Rendőrfőkapitányság válasz alapján. Simor András korábbi jegybankelnök a választás után arról beszélt, a jegybank pénzügyi felügyeletért felelős akkori alelnöke nyomást gyakorolt az Erste Bankra, hogy távolítsák előtt a bécsi Erste Group felügyelőbizottságából. Hamis mese, amely tényszerűen nem állja meg a helyét, reagált a vádakra Matolcsy György. Felfüggesztette Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János fideszes országgyűlési képviselők mentelmi jogát az országgyűlés. Ezt a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte, egy rágalmazás miatt indult magánvádas eljárásban. Az ügyészség kezdeményezte Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését is. A kormányfő bejelentette, kérni is fogja ezt a parlamenttől mielőbb. Magyar Péter később szánalmasnak nevezte, ahogyan a vádhatóság össze akarja mosni az Orbán kormány idején végrehajtott több 10 milliárd forintos közpénzlenyúlási ügyeket az ellene 2024-ben indított politikai karaktergyilkossági kísérlettel, ahogy fogalmazott. A legfőbb ügyészség közleményben utasította vissza a kormányfő ügyészeket bíráló kijelentéseit, hangsúlyozták, az ügyészség a végrehajtó hatalommal való törvényes és korrekt együttműködése törekszik, ez azonban nem jelenti azt, hogy szó nélkül hagyja a szervezetet vagy munkatársait súlyosan bíráló megnyilvánulásokat. Új legfőbb ügyészjelölt állítását várja a köztársasági elnöktől a Tisza frakció. A képviselőcsoport előzőleg egyhangulag úgy döntött, nem támogatja a Baka András által javasolt Szatmári Zoltán megválasztását. A Telexportál úgy értesült, a Tisza azért nem támogatta őt, mert a testvére érintett az úgynevezett aranykonvoj ügyben. A Sándor Palota úgy reagált, az államfő továbbra is fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét, már megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére, és a hivatalos döntésekről kellő időben tájékoztatják a közvéleményt. Mintegy 12 milliárd forintot költött a Honvédelmi Minisztérium előző vezetése egy angol céggel kötött tanácsadói megbízási szerződése, közölte a tárcavezető a Facebook oldalán. A pénz többek között szabályzatokra, vezetői tréningre és még egy olyan egyenruhára is költötték, amely végül nem is lett rendszeresítve, ismertette Ruszin Szendi Romulus, aki feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés gyanújával. Rendkívüli uniós csúcs találkozó összehívását sürgeti a szlovák miniszterelnök az üzemanyagárak emelkedése miatt. Robert Fico hangsúlyozta, az ügyben a visegrádi négyek vezetőivel is egyeztet. Megegyeztek az Oroszország elleni szankciók 36 hónapos hosszabbításáról az Európai Uniós tagállamok nagykövetei, Cserébe viszont két orosz oligarchát törölnek a listáról. A döntést az Európai Unió tanácsának még jóvá kell hagynia. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, de a gomoly felhőkből keleten, északkeleten előfordulhat zápor, esetleg zivatar, kis eséllyel. A szél sok felé lesz szélénk, a csúcshőmérséklet 18-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
2: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek. A hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak.

0: Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, és a mai adásban folytatjuk tovább az egri püspökök történetét bemutató sorozatunkat Buda Péter atya teológiai tanárral. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: És ahogy talán hűséges hallgatóink emlékeznek, az előző adásban mi már arról az emblematikus Olá Miklósról elkezdtünk beszélgetni, aki egy olyan nevezetes eseménykor, mint az 1552-es egri dicsőséges ostromnál, ugye az egri püspök volt, és püspökként kellett helytállnia. Az ő karrierjéről, élettörténetéről beszéltünk, de még nem jutottunk el odáig, hogy ő Egerbe érkezzen, mert hogy bár neki nagyon nagy kapcsolatai voltak, ugye királyhűséggel, Mária királynéval, Rotterdami Erasmusszal is, ezekről is volt szó, de még mindig nem érkezett meg Egerbe. Most a kérdés az, hogy az egri püspöksége előtt töltötte még be magasabb egyházi méltóságot más helyeken.
2: Igen, méghozzá természetesen a királynak a jóvoltából, tehát ő Ferdinánd királyt folyamatosan ostromolja azzal, hogy szeretne egy püspökséget Magyarországon, amelyet azonban Ferdinánd nem tud megadni neki, illetve hát úgy látja Ferdinánd is jónak, hogy maradjon ott Németalföldön, és ott is marad egészen 1542-ig, amíg a kormányzónő, mondja korábbi magyar királyné Mária meg nem hal. Amikor ez bekövetkezik, akkor ő visszatér Magyarországra, és természetesen újabb kérvénnyel fordul az uralkodóhoz. Ekkor azonban 1542-ben az egri nagypréposságot kapja meg egy kanonoki stallummal, illetve a Szent Mihály oltár igazgatóságát. Tehát azt jelenti, hogy megjelenik egy egri kapcsolat az életében, azonban ekkor még nem lesz egri püspök, bár amikor Frangepán Ferenc meghal, tehát 1543-ban, akkor ő újra próbálkozik a királynál, és kimondottan vagy az egri, vagy az erdélyi püspökséget szeretné elnyerni. Ekkor azonban még ez nem sikerül, és végül is 1543-ban a zágrábi püspökséget adja neki a király, illetve kinevezi kancellárrá. Ez nagyon magas udvari beosztás, és ezek, de miért volt az, hogy az egri püspökséget nem adta oda neki?
1: Hát még Perényi Péter itt volt.
2: Így van, tehát erről már az előző adásban beszéltünk, hogy a király egyelőre nem tudja megszerezni Egert, mert hogy Perényi Péter ott van, igaz, hogy közben Perényi Pétert elfogják, de mindezek ellenére az ő embere, Varkocs Tamás tartja a várat, és nem hajlandó átadni a királynak továbbra sem. Tehát így módon az egri püspökség, amelyet már vágyott Olá Miklós, ekkor még elérhetetlen volt számára.
1: Tehát az, hogy egy egri püspökségre vágyik valaki, vagy netán egy erdélyi püspökségre, ezek mind presztízs kérdések? Tehát, hogy ezek egy ilyen jó, stabil egyházmegyének számítottak, vagy mi az, ami miatt erre vágyunk, attól függetlenül, hogy mondjuk üres székekről beszélünk?
2: Igen, most az egri püspökség az már a korábbiakban is láttuk, hogy egy elég komoly jövedelemmel rendelkező püspökség. Bár mondjuk, hogy ebben az időben, most már a 40-es években vagyunk, azért egy eléggé veszélyeztetett helyzetbe került, hiszen 1541-es év, amikor Budát elfoglalja a török, innentől kezdve a püspökség ugye a frontvonalba kerül. Maga a város, illetve a vár, az a felvidéknek az egyik fontos erődítménye, amely a felvidék kapuja tulajdonképpen, és ezért is van az, hogy már Perényi Péter is hozzáfogott a várnak a megerősítéséhez, amit Varkos Tamás az ő idejében folytatott, tehát a Varkos kapubástyát, hogyha valakit jár Egerben, tudja, nemrég lett felújítva, kiegészítve, hogy az pontosan a vár kapujának a megerősítését jelenti. ugye azok a falak, amelyek alatta vannak a város felé, azok abban az időben még nem léteztek, így van, az majd a későbbi vár alakítás alatt kerül oda, azért is, hogy jobban erősítsék a várat, de ahhoz kellett az, hogy Eger bebizonyítsa, hogy méltó arra, hogy komoly anyagi forrásokat fordítsanak a várnak az erősítésére, és pontosan az 1552-es ostrom mutatta meg azt, hogy érdemes Egerbe befektetni, mert igenis meg lehet védeni az egri várat.

0: Kanyarodjunk vissza a püspökségre, tehát hogy a püspökség így módon veszélybe kerül, már maga a város is frontvonalban van, illetve hát a másik dolog, hogy az egyházmegyében erőteljesen terjed a protestantizmus. Erről majd még fogunk későbbiekben is szólni, de mindezek ellenére az egri püspökség azért az egy komoly püspökség, és egyébként Várdai Pál, az akkori esztergomi érsek, aki korábban
1: egri püspök,
0: aki korábban egri püspök volt, ő is javasolja a királynak, hogy adja a Olá Miklósnak ezt a püspökséget, de egyelőre ezt mondom elérhetetlen, úgyhogy egyelőre zágrábi püspökséget szerzi, meg nyilván ő nem megy el Zágrábba, hanem mint királyi kancellár elsősorban a király környékén, illetve hát Pozsonyban tevékenykedik. Egyébként személyesen is jó kapcsolatban volt Ferdinánd királlyal, annyira, hogy a Johanna nevű lányát, már mint Ferdinánd király Johanna nevű lányának, ő lesz a keresztapja 1547-ben.
1: És akkor tulajdonképpen zágrábi püspökből, mikor lesz egri püspök?
0: 1548 az év, amikor Ferdinándnak sikerül megszereznie Egert.
1: Történik valami Perényi Péterékkel?
0: Perényi Péter ugye szabadon engedik, de nem sokára utána meg is hal, de a lényeg az, hogy a várat átadják a királynak, és innentől kezdve ugye most már a király szabadon rendelkezik vele, tehát az azt jelenti, hogy most már tud püspököt is ültetni Eger püspöki székébe, és ekkor nevezi ki egri püspökké. Úgy tűnik, hogy a zágrábi püspökség javadalmainak egy részét azonban megtartja továbbra is, tehát hogy az egyharmadát továbbra is fölveszi magának. Most az az érdekes, hogy pontosan nem tudjuk, hogy mikor is történt a püspöki kinevezése, különböző dátumok vannak, tehát valamikor 1548 őszéről van szó, vannak akik novemberre, vannak akik decemberre datálják, pontosan ezt nem tudjuk. Ami fontos, hogy a király amellett, hogy ugye őt kinevezi most már az egri püspökség élére, továbbra is marad királyi tanácsos, illetve a kancellárságot is megtartja magának. Ami azt jelenti, hogy nagyon fontos állami funkciója van, és mellette tölti be az egri püspökséget. Most, ami még érdekes itt ezzel kapcsolatban, hogy ugye, tudjuk azt, hogy a püspökök 1514 óta, vagy a paraszt lázadás, vagy paraszt felkelés óta szinte kötelezően bizonyítaniuk kell, hogy ők nemesi származásúak, hiszen a magyar rendek a későbbi országgyűléseken mindig tiltakoznak az ellen, hogy porszármazású, tehát alacsony sorból származóak kerüljenek a püspöki székekbe. Ugye ez Bakóc Tamás miatt volt, akit okoltak részben azzal, hogy ő állt a dózsaféle parasztháború mögött. És 1548-ban a király megerősíti egy oklevéllel Olá Miklósnak a nemesi származását. Ugye múltkor beszéltünk róla, hogy egy erdélyi kisnemes családról van szó, de a lényeg az, hogy bizonyítva van ezáltal, hogy nemesi származású, tehát méltó a püspöki székre. Na most a király természetesen gondoskodni tartozott a várnak a további erődítéséről, hiszen a török már itt van a szomszédban, és ezt Ferdinánd nagyon fontosnak is tartja, úgyhogy a várbéli katonaságot erősíti. Na most ugye mindenkinek a fejében a 2000-es szám szerepel, hogy Gárdonyi miatt, hogy kb. 2000 védő volt 1552-ben. Na ugye ez egy földuzzasztott létszám volt, tehát mondjuk így, hogy a békebeli állománya az egri katonaság, az 200 lovas és 100 gyalogos katona volt, tehát összesen 300 állandó védője volt az egri várnak, és aztán ugye az ostrom idejére addigra majd ugye máshonnan is érkeznek segédcsapatok, illetve hát a környékbeli lakosság egy része is bemenekül a várba, tehát így jön ki az a körülbelül 2000 fő, ami majd 1552-ben csodát hajt végre. Na most, ami még érdekes, hogy ugye annak idején, amikor Perényi és Varkos Tamás bírták a várat, akkor ők ugye a püspöki jövedelmeket is megszerezték. Tehát az egri püspöki jövedelemből erősítették a várat, illetve tartották fönn a várbéli katonaságot. Most az egy olyan dolog volt, amit egyébként Ferdinánd is jónak tart, tehát ő úgy látja, hogy valóban az egri püspöki jövedelmeknek a legjobb helye az az egri várban, illetve az egri vár megerősítésére történjen meg. Úgyhogy ezért tulajdonképpen Olá Miklóst fölbiztatja arra, hogy egy megegyezést hozzanak létre, illetve maga Ferdinánd az, aki Olá Miklós püspök nevében megegyezik a vár akkori kapitányával, Dobó Istvánnal, hogy a püspöki jövedelmeket, azokat szedje be, és ehhez használja fel akár a várbéli katonaságot is. Tehát nagyon fontos, hogy ami a püspöknek jár, azt szedjék be. Uh-huh. És utána ezt a befolyt összeget el kell harmadolni, méghozzá úgy, hogy az egyharmadát kapja meg az egri püspök, ugye jelen esetben Olá Miklós.
1: Ez mint személyes jövedelem, tehát ez nem az egyházmegye.
0: Ez a püspöki jövedelem. Uh-huh. Püspöki jövedelem. A másik kétharmadot pedig megint el kell felezni, úgyhogy egy részét, a felét azt a várnak a megerősítésére, tehát az erődítmény fejlesztésére kell fordítani, a maradék egyharmadot pedig a várbeli katonaságnak a fenntartására. Ez egy nagyon fontos egyezmény, mert pontosan ez biztosította azt, hogy Eger a későbbiekben, még Dobó István kapitánysága alatt is, ugye még inkább megerősítetett, mint erődítmény. Ugye tudjuk, hogy Eger nem volt annyira jól védhető vár egyébként, de pontosan azért, hogy egyre jobb státusza legyen, ezért kellett ekkora javításokat, illetve fejlesztéseket végrehajtani a várban.

0: amikor Olán Miklós, ugye ezt kénytelen elfogadni, tehát hogy a püspöki jövedelmének a kétharmadáról lemond, ugyanakkor ő, mint a királyi tisztviselő, az udvartól is kapott fizetést. És ezért, hogy Ferdinánd, mint egy kárpótolja őt, ezért a nagylelkű gesztusért, hogy lemond a püspöki jövedelemnek a kétharmadáról, úgy rendelkezik, hogy minden hónapban, amikor az udvari tisztviselőket kifizetik, akkor Olán Miklós az elsők között kapja meg a maga udvari jövedelmét, amely, mint ugye királyi tanácsnok és kancellár, havi 1440 forint volt. Uh-huh. De azért ez nem kevés, mert hogy ezt beszorozzuk 12-vel, akkor ez az 15 és 20 ezer között volt, és ehhez jött még a püspöki javadalomnak az egyharmad része, tehát nem kell sajnálni, hogy Olán Miklós nagyon rosszul járt volna, mert hogy ezért ez egy nagyon komoly jövedelem volt, és a későbbiekben látni fogjuk, hogy ő a saját jövedelmeit is azért az egyház javára hogyan igyekszik kamatoztatni. Egyébként pedig van egy érdekes adatunk ebből az időszakból, mert hogy 1550-ben itt jár Egerben Verancsics Antal, aki ugye egy főesperességet szeretne itt elnyerni, és ő beszámol Olán Miklósnak arról, hogy mit tapasztal Egerben. És igazából arról ír, hogy a vár elveszítette azt a jellegét, ami korábban volt, hiszen a vár az korábban egy püspöki lovagvár volt, ahol ugye az egyházias jelleg uralkodott, mondja, most már ilyet nem talál, mert ami szép és egyházias volt, az most már minden van pusztítva, itt már mindenfelé csak ilyen kilövő állások vannak, dombok.
1: Tehát ilyen katonai objektummal
0: alakították. Katonai objektummal alakították azt a szép várat, hogy említettük a múlt adásban, hogy még a gótikus székes egyháznak a szentélyét is egy belső bástyává alakították át, ugye ez volt a szentélybástya, és hát mindenfelé katonai készülődés van, tehát mindenfelé csak ágyúkat látni, meg katonai

0: 1550. februárjában fordul harmadik Gyula pápához, és ebben kéri a megerősítését, amit július 4-én, tehát 1550. július 4-én el is nyert, és július 26-án püspökké is szentelik, egri püspökké, de nem itt. De ő azok közé tartozik, aki ugye már régóta klerikus, hiszen már fiatal korában pappá szentelték, 1550-ben püspökké is szentelik, csak egy érdekességet hadd mondjak, hogy mindezek ellenére misézni még mindig nem kezdett el. Nem, de ekkor már erősen fontolgatja, hogy be kellene mutatni az első szentmiséjét, tehát ugye a primícia, az első szentmise, és 1552-re tűzte ki, hogy akkor Egerben fogja bemutatni az első szentmisét, azonban ez elmaradt, pontosan azért, mert hogy 1552-ben már Egernek kisebb baja is nagyobb volt annál, mint hogy a püspöknek az első ünnepélyes szentmiséjére készüljön, hiszen akkor már a török támadásra kellett készülni, úgyhogy végül is a következő évben 53-ban mutatta be a szentmisét, de hát azt már nem itt Egerben.
1: Az a kifejezés, ami nálatok ugye frissen szentelt papoknál még ugye annó, meg hát ugye most is létezett, hogy új misés valaki, tehát hogy a szentelés után automatikusan ugye azért van rögtön első mise, új mise bemutatás.
0: Igen, a mi korunkban már így van, de látjuk.
1: Igen, ez felszentelték, és kész ment tovább, és mondjuk végezte a nem tudom én milyen tanácsos írnoki munkáját, tehát nem volt kötelező, vagy
0: bizonyos papi feladatokat kötelező volt neki ellátni, tehát onnantól, hogy pappá van szentelve, akkor van a zsolozsma végzési kötelezettség, és így tovább. A szent misét azonban ugye másképpen is értelmezték ebben az időben, tehát ez a reneszánsz humanista kor egészen másképpen viszonyult ezekhez a dolgokhoz. Ő pedig, amint láttuk, ízig-vérig egy reneszánsz ember, egy humanista, aki a kultúrának az embere, aki mondjuk így, hogy a maga módján vallásos. Tehát most azt mondanánk ezt a kifejezést rá, de az is látszik azonban, hogy ahogy haladunk előre az időben, majd egyre jobban kitűnik az, hogy Olán Miklósnak a nem csak a karrierje halad előre, hanem egy belső érési folyamat is beindul. Tehát onnantól kezdve, hogy püspökké szentelik itt Egerben, elindul, ugye ez már hozza azt a gondolatot, hogy akkor most már misézni kellene, hozza azt a gondolatot, hogy egyre nagyobb felelősséggel vállalja föl az egyháznak a képviseletét, és próbálja meg előmozdítani az egyháznak az ügyeit ebben a nagyon szétzilált, politikailag, vallásilag nagyon szétzilált helyzetben, ami az 1550-es évek közepe.

0: Légnemegerben. Most tulajdonképpen mikor érkezik ő Egerbe, vagy most például, ugye most nem tudom, hogy mennyire érkezünk el 1552-höz, de...
1: Elérkezünk 1552-höz, de ő nem.
0: Tehát ő az ostrom idején sem tartózkodott,
1: nem tartózkodik
0: Egerben.
1: Itt. Így van, és azért itt most oszlassunk már el egy kis tévhitet, mert hogy hát különösen ugyebár a szocialista-kommunista történeti írás általában vádolja az egri püspököt, hogy nem segített Egernek a megvédésében, hogy itt sem volt. Nem, igen, valóban nem volt itt, de ez nem igaz, hogy nem segített Eger megvédésében. Tehát egyrészt, amit az előbb láttunk, ez a megegyezés Ferdinánd és Dobó között, ami igazából Oláh Miklóst érintette, ez egy, mondhatjuk így, hogy egy nagy lelkű gesztus, amit még Oláh Miklós után is, a későbbiekben is alkalmaznak, a későbbi püspökök idején, hogy az egri püspökök lemondanak a jövedelmük jelentős részéről, pontosan az egri várnak és a várkatonaság fenntartásának az érdekében. Uh-huh. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy amikor, és ez erről Gárdony is beszámol, amikor megérkezik Bornemissza Gergely 250 katonával, amit a király küldött. Ugye ez úgy tűnik, hogy hát 250 katona, ez kevés. Nem, ugyanis amikor 250 katonáról beszélünk, ezek katonák.
0: Igen, ezek nem karddal, kapával, kaszával.
1: Így van, tehát ezek profi harcosok.
0: Így van.
1: Tehát mondhatjuk azt, hogy az egri vár védelmében nagyon nagy szerepe van egyébként a faluról bejött kovácsoknak, molnároknak, stb.
0: Így van, csak ugye ők azért nem stratégák, vagy tehát, hogy nem...
1: De azért ki az, aki igazán tud verekedni, meg hát ők azok, akik gyorsan ki is képzik majd itt a helyi erőket is, de ez a 250 katona egy vár védelmében, ez egy nagyon döntő tényező, hát annyira, hogy valamit, most nem tudom pontosan idézni, de valami ilyesmit mond Dobó István, amikor Bornemissza Gergely szabadkozik, hogy csak ennyit hoztam, azt mondta, hogy ha mindenki ennyit küldött volna, akkor nem itt várnám a törököt, hanem a maklári mezőn. Igen. Tehát, hogy akkor nem várvédelemre készülne, hanem mezei ütközetre. Mezei ütközetre. Tehát ez itt a könyvben is benne van, hogy ez egy komoly erőt képvisel. Na és ugye az, hogy most a király ennyit küldött, ebbe egész biztos, hogy benne van teljesen biztos, hogy benne van a kancellárnak, az egri püspöknek a keze. Tehát nem annyira püspökként, mint inkább királyi kancellárként, ő folyamatosan figyelmét azért Egeren tartja, és gondoskodik arról, hogy amit csak tud, azt oda irányítson. Egyébként pedig a káptalan is küldött katonákat, igaz, hogy csak 20-valahányat, amit ugye a saját pénzéből állított ki, tehát ez azt jelenti, hogy föl kell őket fogadni, és finanszírozni kell a zsoldjukat. Őket pedig azt hiszem, hogy Figedi vezette itt az egri ostrom idején, tehát őt bízta meg a káptalan, hogy ezzel a 21 néhány harcossal jöjjön védeni a várat.
0: Arról most akár a Sugárféle könyvből, vagy bár onnan is tudunk valamit, hogy mondjuk az, hogy most nem a minősíteni, vagy bármi is, de hogy azért itt egy komoly feladat várult, ugye Egerre, a várra, ezen belül ugye az egyházmegyére, hogy az, hogy Oláh Miklós miért nem jött ide, erről nem tudunk semmit, hogy legalább mint lelkébe.
1: Hát azért...
0: Mert akár lehetett volna, bocsánat, hogy még mielőtt nem engedem, hogy elmondom, mit szeretnél, Péter, hogy, de ugye neki elődjei voltak nagy katonák, tehát hadvezérek, akik mentek a csatába, és nem feltétele hogy nem azt mondom, hogy Oláh Miklós miért nem állt ki karddal, de hogy mondjuk mint lelki támasz esetleg jött volna.
1: Hát ő úgy gondolta, hogy ő többet tud segíteni, hogyha a király mellett van, mint hogyha ő maga személyesen eljön. Uh-huh. Ugyanis ha még a király mellett van, addig mindig tudja a királyt befolyásolni, hogy ő is nagyobb figyelmet szenteljen Egernek. Hogyha ő eljön ide, akkor egy képzetlen katonával esetleg több lenne itt Egerben.
0: De nem a katonaság, hanem a lelki, tehát, hogy azért mondjuk elkezdette volna ugye az első miséjét itt, mondjuk pont a harcok alatt azért nagyon kellett itt az egriekbe a lelket önteni.
1: Igen, de erre nem, szerintem a korabeli emberek sem tartottak rá igényt, hogy a püspök bezárkózzon egy várba. Uh-huh. Tehát kívülről nagyobb segítséget tud nyújtani, mint hogyha ő maga is bejött volna ide Egerbe.
0: De most akkor ő helyileg hol volt?
1: Tehát a királyudvar. Tehát az azt jelenti, hogy Bécs, Bécsújhely, esetleg Pozsony. Tehát ezek voltak a legfontosabb helyek, ahol az ország ügyeit kellett intézni, és mint királyi kancellár neki ez volt az elsődleges feladata.
0: Jó.
1: És mindezek ellenére ugye azért Eger helytállt 1552-ben, derekasan tudjuk azt, hogy ugye ez az 1552-es év, mit Egerre koncentrálunk, de történelmi összefüggésben ez egy sokkal nagyobb akciósorozat volt. Tehát ugye egyrészt az, hogy a szultáni seregek megindulnak délről, illetve a budai pasa szintén ott elsősorban a nógrádi várakat hódoltatja, és utána két sereg egyesül, Ali és Akmek pasának a serege, és ugye Szolnok után fölvonulnak Eger ellen. És akkor ezt mi csak abban a kontextusban látjuk, hogy hát igen, ez egy magyar-török háború, pont az 1552-es évben, azonban ezt egy sokkal nagyobb kontextusban kell nézni. Ez egy, mondhatjuk így, hogy szinte összeurópai háború, aminek a célja a Habsburgok hatalmának a megtörése. Tehát nézzük meg, hogy mi is történik, csak egy pillanatra, mi történik Európában. Ugye Habsburg 5. Károly a német-római császár, akinek az öccse, ugye Habsburg Ferdinánd, az osztrák örökös tartományok, ura Magyarország és Csehország királya, és így tovább lehetne még sorolni a címeket, de itt ez nem fontos számunkra, csak az, hogy gyakorlatilag egész Közép-Európát uralják. Egészen mondhatjuk, hogy a Németalföldtől kezdődően Erdélyig, illetve ne feledkezzünk meg arról, hogy Spanyolország, Észak-Itália szintén az ő kezükben van. Tehát a Habsburg család egy akkora hatalmi koncentrációval rendelkezik itt Európában, ami a többi európai állam féltékenységét, sőt mondhatjuk bátran félelmét kivívja.
0: Na, igen.
1: És ezért következik be jelen esetben az, hogy ez az 1552-es év, ez egy nagyon komoly diplomáciai kört indít el, illetve annak a diplomáciai megegyezéseknek a következménye, hogy 1552-ben koncentrált támadás indul a Habsburgok erejének a megtörésére. És ennek volt az egyik frontja a keleti front, mondhatjuk így, hogy Magyarországon keresztül a török köti le a Habsburg erőket, ugye csomó várat elfoglaltak, kisebbeket, nagyobbakat, illetve hát ugyanebben az időben ugye a birodalmon belül a protestáns rendek, ugye a luteránus rendek, azok egy általános lázadásba kezdenek, és ugye ez a nem más, mint a második Schmalkaldeni háború. Ugye a Schmalkalden egy kisváros Észak-Németországban, ugye annak idején itt kötöttek véd- és dacszövetséget a protestáns rendek, a protestáns fejedelmek 5. Károllyal, illetve a katolikus ligával szemben.

0: Ez már nem az első ilyen háború, mert 1547-ben már volt egy háború, amikor a protestáns rendek neki mentek V. Károlynak és a katolikus erőknek, azonban a Mühlbergi csatában vereséget szenvedtek, tehát az első smalkaldeni háborút azt V. Károly és a katolikusok nyerik. Azonban ez az 1552-es támadás, ez nagyon váratlanul érte V. Károlyt, úgyhogy menekülnie kellett a birodalomból, a Brennerhágon keresztül menekül Észak-Olaszországba. És közben pedig ugye a legkereszténybb király, Franciaország is támadást indít a birodalom ellen. Tehát láthatjuk, hogy egy francia, török, protestáns, tehát akik a Habsburgoknak az ellenségei voltak, azok mind összefogtak 1552-ben egy ilyen koncentrált támadásban, amelyet végül is a Habsburgok túléltek. Tehát nem sikerült megtörni a Habsburgoknak a hatalmát, de ugyanakkor azért annyit elértek, hogy azért a V. Károly is belefárad ebbe az egészbe, és ugye nem sokára 3 év múlva lemond a trónjáról, és visszavonul. Mondhatjuk így, hogy nyugdíjazza magát. És Ferdinánd lesz az utóda a császári székben. De ez az 1552-es év, tehát ez egy nagyon válságos volt a Habsburgokra és a katolicizmusra nézve is.
1: Igen.
0: Közben zajlik ugye a trentói zsinat,
1: igen,
0: de ennek a háborúnak a következtében ugye a második ülésszakot azt is meg kellett szakítani.
1: Szóval, hogy itt nem csak Magyarországon is beszűkülve egerre, hanem hogy tényleg azért itt egy európai korképpel azért igencsak minden mindennel összefügg, és itt most nem csak ugye a törökre kell koncentrálni, hanem hogy a török veszély, de ugyanakkor itt, hogy a Habsburgoknak az uralmát, hát nem tudom. Tehát, hogy a félelem az amúgy az, hogy még tovább terjeszkednek, és gyakorlatilag egész Európát, tehát most a franciákhoz azért nem tudtak volna, vagy a francia trónt azért megszerezni, mert ők azért...
0: Mármint a törökök?
1: Nem, a Habsburgok.
0: A Habsburgok. Igazából ők nem is törekedtek rá, tehát nekik már volt annyi.
1: Jó, tehát, hogy mert hogy ugye említetted, hogy mondjuk nem csak ugye tényleg német-római császár, magyar, osztrák, cseh, stb., tehát tényleg fél Európa Habsburgok kezében volt, hanem hogy félelem is, tehát, hogy mondjuk a félelem az, hogy tovább terjeszkednek, még több lesz az övéké, vagy mi az, ami mondjuk félelem lehet?
0: Tehát a Habsburgok szerintem tehát nem törekedtek arra, hogy újabb trónokat szerezzenek meg maguknak. Ez már eléggé nagy volt így is, ugyanakkor azonban a többi hatalom, elsősorban itt ugye a franciák, azok attól féltek, hogy bekerítették őket. Mert hogy Spanyolország, tehát a Pireneusok vidéke onnantól kezdve, ugye Habsburg birtok. Keleten pedig, ugye Észak-Itália, Alpok, ugye az Alpok az nem számít, ott nincsenek komoly hadműveletek, de Észak-Itália, ugye Milánó, Savoia, ez kérem szépen a németek kezén van, illetve hát a Habsburgok kezén, illetve hát utána ugye a birodalom, a Rajna ment, és Németalföld megint a Habsburgok kezén van, tehát Franciaország teljesen be van kerítve. Egyik oldalon az óceán, másik oldalon a Habsburg birtokok, és hát ugye ott vannak még az angolok is, akik szintén ellenségesek általában a franciákkal szemben évszázadok óta.
1: Akkor kanyarodjunk vissza Egerbe 1552-re. Itt most a csatáról beszéljünk egy pár szót, vagy bízunk hát, mindenkinek, hogy elevenítse fel saját magának az egri csillagokat.
0: Így van, ami a püspökség szempontjából fontos volt, azt elmondtuk. 1552-vel kapcsolatban még annyit hozzá tehetünk, hogy azért ez a győzelem, ez azért bejárta Európát. Tehát már a híre. Tehát amikor Tinódi írja, hogy nagy vigasságát Ferdinánd királynak, ugye Ferdinánd király ugye továbbadja ezt a hírt, és az egész birodalom, az egész katolikus világ, vagy keresztény világ örvendezik annak, hogy sikerült a törököt megállítani.
1: Igen. Eszembe jutott még egy dolog, nem csak az egri csillagok, ha már ugye Egerben vagyunk, hát már 22. éve megy ugye nyaranta az Egri Csillagok musical. Hát nem hiába ugye a fináléban is benne van, hogy nézz ránk Európa, és állj mellénk a sorba. Péter, hogyha biztos te is láttad már ezt a musicalt, szerintem nincs olyan egri, aki ne látta volna, de nem csak egri, hanem tényleg nagyon sok mindenki Magyarországról és messzeföldről is tényleg akár emiatt is így szervezi a nyaralását, hogy lássa ezt a musicalt, de hogy azért nem véletlenül írták meg ugye Várkonyi Mátyásék Béres Attilával ezt a szöveget, mert hogy az egy dolog, hogy nézzetek ránk, mi legyetek ránk büszkék, és csináljátok ti is azt, amit mi megcsináltunk, mert tulajdonképpen tényleg az, hogy most itt igen beszélünk arról, hogy most valaki karddal kapával, mert végül azok voltak a többen, tehát parasztok voltak többen ugye a várban, akik védők voltak, akik nem erre születtek, ők arra születtek, hogy a földet műveljék, az a pár katona, akit mondjuk akár Bornemisza idehozott, nyilván tanított lépéseket. A regényből tudjuk, hogy azért itt voltak furfangossága, ugye köszönhetően ugye Bornemisza Gergelynek, de hogy tulajdonképpen azért egy több ezres török hordát, sereget megállítani, szóval azért az elképesztő összefogás, jó szervezettség, dobóéknak a hozzáállása, meg ugye azoknak az embereknek. Az, hogy a regényben azért volt egy csomó minden hozzáfűzött szép szál, vagy felvitt szál, ugye nagyon sok mindenkinek például az is nagy csalódás volt, hogy Cecei Éva nem létezett, Bornemisza Gergely létezett, de nem volt Cecei Éva nevezetű felesége. Na mindegy, szóval, hogy erről olyan sokat lehet nosztalgiázni, de tény az, hogy Eger az biztos, hogy nem csak Magyarországnak, hanem Európának is nagyon nagy szívességet tett.
0: Van, és ezt akkor tudták is, tehát ez a hír, ez bejárt, és tényleg Dobó István Európa hírű bajnokként jelenik meg a porondon. Ugye Dobó Istvánnak a személyiségéről nem beszélünk, mert későbbiekben azért voltak neki eléggé zűrös ügyei.
1: De ő amúgy a 52 után le is mondott, ugye?
0: Igen. Igen, és Bornemisza Gergely veszi át a várnak a vezetését, majd őróla még azért lesz szó más kérdésben. Csak itt most ehhez visszakanyarodva, hogy azért is csoda, hogy Eger megmaradt, mert hogy ha megnézzük, azért a várostromoknak a többsége azért az mindig az ostromló seregnek a győzelmével ért véget. Jó, tehát itt vannak azért kivételek, ugye Bécset sikerült többször is megvédeni a történelem során a törököktől, de egyébként azért, ha megnézzük, az ostromok oda-vissza nagyon sokszor azért az ostromlók győzelmével ér véget, ha csak nem érkezik felmentő sereg.
1: Mi történik 1552 után Egerben? Olá Miklós püspöki szerepe hogyan folytatódik? Jön Egerbe, ami az egri egyházmegyét érintő kérdés, erről még pár percben tudunk-e beszélni?
0: Ami fontos, hogy Olá Miklós a későbbiekben ugye még magasabbra tör, mert hogy Ferdinánd kihasználja azt, hogy egy olyan kvalitású embere van, aki méltó arra, hogy még magasabb pozícióba kerüljön, úgyhogy 1553-ban a Soproni országgyűlésen május 7-én kinevezi esztergomi érsekké.
1: Tehát üres volt az esztergomi szék, és akkor az a legmagasabb, ugye, ahova sokan vágynak.
0: Így van, és egyébként is, tehát most nem tudjuk, hogy Olá Miklós vágyott-e rá, de mindenképpen közelebb volt
1: Esztergomhoz, mint Egerhez például.
0: Így van. Bár ugye Esztergommal kapcsolatban tudni kell, hogy Esztergom is elesett. Uh-huh. Tehát Esztergomot már megszállt a török, tehát ő igazából, mint esztergomi érsek, nem is tudott volna bemenni már Esztergomba. Úgyhogy a későbbiekben ugye az esztergomi egyházmegyének a központja az északnyugatabbra került, méghozzá Nagyszombatba. Most Trnavának hívják, tehát Nagyszombatba kerül, és mint esztergomi érsek, ugye ott már többször megfordult, tehát ugye részben a királyudvarban továbbra is ellátja a kancellári feladatokat, ugye Pozsonyban, vagy ahol éppen országgyűlés van, ott mindenhol jelen van, és hát a Nagyszombatban is többször megjelenik, ahol nagyon komoly fejlesztéseket visz véghez, ugye itt ki kell építeni az egyházmegyei központot. Na de mire van szükség? Ugye több dologra is, ugye egyrészt fontos az, hogy kellő anyagi bázissal rendelkezzen. A másik fontos dolog, hogy maga mellett bírja a királynak a támogatását. És ugye így tudja fölvenni a küzdelmet az egyházmegyének a megújításáért, mert hogy az egyházmegyében itt is eléggé terjed a protestantizmus. Tehát mondhatjuk, hogy most már az egész felvidéken először a luteri, majd utána későbbiekben a kálvini reformáció is egyre nagyobb szerepet játszik. Na de nézzük meg, hogy mit is csinál Oláh Miklós. Tehát az első dolog talán, ami a legérdekesebb, hogy a javadalmak rendezésénél, mert hogy ő komoly birtokokat veszített, mint esztergomi mérsek, az esztergomi érseki birtokok egy jelentős része már török megszállás alatt van, illetve olyan területen, ami hát ilyen kettős adózású, tehát azt jelenti, hogy határvidék, és mindenki megy adót szedni, mind a királyi Magyarországról, mind pedig a török részről, és éppen ezért ő igyekszik más olyan forrásokat is megszerezni, ami eredetileg nem tartozott az esztergomi érseki jövedelmekhez, többek között a nyitrai püspökségnek a jövedelmét, ugye, ami szintén ott északon található, továbbá néhány apátságnak a jövedelmét, vagy a túróci prépostságnak a jövedelmét, és ami talán a legérdekesebb, hogy sikerül neki visszaszerezni a pizétum jogot. A pizétum jog.
1: Az mit jelent?
0: A pizétum jog, ez azt jelenti, hogy ugye a középkor folyamán a királyi pénzverdékben vert aranyforintok hoz használt ez a pénzverő, ugye akkor mi verték a pénzt, tehát megvoltak az eszközök, ugye azokat mindig ellenőrizni kellett, és biztosítani, hogy csak hiteles pénz kerülhessen forgalomba. És az esztergomi érsek volt megbízva azzal, hogy ezeknek a pénznyomó, pénzverő eszközöknek a felügyeletét ellássa, hogy ne lehessen hamisítani a pénzeket, és ezért ő pizétum jogot kapott, ami azt jelentette, hogy minden 48 forintból egyet ő kapott meg. Tehát amikor a királyi pénzverdében 48 aranyforint elkészült, akkor abból egy az esztergomi érseket illette.
1: Innen folytatjuk a következő adást, Péter atya, jó?

0: A mai adásban Olá Miklós egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Tíz óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Magyarország azt kéri az Egyesült Államoktól, hogy a következő időszakban se sújtsa szankciókkal az orosz kőolaj vásárlását. Hajdú Márton, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának kormánypárti elnöke arról beszélt, a magyar kabinet átmeneti mentességet szeretne, miközben továbbra is dolgozik az orosz energiaimport csökkentésén. A kérés előzménye, hogy az amerikai kongresszus a múlt héten olyan törvényt fogadott el, amely új felhatalmazást ad Donald Trump amerikai elnöknek az orosz kőolajtermékeket vásárló országokkal szembeni vámok kivetésére. A Bloomberg hírügynökség beszámolója szerint Magyarország új kormánya jelezte, szakítani kíván az Orbán Viktor korábbi miniszterelnök által képviselt orosz barát politikával. A Tisza kabinet azt ígérte, csökkenti az orosz földgáztól való függőséget és diverzifikálja a kőolajimportot is, bár Magyarország továbbra is jelentős mértékben függ Oroszországtól az energiaellátásban. Az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetői megállapodást írtak alá a sarkvidéki sziget biztonságáról New Yorkban az ENSZ közgyűlés margóján. Az egyezmény nagyobb amerikai katonai jelenlétet tesz lehetővé Grönlandon, írja az Index. Donald Trump amerikai elnök az ENSZ közgyűlésében felszólalva kijelentette, az USA két új katonai bázis tervez létrehozni Grönlandon. Mark Rutte NATO főtitkár szerint a megállapodás erősíteni fogja a kollektív biztonságot. Az amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy megsemmisítheti Iránt, ha nem sikerül megállapodni a háború lezárásáról, de emellett arra is utalt, hogy hamarosan létrejöhet a megállapodás a felek között. Az iráni fegyveres erők propagandának minősítették Trump ENSZ-ben tett kijelentéseit, és azt írták, készen állnak arra, hogy még súlyosabb csapásokat mérjenek a támadóikra. Olajfoltos a tenger a Hormuzi szorosnál, egyre súlyosabb az ökológiai kockázat. Műholdképek és helyszíni felvételek több olajszennyezést mutattak ki Irán és Omán partjai közelében, miközben a hajóforgalom elleni támadások folytatódnak. A pontos kár nagysága még nem ismert, de védett tengeri területek is veszélybe kerültek. Rendkívüli uniós csúcs találkozó összehívását sürgeti a szlovák miniszterelnök az üzemanyagárak emelkedése miatt. Robert Fico hangsúlyozta, az ügyben a visegrádi négyek vezetőivel is egyeztet. Megegyeztek az Oroszország elleni szankciók 36 hónapos hosszabbításáról az Európai Uniós tagállamok nagykövetei. Cserébe viszont két orosz oligarchát törölnek a listáról. A döntést az Európai Unió tanácsának még jóvá kell hagynia. Az amerikai elnök felszólította Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy vessen véget az Ukrajna elleni háborúnak. Donald Trump ezt az ENSZ közgyűlésének New York-i plenáris ülésszakára érkezve nyilatkozta. Korábban kijelentette, támogat egy energetikai tűzszünetet az orosz-ukrán háborúban. Ennek lehetőségéről rövidesen tárgyal Trump Volodymyr Zelenszky ukrán államfővel. Donald Trump átnevezi a mesterséges intelligenciát is. Artificial Intelligence, azaz AI helyett SI, szuperintelligencia, vagy legfelsőbb superior intelligencia. Az amerikai hivatalos dokumentumokban is így kell majd hivatkozni rá az elnök rendelkezése szerint. Nem változtatott az alapkamat 5,5%-os szintjén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, a kamatfolyosó két széle is változatlan maradt. Varga Mihály, jegybankelnök ehhez kapcsolódóan tegnap bejelentette, az MNB középtávú infláció célja 2028. január 1-től 2,5% lesz. A Magyar Nemzeti Bank idén változatlanul 1,8%-os pénzromlási ütemmel számol, 2027-re viszont jelentősen 3,1%-ra növelte inflációs előrejelzését a júniusban közölt 2,3%-ról. Új legfőbb ügyész jelölt állítását várja a köztársasági elnöktől a Tisza frakció. A képviselőcsoport előzőleg egyhangulag úgy döntött, nem támogatja a Baka András által javasolt Szatmári Zoltán megválasztását. A Telex hírportál úgy értesült, a Tisza azért nem támogatta őt, mert a testvére érintett az úgynevezett aranykonvoj ügyben. A Sándor Palota úgy reagált, a köztársasági elnök továbbra is fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét, már megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére, és a hivatalos döntésekről a kellő időben tájékoztatják a közvéleményt. Mintegy 12 milliárd forintot költött a Honvédelmi Minisztérium előző vezetése egy angol céggel kötött tanácsadói megbízási szerződése, közölte a tárcavezető a Facebook oldalán. A pénz többek között szabályzatokra, vezetői tréningre és még egy olyan egyenruhára is költötték, amely végül nem is lett rendszeresítve, ismertette Ruszin Szendi Romulus, aki feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés gyanújával. Végül az időjárásról: derült az ég, de a gomoly felhőkből keleten, északkeleten kis eséllyel előfordult zápor, esetleg zivatar, a szél sok felé élénk, a csúcshőmérséklet 18-20 fok körül alakul, híreinket hallották.
2: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
0: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban a Mária örök útjai című dokumentumfilmet mutatjuk be. Tartsanak velünk!

0: Hogyan tisztelik, szeretik Máriát az egyes országokban a köznapi emberek? Milyen jelentőséget tulajdonítanak kultuszának a szerzetesek és a világi emberek? Építészek, közgazdászok, zarándokok? Ezekre a kérdésekre kereste a választ Tari János rendező, operatőr a Mária örök útjai című dokumentumfilmjével. A magyarországi helyszínek mellett Olaszországban, Portugáliában és Horvátországban forgattak a film készítői. Számos templomban forgattak, misén, körmeneten, kegyhelyeken rögzítették a képeket, hangulatokat, vallási énekeket a 2025-ös szent évben. Híveket vallatott a rendező mikrofonjával Máriáról, a hitről. Ezúttal Császi Erzsébet mikrofonja előtt beszélt a filmjéről, M. Tóth Ágnes művészettörténésszel együtt.
1: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. Egy film kapcsán fogunk beszélgetni két szakemberrel. A filmnek az a címe, hogy Mária örök útjai. A rendezője Tari János, rendező és operatőr is egyben, a Színház és Filmművészeti Egyetem habilitált docense, és munkatársa N. Tóth Ágnes, forgatókönyvíró, szakértő és művészettörténész. Ők a fő munkatársai a Mária örök útjai című filmnek, amely nemrég készült el, és aki nem tudja megnézni a különböző fesztiválokon, az a YouTube-on megnézheti akár a magyar, akár az angol nyelvű változatot. Hogyan jutott erre a döntésre, hogy Máriáról filmet készít? Elég nehéz lehetett elkészíteni.
2: Öröm volt elkészíteni, nagyon nehéz, ahogy tetszik mondani, de igazából ez egy ilyen hosszú idő óta érlelődő dolog bennem. Hát nem mondhatom, hogy óvodáskorom óta, mert akkor nem akartam filmet, de már akkor is filmezés, meg minden volt a terveim között, és a nagyanyáimnak a imái, a beszélgetés, a nevelése, ez egy vegyes görögkeleti apai ágról, református anyai, na most Szűz Mária, ugye még egy zsidó vonal kellett volna, akkor már biztos, hogy mindenkinek valami baja lett volna, hogy Szűz Máriáról filmet csinálunk, mert bizonyos embereknek nem tetszik, hogy most erről külön film készül, de nagyon sok ember, aki nem is vallásos esetleg, vagy nem is hívő, nagyon tetszik neki a filmünk, ami tulajdonképpen inkább egy ilyen emberi, érzelmi, lelki értelembe vett film, Mária a tisztelet, Máriahoz való fohászkodásról, különböző kultúrákban, országokban, hogy az emberek mennyire hasonlóak vagy különbözőek a Mária tiszteletében és Szűz Máriához való imádkozásban.
1: Magyarországon több kegyhelyet végigjártak, és külföldön is nagyon sok szakértőt megszólaltattak. Mi volt a központi témája a beszélgetéseknek?
2: Először is művészettörténetileg, amiről az Ági fog beszélni, a képi illusztrációk, oltárképek, Szűz Mária ábrázolások voltak a kiinduló kutatásnak, mert az Ágnessel írtuk, vagy ő írta a művészettörténeti részét, és az ikonográfiája a filmnek, amitől a vizuális anyag hiteles, meg szép lett, az volt egy ilyen alapkiindulás, de a fő motiváció ez a fajta emberi kapcsolat a Szűz Máriához. Én egyébként itt lakom a Gyulai Pál utcában, nagyon közel ide az Uránia Filmszínházhoz, és a Rókus templom, a Rókus kórház mellett áll egy óriási Mária Immakuláta szobor. Amikor ide költöztem 1999-ben, édesanyám följött Makóról, mert én makói vagyok, hogy megnézi, hogy hol vettem, vagy mi, hol van ez a lakás. És jövünk a nyugatiból, a villamosra, a gyalog itt a templom mellett, és így fölnézett a Szűz Mária szoborra, az Immakulátára, azt mondja, fiam, ez a lakás biztos jó, mert Mária vigyáz rád, és most menjünk be imádkozni a katolikus templomba. Tehát ez már akkor bennem volt, és ez motoszkált, és most ezt próbáltam kifejteni, hogy nekem mit jelent Szűz Mária, hogy akár minden nap látom az ablakomból is, aki nézek.
1: Hogyan választották ki a helyszínt, milyen kegytárgyakhoz, milyen művészeti tárgyakhoz kötődtek?
3: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Mielőtt válaszolnék erre a kérdésre, én is ezt a lelki meghatározottságot mondanám, mert egy alap volt az például, hogy itt a Rókus kápolna előtt fogunk forgatni. Tehát ez egy személyes válogatás alapján kerültek be azok a nem is feltétlenül egy templomok, hanem én úgy mondanám inkább, hogy Máriás helyek, és hát ahogy Jánosnak is megvan a személyes indítatása, ami abszolút az alapját jelentette a filmnek, ez a közös utunk során nekem is világossá vált, hogy például több olyan ikon van a templomban, több olyan ábrázolás van a filmben, amely az útmutató Istenanyát ábrázolja. Például Rómában is forgattunk, és ott a jezsuita főtemplomban a fiatal jezsuita, magyar jezsuita atya szinte eljátszotta ezt, hogy a Mária karján hogy ül a kis Jézus, és hogy mutatnak egymásra, és milyen nagyon szoros kapcsolat van az anya és a gyermek között, és ez tulajdonképpen, ahogy János említette, ez mindannyiunkban közös azokban is, akik nem hívők, mert mindannyiunknak van egy édesanyja. A történethez hozzátartozik, a saját történetemhez, ha szabad erről beszélni, hogy édesanyám, amikor kisgyermek voltam, a konyhaasztalon hagyott mindig egy imafüzetet, és volt rajta egy Mária ábrázolás. Én abszolút nem tudtam, hogy mi ez az ábrázolás, csak olyan furcsának találtam, mert ilyen mélyen ülő, sötét szemei voltak a szűzanyának, a kis Jézus ilyen nagy szemekkel nézett, és hát ez egy rózsafűzér, imádságos kis füzetke volt, és aztán így a későbbiek során, hogy művészettörténész lettem, világos lett, hogy a budapesti Jézus szíve templom mellett van egy csodaszép ikon, ez a Madonna della Strada, ennek az említett jezsuita templomnak a testvére, modern, útmutató Istenanya ábrázolása, amit Feszti Mosa készített. És hát tulajdonképpen ezen a kis imafüzeten ez a kép volt. Tehát nekem ez egy nagyon, hogy mondjam, egy nagyon-nagyon mély ábrázolás, amíg egészen a gyerekkoromig vezet, és valahogy úgy hozta a történet, hogy bekerült a filmbe. A film teológiai szakértője Farkas István lupusz atya, és ő számtalanszor mondta Jánosnak, hogy János, ezt a filmet nem te rendezed, hanem tudod ki a szűzanya.
4: Milyen gondolat mentén fűzték fel az egyes helyszíneket, ahol forgattak?
3: A fő gondolat az volt, hogy Budapestről kiindulva igazából Európában megmutassunk olyan helyeket, ahol nem feltétlenül nagyon ismert kegyhelyeket, de mégis ahol Máriát szeretik és tisztelik. Tehát van köztük olyan, ami nagy Mária kegyhely, például Loreto, és ezzel nem csak az európai kegyhelyeket, hanem a legősibb helyeket is meg szerettük volna ugyanakkor mutatni. Loretóban Mária názáreti házát ismerjük és tiszteljük, és ezzel tulajdonképpen a szentföldi gyökereket hangsúlyozzuk. Ugyanakkor emellett például én azt gondolom, hogy egy kuriózum a filmben, János 1993-ban forgatott a mexikói totonák indiákok közt, és ott egy egész dokumentumfilm készült a guadalupei szűzanya tiszteletéről, és nagyon jó közeli képek vannak ezekről az emberekről, és olyan valahogy úgy mozgott köztük János, aki ugye kulturális antropológus, mint hogyha hát egy lenne közülük, egy kicsit olyan érzése van az embernek, és ebből a filmből is betettünk egy-egy részletet, és hát így egy kicsit kitágítottuk ezt az európai, óriási európai távlatot, hogy mennyire szeretik a szűzanyát. Egyébként a filmnek van egy nagyon erőteljes kerete, tehát a magyaroknak a boldogasszony tisztelete az egy kicsit ilyen búvópatakként van jelen, de a film elején egy nagyon sűrű és nagyon tömören megfogalmazott mondatot, vagy mondatokat hallunk dr. Kovács Zoltán mariológustól, hogy milyen a mai Mária tisztelet. Ez egy indítás, azzal együtt, hogy ugye Szent István halál előtt fölajánlotta a királyságot Mária oltalmába. Ez a motívum, nem akarom leszpoilerezni, aki még nem látta a filmet, a végén egy egészen költői formában előjön. És ugye közte pedig a különböző helyszínek, Portugália, Itália, Horvátországban felvett ősi Mária kegyhelyek, Máriás templomok jelennek meg, és számtalan helyen személyes megszólalások is vannak. Tehát nem csak az ünnepnapokat próbáltuk, hanem a hétköznapokat is, hogy például egy Torinóban egy férfi arról beszél, hogy mennyire szereti ezt a híres Mária kegyhelyet, amelyet bemutatunk, de közben a személyes motivációit is elmondta.
2: Egy dolgot még mondanék, hogy Ágnes mondta, hogy kulturális antropológus, hát én inkább dokumentumfilmes, vizuális antropológus vagyok, fotó és film történettel, anyagokkal foglalkoztam a Néprajzi Múzeumban 35 éven át, és rengeteg, ott is csodálatos gyűjtemény van Szűz Mária kegyhelyekből, képekből, akár személyes gyűjtött tárgyak, a kis Mária, a Szűz Mária képek festette, amiket ugye osztogatnak meg, óriási gyűjtemény van a rajzgyűjteményben, például ebből, de azt akartam mondani, hogy általában a módszerünk, vagy módszerem nekem az, hogy én nem akarom manipulálni a történéseket, meg a szereplőket, hogy most akkor mi legyen, hanem hagy, láttuk, hogy a maguktól, például ez a Bruno, aki beszélt az exfotókról, akik a hálaadó tele van a torinói templom, ahol forgattunk fele, és ő maga hozta fel a témát, hogy mennyire csodálatos gyűjteménye van annak a hálaadásnak, mint az emberek, mi Szűz Mária, mindenképpen rajta van Szűz Mária, kicsit naív festészeti módon, de ott van a Szűz Mária tisztelet, utalva arra, hogy ők hálát adnak a Jóistennek, meg Szűz Máriának, hogy segítette az egészségüket helyre jönni, vagy a baleset, vagy bármiből kigyógyultak, és az, hogy például a Totonákoknál 93-ban én teljesen Kézenai Géza szakértővel mentünk, utaztunk egy kisebb stábbal, három hallgató, akik fotóztak, igazából ott láttuk először, hogy mi fog történni, és az indián kultúrában egy indiának jelent meg először Szűz Mária, még a 16. században, és azóta a kettős vallásuk van, ilyen napisten tisztelet, meg a három szív népe, ez egy ilyen szív, ez szimbólum, és igazából az együtt élő kultúra, meg vallás, meg szakralitás nagyon érdekesen szövődik a filmben, meg a banális hétköznapi történetek, amik az hétköznapokban történnek, hát az indiánok is fölmásznak egy toronyra, 20-30 méter magas, és lefele forognak, és közben meg a Szűz Mária képét ellopják a templomba, eldugják a faluba, és utána visszaviszik a vadalépai szűznapján. Tehát vannak ilyen hagyományok, ilyen Magyarországon is, meg más országokban is van, és nekem ez volt az érdekes, hogy ott fedeztem föl, hogy mi történik. Ez a filmkészítő módszer, amivel mi dolgoztunk, ez nem egy direkt didaktikus dokumentumfilm, ismeretterjesztő film, hanem az emberi történeteket szövi nagyon hosszú, nagyon kemény munkával, Koncz Gabi, Szikora Elmese és Szabó Levente vágók segítségével, akik az SZF-nek a hallgatói és tanára, és a utómunka során a hosszú hónapokon át tartó vágásban derült ki, meg jött létre a struktúra, amit tetszett kérdezni az előbb, hogy minek alapján épült föl. Tulajdonképpen a történetek különböző helyszíneken, különböző emberektől egybefűzéséből jött össze ez az egész. A film felépítése struktúrája az igazából nem nagyon volt előre eltervezve. A forgatókönyv, ami a filmjósnál elhelyezésre került levédéssel a jogdíjak miatt, abban hasonló struktúra van, de nem közel sem az, ami a végleges film lett. Tehát közben is alakult a vágó, a Koncz Gabi, a szakértők, a ismerősök, a külföldi szereplők, tehát ők is alakították a filmnek a struktúráját, és egy nagyon szép, és hát ugye a Lupusz atya mondta, hogy a Szűz Mária vezérelte, hogy milyen struktúrájú legyen. Azt tudtam, hogy nagyon szeretném a Nemzeti Színház István a király előadásával befejezni, amikor a Szent István fölajánlja a Szűz Máriának a magyar koronát, illetve az országot, és tudtam, hogy ez elé szeretném a Herceg Szántói Metál Szűz Máriát, mint kicsit elidegenítő, rideg, komor, időben, hangulatban készült Mária modern ábrázolást árhozamba rakni.
4: Ez egy szobor.
2: Ez egy szobor tulajdonképpen Herceg Szántón. Van egy forrás, amihez járnak szintén zarándokolni, Mária kegyhely, és egy teljesen rideg acél szobor, ilyen van Chicagóban, Dél-Amerikában, a világon sok helyen, és tulajdonképpen kopik, ezek ilyen modern acél szobrok, és Szűz Mária acélból azért, hogy elég bizarr nekem. És ezt úgy kontrasztként a végére betettük, és hát elég jól sikerült ez a kontraszt, és megmondom, a szubjektív emberi történetek fogtak meg, például a Portugáliában, ahol dolgoztunk, ott hagytuk, hogy a misét teljes egészében végigcsinálják portugál nyelven, és akkor három vagy négy kamerával forgattunk. És az operatőrök nem tudták, hogy mikor állunk már meg, vagy mi lesz. Mondom, ne, vesszük mindent vesszük. És utólag dölt el az a két vagy három perc, ami bekerült a filmbe. Természetesen Üdvözlégy Mária, Szűz Mária ima, csak portugálul hangzik el, meg az áldozás, tehát minden benne van, de én előre nem tudtam, hogy melyik részt fogom akarni, meg melyik lesz jó, csak ott látszott, hogy az volt a legerősebb.

0: a magyarországi tegyhelyek között említsük meg Fallós Kutat, az nagyon népszerű és nagyon kiépült az utóbbi évtizedekben. Ott milyen eseményre látogattak?
1: Fallós Kuti része a filmnek az egy nagyon komplex rész. Tulajdonképpen arról szól, amiről itt János is beszélt, hogy a kultúrák mennyire egymásra rétegződnek. Tehát tulajdonképpen, ahogy látják a képeken, ahogy a cigányok szeretik Máriát, és vonulnak hozzá, és megcsokolják, az is egyfajta, ez nagyon szép tisztelet, és ugyanakkor fölvettünk ott egy szentmisét a körmenettel, ami megint csak azt mutatja, hogy a szűzanya, mint a béke királynője, és az erdő csendjében szól tulajdonképpen hozzá. Nagyon érdekes, nagyon sok minden, ahogy János mondja, nem didaktikus, tehát mi arra próbáltunk figyelni, hogy ez egy történeti dokumentumfilm is, de ugyanakkor tele van lírai részlete. Például mondok egy ilyet, a béke királynője ott van a zászlón, Fallós Kuton, és ez egy olyan zászló, nem így rendeztük, de borzalmasan gyűrött. És ennek is egy nagyon-nagyon-nagyon erős üzenete van, azt gondoljuk ma is, még inkább, mint amikor forgattuk a filmet.
2: És elszakadva, Mária szűzmánya képeit meghasadva, és akkor közben meg egy ilyen lírai ima, meg minden, és közben meg ott van a forrás, a Fallós Kút, a gyógyvíz, meg szentvíz, aminek a fogyasztása, meg a, hát azért is mennek az emberek, hogy ott a szent forrás ott van.
1: És ha szabad még ehhez hozzátenni, Rátóti Zoltánnak a jelenléte a filmben, tehát a dalai, saját dalait énekli, újra felénekelte. Ugyanakkor, mint narrátor, pontosan így Fallós Kuton is narrátorként is megszólal, és igazából a legvégén, amit János mondott, hogy a Nemzeti Színházban Sík Sándor István király darabjában pedig ő maga István, és tulajdonképpen a narrátor Istvánként egy egészen drámai helyzetben megszólal. Tehát ő végig kíséri a filmben Máriát, illetve Mária kíséri őt.
2: Nem csak egy egyszerűen narrátor, hanem ő egy alkotó társ volt ebben. Szöveget javított, szöveget írt közben. Ő írta a Sziámival, írta a dalszövegeket. Tehát tulajdonképpen lírai, meg vers dolgai is, meg művei is benne vannak a filmben. Tehát ezért Rátóti Zoltán egy elég jelentős színházi személyiség, tanár szintén a Színművészeti Egyetemen. Tehát ő egy alkotó társként, természetesen nyilván hívő emberként, tehát ő hozzáadott még ahhoz, amit mi körülbelül elterveztünk.
0: Rómában több templomban is voltak. Milyen szempont alapján választottak?
1: Római forgatásunk az egyik, hát mondhatjuk úgy is, hogy legkalandosabb volt, ugye a Szent Év kapcsán mindent megszerveztünk, és hát az élet az történik, és megtörténnek a dolgok, és pont amikor mi Rómába készültünk, akkor úgy alakult, hogy akkor volt a Szent Atya Ferenc pápának a temetése, és mindenki le akart bennünket beszélni, tehát a Vatikánban sem tudtunk emiatt forgatni. Ugyanakkor éreztük a szűzanya folyamatos jelenlétét, mert a már említett jezsuita templomnál is tulajdonképpen így forgattunk, hogy a Vatikánban nem tudtunk forgatni, és ott közben, ahogy jártuk a várost, alakultak az újabb forgatási helyszínek. Alapvető volt, hogy a római Santa Maria Maggiore Mária templomban forgatunk.
2: Ahol a pápát eltemették, tulajdonképpen most képzeljen, mi volt ott azon a napon.
1: És hát magyar vonatkozásait Csorba László kultúrtörténész, történész professzor mondta el. Ugyanakkor másik magyar vonatkozása, hogy Meló Lajos domokos atya itt ebben a templomban gyóntat nagyon régen, több nyelven, és ez a bizonyos Salus Populus románi ikon mögött gyóntat mindig, tehát ő is arról beszélt, hogy mennyire érzi személyesen a szűzanya oltalmát, és ugye tudjuk, hogy Ferenc pápának ez volt a kedvenc ikonja, minden útja előtt és után ide tért imádkozni.
0: Mit kell tudni erről az ikonról?
1: Erről az ikonról azt kell tudni, hogy az egyik legősibb és legkedveltebb ikonja a rómaiaknak. Most nem régiben restaurálták, magában a filmben van pont egy olyan rész, ahogy láthatjuk, hogy hogyan tisztítják le, és a kutatók azt állapították meg, hogy körülbelül ilyen 11-12. Századi ikon lehet, és ez is egy ilyen útmutató Istenanya ikon, amely a pestis járványok idején megvédte Róma lakosságát, tehát Rómában ez egy ősi szokás, hogy az ikonok találkoznak. Tehát elindul a Salvator, vagy elindult a Salvator ikon egy körmenettel, elindult egy másik körmenet a Mária ikonnal, és az ikonok találkoztak. Tehát ez egy nagyon ősi keleti szokás, és hozzá kell tegyük, hogy a legősibb Mária ikonok Rómában vannak, így forgattunk a római Santa Francescana templomban, ez a Santa Maria Nova, ugyan új a neve, de ez egy nagyon ősi 6., 7., 8. századi ikon, ezt pontosan nem tudjuk megállapítani, de azt látjuk a képen, hogy annyira tisztelték, annyira szerették a szűzanyát és a kis gyermeket, hogy Mária fejét és kis Jézus fejét kivágták, és a későbbi ikonra ráragasztották. Tehát egy folyamatos Mária tiszteletet láthatunk itt ebben a templomban is, ahogy egyébként a filmünk során végig.
2: Még egy ilyen Máriahoz kapcsolódó meglepetés, hogy a természetesen az Uránia filmszínáltan meg egy csomó helyen voltak bemutatók, több is, és hát a színművészeti egyetemistáknak is volt egy eseményünk, de a legelsőn is, itt az egyik főszervezője, most a nevét nem mondom, mert ez személyes ügy, na ugye úgy személyes, hogy amit mondok róla, hogy ezt csak látom, hogy nézi a telefon. És a mobiltelefonja, amíg vártuk a készület, és minden 2800 Szűz Mária kép van a telefonjában. Mondom, és ez honnan? Hát ezt gyűjtöm 10 éve. Tehát ilyen személyes történetek is vannak. Most ha valaki telefonban őrzi Szűz Mária képeit, azért az nagyon sokat jelent szerintem manapság.
0: Soroljuk fel az országokat, hogy hol forgattak.
1: Horvátországban, Zárában, Zára környékén, Bibinje nevű Máriás helyen. Itt a nagy ismert helyszíneken is voltunk, a magyar vonatkozásokat is szerettük volna Kálmán királlyal megmutatni, és olyan gyűjteményeket, középkori gyűjteményt, amely nagyon jelentős és ritkán lehet forgatni. Ebben a zárai arany és ezüst kiállításon János ott kérdezte ezt a nagyon kedves bencés apácát, és itt ugye képet kapunk arról, hogy a sok évszázados hagyományban Mária még mindig mennyire jelentős szerepet játszik az adott közösség életében, és néha megnyitják a kapukat, lehet velük reggelente imádkozni, tehát ezt mind-mind megtudhatjuk a filmből. Aztán természetesen a római helyszínek nagyon fontosak voltak, emellett Loretóban is forgattunk, Portugáliában, Luréban, Carvoeiroban, Lagoában.
2: Olyan Mária templom erőd mellett, amely a tengerparton van közvetlenül, tehát ilyen teljesen vadregényes helyekre is oda került Mária, mert a nemzetközi turisták is angol nyelvű miséken hallgatják a szertartást, és ugyanaz a pap, akivel később Lágoában forgattunk, egy teljes szombati misét, ugyanaz jár oda

0: Vonul a mai életünkön is, az az egykori ember életében is, de hát ugye sok évszázadról mi marad meg a Mária szobor, de ugyanolyan idétlenek is voltak akkor is az emberek, és ugyanúgy egy csomó bűnt követtek el, és ugyanúgy Máriához fordultak, és ugyanúgy a kegyszobrot, amikor vége volt az ünnepnek, akkor óvatosan elvitték és elzárták, és a film vége felé pontosan egy ilyen jelenetnek lehettünk tanúi, ami nem megrendezett jelenet, hanem azt látjuk, ahogy ezt a bizonyos kegyszobrot próbálják lebontani, nyikorog, csikorog minden, de mégis van benne egy olyan méltóság teljes, de ugyanakkor egy hihetetlen természetes dolog, hogy hát szét kell szedni, ugyanúgy, ahogy otthon is a nagy ünnep, a születésnap után mindent elmosogatunk és elrakunk.
1: Mária türelmesen viselt, hogy kivitte az öt férfi. Szóval olyan kicsit olyan humoros a jelenet, meg hát strandpapucsban voltak, hát Portugálban meleg, és mezitlábas strandpapucs, meg ilyen teljesen izébe öltözött férfiak, akik megfogják a Máriát, és elviszik. Kiviszik a helyi értelescsébe. Szóval ilyen profán jelenetek is vannak a filmben, de ez nem szatirikus, meg gúnyos, hanem az életnek a része.
0: Ahogy a vízparton tornáznak az emberek, mert ez is hozzátartozik.
1: Ja, van benne ilyen, és amit nem értenek az emberek, hogy miért vannak a mólóról, a világító torony, az Mária szimbólum, ugyanúgy, sétálnak a turisták ilyen nagy ritmusban, közben szól egy ilyen aerobik zene, és akkor mindenki egy óriási csoport, akik előtte templomban meg mindent voltak, mindenki vízi aerobikozik. És ez úgy mindenki kérdezi, hogy miért van a filmben? Hát mondom, mert ugyanazok az emberek imádkoznak, akik tornáznak. Ennyi volt, de tényleg ezek ilyen profán jelenetek.

0: milyen célból készítették a filmet, mi a filmnek az üzenete?
1: Hát az üzenete az kicsit benne van, nem is kicsit a címében, Mária örök útjai, hogy mindannyiunknak van egy útja, néha letérünk róla, de a Máriához mindig vissza lehet térni, és hogy ő segít ahhoz, hogy visszataláljunk a fiához, visszataláljunk a Jóistenhez, és hogy valahol ezek az utak így megjelentek a filmben, különböző utak, és pontosan ennél a jezsuita, budapesti jezsuita templomnál, a Jézus szíve templomnál, a Festi Mosa Mária képe alatt van egy márványtábla, idézett a Zsoltárok könyvéből, boldogok, akik megőrzik útjaimat. És ezt mi úgy éreztük, hogy ez bennünket szíven ütött ez a mondat, és azt gondoltuk, hogy ez a filmnek az egyik fő üzenete.
2: Címválasztás, és ezért lett ez, hogy Mária örök útjai. Nagyon sokat hezitáltunk, hogy mi legyen a film címe, de aztán az angol változat, mert van belőle egy angol változat is, és ott a jó fordítás, hogy mi legyen a jó fordítás. Nagyon sok embert megkerestünk, hogy mi legyen, és akkor a végén az lett ez a rövid szöveg lefordítva, hogy Mary's Eternal Vase. De ezer változat volt. Amerikától Londonig mindenkit megkérdeztük, és mindenki más mondott. De aztán ezzel a mérézet, Eternal Vase-en megnyugodtak, hogy na ez jó. Mert a vésznek annyi jelentése van, hogy szóval nehéz volt eldönteni a címet is.
0: Igen. És a zenéről beszéljünk, nagyon sok szép zene hangzik fel benne.
2: Hát igen, eredetileg nyilván a 12.-13. század korai, mert Ági abból a korszakból egy csomó illusztrációt meg példát talált, meg, és akkor én próbáltam akkoriból zenét, meg, de nem. De érdekes módon például a Portugáliában egyik szakértő, a Bruno az egy ilyen vallási pénztárosa is az egyháznak, minden, és akkor a Bruno azt mondta, hogy most átküldöm neked azt a 13. századi dalt, amihez van illusztráció,

0: Jó is, és még ennek kapcsán mondta, hogy bekerült még a Hűz Mária neve a Koránba is. És van egy olyan illusztráció, hogy megy alatt ez az ének, ez a gyönyörű középkori ének, kórus, meg férfi, női kar, minden, lent Fáróban, Portugália déli részén, ami arab hatalom alatt áll, ott halászoknak, vagy ki volt téve a Hűz Mária képe a kis Jézussal a templom ajtóján kívül, mi nem rakták be. És az arabok azt mondták, hogy ezt le kell venni. Hát most itt, mi itt most halászunk, meg itt élünk, meg mi arabok vagyunk, meg a, mit szól a Korán, meg az iszlám ehhez, és levették a képet. És ők halászatból éltek, és mikor eltűnt Mária képe a templomról, nem volt többé hal a tengerbe. Eltűnt. És akkor mondta nekik valaki, hogy hát azért van ez, mert levettétek Szűz Mária képét. És akkor visszarakták, és akkor lett újra hal, és így került bele az ő ima, meg történet, tehát az ő bibliájukban mondhatom így, a Koránba bekerült a Szűz Mária neve, ami egy különleges dolog. Már lehet, hogy ez nem igaz, de ők ezt mondták. De szerintem igaz.
1: Még a zenéről.
0: Ez az egyik zene volt.
2: Az egyik zene, a másik meghatározó, ahogy már említettük, Rátóti Zoltánnak, azt hiszem, hogy 2012-13-ban megjelent lemezét hallgattuk, egy koncerten voltunk Jánossal, és ugye már megvoltak a felvételek, és pontosan az indító jelenetek, ami ugye Blaha Lujza tértől indul. Ott volt egy olyan dal, ami egy az egybe Jánosnak a személyes történetét is elmeséli, és hát Rátóti Zoltán annyira nyitott volt mindenféle variációra, azzal együtt, hogy ugye újra fölénekelte a dalt, hogy belekerült egy plusz mondat, amit ugye János elmondott, amikor fölköltözött Budapest, és édesanyja elmondta, hogy fiam, itt jó lesz itt neked, ez a legjobb hely lesz, és ezt Rátóti Zoltán oda tulajdonképpen elmondta.
0: Belemondta a szünetbe ezt a mondatot, amikor fölé ér a templomnak a kamera, és mutatjuk a helyszínt. És ezt a Rátóti teljesen pozitívan fogadta, hogy az ő talában belebeszélünk, már bocsánat, de hogy behagyta, és ő elmondta. És sokkal jobb így, mert úgy tűnik, mintha teljesen benne lenne az egész történetben, tehát a zenék ilyenek voltak. Meg az is érdekes, hogy a helyi szertartás kórusok, például Portugáliában, meg különböző helyeken, a meglévő, nem tudom, hogy hívják ezt katolikus nyelven, de hát akik énekelnek, orgonáznak, és hallelúját, meg mindent énekelnek, és ezek a úgynevezett hétköznapi egyházi dalok is benne vannak a filmben, amik viszik a filmnek a ritmusát, meg a zenéjét. Illetve trombita zenekarok, részfúvósok, tehát ami nagyon bizarr, hogy egy részfúvó zenekar kíséri a búcsút, de például Portugáliában ilyenek vannak, hogy 30 vagy 40 férfi részfúvó, és viszik a piétát, meg Szűz Máriát viszik a vállukon. Tehát az egészen az a bizonyos déli kultúra, latin kultúra nagyon gazdag zeneileg is.
2: Ugyanakkor például az egyik legősibb énekünk, ez az Oltalmad alá futunk című Mária ének, amit talán az egy a legősibb negyedik századi énekünk, ez is megjelenik például a legősibb, tulajdonképpen a legősibb helyszínünknél, a Loretóik egy templomnál.
0: És hát nem szabad elfelejtkeznünk a előadó művészünkről, a Maszkó Máriáról, aki a Mária Mária című dalt énekli a filmben többször előjön az egész különböző kontextusban, és hát ez egy csodálatos 1946-os vagy 41-es, nem tudom pontosan, gyűjtés Székelyföldről, és a Maszkó Mária ezt énekli föl, és ezt énekli el a filmben.
2: Igazából ezt csak azért hoztam el, mert hogy magának a koncepciónak, a fő koncepciónak a része,
0: hát ugye
2: a szent év, tehát a remény üzenetével, és ugyanakkor meg volt a templomban egy nagyon különleges kis zománc ikon Rómában, a Santa Maria in Portico templomban, és ez 2024-ben ennek a templomnak volt az évfordulója, és Ferenc pápa egy gyönyörű levelet írt annak a szerzetes rendnek, akik itt tulajdonképpen szolgálnak, és ez a portikói ikon, ez egy középkori, szintén útmutató Isten anya picike kis templom, itt is forgattunk, és nekem azért különösen tetszett, mert körülötte apró levelek vannak Mária és kis Jézus körül, pontosan megszámoltam 72, a 72 tanítvány, és ez mindannyiunknak szól, hogy az evangéliumot el kell vinnünk a világba, és ha megengedi, akkor felolvasnám azt, amit Ferenc pápa írt erről a portikói ikonról. A portikói Mária ikon Romani Portus Securitatis, az örök város védelmezője. Az 1500 éves kultuszának évfordulója számomra örömteli alkalom, hogy imádságban csatlakozhassak a szerzetesrendhez, amely 1601 óta gondozza, és amely dicséretét zengi a szerető és gondoskodó anyának, a fényes világító toronynak, aki gyermekeit a biztonságos kikötőbe vezette. És aztán folytatta a pápa, arra buzdítalak benneteket, hogy Máriára úgy tekintsetek, mint a vigasz és a biztos remény jelére, Isten anyai arcára és menedékére, aki szüntelenül nekünk ajándékozza fiát, a harmónia egyedüli forrását, az üdvösség reményét, a béke útját, az ember végső célját.
0: Ez annyira szép volt, hogy ezt használtuk tulajdonképpen, ha megérzik, hogy mi a film üzenete, hát ez tulajdonképpen a pápa szövege csodálatos volt. És szegény el kellett, hogy távozzon.
1: A film ez Mária életéről szól gyakorlatilag, mert például a jelenések nincsenek már benne.
0: De inkább a Máriához fűződő emberi kapcsolatok, viszony, érzelmek, lélekről, mint a Mária életéről, mert Mária életéről rengeteg film készül, de hát ez meg nagyon kicsit érinti Mária életét.
2: Igen, ahogy mondtuk, nem didaktikus a film, tehát nyilván jelenések is benne vannak, tehát hogy látunk egy ex-fotót, gyógyulásokat, hát nyilván ott van Mária mindenhol, de nem úgy direktben, ahogy számos más filmben megmutatni.
1: Kiket sorolunk fel a Mária örök útjai című filmalkotói közül?
0: Hát ez nagyon nehéz, mert rengetegen vannak, én főleg a csodálatos szakértőket, a Ági Entót Ágnest, a Csorba Lászlót, a Lupus Farkas Istvánt, a különböző országokban nemzetközi szereplőket, most a neveket nem mondom, mert úgyse sokat mond, aki nagyon fontos a filmnek a vágója, Koncz Gabriella, a két vágóasszisztens, Szikora Emese és Székely Levente, és igazából a stáb, aki sok operatőr dolgozott, kisebb-nagyobb nehézségekkel, különböző minőségű kamerákkal, de mégis a végén a vágóasztalon egy ilyen vizuálisan is élvezhető műszületet. Tehát ez legalább 40-50 ember alkotása ez a film, és jó két évig készül.
2: Madách Imre
0: hangmérnök
2: nevét szeretnék meg mindenképpen megemlíteni. És hát nagyon sokan mások, sok külföldi szakértő is részt vett, illetve megszólaló. És hozzá kell tegyük, hogy a filmnek az utóéletéhez tartozik, hogy visszavittük Rómába a filmet, a Római Magyar Akadémián dr. Érszegi Márk Aurél igazgató úr meghívására bemutattuk a filmet. Sikerrel ugyanígy Torinóba is visszavittük, és hát láthatták a megszólalók, hogy hát tulajdonképpen milyen lett a film.
0: És tulajdonképpen ott Torinóhoz Udo Déva kapcsolódik, aki ottani kulturális szakértő, meg asszisztens, a tiszteletbeli magyar konzul, olasz származású úriembernek a igazgatója, aki segít, és ő az ő segítségével a torinói forgatásokat neki köszönhetjük, hogy a kis autójával mindenhol vitt bennünket többek között.
2: Sőt, még láthatják is a kedves nézők a filmben. Az egyik legédesebb, ha szabad így mondani, templomban, ami a Pó partján van, az ő ott megszólal, és láthatják is.
0: Ez egy kis szakértő,
2: igen.
0: Sokan vannak, nagyon nehéz kiemelni.
2: Úgyhogy nem, bocsánat, hogyha bizonyára kihagytunk sok mindenkit, de most itt nincs előttünk a papír.
1: Budapesten voltunk, és a Mária örök útjai című filmről beszélgettünk Tari János rendező operatőrrel, a Színház és Filmművészeti Egyetem habilitált docensével, és Entót Ágnes forgatókönyvíróval, szakértővel, művészettörténésszel. Nézzék meg önök is a filmet, a YouTube-ról letölthető. Császi Erzsébetet hallották.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikus Karkus István és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berec Renátát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
2: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
3: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, milyen testtartásban imádkozzunk. Erről hallják Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Annyira megszokta érinteni a szívemet, amikor azt látom, hogy két ember szépen el tud egymással beszélgetni. Tekintetük, egész lényük arról árulkodik, hogy tisztelettel és szeretettel vannak egymás iránt. És ha azt említettem, hogy tekintetük és egész lényük, akkor ebben benne foglaltatik az, amit egyébként testbeszédnek is szoktunk nevezni, sőt, a szakemberek azt mondják, hogy az ember közlésének nagy részét, így is hallottam, hogy 90%-át nem szavakkal, verbálisan, hanem testének, egész lényének, érzékszerveinek és test részeinek, kezének, lábának gesztusaival, helyzetével fejezi ki éppen azt, amit a másiknak el szeretne mondani. Miért is hangzottak el ezek a szavak? Az ember test és lélek egysége. Amikor már egy ideje az imádságról és az imádsággal kapcsolatban elmélkedünk, akkor nagyon fontos, hogy az imádkozó testtartásról is szót ejtsünk, illetve arról, hogy az imádkozáskor akár egyénileg, akár közösségben, tehát a liturgiában, az egyháznak, Krisztus testének közös nyilvános Isten dicsőítésében veszünk részt a Szentegyházban, a templomban, a belső világunkat, az Isten iránti bizalmunkat, a hitünket, reményünket, szeretetünket, az összeszedett és tiszteletteljes testtartással is fejezzük ki, vagyis a belsőnk a külsőnket tükrözze. A belsőnk tükröződjék külső testtartásunkon. Az Istennel folytatott tiszteletteljes párbeszédnek megfelelő testhelyzet az imádkozó testtartás. A test-lélek kettőségében élő ember számára az Istenhez fordulást nagy mértékben elősegítik és meghatározzák az imádság külső körülményei, a hely, az idő és az imádkozó testtartást. Ezt a tényt a vallástörténet tanúsága szerint minden kultusz, minden vallási cselekmény és minden kor fölhasználta az áhítat növelésére.

Tisztelt rádióhallgatók! Az imádság előkészületéről, helyéről, idejéről szeretnék most szólani az imádkozó testtartással kapcsolatban. Mivel az imádság az értelemnek és az akaratnak a tette, nem korlátozódik az önkéntelen belső indításra, imádkozni, akarni és tanulni kell. Az értelem fölismeri Isten hatalmát, jóságát és segítségére való rászorultságunkat, az akarat ráirányul Isten személyére, és megpróbálja fölemelni a lelket ő hozzá. Isten gyermekeit a Szentlélek tanítja az imádságra, hívő és imádkozó egyházban. Az élő továbbadás a szent hagyomány által. E tanulás része az imádságra való fölkészülés. A távolabbi előkészület a tiszta bűnnélküli élet, vagy legalábbis bűnbánat és a bűn kerülése, összeszedettségre törekvés. A közelebbi előkészület az elcsendesülés, a gondolatok összeszedése, Isten jelenlétének tudatosítása, rövid lelkiismeretvizsgálat, a legutóbbi imádkozásunk óta elkövetett hibák jelenlétének tudatosítása, rövid lelkiismeretvizsgálat, a legutóbbi imádkozásunk óta elkövetett hibák megbánása, végül a Szentlélek segítségül hívása az imádkozáshoz, már az imádkozás kezdete. Fontos az imádkozáshoz méltó, komoly, imádkozó testtartás.

Tisztelt rádióhallgatók! Ezzel kapcsolatban szeretném, ha gondolatban most velem tartanának. Először is otthonunkban, amikor fölkelünk, rendezetten, tisztelettel, szépen keresztet vetünk, nagyon fontos, hogy az imádság meghatározása szerint, hogy az ima az Istennel való beszélgetés, illetve én így szoktam mondani gyerekeknek, fiataloknak, hogy beszélünk a Jóistennel, ráfigyelünk elsősorban, és vele beszélünk. Ez azt jelenti, hogy nem vagyunk egyenlők, ő a hatalmas, ő a teremtő, mi a teremtményei vagyunk, akár az Atyáról, akár az Úr Jézusról, akár a Szentlélekről legyen szó, és megadjuk a tiszteletet oly módon, hogy akár már reggel is kinek-kinek lelkialkatának megfelelően, térdeplő segítségével, vagy egy kényelmes székkel térdelve, de Istenre tisztelettel, szeretettel gondolva, ha ülve, akkor ugyancsak tisztelettel megköszönjük az éjszakai pihenést, megköszönjük, hogy újra kezdhetjük a napot, ezt a következő napot. Tehát a hálaadás és a kérés van a szívünkben, és a szívünket tükrözi a testtartásunk. Az összetett kéz, vagy összekulcsolt kéz, a szép térdeplés, vagy a tisztelet teljes egyenes ülés. El szokott hangzani idősek részéről, tisztelendő úr, az a helyzet, hogy sokszor csak fekve tudok imádkozni. Miért említem ezt meg? Azért, mert valóban ezek az emberek jól érzik, hogy azért, hogyha fekve imádkozunk, kivéve a betegséget és a fáradtságot, hát az nem a tiszteletnek a jele. Persze vannak még súlyosabb esetek, fogyatékkal élő embertársaink is. Nyilván itt nem az akaratról van szó, hanem képességek hiányáról, és sokkal szebben, sokkal őszintébben, sokkal kedvesebben imádkozhatnak ezek az emberek fekvő helyzetben, mint mi. De az egészséges ember, és nagyon fontos, a kipihent ember, mert fontos, hogy kipihentek legyünk, mens sana in corpore sano, latin bölcsmondás szerint épp testben, épp lélek, kipihenten imádkozzunk, mert ha nem pihenünk eleget, ezzel bűnt követünk el, hiszen nem tudunk sem Istenre figyelni, sem a lelkünkre, sem a felebarátunkra. Ennyit nagyjából az otthoni imádságról.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
0: Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, Szent Pió atya emléknapja alkalmából rövidesen kapcsoljuk a Nyírcsászáriban található Szent Pió templomot, ahonnan szentmisét közvetítünk, melynek főcelebránsa és szónoka Bosák Nándor nyugalmazott debreceni nyíregyházi püspök. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt Nyílt Császáriban a Szent Pió templom búcsú ünnepén. Külön köszöntöm a zarándok testvéreket Nagyváradról, és lelki vezetőjüket, Kalna Zsolt atyát, valamint Diós Győrből, és az ottani plébánián élő zarándokokért, Szabó József plébános atyán, valamint Szent Mis még az egyházmegyénkből a Fényes Litkei plébánia plébánosát, Cele József atyát és a zarándok híveit, valamint külön tisztelettel köszöntöm a mai nap Szent Mise szónokát, Jackó József atyát Kárpátaljáról, aki elfogadta meghívásunkat, és ő fogja a Szentmisét bemutatni jelenlévő paptestvérekkel, akiknek köszönöm a gyóntatásban lévő szolgálatukat. Köszöntöm a község helyi lakosait, az önkormányzat vezetőit, dolgozóit, és mindazok, valamint még külön köszöntöm a gyalog érkező diákokat, a Bátor István katolikus általános iskola diákjait, akik már gyalog érkeztek a Szentmisére Nyírbátorból. A mai nap legyen mindannyiunk számára Isten szeretetének és az ő irgalmának valóságos megtapasztalása. Isten hozott mindenkit.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
3: Amen.
2: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
3: És a te lelkeddel.
2: Kedves testvérek, Szent Miselén én is mindenkit szeretettel köszöntök a mai ünnepen. Köszöntöm a rádió hallgatókat, határon innen és határon túl. És a mai Szentmisét felajánlom Magyar Egyházunk újjáéledéséért, felajánlom a hívekért, és mindazokért, akik ma eljöttek imádkozni velünk együtt, és hálát adni Pió atyáért, a mindenható Istennek. Ezen a szép ünnepen tekintsünk önmagunkba, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, mulasztásainkat, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom!
4: A mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
2: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
3: Amen.

0: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, te Szent Pió áldozópapnak megadtad azt a kegyelmet, hogy különleges módon részesedjék fiat szenvedésében, és papi szolgálata által megújuljanak közöttünk irgalmasságot csodái. Közbenjárására ad, hogy mi is részt vállaljunk Krisztus szenvedésében, és így feltámadásának dicsőségében is részesüljünk, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány a Leviták könyvéből. Az Úr így szólt Mózeshez. Szólj Izrael fiai egész közösségéhez, és mondd meg nekik, legyetek szentek, mert én az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok. Ne táplálj gyűlöletet szívedben testvéred iránt. Fedd meg embertársadat, és akkor nem osztozol bűnében. Ne légy bosszúálló, és ne gyűlölködj néped fiaival. Szeresd embertársadat úgy, mint magadat. Én vagyok az Úr. Ez az Isten igéje.
3: Istennek legyen.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek, mert Krisztussal engem is keresztre feszítettek. Élek, de már nem én, hanem Krisztus él én bennem. Minthogy azonban most még testben élek, Isten fiának hitében élek, aki szeretett engem, és feláldozta magát értem. Ez az Isten igéje. Isten. Istennek.

0: az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
2: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. És aki én értem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az ember fia ugyanis el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldjunk éget, Krisztus!
3: Krisztusban, kedves testvérek! A mai napon egy szép ünnepre gyűltünk össze. Megünnepeljük Isten egyik nagy szentjét, Szent Pió atyát. Amikor szentekről beszélünk a mai korban, akkor valójában mai ember egy kicsit furán tekint magára a szentre. Kik azok a szentek? Különböző meghatározások vannak, de amikor a szentekről beszélünk, akkor elsősorban magamnak kell föltennem a kérdést, hogy számomra ki vagy mi a szent. Nem hiába sokszor az emberek úgy vélik, hogy ezek a szentek valami csodabogarak. Többnyire a középkorban írták le az életrajzukat, kicsit kiszínezték, kitupírozták, ahogy szokták mondani, és valójában egyfajta olyan néha mézes-mázos köretet adtak az ő életüknek. De ha akarjuk tudni, hogy mi a szent, és mi az élet szentség, akkor a mai szentre kell tekinteni. Szent Pió atya. Egy egyszerű kapucinus barát, aki hosszú és fájdalmas utat tett meg maga életében. Amikor olvassuk az ő gyermekkorát, nem sokat írnak az életrajzírók, de annyit leírnak, hogy kicsit másabb volt gyerekként, mint a többi gyerek. Már gyerekkorban megszerette az imádságot. Szeretett imádkozni gyerekként. Ma is találkozunk a gyermekekkel, akik szülőkkel, vagy inkább nagyszülőkkel szoktak imádkozni. És ez egy óriási nagy ajándék a mindenható Istentől, hogyha a nagyszülő foglalkozik, vagy a szülő a gyermekkel, és együtt tudnak imádkozni. Mert ahogy szokták mondani, az imádságot is korán kell kezdeni, mint a biciklizést, hogy az ember belenőjön. Megszokja. Francesco Forgione civil nevén, vagyis Pió atya későbbi gyerekkortól imádkozott. De épp hogy felcseperedett, épp hogy elkezdődött az élete, körülbelül 4 éves korától már megkörnyékezte őt a sátán. Gyerekkorától kezdve ostromolta, mert tudta, hogy ez a gyermek Isten gyermeke. Ez egykor Isten nagy szentje lesz. Természetesen maga Pió atya is nem sokat adott rá, hiszen gyermekként ő azt gondolta, hogy ez minden gyerekkel megtörténik. És a gonosz élete minden napján támadta. Mi is ki vagyunk téve a gonosz támadásainak, hiszen vannak külső, belső kísértéseink. Amíg, mondta egyszer egy atya, amíg ebben a testben élünk, addig a gonosz mindig kísérteni fog bennünket. Maga Szent Pál is azt mondja, aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Néha magabiztosak vagyunk abban, hogy bennünket nem tud letéríteni a helyes útról maga a gonosz. Dehogy is nem. Mi is tapasztaljuk az életünkben, hogy amikor magabiztosak vagyunk, amikor úgy érezzük, hogy stabilan állunk a hitnek a lábain, akkor biztos, hogy elbotlunk. Pió atya példát ad nekünk, hiszen ő a példaképünk a gonosszal való harcban. Az életrajzából olvassuk, hogy sokszor kimerülésig küzdött a gonosszal. Sokszor nem csak lelkileg támadta őt, hanem fizikailag is. Még nem lépett be a kapucinos rendbe, akkor volt neki egy nagy látomása, bizonyára mindannyian ismerjük, az óriással való küzdelem. Amit most nem akarok elmondani, de a lényege az volt, hogy az égiek megígérték neki, hogy mindig mellette lesznek. És ahányszor kimerültségig gyötörte őt a sátán, már rászorult a kapucinus testvérek segítségére, mert már lábra sem bírt állni, mert olyan gyenge volt, akkor mindig azt mondta, hogy hála az égieknek, és én győztem. Egy olyan példa, hogy nekünk is fel kell vennünk a harcot. Ő érezte azt, hogy sokszor gyenge. Ezért kérte mindig az égiek segítségét. Így volt ez a gyóntatás folyamán is. András atya szép dolgokat mondott ő róla, gyóntatásáról, Szent Mise bemutatásáról. Csak annyit szeretnék mondani, hogy nála valójában az volt, hogy ő nem egy feloldozó automata volt, hanem nála a gyóntató szék az irgalom, az újjászületés helye volt. Nem volt ő olyan nyájas, ahogy sokszor elképzeljük. Bizony sokan voltak, akik háromszor, négyszer is visszamentek a gyóntató székbe, mert nem oldozta fel őket. Mert látta, hogy a bűnbánatuk nem tökéletes, hogy valamit elhallgatnak. És ezzel ő rá akarta bírni a gyónót arra, hogy mélyebben nézzen bele a saját lelkébe. Érdemes elgondolkodni azon, hogy én milyen lélekkel megyek a gyóntató színbe. A letudás szellemében? Vagy csak azért, hogy kipipáljam? Hogy igazi bűnbánat van-e bennem? Pió atya rámutat arra, hogy igen, a a bűnbánatnak nagy szerepe van a megtérésben, a szentévállásban. És ha nincs őszinte bűnbánat, akkor ezzel mi nem a Jóisten csapjuk be, hanem saját magunkat. Önállítás. Hogyha én nem tartok bűnbánatot őszintén. Pió atya példája rámutat arra, hogy mi, papok, sokszor nem utasítjuk el a gyónot, nem küldjük el. Pedig lehet, hogy az ő példája sarkallaná az embereket az őszinte bűnbánatra. Mert mi, egy kicsit legalábbis én, úgy gondolkodok, hogy ha én elküldeném azt a valakit gyóntató székből, akkor nem biztos, hogy visszajönne. De az ő korában valójában az emberek másképp gondolkodtak. Átéltek két világháborút. Persze akkor is voltak megáltalkodott bűnösök, de a többség, aki hozzáment, azok várták a gyógyulást, várták a feloldozást. Mert aki megkapta tőle a feloldozást, az megtapasztalta Isten jelenlétét, Isten jóságát és az ő végtelen irgalmát. És így volt, amikor bemutatta a szent áldozatot. Még nem volt novícius, de ő letette az ígéretet, hogy feláldozza életét a bűnösökért és a tisztított tűzben a szenvedőkért. A pap igazi küldetése a két szentség kiszolgáltatása. A szent mise áldozat bemutatása és a bűnbánat szentségének a kiszolgáltatása. Pió atya is, amikor fellépett az oltárhoz, mintha Krisztus lépett fel a Golgotára. Szemtanok szerint és az életrajzírói szerint ez valami óriási nagy misztérium volt. Aki részt vett a szent misén, azok valójában egész másképp tekintettek az egyházra, a világra, és magára az üdvösségre. Megkérdezték, vagy megkérték az ő lelki gyermekei, hogy magyarázza el számukra a szent misét. Én csak ennyit válaszolt, hogy gyermekeim, hogyan magyarázzam el nektek? A szent mise végtelen, mint Jézus. Aztán hozzátette, hogy a világ meg lehet nap nélkül, de nem állhat fenn szent mise nélkül. Egy olyan igazság, hogyha belegondolunk, akkor ez egy végtelen áldozat. És amikor olvastam Pió atyának e szavait, akkor eszembe jutott gyermekkorom, akkor annak idején 78-79 táján Szovjetunió hittan nincs. Egy nővér járt, boldog emlékű Mária nővér, szedte össze a gyerekeket egyik utcába, a másikba, és ugye Szentfüles nagymamá

eső a mennyország felé. Ha foghíjas a lépcső, akkor nem biztos, hogy eljutunk az örökké valóságba. És a Szent Mise az, amelyet nekünk értékelnünk kell. Annak idején nem minden községben volt templom. Tiltva is volt. Ez most beszélek én Kárpátaljáról. De az emberek vették a fáradtságot, hogy elmenjenek városba, hogy egy másik községből a templom volt, Szent Misére. Most helyben van templom, és valójában üresek a templom. Feltesszük a kérdést, hogy mi az oka, hogy ilyen helyzetben vagyunk. Épp András atyával beszéltünk, amikor jöttem ide tegnap, hogy a legnagyobb gondja, ahogy én látom, a közömbösség. Nem is a hitetlenség, hanem a közömbösség. Ez a legnagyobb gond és probléma. Maga Pió atya az ő lelki gyermekeit kötelességtudatra, kitartásra, türelemre nevelte. A Szent Mise szeretetére, az Eukarisztia tiszteletére. Itt vannak most az iskolások is. Gyerekek katolikus intézménybe járnak. Amúgy nagyon aranyosak. Reggel találkoztunk velük. Ők is növekednek, ismerkednek a világgal, és ahogy szoktuk mondani, hogy ők is keresnek maguknak példaképeket. Kik a példaképek? Internet világában élünk. Keresnek sportolókat, színészeket, és még nem tudom kit, de a világban keresik a példaképet. Tudjuk mindannyian, hogy a szülőnek kell példaképnek lenni. Először is a családban kell keresni a példaképeket. De számukra is tudok ajánlani egy 21. századi fiatal szentet, akit nem rég avattak boldoga. Carlo Acutis, aki 15 évesen halt meg fehér vérűségben. De ez a 15 éves srác az internet világában szentté vált. Mert mit tett ő? Az interneten hirdette az oltári szentség tiszteletét és szeretetét. Az internetet elítéljük, persze, meg sok rossz dolog van benne, de vannak jó dolgok is, mint ahogy látjuk ennek a srácnak az életében. Sok követője volt, és sokan elindultak az oltári szentség tiszteletére. Ez is egy példa, hogy nem minden gyerek csavarog el, romlik el, hogy veszíti el a hitét. A Jóisten mindenkit megszólít, és mindenkit hív. Csak annyi az egész, hogy van, aki meghallja, és elfogadja. Van, aki meghallja a hívó szavát, de halogatja, hogy elinduljon az üdvösség útján. Ti voltja nekünk példát ad. Ő szenvedések embere volt. De miért szenvedett? Nem azért, mert szerette a szenvedést, hanem a bűnösökért, Krisztusért. Amikor 1953-ban volt az 50 éves fogadalma, az évforduló,

akkor az egyházi hatóság betiltotta az ünneplést. Betiltotta azt, hogy ünnepeljék őt. Meg is tiltotta neki a nyilvános misét. Az emléklapra ő sugallta a feliratot, amelyre azt írták, hogy 50 év szerzetesség, 50 év keresztrefeszítés. Itt van az, hogy ő vállalta a kereszthordozást. Sok lelket kimentett a tisztító tűzbe, mert ismerte a tisztító tűz fájdalmát és szenvedését. És ő erre buzdította gyermekeit, a híveket, hogy imádkozzunk. Ahogy Jézus is tanít bennünket, hogy imádkozzatok szintelen. Mai napon, amikor mi is eljöttünk, hogy ünnepeljük őt, kérjük az ő közbenjárását, kérjük azt, hogy segítsen nekünk a hétköznapjainkban. Mert hiszen őtet is sokan kérték annak idején, jöttek hozzá, hogy Atya, balesetet szenvedtem, segíts meg, imádkozz értem, hogy visszatérjek munkámhoz. A másik azzal jött, hogy családtagom bajba került, segítsd meg őt. Ilyen kérésekkel jöttek hozzá, és ami a lényegű, nem utasított vissza senkit. Egyszer azt mondta, hogy mindenkinek megvan a maga keresztje. Van, aki azt kéri, hogy vegyék el tőle. De ha tudnák, hogy milyen édes, maguk kérnék azt. A kereszt az nem egy fájdalom. Nehéz, de üdvösségszerző. Így a szentmisénk végén szeretném egy imával befejezni, amelyet ma az iskolába imádkoztunk a diákokkal együtt. Jézus Krisztus, köszönjük neked Szent Pió atya életét. Köszönjük, hogy megmutattad benne, mit jelent teljes szívvel hozzátartozni. Taníts bennünket imádkozni. Taníts bennünket bízni. Taníts bennünket szeretni akkor is, amikor nehéz. Amikor szenvedünk, ne engedd, hogy elforduljon tőled. Amikor félünk, emlékeztess bennünket arra, hogy nem vagyunk egyedül. Amikor vétkezünk, adj bátorságot visszatérni hozzád. Amikor valaki megbánt bennünket, adj erőt a megbocsátáshoz. Amikor betegek vagyunk, adj gyógyulást, ha ez a te akaratod. Ha pedig a keresztet továbbra is hordoznunk kell, adj hozzá erőt és kegyelmet. Taníts bennünket arra, hogy szenvedéseinket ne értelmetlen teherként hordozzuk, hanem veled egyesítve felajánljuk. Jézusom, fogadd el mindazt, ami ma a szívünkben van. Fogadd el örömeinket. Fogadd el könnyeinket. Fogadd el félelmeinket. Fogadd el szeretteinket. Fogadd el egész életünket. És amikor majd eljön a mi életünk keresztje, segíts, hogy ne azt kérdezzük, miért történik ez velem, hanem egyre inkább, Jézusom, hogyan lehetek most is veled? Szent Pió atya, könyörög értünk. Jézus szentséges szíve, bízom benned. Mária, a fájdalmas anya, taníts bennünket a kereszt mellett hűségesen állni. Uram Jézus, maradj velünk, amikor örülünk, maradj velünk, amikor sírunk, maradj velünk, amikor erősek vagyunk,
és maradj velünk, amikor már csak benned tudunk kapaszkodni. Amen.

0: kérjük testvéreim Krisztus Urunkat, a jó pásztor, hogy mutassa meg szeretetét irántunk, és hallgassa meg kéréseinket.
1: Urunk, te vagy a pásztorok fejedelme. Ne hagyd egyházadat szent és kiváló lelki pásztorok nélkül. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Aki nyájadat Péterre és utódaira bíztad, add, hogy Leó pápánk az apostoli lelkű szent főpapok nyomdokait kövesse. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Aki jóságosan tanítod és neveled a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Aki ismered tiédet, ne engedd, hogy egy is elveszen azok közül, akikért véredet ontottad. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Aki válladra veszed a gyengét, és felkutatod az elveszett bárányt, erősítsd meg gyenge hitünket, és térítsd vissza magadhoz azokat, akik elhagytak téged. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
4: Irgalmas szereteteddel áld meg az itt jelenlévő zarándok testvéreket, adj nekik, családtagjaiknak, szeretteiknek testi, lelki egészséget, és segíts meg őket munkájukban, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
4: Áld meg mindazokat, akik egyházközségünk, templomaink fenntartásához anyagilag is hozzájárulnak, fizess meg nekik majd az örök élet boldogságával, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
4: Aki életedet adtad a tieidért, ölelt szent szívedre, elhunyt szeretteinket, egyházközségeink elhunyt híveit, és mindazokat, akikről már senki sem emlékezik meg, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk Jézus Krisztus, hallgasd meg néped kéréseit, és örvendeztesd meg nyájadat a pásztorok gondosságával, a pásztorokat pedig a rájuk bízott lelkek engedelmességével, aki élsz és uralkodó mindörökkön örökké.
5: Amen.

0: Fennállva követjük a Szent Mise következő részét egészen a mi atyánk végéig.
1: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
2: Fogadjál az Úr kezedbe az áldozatot, mert ennek kísérletére és kicsőségére, a mindannyiunk és az egész szemezetre.
1: Felajánljuk neked, Istenünk, ezt a dicsőítő áldozatot szentjeid emlékezetére. Közbenjárásukban bizakodva remélünk a jelen és a jövő bajoktól szabadulást Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.

Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert magasztalnunk kell gondviselésed csodálatos titkát, hogy választottaidban, akik országodért magukat Krisztusnak szentelték, a gyarló embert az ősi ártatlanság állapotára hívott, így már most megtapasztalja azokat a javakat, amelyeket a jövendő életben teljesen birtokol. És ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük.

valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi urunk Jézus Krisztus által a szent lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a szent lélek által szentel meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

vacsorót, ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér, értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Annak emlékét ünnepeljük te át, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egy házad áldozati adományára, ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Pietrelcinói Szent Pió atyával és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Leó pápánkat, Ferenc érsekünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, von magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
4: Elhunyt testvéreinket, templomunk építtetőjét, Horváth János plébános atyát, egyházmegyénk papjait, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hagyj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak,

Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egy házad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodó mindörökké.

0: Íme az Isten báránya,
1: íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
2: Szeretettel hirdetem a kedves testvéreknek, az atyák négy helyen fognak áldoztatni, mindenki a hozzá legközelebb helyhez menjen áldozni, és az áldozás alatt tartsuk meg a szent áldozás méltóságát. Mindenkire sor fog kerülni.

0: Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, ez a mennyei vendégség töltsön el kegyelmed erejével minnyájunkat, akik Szent Pió ünnepét megüljük. Add, hogy a hit ajándékát épségben megőrizzük, és mindig az üdvösség fényes ösvényén haladjunk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Szeretném szeretettel megköszönni a kedves jelenlévőknek, zarándok testvéreknek a közös szentmisén való részvételt. Köszönöm az atyák szolgálatát. Szentmise befejező áldása előtt imádkozzuk el az Urangyalát, majd pedig az áldás után a himnuszok eléneklése következik. A szentmise befejezése után, a himnuszok után egy kis szeretett vendégség, egy kis kalács, egy kis ivóvíz, hogy az útra induló zarándokok is részesüljenek egy kis szeretett lakomába. Most pedig az Urangyala imádság. Az Urangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő mélyébe fogad át Szent Lélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária,
0: magyar teljes,
1: az Úr van te vele, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyos Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Ime az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testvérő, és mi köztünk lakozik, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk,
0: kérünk téged, Úristen, őnd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által Szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
2: A szentmise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen.

0: Kedves hallgatóink, a Nyírcsászáriban található Szent Pió templom búcsúi szentmiséjét közvetítettük, melynek főcelebránsa és szónoka Bosák Nándor, nyugalmazott debreceni nyíregyházi püspök volt. A közvetítés technikai lebonyolításában Birincsik Márton és Kvasinger Jenő vett részt. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Véget ért a Katolikus Karitás Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű országos kampánya. A szervezet a hónap közepéig várta a felajánlásokat. Az összefogás eredményeként több mint 2000 gyermek kapott iskolakezdési támogatást Magyarországon és a határon túli közösségekben. Több mint 200 diák számára a kezdeményezés nem ér véget ebben a hónapban, a lépcsőfok program keretében egész tanévben figyelemmel kísérik a fejlődésüket. A Katolikus Karitás több mint másfél évtizede indította el Legyen öröm az iskolakezdés segélyprogramját a nehéz helyzetű családok terheinek enyhítésére. Az idei akcióban a tanszerek biztosítása mellett hangsúlyt kapott a hosszabb távú személyes tanulás támogatás. A helyi karitás csoportok a családok körülményeit felmérve egyéni szükségletek alapján állítottak össze az iskolakezdéshez szükséges felszereléseket. Kiemelt figyelmet kaptak azok a gyerekek is, akik más támogatási formákból kimaradnak. Az országos összefogás a határon túli magyar közösségeket is elérte. A lépcsőfok programban a 2026-27-es tanévben legalább 200 gyermek fejlődését követik végig a Karitás munkatársai és önkéntesei. A családokkal közösen meghatározott célokhoz igazodva mentorálással, korepetálással, fejlesztéssel és személyes jelenléttel segítik őket abban, hogy ne maradjanak le és előrébb tudjanak lépni a tanulásban. Az idei tanévre a résztvevők köre már kialakult, a programba olyan gyerekeket vonnak be, akikkel a Karitás korábban is kapcsolatban állt. A kezdeményezést a tervek szerint a következő években is folytatják. A kampány zárásakor Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitás országos igazgatója hangsúlyozta, az adományokból idén az iskolatáska és tanszertámogatás mellett minden a lépcsőfok programba bevont gyermek személyre szabott segítséget kap. Van, akinek nyelvtanulás lehetőséget, vagy matematika korrepetálást biztosítunk, másnak gyógypedagógiai fejlesztést, zenei vagy sportfoglalkozást. Olyan fiatal is van, akinek a kollégiumi élethez szükséges alapvető tisztálkodási szerek jelentik azt a segítséget, amely nélkül nehezebb lenne nyugodt szívvel beülni a padba. A célunk, hogy felismerjük, kinek mire van szüksége ahhoz, hogy tovább tudjon lépni, fogalmazott az országos igazgató. A Karitás köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik felajánlásaikkal hozzájárultak az idei összefogáshoz, valamint a helyi közösségek munkatársainak és önkénteseinek, akik személyesen juttatták el az adományokat a családokhoz, és a tanév során is velük maradnak. Szombaton tartják a főegyházmegyei minisztráns találkozót, amelynek mottója Áldott légy Uram. A találkozó meghívott vendége Kakukk Ferenc érseki irodaigazgató plébános. Az ünnepi szentmise az Egri Bazilikában 10 órakor kezdődik, azt a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőben közvetíti majd. Az Egri Bazilikában szeptember 27-én, most vasárnap tartják a Szent Mihály búcsút, amely este 6 órakor ünnepi vesperással kezdődik, majd 17-kor a búcsúi szentmisét Kovács Gergely Gyula fehérvári érsek mutatja be, amely gyertyás körmenettel ér véget. Jelen lét, jelen vagy címmel rendezik meg október 3-án a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót. A Dunaparti városba ezúttal is a fiatalokat, családokat, közösségeket és minden régebb óta fiatalt is várnak, közös imára, elmélyülésre és találkozásra. Rohannak a hétköznapok, pörögnek a feladatok, tervezzük a jövőt, vagy éppen a múlt eseményeit idézzük fel, közben pedig könnyen elillan a legértékesebb pillanat, a most. Az őszi találkozó arra a nagyon mai kérdésre irányítja a figyelmet, hogy képesek vagyunk-e igazán jelen lenni a saját életünkben, a kapcsolatainkban és Isten előtt. A nap mottója is erre hív, taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni. A szervezők szerint a fizikai jelenlét önmagában még nem feltétlenül jelent valódi kapcsolódást, lehetünk folyamatosan elérhetőek az online térben, miközben nem figyelünk arra, aki mellettünk van, Isten azonban a jelenben akar találkozni velünk, a csendben, a munkában, a szolgálatban, a teremtett világ szépségében és a másik ember tekintetében. Nagymaros egy napra teret ad ahhoz, hogy a résztvevők kilépjenek a mindennapok zajából, és figyelemmel forduljanak önmaguk egy és Isten felé. A program október 3-án 9 órakor kezdődik majd a Nagymarosi Plébánia udvarán. A 10 órakor kezdődő fő előadást Ferenc István és a Korát Lumen Christi közösség tartja. A nap során szentségivárás, gyónási és lelki beszélgetési lehetőség, valamint különféle fakultációk és műhelyek segítik az elmélyülést és a személyes találkozásokat. A 16 órakor kezdődő ünnepi szentmise főcelebránsa Bábel Balázs Kalocsa Kecskeméti érsek lesz. A találkozó zenei szolgálatát Martin Dorka és csapata végzi. A szentmise után közös éneklés, tánc és kötetlen együttlét zárja napot. Tehát 9 órakor napkezdés a Pléberni udvarán, 10 órától a főelőadás, 11 órától szentségimádás, közbenjáróima és gyóntatás, délután 00:30 ebédszünet, idő a személyes találkozásokra, délután 2 órától fakultációk, műhelyek, 15 óra 15 perctől tanúságtétel és zenés felkészülés a szentmisére, 16 órakor kezdődik a szentmise, amely után tehát jöhet a közös éneklés. A találkozóval párhuzamosan a Gyerekmaros 3-tól 16 éveseknek kínál életkorhoz igazított kiscsoportos programot. A gyerekeket már 8:30-tól fogadják az altáborok gyülekezési helyszínein, ezt követően játék, szentségimádás és lelki programok várják őket a nagymarosi réten. A szentmisén részt nem vevő gyerekeket délután 3:30-tól, a szentmisén részvevőket pedig 17 óra 45 perctől adják át a kísérőknek, a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A Gyerekmaros önkéntes csoportvezetőket is vár. A felkészített vezetők korosztályos 20-25 fős csoportokban kísérik a gyerekeket. Jelentkezni a Gyerekmaros honlapján lehet. A Jászberényi Barátok templomának búcsúja október 4-én vasárnap lesz. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, melyet Medvegy János címzetes apát, Horthy plébános mutat be. Mindenkit szeretettel várnak. Idén 13. alkalommal rendezik meg a Mi Atyánk Fesztivál őszi programjait Budapesten a Bakács téri templomban. Az Assisi Szent Ferenc plébánia templomról van szó. A programsorozatban zenei kincsek a 18. századból, Johannes Kudlik orgona koncertje október 3-án szombaton 19 órától. Ő karmester, zongoraművész, a Bajor Filharmónia orgonaművész szólistája, aki egy régi zenei összeállítással készül a budapesti koncertjére. Aztán Szent Ferenc 800 búcsú szentmise október 4-én, vasárnap 10 órától. A templom védőszentje, Assisi Szent Ferenc ünnepe idén éppen vasárnapra esik, ráadásul most van halálának, tranzitusának 800. évfordulója. Ezen a jeles eseményen szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Korábban ő esztergom budapesti segédpüspökként is szívesen látott vendég volt a templomban és a plébánián. A szentmisét a templom előtti téren tartott nagy agapé követi, várják a mostani és egykori ferencvárosi híveket, a zarándokokat és minden jó szándékú embert. Aztán Mennyei Szép Rózsa, Mária Misztérium játék, október 8-án csütörtökön 19 órától. Fabók Mancsi Bábszínház egy különleges előadást készül bemutatni a Bakács téri Assisi Szent Ferenc plébánia templomban. A misztérium játékban archaikus népi imádságaink, szent énekeink és legendáink idézik meg az Isten szülő szűzany alakját. Az előadásban a népi éneklés, mesemondás, az embernagyságú fabábok mozgatása és élő hangszeres zenélés együttes jelenlét alakítja az eseményeket, úgyhogy a szentséges történetben a humor is felfelfénylik, hiszen a néplélekben a kettő elválaszthatatlan egymástól. És aztán német, olasz és francia orgonazene Ennio Cominetti koncertje október 17-én szombaton este 7 órától a Bakács téri templomban. A Komói tópartján fekvő Varenna székesegyházának orgonaművésze, karmester, zeneszerző és az olasz földön népszerűsítő írásairól is ismert Ennio Cominetti több mint 2000 több kontinensen tartott koncert után érkezik a magyar fővárosba. A programok ingyenesek, regisztráció sem szükséges. Sok szeretettel hívnak mindenkit október 10-én Gyöngyösre a tűz találkozóra. 15 és 19 órakor lesz ez majd a Szent Bertalan templomban a főtéren. Az esemény mottója Lukács evangéliumából: azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. Mi ez a tűz? Isten szeretete, amelyre egész életünkben vágyakozunk, az a szeretet, amely átformál, betölt és új életre kelt. Ezen a délutánon együtt szeretnénk keresni és megtapasztalni ezt a tüzet, Isten jelenlétét és szeretetét, amely újra lángra tudja lobbantani a szívünket. A délután programja: evangélium hirdetés Kunszabó Zoltán diakónustól, dicsőítés, tanúságtételek, közbenjárás, majd este 6 órától szentmise. A tűz találkozóra a belépés ingyenes, regisztráció nem szükséges, és sok szeretettel várnak mindenkit. Ismét megrendezik a 70.

0: Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de tapasztalatunk, hogy ahogy az okos eszközök elterjedtek, egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik már előnyben. Egy mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget is ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook vagy Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon egyházi híreket hallottak.
1: Reklám.
2: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus összehívta a 12 apostolt, erőt és hatalmat adott nekik az ördögök felett és a betegségek gyógyítására. Aztán szétküldte őket, hogy hirdessék Isten országát és gyógyítsák meg a betegeket. Meghagyta nekik, semmit se vigyetek az útra, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt. Két ruhátok se legyen. Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott, amíg tovább nem utaztok, de ha nem fogadnak be, hagyjátok el a várost, és a port is rázzátok le lábatokról vádképpen ellenük. Azok útra keltek, bejárták a falvakat, hirdették mindenütt az evangéliumot, és meggyógyították a betegeket. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Két dolgot kérek, ezt add meg, Uram, mielőtt meghalok. A család hazugságtól óvd meg lelkemet, és ne adj nekem se gazdagságot, se nyomort. Mennyi minden szépet lehetne kérni Istentől? Például, hogy őt méltó módon viszont szerethessük, és hogy a legtisztább szeretet állapotában halljunk meg. A mai napon azonban Isten igéje két meglepő ajándék kérésére tanít, melyekről első látásra nem is gondolnánk mennyire fontosak. Az első a hazugságtól való mentesség adománya. Ez elsősorban nem a másoknak való hazugságra, hanem az önbecsapásra vonatkozik. Ez a lelki élet legveszélyesebb kísértése. Aki a saját lelkének is rendszeresen hazudik, az lelkileg ketté szakadt emberré válik. A skizofrénia lelki változata ez, s könnyen a végső romlás, a kárhozat kezdete lehet. Sokszor a szentek bűntudata, önmarcangolása tűnik betegesnek, holott voltak éppen ők azok, akik egészségesek voltak és tisztán láttak. Napjában többször elismerték és hangosan megvallották bűnös voltukat, azt, hogy vétkeik miatt kárhozatot érdemeltek, csak Isten irgalma mentette meg őket. De nagyon fontos, hogy nem úgy általában nevezték magukat bűnösnek, mert nagyon is könnyű, és ismét csak az önbecsapás rafinált formája a világ legnagyobb bűnössének nevezve, felmentést adni magunknak mindenfajta erkölcsi követelmény alól. Azt kérni Istentől, hogy óvjon meg a saját lelkünknek való hazugságtól, magában foglalja, hogy már is felnyílt a szemünk erre a veszélyre. Nem csak kérni kell Istentől, hanem dolgozni is érte. Isten színe elé tárni lelkünk nyomorúságát és elhatározásainkat, tetteinket kiszolgáltatni az ő ítéletének. Ebben az összefüggésben értendő a másik ajándék, a megmenekülés a gazdagságtól és a nyomortól. Nem az arany középútról van itt

0: szó, hanem arról, hogy ne érjen bennünket olyan nagy próbatétel, amelyben gyöngességünk miatt elbukhatnánk. A gazdagság testi, szellemi és lelki értelemben egyaránt túl nagy kísértés volna, de a nyomor is, a nélkülözés is bukásokat okozhatna, hiszen mi nem vagyunk még a vértanúságra érettek. A mindenkori kegyelemmel megelégedve, a kapott javakat megbecsülve, nagyzolás és hamis szerénykedés nélkül járjuk utunkat, mindenkor eszünkbe tartva, kinek tartozunk hálaadással mindenért.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
2: Čítanie Jézus svätého evanjelia podľa Lukáša. Poslal ich hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých. Ježiš zvolal 12 a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy. Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých. A povedal im: Na cestu si neberte nič, ani palicu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte. Keď vojdete do niektorého domu, ostaňte tam a odtiaľ vychádzajte. Ale keby vás niekde neprijali, odíďte z tohto mesta a straste si prach z nôh na svedectvo proti ním. Oni šli, chodili po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
3: Ket hánesak hardaszle desu dújen, zórhaj putyára daszlen, oprále naszuldu húra, haj penaszvái manges asztjárimo. Palakodi bisá daszlen te zsán, te szirmin le dévleszket hemes, haj te szasztjár ellen naszválen. Khancsi te na ingren tu mencapodrom, muklaszlenge, csiró ví, Či trasta, či máro, či lóve, či ekrindogáda.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
4: Evangélium nach Lukas. Dann rief die 12 zu sich und gab ihnen die Kraft und die Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und die Kranken gesund zu machen. Und sandte sie aus mit dem Auftrag, das Reich Gottes zu verkünden und zu heilen. Er sagte zu ihnen: Nehmt nichts mit auf den Weg, keinen Wanderstab und keine Vorratstasche, kein Brot, kein Geld und kein zweites Hemd. Bleibt in dem Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort wieder verlasst. Wenn euch aber die Leute in einer Stadt nicht aufnehmen wollen, dann geht weg und schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Die 12 machten sich auf den Weg und wanderten von Dorf zu Dorf. Sie verkündeten das Evangelium und heilten überall Kranken. Wort des lebendigen Gottes.
5: Szentek, szentéletű emberek.
6: Szent Pió kapucinus atya. Második János Pál pápa 1999. május 2-án boldoggá avatta, 2002. június 16-án pedig szentté avatta. Pio atya a dél-itáliai Pietralcina nevű falucskában látta meg a napvilágot 1887. május 25-én. A kerességben a Ferenc nevet kapta. Szülei szerény jövedelmű kisparasztok voltak. Viszont gondoskodtak arról, hogy 4 gyermekük elsajátítsa az írást és olvasást. Nehéz körülmények között tanult, míg végül 1903-ban fölvették Assisi Szent Ferenc rendjének legszigorúbb ágába, a kapucinusokhoz. Következő év január 25-én öltöztették be, és ettől kezdve Pio testvér lett a szerzetesi neve. 1910. augusztus 10-én Beneventóban pappá szentelték. Első munkahelye San Giovanni Rotondo, a szerény és elhanyagolt búcsújárohely Foggia közelében. Gyenge egészsége miatt néhány évre haza kellett térnie a szülői házba, hogy megerősödjön. Ott a gazdasági udvarban szalmakunyhót épített magának, abban tanult és imádkozott teljes szerzetesi visszavonultságban. Ezekben az években kezdődtek el életében a csodálatos események, amelyek bejárták az egész világot. Ma már könyvtárnyi irodalma van. 1915. szeptemberében szülei szőlőjében megkapta Jézus Krisztus láthatatlan sebeit, 3 évvel később, 1918. szeptember 20-án a San Giovanni Rotondo kolostor imakórusában háladáskor a szentmise után elragadtatás közben hirtelen megjelentek kezén, lábán és oldalán Jézus szent sebei, a stigmák. 50 éven keresztül viselte ezeket egészen haláláig. Halála után a sebek eltűntek. Ezek a sebek nagy fájdalommal jártak. Az olasz tévé jóvoltából 100 000-ek láthatták, amíg meg nem halt. Pió atya egész életét az ima, az engesztelés és a gyóntatás töltötte ki. Szent misében különlegesen élte át Krisztus kínszenvedését. Amikor a hitetlen dr. Festa megvizsgálta sebeit, így nyilatkozott róluk. Természetes úton nem lehet ezeket a sebeket megmagyarázni. Minden természeti törvénynek ellentmondanak, mert minden seb vagy meggyógyul, vagy gyulladásba megy át. Sok testi és lelki beteg nyerte vissza egészségét szentmiséi alatt és gyóntatószékében. Rendelkezett a szívben olvasás és a jövőbelátás adományaival is. Pió atya előtt megdöbbent a túlvilágot tagadó világ. Özönlöttek hozzá az emberek. San Giovanni Rotondo valóságos zarándokhely lett, és az is maradt mind a mai napig. Az úrfelmutatások idejére bárki láthatta vérző sebhelyeit, mert nem húzott kesztyűt. Nem egyszer láthatták, hogy csodás elragadtatásba esett, mi alatt misézett. 1919-ben írta egyik levelében, jó egészségben vagyok, pedig éjjel-nappal el vagyok foglalva, naponta százakat gyóntatok. Egy pillanat szabadidőm sincs, de éljen Krisztus, aki hivatásomban annyira segítségemre van. Sokat bőjtölt, olyan keveset fogyasztott, hogy napi ételadagjából egy egyéves gyermek sem tudott volna megélni. Korunk pápái tisztelték és imádságait kérték. 15. Benedek pápa így nyilatkozott róla. Rendkívüli ember, amilyet Isten csak időnként ajándékoz a világnak. 12. Pius szent embernek nevezte. 6. Pál pedig Pió atya halála után így nyilatkozott szerzetes társainak, nézzétek ezt a tömeget, amely köréje gyűlt. Miért? Vajon azért, mert bölcs ember volt? Mert sok pénz felett rendelkezett? Nem, hanem azért, mert szent miséit alázatosan mutatta be. Mert reggeltől estig gyóntatott. Mert az Úr Jézus sebeit hordozta. Az imádság és a szenvedés embere volt. Második János Pál pápa pedig különösen is tisztelte. Nem sokkal pappá szentelése után fölkereste az akkor már nagy hírnévnek örvendő kapucinust, és elvégezte nála a szentgyónását. Utána Pió atya állítólag megjövendölte neki, hogy pápa lesz, és merényletet fognak elkövetni ellene. A Szentatya egyik németországi útja alkalmával megkérdezték, hogy igaz-e mindez. Állítólag igennel válaszolt. Ez a magyarázata annak, hogy mint lengyel bíboros másodikként írta alá a lengyel püspökök kérését, amelyben Rómától kérték boldoggáavatását. 1987 májusában, születésének 100. évfordulóján a pápa újból felkereste sírját és nagy szentnek nevezte. Pió atya 81 éves korában, 2 nappal aranymiséje után hajnali 2:30-kor hunyt el. Üvegkoporsóban ravatalozták fel, hogy még egyszer utoljára mindenki láthassa. Temetése diadalmenet volt. 10 kilométer hosszú sorban 100 000, a világ minden tájáról érkezett ember imádkozott hozzá. 1987. szeptember 14-én sírjánál imádkozott Teréz anya is. Közben járására sok ima meghallgatás és csoda történt. Amint már említettem, II. János Pál pápa 1999. május 2-án boldoggá avatta, 2002. június 16-án pedig szentté avatta. Pió atya gondolataiból egy rövid kis imádság. Uram, múltamat irgalmasságodba, jelenemet szeretetedbe ajánlom, jövőmet gondviselésedre bízom. Mi jobbat tudunk adni Istennek, mint a szenvedést? A szenvedés kegyelem, mondta Páter Pió. Tőle való a következő mondás is. Ha ima közben akaratlanul szórakozott vagy, csak nyugodtan folytasd. Végül érdekes kijelentése, majd ha meghalok, sokkal nagyobb zaj csapnak körülöttem, mint életemben. Kérjük Páter Pió atyának közben járását minden ügyünkben, bajunkban.
7: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: időben.
1: Sok szeretettel köszöntjük Tekla, Ila, Lina, Livius és Telma nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. A Tekla görög eredetű név, melynek jelentése Isten dicsősége. Az Ila az Ilona rövidített, a kicsinyítő képzős formája. A Lina a Karolina becézőjéből önállósult. A Livius latin eredetű név, melynek jelentése ólomszínű, kékes, irigy, rossz akaratú. A Telma angol eredetű név, jelentése ápoló, óvó, vigyázó. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat, vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: 13 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket. Ezzel 4 milliárd 200 millió eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé az ország számára. Helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése is az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, közölt a brüsszeli testület. Az Európai Bizottság hivatalosan is kezdeményezi a Magyarország ellen indított jogállamisági eljárások lezárását, közölte a közlekedési és beruházási miniszter is a Facebook oldalán. Így a helyreállítási alap 10 milliárd eurója után a 4,2 milliárdos közlekedési környezetvédelmi forrás is felszabadul, ismertette Vitézi Dávid. Indul a Szent István vidékfejlesztési program első szakasza a fejlesztési testületek felállításával, amelyekbe mától lehet jelentkezni a 10 korábban kiválasztott mikrotérségben, közölt a miniszterelnökség. A testületek feladata lesz a térség fejlesztési stratégiájának kidolgozása, a projektjavaslatok összegyűjtése és a projektlista kialakítása. A fejlesztési testületekben térségenként 10 tagot nyílt pályázaton választanak ki, az erre vonatkozó felhívást közzétették a Vidék és Településfejlesztési Minisztériumnál. A kormány mikrotérségenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet nyújt, így a kísérleti programnál 10 milliárd forint áll majd rendelkezésre. Térségünkből először Gönc, Gyöngyös, Nyírbátor, Pásztó és Tiszaújváros érintett. Magyarország azt kéri az Egyesült Államoktól, hogy a következő időszakban se sújtsa szankciókkal az orosz kőolaj vásárlását. Hajdú Márton, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának kormánypárti elnöke arról beszélt, a magyar kabinet átmeneti mentességet szeretne, miközben továbbra is dolgozik az orosz energiaimport csökkentésén. A kérés előzménye, hogy az amerikai kongresszus a múlt héten olyan törvényt fogadott el, amely új felhatalmazást ad Donald Trump amerikai elnöknek az orosz kőolajtermékeket vásárló országokkal szembeni vámok kivetésére. A Bloomberg hírügynökség beszámolója szerint Magyarország új kormánya jelezte, szakítani kíván az Orbán Viktor korábbi miniszterelnök által képviselt orosz barát politikával. A Tisza kormány azt ígérte, csökkenti az orosz földgáztól való függőséget és diverzifikálja a kőolajimportot is, bár hazánk továbbra is jelentős mértékben függ Oroszországtól az energiaellátásban. Az ENSZ hét első két napján Orbán Anita 11 kétoldalú egyeztetés folytatott EU-n kívüli partnerekkel, Ázsiától Észak-Afrikán át Latin Amerikáig, erről a külügyminiszter számolt be a Facebook oldalán. Emellett több multilaterális találkozón és az ENSZ közgyűlés általános vitájának megnyitóján is részt vett, folytatta a tárcavezető, aki jelezte, úgy látja, még Magyarország európai és transzatlanti szövetségei adják külpolitikája alapját, közben aktívan építik kapcsolataikat a világ más régióival is. Az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetői megállapodást írtak alá a sarkvidéki sziget biztonságáról New Yorkban, az ENSZ közgyűlés margóján. Az egyezmény nagyobb amerikai katonai jelenlétet tesz lehetővé Grönlandon, írja az Index. Donald Trump amerikai elnök az ENSZ közgyűlésében felszólalva kijelentette, az Egyesült Államok két új katonai bázis tervez létrehozni Grönlandon. Mark Rutte NATO főtitkár szerint a megállapodás erősíteni fogja a kollektív biztonságot. Az amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy megsemmisítheti Iránt, ha nem sikerül megállapodni a háború lezárásáról, de emellett arra is utalt, hogy hamarosan létrejöhet a megállapodás a felek között. Az iráni fegyveres erők propagandának minősítették Trump ENSZ-ben tett kijelentéseit, és azt írták, készen állnak arra, hogy még súlyosabb csapásokat mérjenek a támadóikra. Olajfoltos a tenger a Hormuzi szorosnál, egyre súlyosabb az ökológiai kockázat. Műholdképek és helyszíni felvételek több olajszennyezést mutattak ki Irán és Omán partjai közelében, miközben a hajóforgalom elleni támadások folytatódnak. A pontos kárnagysága még nem ismert, de védett tengeri területek is veszélybe kerültek. Október 3-án kezdődik Magyarország déli és keleti vármegyében a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az érintett területeken ezzel egyidejűleg ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. A járványügyi kockázatra való tekintettel Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében dupla csalégtek sűrűséggel történik a vakcinázás, mint addig, amíg a járványügyi helyzet ezt indokolja. Végül az időjárásról: derült az ég, de a gomoly felhőkből keleten, északkeleten kis eséllyel előfordulhat zápor, esetleg zivatar, a szél sok felé élénk. A csúcshőmérséklet most délután 18-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
5: Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. A műsor felelős szerkesztője Kúnya Éva vagyok. Ma egy olyan környezetbarát szert ajánlunk majd figyelmükbe, amely minden háztartásban megtalálható, és még pénztárca kímélő is. Először azonban a különböző kenhető kirémekről, pástétomokról és csatnikról kérdezzem Süye Károlyné Klárika nénit, mit is érdemes ezek közül kipróbálni.
6: Tulajdonképpen a reggeliket is változatos módon elkészíthetjük hús nélkül is. Van egy olyan receptem, hogy hamis kacsazsír. Egy kocka ráma margarin szükséges hozzá, 2 tojás, kevés olaj, 3 gerezd fokhagyma, só vagy ételízesítő. Az elkészítése pedig az olajat felforrósítjuk, és beleöntjük a tojást, hogy a fehérje megpörcösödjön, tehát úgy, és azután összekavarjuk az egészet, és mint a rántottát sütjük, és beletesszük közbe az úzott fokhagymát, a 3 gerezd fokhagymát, és ezt jól megsütjük. A ráma margarint rákockázzuk, és takaréklángon ráolvasztjuk erre a tojásra, utána lehűtjük, és hűtőszekrénybe megdermesztjük. És amikor megdermedt, akkor kivesszük az egészet, és habverővel habosítjuk. Ez úgy viselkedik, olyan íze van, mint a kacsazsírnak, tehát olyan kicsit ikrás lesz, egy kicsit azok a kis tojáspörcöcskék, mint hogyha kis töpörtő lenne benne, és az íze, a állaga is nagyon hasonlít a kacsazsírra. Hát ezt friss kenyérre vagy pirítós kenyérre fogyasztjuk, és hát ezt megszórhatjuk különböző csirákkal is, amitől mindjárt fogok szólni, hogy ebbe az időszakban érdemes ilyeneket készíteni. Akkor már említettem az egyik adásban a halas pástétomot, de ugyanígy készülhet sajttal is, füstölt sajtot kikeverünk margarinnal vagy vajjal, egy kis fokhagymával, akkor az is egy jó kenhető massza van. Tehát minden héten készíthetünk valamilyen másik fajta pástétomot, és akkor ezt váltogathatjuk ez alatt a bőti időszakban. Én a tavalyi görögkatolikus kalendáriumban találkoztam egy nagyon jó pástétommal, ezt szeretném elmondani, a magyaros pástétom a neve, Sikós Juditnak a receptje, ezt el is készítettem, és mindenkinek nagyon ízlett. Hozzávalók: 1 darab vöröshagyma, 4 gerezd fokhagyma, olaj, 1 evőkanál élesztő, 2 deci zsemlemorzsa, 2-3 deci tej, só, bors, piros paprika, magyaros fűszerkeverék, és 2 darab tojás, 10-15 dek a füstölt sajt, és 15 dek a margarin. Ebből a mennyiségből elég tisztességesen lesz, tehát érdemes megfelezni, vagy negyedelni, és akkor egyik részét lerakni a fagyasztóba, jó lesz a bőt másik felére, vagy érdemes így elkészíteni. Én még amivel kiegészítettem ezt, hogy termelői piacokon lehet vásárolni füstölt tört paprikát, és akkor azzal még inkább azt a füstölt íz, mert a sajtba is, a füstölt sajt is jól kihozza az aromáját, de ezzel a füstölt paprikával még aromásabb lett. Tehát a vörös hagymát és a lereszelt fokhagymát olajon üvegesre pároljuk, hozzáadjuk a szétmorzsolt élesztőt, a kimért zsemlemorzsát, valamint 1 evőkanálnyi piros paprikát. A keveréket rövid ideig pirítjuk, majd tejjel felöntjük, és ízlés szerint fűszerezzük, só, bors, delikát, még paprika jöhet hozzá, ilyenkor menjen a füstölt paprika. A felvert tojásokat ezután adjuk hozzá, végezetül hozzákeverjük a reszelt füstölt sajtot és a kockára vágott margarint, és ezzel összeolvasztjuk. Hát ez különösen finom pirítós kenyérre, ahogy a Csikós Judit javasolja, de friss kenyérre is. Ezt is készítettem már egy kalász rendezvényre, és ott nagyon ízlett a társaságnak, és a következő receptet már nagyon régen készítettem, mert ez a könyvem elveszett a Biblia helyes táplálkozásról, hát ebben rengeteg olyan pástétom van, amihez nem szükséges hús. Én csak egy élesztős pástétomot szeretnék elmondani. Ez nagyon bevált akkoriba. Már régen készítettem, de ezért lehet. Ehhez szükséges 2 fejvörös hagyma, 10 deka élesztő, a sárga budafoki élesztőt javasolnám, 2 evőkanál vegeta, 2 tojás, 3 evőkanál zsemlemorzsa, 1 kávéskanál őrölt kömény, nagyon finom a római kömény, ezt javasolnám, kevés majoranna, 1 kereszt összenyomott fokhagyma, sok vágott petrezselyem, zöld, só, piros paprika. 1 kislábasba elmorzsoljuk az élesztőt, és körülbelül 5 deci hideg vizet öntünk rá. A vöröshagymát megpároljuk, a felkavart vizes élesztőt hozzáöntjük a megpárolt hagymához, sózzuk, borsozzuk, félig besűrítjük. Állandó kavarás mellett beleszórjuk a zsemlemorzsát, majd tűző levéve beleütjük a tojásokat. Beletesszük a fűszereket, petrezselyem, zöldet, fokhagymát, és mindezzel jól összekavarva kicsit még sütjük, még a tojás meg nem sül benne. Hidegen, kenyére kenve fogyasztjuk, ez nem lehet sokáig tárolni, mert erősen romlandó, tehát lehet, hogy 5 deka élesztőből kezdje el, aki még nem evett élesztőpástétomat. A májusra hasonlít nagyon az íze, viszont ez is lefogyasztható, ha elkészíti egyszerre az egész mennyiséget. És nem beszélve arról, hogy az élesztő nagyon sok D-vitamin tartalmaz, ebbe a téli időszakba hasznosan jön a szervezet számára, és hát van, aki magába is megeszi az élesztőt, én nem szoktam ilyesmit, de nagyon jó. Akkor van még egy olyan, amit érdemes megcsinálni ebbe az időszakba is, különböző csatnikat. Ez is kiegészítheti a reggel is, vagy a vacsorát, akár mindenhez adható. Hát ehhez, ami fontos, lilahagyma, fokhagyma, bármilyen gyümölcs, fűszerekként a gyömbér, a fahéj, méz, vagy barna cukor, lehet hozzá egy pici erős paprikát is tenni, hogyha nem gyerekeknek készül, és balzsamecet só szükséges hozzá. Itt is megpároljuk a lilahagymát a fokhagymával, hozzá szeleteljük a gyümölcsöt, ezzel is pároljuk, ez lehet ilyenkor 1-2 körte, vagy alma, vagy banán, ami most kapható, 1 kevés gyömbér, fahéj, amit már mondtam, én mézzel csináltam, és ezt is üvegekbe eltárolható a hűtőszekrénybe 1-2 hétig, hát lilahagymából, abból bőven, az 1,5 kilóból legalább készüljön.

0: Már Klári néni említette a csírákat. Egyre többször találkozhattunk a boltok polcain is különböző magok csíráival. Ezeket elkészíthetjük mi magunk is otthon. Na de milyen magokat választunk ehhez, és egyáltalán hogyan fogjunk neki ehhez a csíráztatási folyamathoz?
1: Én most négyféle magot vásároltam a bioboltba, de már évekkel ezelőtt készítettem én is csirákat. Hát amit tudok ajánlani, a mustár csirája, a zsázsamag, a retekmag, csicseri borsú, ezek mind nagyon hasznosak, és ezek 2 és 8 nap között kicsiráznak, tehát folyamatosan minden nap valami másat kezdjünk el, és akkor változatos lesz. Hát ami lényeges, hogy kell hozzá egy csirázható tányér, de ez lehet akár otthoni tányér is, nem fontos ezt megvásárolni, és egy evőkanálmag elégséges az első adag elkészítéséhez, és ezt 20 Celsius fokos szobába rakjuk be. Világos legyen, de ne süsse a nap, ez a lényege. Naponta 2-szer kell mindig meglocsolni, de nem állhat alatta a víz. Nem kell alá tenni se ruhát, se csiráztató papírt ebbe, de fontos, hogy minden nap 2-szer, hát megspiccelni, nem úgy locsolni, hogy álljon alatta a víz. A mustár csiráját az 2-3 nap alatt a mustármag kicsirázik. Ez kiválóan fogyasztható vajaskenyérrel, levesekbe, joghurtokba, egy kicsit erős íze van, de antibiotikus hatása is van. Tisztítja a nyálkahártyát, epére, májra kedvezően hat, csökkenti az emésztési zavarokat, élénkítő hatása is van, és izomfájdalomat is enyhíti, és vértisztító hatása is van. Tehát érdemes ezt a mustármagot így használni. A zsázsamag az hosszabb ideig csirázik, az 4-7 nap szükséges hozzá, és itt is azt felhívom a figyelmet, hogy víz soha ne álljon a növényen, de ezeket a magokat mielőtt elkezdjük csiráztatni, mindig meg kell mosni. Egy sűrű szűrőbe rakjuk bele azt az 1-2 kanálnyi magot, és mossuk át a csap alatt, és úgy tegyük a csiráztató edénybe. A zsázsamag is enyhén csípős ízű, az viszont egy kicsit kesernyés, műzlibe, joghurtba, túróba, salátába kiváló. A retekmag az 3-5 nap alatt csirázik ki, enyhén csípős ízű, sokféle ételben használható, nyersen vagy párolva. Hát itt legtöbbet mindegyiknél műzlibe, joghurtra, túróba, salátába, keverékhez rakva, de szerintem így a kenyereket, amit az előbb említettem, pástétomokra megszórhatjuk azt is. Hát először próbáljuk ki, hogy ízlik-e az az íz, és akkor úgy szórjuk meg az egészet. Én szerintem, ha nincs petrezselyem zöldünk, ilyenkor ezek a csirák is helyettesíthetik azokba az ételekbe, amihez javasoltam a petrezselyem zöldet. És hát a csicseri borsó az, ami 2-3 nap alatt elkezd csirázni, íze a friss magyaró ízéhez hasonlít, sok vasat és fehérjét tartalmaz. Antioxidáns, szabályozza az inzulin szintet a cukorbetegeknél, ez nagyon fontos. A rostanyaga kedvezően hat az emésztésünkre, sokféle ételben használható, de ez kifejezetten csak párolva javasolt, mert a babhoz hasonlóan viselkedik, és nyersen nem szerencsés. Hát műzlibe, joghurtba, túróba, salátába keverve kiváló ízű. Én most fogom ennek a 4 növénynek a csirázását megcsinálni, bízom benne, hogy elnyeri a tetszésünket. A zsázsamagot már azt, meg mustármagot is csiráztattam, még csicseri borsót nem, de megpróbálom, és majd próbálom használni. Említettem többször azt, hogy vágott petrezselyem kell. Most felmerül az a kérdés, hogy így februárban, márciusban honnan vegyünk zöld petrezselyemet. Hát erre már ősszel gondolhatunk, amikor felszedjük a zöldséget, vagy úgy veszünk a piacon zöldjével együtt zöldséget, hogy felaprítjuk apróra, és berakjuk a fagyasztóba. Most ezt többféle formába, én kis üvegekbe szoktam rakni, de akkor több időm van, akkor a jégkocka tartóba tömöm meg, és akkor úgy fagyasztom le, és akkor mindig csak annyi adagot veszek ki, tehát így is lehet. Meg akinek kertje van, és érdemes mindig kint hagyni ősszel egy pár petrezselyem gyökeret, mert az már látom én is most a kertben, nem sok van nekem, de már szép zöld, úgyhogy hamarosan lehet róla csipkedni, de az még kevés. De most valamelyik áruházba vásároltam zöldséget, olyan gyönyörű nagy zöldje volt, úgyhogy most azt is tudom használni, de szoktam összekötni zöld petrezselymet zellerrel, lestjánnal is, és akkor azt különböző levesekhez használom fel, tehát érdemes ősszel vagy a nyár derekán már úgy, ha van fölösleges petrezselyem zöldünk, vagy úgy vásárolunk a piacon, hogy jó sok zöldje van, de pont aznap nem kell, akkor azt érdemes így betárolni télire.
0: Ez a jégkocka tartós ötlet, ez nagyon jónak tűnik, hiszen itt is már a mennyiség eleve adott lesz, és mint kvázi egy leves kocka, már a mennyiséget is jobban tudjuk ez alapján.
1: Engem most a leves kockáról jut eszembe, hogy nem mondom, hogy sűrűn csináltam ilyet, de legalább kétszer biztos, és erre több idő kell, meg egy kicsit odafigyelés is, hogy amikor betegség volt a családban, akkor kifejezetten orvosi utasításra abszolút nem használtunk ételízesítőt, mert annyi a telítetlen zsírsav benne, meg tehát nem túlzottan egészségesek, főleg ezek a leveskockák nem, és akkor úgy gondoltam, hogy majd én csinálok házi leveskockákat, és akkor lehetett kapni abba az időbe, de lehet, hogy most is, csak most nem figyeltem rá, a pulyka combcsontot, mikor kifilézik, az egy ilyen kocsonyás réteg veszi ott körül, akkor abból vettem egy két adagot, vettem hozzá egy kiló csirkelábat, ugye ez mind azért, hogy kocsonyásodjon meg majd a leves, és jó sok zöldséggel bezöldségeltem, és tengeri sót raktam ebben, jó sokáig főztem, már a húst, a zöldséget nyilván kevesebb ideig, és akkor leszűrtem a levet, és összeturmixoltam ezt a zöldséget, és akkor összekeverve ezt is jégkocka tartóba raktam bele, vagy ilyen féldecis kis műanyag poharakba raktam, és akkor az egy-egy leveshez elegendő volt. Tehát ez is, akinek van több ideje, érdemes elkészíteni, mert nagyon jó íze van, és kiegészíti. Na most mondjuk ezt nem éppen bőti időszakra mondom, aki hús nélkül akar táplálkozni, mert ebbe hús léfoly, de máskor különböző zöldséglevesekhez, egyébhez kiválóan használható.

0: Beszéljünk házi praktikákról is.
1: Eszembe jutott egy idős néni, ő kötényeket vart nekem éppen, és mondta, hogy hát kedvesem, azt mondja, én mindig sok ecetet használok itthon a háztartásban, mert mindent azzal takarítok, tisztítok, lefolyót, egyebeket, és mondott egy néhány dolgot akkor ott, és hát kezembe került egy könyv, aminek az a címe, hogy házi praktikák, fortélyok és egyebek. Na és most ilyen szemmel néztem ezt végig, hogy az ecet mi mindenre jó, és hát teljesen ledöbbentem, hogy 30-valahány dolgot belítettem ebből, és hát úgy voltam vele, hogy ma egyet ki is kell, mert néhányat használtam már ezek közül én is, de mondom, egyet kipróbálok, mert ha ez jó, akkor elmerem mondani a többit is, mert bizonyára a többi is nagyon hasznos. Méghozzá a matt és oxidált résztárgyakra azt a javaslatot, hogy ecet és só keverékével tisztítsuk meg. És akkor elkezdtem, hogy mi is van nekem otthon vörös réz vagy sárga réz, és hát van egy mosaram, amit édesanyámtól örököltem, és egy bányászlámpa, amit édesapámtól örököltem, és ezeknek a tisztítását kezdtem el így sóval és ecet keverékével, és hát megújultak, mondhatom. És a küszöbeimen, az ajtó küszöbein egy-egy vagy két réz lemez fut, hogy ne kopjon le ugye a küszöb, és hát ezek nem voltak már valami szépek, hiába használtam azelőtt elég drágán vásárolt direkt ilyen speciális tisztítószert, nem tudtam őket, és most neki térdeltem a küszöbökhöz ezzel a sós, ecetes vízzel, és hát olyan gyönyörűek lettek ezek a részpántok rajta, hogy merem javasolni a többi receptet is, hogyha ez ennyire jó lett. Semmivel nem tudtam még ilyen szépé tenni, talán olyan, majdnem olyan, mint újkorában volt, pedig már 31-nehány éves a házunk, tehát akkor készült ez a lemez rá, úgyhogy tudom ajánlani a többit is, amit elsorolhatok most. Hát, ha nem is mindet tudják megjegyezni a kedves rádió hallgatók, de ha csak néhányat már, akkor is úgy érzem, hogy hasznos elmondani ezeket. A halszag vagy hagymaszag eltávolítása, mosogató vízbe ecetet tegyünk, kinyúlt kötött holmikat rövid időre forró, majd hideg ecetes vízben mátjuk, szűkebbek lesznek annélkül, hogy elveszítenék a formájukat. A fürdőkádnál a csöpögő meleg víztől elszíneződött részét ecettel öntsük le, néhány óráig rajta hagyjuk. Ugyanezt érhetjük el ugyan a citrommal is, tehát nem fogom mindig mondani, de a citrom hasonlóan viselkedik, mint az ecet, csak ugye az jóval drágább. Tehát nem ez a 30-40%-os citromkeverékekre gondolok én. Akkor akik dohányoznak, a szobába érdemes estére tenni vízzel teli tálat, ecetes vízzel teli tálat, akkor elmegy a dohányfüst szaga. Ha a hűtőszekrényt rendszeresen időközönként ecetes vízzel kitöröljük, akkor az ételek hosszabb ideig frissek maradnak, nem veszik át egymásnak a szagát. A vízkő eltávolítása a kávéfőzőről vagy a vízforralóról, ha ecet és kevés hideg víz oldattal átfolyatjuk a kávéfőzőn, majd felforrósítjuk a vízforralóba, és majd hideg vízzel jó kiöblítjük ezeket. A kenyeres doboznál is hasznos, ecetes vízzel lehet a legjobban tisztán tartani, ez megakadályozza, hogy a kenyér megpenészedjen. Az eldugult mosdó vagy mosogató kagyló ismét lefolyik, ha egy éjszakára körülbelül 2 deci ecetet öntünk a lefolyóba, és másnap megtöltjük forró vízzel, és egyszerre lefolyatjuk az egészet. A tűzhely főzőlapját ecettel vagy citromlével bedörzsölve tisztítjuk, vagy néhány csepp olajjal kifényesíthetjük. A kristályváza tisztítása ecetből, kávézacból és vízből készült keverékkel megtöltjük, és egy időre állni hagyjuk, utána vízzel jól kimossuk. Akkor a szűknyakú palackba vagy szűknyakú vázába könnyen eltávolítható a szenny és a vízkőfolt. Ha egy összevágott burgonyát, ecetet és sót teszünk bele, és többször összerázzuk, és egy ideig állni hagyjuk, utána vízzel jól kiöblítjük. A szemüvegünket és ecetben mártott pihementes rongyal tisztíthatjuk meg, de az ételeknél is használhatjuk, hogyha az étel túl sós, néhány csepp almaecettel és ugyani annyi cukorral semlegesíthetjük a sóságát. Ha halat elkészítése előtt ecettel bedörzsöljük, nem csak a hal íz enyhül meg, hanem nem esik könnyen szét a forgatáskor is, amikor sütjük a halat, és érdemes alkalmazni. A főtt hús ízletesebb és puhább lesz, ha a vízbe egy kevés ecetet öntünk. Az inas hús is megpuhul, ha 2-3 evőkanál ecettel főzzük. És hát ez egy nagyon régi kipróbált, hogy a haj ecetes öblítése után jobban kifésülhető hajmosás után. Gyerekkoromban, amikor csak lehetett, esővízbe mostuk a hajat, és hát akkor még nem voltak ilyen különböző samponok, mint már most lehet rengeteg félét kapni, és még akkor házi szappannal mostunk hajat, és édesanyám mindig ecetes vízzel öblítette le a hajunkat. Kiskorunkban persze, később meg magunknak csináltuk, de nagyon jó a lábgombásodás ellen egy gyakori ecetes lábmosás, sőt, sokkal jobban felpuhul a bőr, ezt magam is kipróbáltam, hogy könnyebben lereszelhető a megkeményedett bőr, hogyha ecetbe áztatjuk. És hát itt főleg a nagy takarításnál most én az ablak lemosó vizébe mindig öntök ecetet, és így nem lesz foltos az ablaka későbbiekben sem.
2: Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárika hasznos tanácsait hallották. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: Népzenei kincsestár.
1: Kedves hallgatóink, mai népzenei összeállításunkban a Ritka Zenekar és a Tarsoly Zenekar fog muzsikálni. A Ritka Zenekar Vizek, Tornyok, Hegytetők című albuma egy 2023-ban megjelent, magyaróz népzenéire épülő monografikus zenei anyag. A Ritka Zenekar 2017. szeptemberében alakult. Céljuk a magyar autentikus népzene gondosan válogatott forrásokból történő megszólaltatása és színpadra állítása. A Tarsoly Zenekart 2010-ben a Váci Bartók Pikéti Zeneművészeti Szakgimnázium tanulói alapították. A banda 10 éves fennállása alatt számos díjat és elismerést érdemelt ki. Megalakulásuk évében külön díjat kaptak a Tápió-Szentmártoni népzenei versenyen és nívódíjat Bonyhádon.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Ritka Zenekar és a Tarsói Zenekar muzsikáiból hallottak válogatást. A műsort Dudás Anna készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánunk.
1: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: Délidőben.
3: Nicse tessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Demnár Ádám, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatársak Birincsik Márton és Karkus István. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk délutáni műsorainkat. A 14 órai híreket követően könyvjelző című műsorunkban ma Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, a Fejben dől el, ami rajtunk múlik és ami nem. A Nyitott Akadémia pszichológiai témájú kiadványáról beszélgetünk, majd Neuma egyházzenei műsorunkban Varga László egyházzenész előadását hallgathatják meg 14 órától 15 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján. A barlangok a barlangászás világába kalauzoljuk el önöket, majd Tóth János Zoltán Erre mit lépsz kis haver című könyvének 12. részét sugározzuk. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján a nemrégiben a Tiszából előkerült barlang medve koponyájával foglalkozunk, majd Simon Jolán élettörténetét ismerteti Bozók Ferenc atyas, végül egy ritka természeti jelenségről, a kőesőről hallanak. A 15 órai híreket követően meghallgathatják a Magyar Katolikus Rádió Keresztény Közéleti Akadémia című műsorát, majd 3:30-kor kezdődő Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival folytatja a családról szóló beszélgetést. A 16 órai hírek után gazdasági magazinunk az Értékadó szól. A mai adásban az idei nyári szezont értékeljük, majd ezt követően őszi programokat ajánlunk figyelmükbe. Műsorunk folytatásában egy női vállalkozóknak szervezett konferenciára látogatunk el. Ajánlunkban Kendehofer Krisztina kommunikációs és személyes márkaépítési szakértő az önbizalomról és a magunkba vetett hitről beszél.
4: Egyrésztről talán az eredményeinkből, tehát hogy egy picit szembesítjük magunkat a saját eredményeinkkel, és ezek abszolút hétköznapi dolgok is lehetnek. Mi az, amit elértem eddig? Egy jó vizsga, egy jó étel, amit megfőztem, bármi. Ha ezeket tudatosítjuk magunkban, akkor elhisszük, hogy eredményesek vagyunk. Aztán ilyen a hitünk is, hogy ez a jó Istenben, a teremtőben, az univerzumban, az energiában van, de kell, hogy higgyünk valamiben.
3: 17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régió sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától rózsafüzér imádságot hallanak rádiónk Egri stúdiójából. Ezt követően Szent Pió atya életéről emlékezik meg Katona István néhai egri segédpüspökünk. Majd Balog Ferenc hétvégi levelét hallják. A 19 órai hírek után iránytű című műsorunkban Temesvári Éva ügyvezetővel folytatjuk a beszélgetésünket a Miskolci Csodamalom bábszínházba látogatva. 19 órától 20 óráig rádión kisújszállási frekvenciáján a Változtasd meg az életedet című előadás kapcsán beszélget dr. Pankucsi Márta jogász szociológussal az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádiónk Tokai frekvenciáján elsőként Szabó József Miskolc diósgyőri plébános korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről, azok felismeréséről és kivédéséről tanít, majd Hegedűs Blanka Ilonával, a Szent Ferenc kisnővérei közösség tagjával Papp Ildikó beszélget. A 20 órai sávban elsőként Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című regényének 10. részét hallgathatják meg, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunk szól. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebook oldalán arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel az ő mentelmi jogát. Egyben kifogásolta, hogy a legfőbb ügyészség egyszerre kérte ki az ő, valamint Hankó Balázs és Szeszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését. Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket. Ezzel 4 milliárd 200 millió eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé az ország számára. Így helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz is, közölt a brüsszeli testület. Indul a Szent István vidékfejlesztési program első szakasza a fejlesztési testületek felállításával, amelyekbe mától lehet jelentkezni a 10 korábban kiválasztott mikrotérségben, közölt a miniszterelnökség. A testületek feladata lesz a térség fejlesztési stratégiájának kidolgozása, a projektjavaslatok összegyűjtése és a lista kialakítása. A testületekbe térségenként 10 tagot nyílt pályázaton választanak ki, az erre vonatkozó felhívást közzétette a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. A kormány mikrotérségenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet nyújt, így a kísérleti programnál 10 milliárd forint áll majd rendelkezésre. Térségünkben először Gönc, Gyöngyös, Nyírbátor, Pásztó, Tiszaújváros érintett. Magyarország azt kéri az Egyesült Államoktól, hogy a következő időszakban se sújtsa a szankciókkal az orosz kőolaj vásárlását. Hajdú Márton, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának kormánypárti elnöke arról beszélt, a magyar kabinet átmeneti mentességet szeretne, miközben továbbra is dolgozik az orosz energiaimport csökkentésén. A kérés előzménye, hogy az amerikai kongresszus a múlt héten olyan törvényt fogadott el, amely új felhatalmazást ad Donald Trump amerikai elnöknek az orosz kőolajtermékeket vásárló országokkal szembeni vámok kivetésére. A Bloomberg hírügynökség beszámolója szerint Magyarország új kormánya jelezte, szakítani kíván az Orbán Viktor korábbi miniszterelnök által képviselt orosz barát politikával. A Tisza kabinet azt ígérte, csökkenti az orosz földgáztól való függőséget és diverzifikálja a kőolajimportot is, bár hazánk továbbra is jelentős mértékben függ Oroszországtól az energiaellátásban. Az ENSZ hét első két napján Orbán Anita 11-2 oldalú egyeztetést folytatott EU-n kívüli partnerekkel, Ázsiától Észak-Afrikán át Latin-Amerikáig, erről a külügyminiszter számolt be a Facebook oldalán. Emellett több multilaterális találkozón és az ENSZ közgyűlés általános vitájának megnyitóján is részt vett, folytatta a tárcavezető, aki jelezte, úgy látja, míg Magyarország európai és transzatlanti szövetségei adják külpolitikája alapját, közben aktívan építjük kapcsolatainkat a világ más régióival is. A gazdák nagy része veszteséggel zárja az idei évet, mondta el az agrárgazdasági államtitkár a betakarítási koordinációs bizottság ülését követően. Molnár János hozzátette, a csapadék hiánya mezőgazdaságra nagyon kedvezőtlenül hatott, a kialakult helyzet mindenkit jelentős kihívások elé állított. A csapadék idei hiánya a rendkívül aszályos 2022. évit is meghaladta. A vízügyi hatóság adatai alapján az ország nagy részén nagyjából 600 mm-nyi csapadék hiányzik, ami egy közepesen jó év csapadék mennyiségének felel meg, azaz több mint egy évnyi eső hiányzik a talajból és a vízháztartásokból. Az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetői megállapodást írtak alá a sarkvidéki sziget biztonságáról New Yorkban az ENSZ közgyűlés margóján. Az egyezmény nagyobb amerikai katonai jelenlétet tesz lehetővé Grönlandon, írja az Index. Donald Trump amerikai elnök az ENSZ közgyűlésében felszólalva kijelentette, az Egyesült Államok két új katonai bázist tervez létrehozni Grönlandon. Mark Rutte NATO főtitkár szerint a megállapodás erősíteni fogja a kollektív biztonságot. Az amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy megsemmisítheti Iránt, ha nem sikerül megállapodni a háború lezárásáról, de emellett arra is utalt, hogy hamarosan létrejöhet a megállapodás a felek között. Az iráni fegyveres erők propagandának minősítették Trump ENSZ-ben tett kijelentéseit, és azt írták, készen állnak arra, hogy még súlyosabb csapásokat mérjenek a támadóikra. Rendkívüli uniós csúcs találkozó összehívását sürgeti a szlovák miniszterelnök az üzemanyagárak emelkedése miatt. Robert Fico hangsúlyozta, az ügyben a visegrádi négyek vezetőivel is egyeztet. Végül az időjárásról, holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan előfordulhat eső, zápor, a szél többfelé megélénkül. A csúcshőmérséklet csütörtökön hajnalban 4-6, napközben 18-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
4: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
6: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Urbán Mártával, az Egri Főegyház megyei levéltár munkatársával beszélgetünk. Milyen könyvvel készültél most a hallgatóinknak, milyen olvasnivalóval?
7: Most tőlem egy talán kicsit szokatlan témájú könyvvel készültem, még pedig egy pszichológia témájú könyvvel, aminek az a címe, hogy Fejben dől el, ami rajtunk múlik és ami nem. Ez a Nyitott Akadémia kiadónak, illetve Nyitott Akadémia intézménynek az egyik kiadványa. Nyitott Akadémián ott vannak fizikai formában is előadások, amire bárki vehet jegyet és elmehet, és ezeknek az előadások tematikusan rendezve általában meg szoktak jelenni könyvformában is. A Nyitott Akadémia kiadványai közül elég sok hozzáférhető könyvtárakban, könyvesboltokban jelenleg is, különféle tematikus válogatásban, például a lelki küzdelmekről, az önértékelésről, önelfogadásról, önbecsülésről, stb. De amit ma hoztam, ez a Ami rajtunk múlik és ami nem című kötet.
6: Mostanában nagyon népszerűek a pszichológiai írások. Miért van ez?
7: Miért van ez? Szerintem azért, mert nagyon sok embert érdekel a pszichológia, de nagyon sok embert inkább olyan szinten érdekel a pszichológia, hogy nem az elméleti lélektani szempontból, hanem így az ismeretterjesztő pszichológia terén. Ez a könyv, ez négy pszichológusnak, pszichiáternek, a mentálhigiénész szakembernek az írománya, mégpedig Bagdi Emőkének, Buda Lászlónak, Kádár Anna Máriának és Pál Ferencnek. Én azt gondolom, hogy miért olyan népszerű? Azért, mert nagyon sokan beszélnek róla, mindenki egy kicsit pszichológus, ez kicsit olyan, mint hogy mindenki ért a focihoz, mindenki ért a pszichológiához, mindenki ért a lélektanhoz. Inkább azt mondanám, hogy manapság nagyon sok olyan könyv van a piacon, ami egyszerű nyelvezetének köszönhetően közelebb tudja hozni az emberekhez a nagyon bonyolult mély lélektani gondolatokat.
6: Nagyon fontos szerintem is az önismeret, és azt gondolom, hogy erre általában a fiatal felnőttek a legnyitottabbak, akik saját családi életükben önmagukkal szeretnének rendben lenni, szeretnék, hogyha az életük rendezett lenne. Ezt a könyvet miért hoztad most a hallgatóinknak? Miért ajánlod ezt? Mi a célod vele? Hiszen nem egy hosszú olvasmány, egy utazásra pont alkalmas, vagy egy esti lefekvés előtti kis olvasmánynak.
7: Így van, én ezt most a közelmúltban, az elmúlt napokban olvastam ezt a könyvet. Néhány héttel ezelőtt került így a látókörömbe ez a kiadvány. Én a minden négy szerzőtől olvastam már korábban is. Van, akinek személyesen is voltam már több előadásán. És valóban, amire te is utaltál, hogy ez nagyjából egy 150 oldalas könyvecske, tehát nem egy vastag regény, mint amit szoktunk ajánlani máskor. És négy előadás írott verziója, ami azt is jelenti, hogy egymástól függetlenül is lehet akár a négy előadást elolvasni, hogyha valakinek nincs éppen annyi ideje, hogy egyszerre elolvassa, és még azon belül is nagyon jól tagolt, így lehet, hogy akár úgy is érdemes olvasni, hogy az ember leül, és mondjuk egy este alatt, vagy egy utazás alatt tényleg végigolvassa az egészet, de akár úgy is lehet, hogy minden nap csak egy részt, vagy akár egy előadásnak egy részét, és akkor lehet, hogy visszatérni egyes gondolatokhoz. Nekem kifejezetten tetszik, egyébként az egész sorozattal kapcsolatban tetszik az a szemlélet, hogy szakembereket szólítanak meg, akik emberközeli módon el tudják mondani azokat a bonyolult dolgokat, amik nagyon sok embert érdekelnek, csak hogyha mondjuk egy komoly pszichológiai szakirodalmat a kezünkbe vennénk, akkor nem értenénk, hiszen nagyon sok háttértudás hiányzik belőlünk. És ezek a kiadványok tényleg népszerűsítik a pszichológiát, mint tudományt, az emberről, a lélektanról való gondolkodást, és valóban abszolút egyet tudok érteni azzal, hogy nagyon sok embert érdekelnek ezek a önfejlesztő könyvek, és nem csak a fiatal felnőttek körében, én azt tapasztaltam, hogy nagyon sok, akár 50 pluszos ember is találkozik ezekkel a könyvekkel, és szó szerint keresik is őket, hiszen az ő generációjuk az, aki még nem úgy nőtt fel, mint mi, hogy a könyvesboltok tele vannak ilyen témájú könyvekkel, akkor még azért sokkal inkább jelen volt az, hogy mit lehet a piacon megvásárolni, illetve cenzúrázott könyvek, és azért most annak köszönhetően, hogy egy írói, alkotói szabadság van jelen a világban, az országunkban, ennek köszönhetően sokkal nagyobb százalékban vannak a könyves polcok polcain ilyen jellegű könyvek, sőt én úgy látom, amennyire követtem így a könyvlistákat, könyvsikerlistákat, hogy a pszichológiai témájú könyvek azért mindig megjelennek így a legnagyobb kiadók, legnagyobb könyves boltoknak így a top 10-es listájában.
6: Valóban tudok erre reflektálni, hogy nem csak karácsonykor, vagy nem csak ilyen nagyobb ünnepkörök előtt van a legsikeresebb könyvek között egy-egy ilyen kötet, egy-egy ilyen olvasnivaló, hanem igazándiból az év bármely szakában is, hogy az emberek általában. Ezeket a könnyednek mondható, de igen mély témákat boncolgató könyveket szeretik nem csak nyaraláshoz elvinni magukkal, hanem évközben is bármikor elővenni. Említetted, hogy 4 szakember előadásaiból született meg ez a könyv. Róluk mit tudunk, egy kicsit meséljünk róluk, én is személyesen voltam már előadásaikon, a hallgatóink valószínűleg Pál Feri atyát ismerhetik a legjobban, de mit tudunk a többiekről?
7: Igen, valóban valószínűleg Pál Feri atyát ismerik a legtöbben, de én azt gondolom, hogy azért Bagdy Emőke is egy igen nagy név a szakmában, és attól függetlenül, hogy mondjuk valaki sosem járt egyetlen olyan pszichológiai képzésre sem, ahol ő tanít az egyetemen, attól függetlenül nagyon sokan találkozhattak már különféle médiafelületeken az ő megnyilvánulásaival, akár írott, akár az írott sajtóban, akár a rádióban, tévében. Azért nagyon sokszor szokott az lenni, hogy valami olyan téma előkerül a világban, amikor szükség van egy pszichológus véleményére, ő azért nagyon sokszor meg szokott jelenni. Nyilván ez az életkorából is adódik, illetve azért is, mert különféle nagy állami kitüntetéseket megkapott, ennek köszönhetően még inkább szerepeltetik. Talán amiatt is, mert ő is egy olyan szakember, aki ismeretterjesztő szinten is el tudja mondani ugyanazt, amit akár az egyetemi katedrán megtanít. Nyilván az egyetemi katedrán, ott, ahol mindenki végig tanulja azokat az alapozó tárgyakat, amikre épülnek azok a szakterületek, azok a szakágak, amiket ő tanít, az ugye teljesen más, mint amikor akár a nyitott akadémia előadása is, vagy akár itt Egerbe is eljön bármiről előadást tartani, és befogadható. Tehát én többekkel beszéltem már róla, illetve az ő könyveit is ajánlottam így másoknak, akár tőlem jóval idősebb embereknek is, és nagyon pozitív volt a visszajelzés az ő munkásságával kapcsolatban, és hogyha valaki csak egy-két ilyen nagy pszichológus nevet tud felsorolni, akik így az országban jelen vannak, vagy a médiában jelen vannak, én azt gondolom, hogy talán ő az egyik ezek közül, aki tényleg az egyik leghíresebb. Aztán a másik szerző, dr. Buda László, ő egy orvos pszichiáter, pszichoterapeuta. Szerintem ő kevésbé ismert, kevesebbet szerepel a médiában, egy fiatalabb generációt képvisel, mint Bagdy Emőke, de ő is az elmúlt években nagyon sokat szerepelt különféle pszichoszomatikus témájú előadásokban, illetve Kádár Anna Mária is szerintem most már azok közé tartozik, akik így az ismert pszichológusok élvonalában sorolható, annak ellenére, hogy ő nem a mai Magyarország területén él, hanem ő a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetemen tanít. Ettől függetlenül Magyarország területén is szerintem elég népszerűek az ő könyvei, főleg azért, mert mesepszichológiával, gyermeklélektannal foglalkozik, és nagyon közvetlenül tud beszélni nagyon bonyolult dolgokról, és ő tényleg gyerekekkel foglalkozik, de ő is ugye jelen van az egyetemi világban, és szerintem például az ő könyveit azért szeretik az emberek, mert nagyon sok életszerű példát hoz fel. Ugye a pszichológiáról az úgy általánosságban szerintem elmondható, hogy nagyon nagy szerepe van a kísérleteknek. Nagyon sok elméletet ilyen kísérleteken keresztül mutatnak be. Ez ebben a kötetben is megjelenik, hogy milyen kísérletben milyen eredményeket sikerült elérni, illetve a nagy pszichológiai, filozófiai gondolkodók is, de Kádár Anna Mária írásában, ebben is, illetve más írásaiban, és az ő személyes tapasztalatai vannak főleg jelen, amit ő a gyerekek körében megélt az ő pszichológusi működése során, és hogy hát a végére hagytuk, akit ugye a legismertebbnek mondtál, Pál Ferencet, Pál Feri atyát, aki ugye római katolikus pap, mentálhigiénész szakember. Talán ebben a hallgatói közegben ő az egyik legnépszerűbb, ugye neki számos könyve látott már napvilágot, és nagyon híresek az ő úgymond Pál Feri alkalmai, a Keddesték, ami régen Pesten több helyszínen nagy népszerűségnek örvendett. Aztán utána a Covid alatt ez kicsit átalakult, de én azt gondolom, hogy ő még mindig így az egyik legkeresettebb ilyen mentálhigiénis előadók közé tartozik, ami annak is köszönhető, hogy nagyon jó stílusban tudja megtartani az előadásait, és nagyon jó előadói képességekkel rendelkezik, illetve ő is a saját életéből és az ő közvetlen környezetének az életéből is tud olyan példákat felhozni, olyan példákon keresztül bemutatni azt, amit szeretne mondani, hogy a pszichológia tudományban kevésbé jártas emberek számára is nagyon fontos gondolatokat tud közvetíteni.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben Urbán Mártával, az Egri Főegyház megyei levéltár munkatársával egy pszichológiai könyvről beszélgetünk. A mai alkalommal egy kicsit lélektanibb vizekre elvezünk, hogy így metaforikusan fogalmazzak. Miért választottad pont ezt a kötetet, és mit adott neked ennek az elolvasása? Hiszen azt is említettük, hogy nagyon népszerűek az ilyen témájú könyvek, neked sem az első ilyen olvasmányod, sőt, ez egy gyűjtemény, és említetted azt is a beszélgetésünk elején, hogy te külön-külön az ő írásaikat vagy előadásaikat már tanulmányoztad, olvastad, hallottad, de így ebben a formában ilyen gyűjteményként gyakorlatilag, ez olyan, mint valami bonbon, hogy tudsz belőle egy kicsit csemegézgetni. Ez miért ajánlandó hallgatóinknak?
1: Lényegében pont azért, amit elmondtál, hogy ez egy válogatás. Tehát akár Bagdi Emőkének, Kádár Anna Máriának, vagy Pál Feri atyának is több kötetnyi az a munkássága, ami szerintem a nagy közönségnek íródott, és nagyon könnyen befogadható, de attól függetlenül hosszabb olvasmányok. Tehát nyilván egy ilyen 150 oldalas válogatás, ez tényleg arra elég, hogy az embernek felkeltse a kíváncsiságát ezen szerzők írásai munkássága iránt, és a téma iránt is, hiszen ők nagyon sok szerzőre utalnak, nagyon sok kísérletre utalnak, tehát én is nyilván most a hallgatók nem látják, de nekem is ebben vannak ilyen jelölések, különféle gondolatokat meg szoktam jelölni, akár egyes szerzőknek a gondolatait is meg szoktam jelölni, és ez arra készteti az embert, hogyha valami érdekeset talál benne, akkor kicsit így utána menni, utána olvasni a dolgoknak, és én ezt egy utazás alatt olvastam el, talán mások is egy utazás alatt el tudják olvasni, és én ezt a könyvet főleg azoknak ajánlom, akik mondjuk nem tudnak, vagy nem bírnak egy hosszabb terjedelmű ilyen témájú könyvet elolvasni, és a másik pedig a témája miatt. Tehát az, hogy minden fejben dől el. Ez egy ilyen nagyon sablonos mondat, nagyon elcsépelt egy kicsit. Nem minden írás ennyire egyértelműen mondja ki azt, hogy minden fejben dől el. Szándékosan nem szeretném egyik írásnak sem a csattanó részét elmondani, hogy mégis a végére hogyan alakulnak át egy kicsit a gondolatsorok, de én azt gondolom, hogy aki kicsit is fogékony a pszichológia, az önismeret iránt, azok számára ez mindenképpen egy nagyon jó olvasmány lehet, akár a kapcsán is, hogy átértékeljük azt, hogy nagyon sokszor másokat, a körülményeket okoljuk azért, hogyha mondjuk valamit nem tudunk megcsinálni, és sokszor nem gondolunk arra, hogy ezek a saját döntéseink és a saját gondolkodásunk, hogy tényleg fejben dől el, hogy képes vagyok rá, vagy pedig nem vagyok rá képes.
0: A címről beszélj egy kicsit még a hallgatóinknak, hiszen a hangsúly más, ugye a hallgatóink nem láthatják a borítót, de te kifejezetten a hangoddal, a hangsúllyal azért jelezted, hogy ez itt nem egy kijelentő mondat.
1: Így van, a cím az egy kérdés, hogy fejben dől el, tehát itt most beszéltünk arról, hogy ez a elcsépelt mondat, hogy minden fejben dől el, ezt kijelentésként szokták használni, itt a szerkesztőknek szándékosan, vagyis hogy én azt gondolom, hogy szándékosan fogalmazták meg így a címet, hogy a címből ne lehessen egyértelműen azt mondani, hogy ez az állítás igaz vagy sem. És ami az alcím, az is egy nagyon fontos, hogy ami rajtunk múlik, és ami nem. Hiszen ha a könyvet elolvassuk, és a hallgatók közül valaki kézbe veszi, akkor rá fognak jönni, hogy igen, vannak, amik rajtunk múlnak, igen, vannak, amik nem rajtunk múlnak, vannak, amik tőlünk függetlenek, de nem minden fekete vagy fehér.
0: Említetted, hogy nagyon sok tapasztalatot, gyakorlatot, kísérletet megosztanak az írók. Van-e esetleg olyan, amit úgy kiemelnél a hallgatóinknak, amit benned úgy megmaradt, és szívesen megosztod?
1: Kádár Anna Máriának az egyik példája az egy csapatépítő hétvégéről szól, amikor is egy nagy cégnek az alkalmazottait elvitte egy erdélyi elég komoly barlangba, és ugye a barlangban, azt lehet, hogy sokan nem tudják, hogy a barlangászatban az a fő szabály, hogy mindig meg kell várni a mögöttünk levőt. Tehát ott nem az előttünk levőre kell figyelni, hanem mindig a mögöttünk levőre, így soha senki nem maradhatott egyedül. Tehát ugye nyilván azért szoktuk hallani, hogy milyen veszélyei vannak a barlangászatnak, nyilván azért van ez a főszabály. És leírja azt, hogy elvitt egy csapatot egy ilyen tréningre, ahol hivatásos barlangász is volt velük, és volt egy szűk rés, ahol át kellett menni. Nyilván ilyen helyekre úgy visznek el embereket, hogy a barlangászok tisztában vannak vele, hogy azért nem annyira szűk az ajuk, hogy az átlagember nem férjen át. Nyilván ez is fejben dől el, hogy ugye az ember átmegy vagy sem. És leírja azt, hogy volt egy lyuk, amin át kellett mászni. És már néhány ember átment, amikor jött egy férfi, aki azt mondta, hogy ő nem fog rajta átférni. És hát vele megtörtént az, amit a Micimackóban olvashatunk, hogy előről is húzták, és hátulról is tolták, de úgy érezte, hogy nem fog átférni. És akkor a barlangásznak jött egy olyan gondolata, hogy volt nála egy ilyen csákány, tehát lényegében egy segédeszköz, hogyha bármi gond lenne lent, és elkezdte így kopácsolni, kalapácsolni a barlangot, és mondta, hogy mindjárt kitágítja a lyukat, és akkor át fog rajta férni. És barlangászunk úgy ütögette a követ, hogy lehetett hallani, de fizikailag nem az ember mellett ütögett, hanem egy kicsit arrébb. És akkor utána egy olyan kijelentést tett, hogy most már át fog tudni menni, mert nagyobb lett a lyuk. És emberünk át is csúszott, saját maga át tudta húzni önmagát ezen a lyukon, és ez egy nagyon jó példa arra, hogy ha az ember elhiszi azt, hogy az a lyuk kicsit tágult, és akkor át fogok rajta tudni menni, akkor képes olyan dolgokra is, amik akár valóságban meg sem történtek. Tehát itt az ő agya elképzelte azt, hogy ez a lyuk nagyobb lett, egyébként nem lett nagyobb, és így át tudott pont ugyanazon a lyukon menni, amin keresztül néhány perccel előtte nem tudott átmenni, mert ő agyban eldöntötte, hogy ő azon nem fog tudni átférni.
2: Tehát akaraterő, önbizalom kérdése volt ez az egész döntés?
1: Igen, illetve az, hogy át akarsz menni, vagy sem. Viszont a barlangász az kikötötte azt, hogy nem hagyhatják itt a csoport egyik felét, hiszen a csoportnak együtt kell menni, mint ahogy utaltam is rá az elején, ez egy nagyon fontos szabály, hogy mindig meg kell várni a mögöttünk levőt.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy egy kicsi ízelítőt hoztál a könyvből, és olvassunk is belőle egy kicsit.
1: Most Pál Feri atyától választottam egy részt. Az ő írásának az alcíme az, hogy gondolj, amit akarsz, és azon belül is részekre tagolt az írását. És itt a 9. fejezetnek az a címe, hogy a jó, ami fölülmúlja a jó és rossz ellentétét. És ahogy többször is utaltam rá, minden szerzőnél nagyon sok nagy embernek, nagy gondolkodónak az írásai, gondolatai megjelennek, de ugyanígy Pál Feri atyánál is, hiszen ő mentálhigiénész szakember, ő is ugye tanít a Semmelweis Egyetemen, tehát hozzá van ahhoz szokva, hogy másoknak a kísérleteit, másoknak az elméleteit felhasználja, és ő itt ebbe az írásába beemelte Hamas Bélának is a gondolatát, mégpedig úgy írja, hogy Hamas Béla írja, hogy ha az igazság el is hagy engem, az az ő dolga. Én az igazságot el nem hagyom, mert az meg az én dolgom. Ennek a kijelentésnek a tartalma, a mélysége felülmúlja azt, hogy ami történt velünk, az igazságos vagy igazságtalan. Itt valami többről van szó. És itt még egy terapeutát idéz, majd pedig azzal zárja ezt a gondolatot, hogy ezzel a hozzáállással sem tagadhatjuk, hogy rossz dolgok is történnek velünk, hanem másfajta megközelítésre jutunk. És utána ebben a gondolatsorban még több olyan, hát mondjuk azt, hogy híres embert idéz, akit talán a hallgatók vagy névről, vagy akár írások, vagy beszélgetések, interjúk alapján ismernek, mint akár Placid atyát, aki bencés szerzetes volt, és hosszú éveket töltött a gulágon, és hogy ő is ott milyen felismerésekre jutott. És én azt gondolom, hogy ezeknek az írásoknak egy nagy előnye, nagy értéke az, hogy nagyon sok olyan embernek a példáján keresztül próbálja ezeket a témákat körüljárni, akiket egy kicsit, mintha úgy ismernénk. Tehát vagy azért, mert láttuk a tévében, vagy azért, mert hallottuk őket a rádióba, vagy azért, mert valamilyen más összefüggésben olvastuk az ő életüket, az ő beszámolójukat, az ő élményeiket.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával egy pszichológiai könyvről beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Domán Vivian. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

Ildikó. Alcólót pedig Nényei Sára tanárnő és Hidvégi Emese, aki szintén tanítványunk. A Concordia Kamaraegyüttest, melynek koncertmestere Juniki Spartacus, gesztesi Tóth László vezényelte. Most Antonio Vivaldi Gloria című művének folytatása következik a Quisedes tételtől.

A műsor második felében kollégám Gesztesi Tóth László és a Concordia Kamara Együttes játszotta Händel F-dur orgonaversenyét, melynek mellékneve a Kakukk és a Csalogány. Ezzel az üdítő muzsikával búcsúzom, Isten áldja Önöket!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 15 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebook oldalán arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel az ő mentelmi jogát. Egyben kifogásolta, hogy a legfőbb ügyészség egyszerre kérte ki az ő, valamint Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését. Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket. Ezzel 4 milliárd 200 millió eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé az ország számára. Így helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz is, közölt a brüsszeli testület. Indul a Szent István vidékfejlesztési program első szakasza a fejlesztési testületek felállításával, amelyekbe mától lehet jelentkezni a 10 korábban kiválasztott mikrotérségben, közölt a miniszterelnökség. A testületek feladata lesz a térség fejlesztési stratégiájának kidolgozása, a projektjavaslatok összegyűjtése és a lista kialakítása. A testületekbe térségenként 10 tagot nyílt pályázaton választanak ki, az erre vonatkozó felhívást közzétette a Vidéki és Településfejlesztési Minisztérium. A kormány mikrotérségenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet nyújt, így a kísérleti programnál 10 milliárd forint áll majd rendelkezésre. Térségünkben először Gönc, Gyöngyös, Nyírbátor, Pásztó, Tiszaújváros érintett. Magyarország azt kéri az Egyesült Államoktól, hogy a következő időszakban se sújtsa a szankciókkal az orosz kőolaj vásárlását. Hajdú Márton, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának kormánypárti elnöke arról beszélt, a magyar kabinet átmeneti mentességet szeretne, miközben továbbra is dolgozik az orosz energiaimport csökkentésén. A kérés előzménye, hogy az amerikai kongresszus a múlt héten olyan törvényt fogadott el, amely új felhatalmazást ad Donald Trump amerikai elnöknek az orosz kőolajtermékeket vásárló országokkal szembeni vámok kivetésére. A Bloomberg hírügynökség beszámolója szerint Magyarország új kormánya jelezte, szakítani kíván az Orbán Viktor korábbi miniszterelnök által képviselt orosz barát politikával. A Tisza kabinet azt ígérte, csökkenti az orosz földgáztól való függőséget és diverzifikálja a kőolajimportot is, bár hazánk továbbra is jelentős mértékben függ Oroszországtól az energiaellátásban. Az ENSZ hét első két napján Orbán Anita 11 kétoldalú egyeztetést folytatott EU-n kívüli partnerekkel, Ázsiától Észak-Afrikán át Latin-Amerikáig, erről a külügyminiszter számolt be a Facebook oldalán. Emellett több multilaterális találkozón és az ENSZ közgyűlés általános vitájának megnyitóján is részt vett, folytatta a tárcavezető, aki jelezte, úgy látja, míg Magyarország európai és transzatlanti szövetségei adják külpolitikája alapját, közben aktívan építjük kapcsolatainkat a világ más régióival is. A gazdák nagy része veszteséggel zárja az idejévet, mondta el az agrárgazdasági államtitkár a Betakarítási Koordinációs Bizottság ülését követően. Molnár János hozzátette, a csapadék hiánya a mezőgazdaságra nagyon kedvezőtlenül hatott, a kialakult helyzet mindenkit jelentős kihívások elé állított. A csapadék idei hiánya a rendkívül aszályos 2022. évit is meghaladta. A vízügyi hatóság adatai alapján az ország nagy részén nagyjából 600 mm-nyi csapadék hiányzik, ami egy közepesen jó év csapadék mennyiségének felel meg, azaz több mint egy évnyi eső hiányzik a talajból és a vízháztartásokból. Az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetői megállapodást írtak alá a sarkvidéki sziget biztonságáról New Yorkban az ENSZ közgyűlés margóján. Az egyezmény nagyobb amerikai katonai jelenlétet tesz lehetővé Grönlandon, írja az Index. Donald Trump amerikai elnök az ENSZ közgyűlésében felszólalva kijelentette, az Egyesült Államok két új katonai bázist tervez létrehozni Grönlandon. Mark Rutte NATO főtitkár szerint a megállapodás erősíteni fogja a kollektív biztonságot. Az amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy megsemmisítheti Iránt, ha nem sikerül megállapodni a háború lezárásáról, de emellett arra is utalt, hogy hamarosan létrejöhet a megállapodás a felek között. Az iráni fegyveres erők propagandának minősítették Trump ENSZ-ben tett kijelentéseit, és azt írták, készen állnak arra, hogy még súlyosabb csapásokat mérjenek a támadóikra. Rendkívüli uniós csúcs találkozó összehívását sürgeti a szlovák miniszterelnök az üzemanyagárak emelkedése miatt. Robert Fico hangsúlyozta, az ügyben a visegrádi négyek vezetőivel is egyeztet. Végül az időjárásról, holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan előfordulhat eső, zápor, a szél többfelé megélénkül. A csúcshőmérséklet csütörtökön hajnalban 4-6, napközben 18-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Reklámot hallottak.

0: Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Kálai Kristóf, a máltai lovagrend korábbi vatikáni nagykövete, idén 110 éve született, 1916-ban és 2006-ban hunyt el, vagyis 20 évvel ezelőtt. E két kerek évforduló alkalmából emlékezünk rá. Egy olyan beszélgetéssel, amelyet a rendszerváltozás után nem sokkal a 90-es évek elején Rómában készítettem vele. Kálai Kristóf nagyon sokat segített Keresztes Sándor nagykövetnek, aki az első vatikáni nagykövetünk volt, mikor újjászülettek a diplomáciai kapcsolatok 1990-ben. A nagy tapasztalatát Kállai Kristóf rendelkezésére bocsájtotta a követségnek. Én is akkor ott dolgoztam, tehát személyes emlékeim vannak erről. Ezekben az években készítettem vele egy életinterjút, amelyből most azt a részt szerkesztettem be a műsorba, amelyben a római magyar egyházi és civil szervezeteket és személyiségeket mutatja be.
2: A magyar élet a Via della Conciliazione 44 körüli lakásba zajlott, amíg Tomkót ki nem nevezték kardinálisnak, és
3: a hitterjesztési kongregáció.
2: És ottan azonnal kirúgott minket. Tomko úr, mert gyűlöli a magyarokat.
3: Igen.
2: Úgyhogy hát akkor, amikor kikerültünk, mi meg, illetve nem kerültünk ki, azt mondta, hogy mi eddig fizettünk mondjuk 1000 lirát havonta, és mostan kell nekünk fizetni 100.000 lirát. Próbáltunk, tiltakoztunk, de nem sikerült. Szóval ez volt akkor a magyaroknak a központja, azután kivettünk egy irodát, egy Torlónia, vagy egy ilyen valami hercegi palotában a Korszón, ott is voltunk, de nem győztük, aztán annyira, aztán amikor a Nemzeti Bizottság adott pénzt, akkor ott vettünk egy palotát, amikor a Vatikán felé menő híd előtt, mikor jössz a Vatikán felé híd jobbra, a harmadik vagy negyedik ház az valami hercegi családé volt, és attól kaptunk olcsón egy irodát. Mm-hmm. És ott a Magyar Nemzeti Bizottságnak ott volt az irodája.
3: Igen.
2: Zágontól annyit tudok mondani, hogy ő volt az elismert feje az összes külföldi magyar papnak, ő a Vatikánban egy nagyon elismert személyiség volt, a pápa őt nagyon szerette, az akkori pápa, és szóval ő nagyszerű volt. Kitűnő szónok, és német származású volt, Zágon egy felvett nevű, de jobb magyar volt, mint akárki. Nagyon megállta a helyét a különböző vatikáni grémiumokban, szóval őt nagyon szerették, a első vatikáni helyekbe őt tiszteletbe tartották, és elég magasra felkerült a kongregációjába is. Úgyhogy mikor azután sorra került, hogy a Mindszenti hercegprímásnak a kihozatalára, akkor a Vatikán ő bízta meg ezt lebonyolítani. És akkor Zágon bent titokban Magyarországra, hát lesz a kormány tudtával, akikkel tárgyalt, ezeket dolgokat meglátogatta a Mindszentit a követségen, és ezeket az igen nehéz diplomáciai feladatokat nagy ügyességgel és kitűnően végezte. Végül mik a ki tudta hozni. Mindezeket ő leírta, és állandóan kértem őtet, hogy ezt tegyük le valahol szépen, hogy ennek az emléke megvan. A Santa Maria Maggiore-nek volt kanyaroka, ami neki egy lakást, nagyon szép lakást jelentett, és persze anyagiakat is jelentett. Mindig együtt töltöttük a nyarat. Ő jelen volt, mikor az oroszok agyonlőtték az apor-püspököt. Mi akkor jelen volt azon, azt mindig leírta, elbeszélte, és szóval ő győri kanonok volt, és akkor után kijött, és akkor Ausztriában élt, Innsbruck mellett Muttersbe, és ottan segített az ottani plébánosnak, amíg nem sikerült neki lejönni Rómába és a Vatikánba belekerülni. És akkor ő minden nyarat Muttersbe töltötte, és én is a családommal Muttersbe mentünk mindig nyaralni, és sokat voltunk együtt. És mindig kértem őtet, hogy tegye le egy biztos helyre, amit leírt. Emlékiratai apor halálával kapcsolatosan főleg, de az összes azután a Mindszentinek a kihozatalával kapcsolatosan szintén ezt nem tette, és erre fel mikor meghalt ott Muntersbe, és ez jelentette, aki ott volt, nem tudom ki volt, jelentette Rómának, még aznap éjszaka a Vatikán kijött a lakására, az összes papírra rátette a kezét, és most 99 évig azóta papajukat nem látjuk. Folyton kértem őket, hogy tegyük el, nem is gondoltam, ennyire nem gondoltam előre, hogy ezt a Vatikán azonnal ráteszi a kezét. Féltek a diplomáciai nehézségektől és hasonlóktól, és erre azonnal rögtön lefoglalták az írásokat. A szegény azután ottan volt a Nils Innsbrucki kórházban, meglátogattuk őket, mert ő nagyon sokáig volt a kórházban, de nem tudott már beszélni. Folyton akart valamit mondani, folyton mutogatott Lerának is, nekem is, de nem értettük meg, hogy mit akar.
3: Hol van eltemetve?
2: Muttersbe a templom mellett. A templom körül volt a temető, és a templom mellett, közvetlen a templom fal mellett vannak a papok eltemetve. És ő is ott van eltemetve Monsignor Zágon. A második ember volt a Mester István, aki átvette a Zágonnak a helyét. Ő is kongregációban volt, és kérlek szépen, hogy irtó mennyiségű levelezést folytatott, nincs olyan plébános Magyarországon, aki ne írt volna neki, és kért volna segítséget, vagy pedig kellett neki ez, vagy az, vagy kijárás, vagy az. Szóval a Vatikánban egy nagyszerű munkát végzett, sokkal aktívabb volt talán ebben a levélírásban, mint Zágon. Irtó korrespondenciája volt neki, aki mindenki, aki lehet segített, Egri egyházmegyei pap. A harmadik pedig, aki volt a Csertő pedig hát a hitvédelmi kongregációnak volt az embere, aki hát természetesen nagyon a hitvédelmi kongregációnak a diszkréciója a fő. Tehát ő nagyon diszkrét volt, ugye minden ilyen ügyben, mert hiszáltak mind titkok voltak, és gyónási titkokat történtek. Úgyhogy ő mondjuk magyar vonalon a legkevesebbet, amit csinálta, de viszont személyiség volt, és a szükség voltján valamiben az otthoni egyházmegyének, akkor a Csertőre mindig volt, ha ő Zetthofernek hívták őtet, és a vár plébániának volt a káplánja. Például a fiamnak a keresztlevelét ő írta, Zetthofer. Dunántúl is vár gyerek volt. A rendtagok közül a Tomek atya.
3: Igen, Tomek Vince. Piarista generális.
2: Nagyon nagy tekintélye volt, mint kétszer vagy háromszor megválasztott generális a piaristáknak. A Vatikánban is nagy befolyása volt neki, nyelveket kitűnően beszélt. Ő magyar vonalon, ugye minden, ahová külföldön járt, mindenütt hangoztatta, hogy ő magyar. A Tomek atya, és hát szóval egy kitűnő kollaborálás volt közöttünk, mert időként mentem meglátogatni, apa is ment meglátogatni őket, és mint a Vatikánon keresztül, ha valamit akartunk, akkor Tomeket kérjük meg, hogy járja ki nekünk, és ő nézen utána dolgozott. A Tomek atya volt az a pap, aki itten mondjuk generális volt, és hát szóval utazhatott mindenüvé, és a magyar ügyet kitűnően képviselte.
3: Igen.
2: Békés Gellért, hát...
3: Bentéseknél volt.
2: Ő nagyszerűen csinálta a katolikus szemlét évtizedeken keresztül. Ő egy nagy tudású ember. A pannonhalmi apátnak, a Kelemen Krizoszlónak volt a ticskája, és ott találkoztam, hogy először elmentem a Földművészeti Minisztériumba a földreformok idején, hogy tulajdonképpen megtudni, akkor miszerint, hogy tulajdonképpen az mihez kell magunkat tartani, és azt mondta neki, kérem, hát fel akarják osztani 1-2 hektáros darabokra a földeket, tehát ez egy őrület, a magyar nem fog tudni megélni Magyarország, és akkor az előszobájában találkoztam Békés Gellérrel, aki kísérte Kelemen Krizoszlónak. Emlékezünk rá, hogy a földreform ellen harcoltunk.
3: Vatikáni rádiónál ki volt, amikor te dolgoztál Vatikáni rádiónak?
2: A Vatikáni rádióban Békés Gellérrel csináltunk együtt egy előadás sorozatot, emigráció és a hazatérés. Ez volt a címe ennek az előadás sorozatnak, amit a Vatikáni Rádió magyar adásaiba tartottak. És akkor én beszéltem, hogy a politikus hogy gondolja el a hazatérést, mezőgazdasággal, hogy gondolja, ő egyházilag, tudományosan minden. Szóval ez a sorozatot csináltuk.
3: szentszéki diplomáciai pályafutásod és a magyarság, a nemzet szolgálata a Vatikánnál. Informálisan, de facto te voltál a diplomáciai karban a magyarság képviselője évtizedeken át.
2: 1956 előtt magyar papokkal természetesen, és Apor Gáborral természetesen igen gyakran mentünk a Vatikánba, és tájékoztattuk az ottani különböző urakat a helyzetről. Apor Gábor természetesen nagyobb súllyal, mint volt szentszéki követ. Én, mint egy volt miniszterelnöknek a fia, mint diplomata, tartottam a vonalat a fiatal magyar diplomatákkal, tehát természetesen nekem is volt tapasztalatom, és ez tartott egészen 57 januárjáig. Akkor 56-ban, mikor a szabadságharc lebonyolításában olyan aktív részt vettem, a máltai rend felszólított engemet, hogy lépjek be az ő szentszéki diplomáciai követségre, mint követségi titkár. És akkor 57 januárjában lettem kinevezve titkárnak a szentszék mellé, a máltai követségre, amikor még követség volt és nem nagy követség, és természetesen ez lehetőséget adott nekem, hogy még többet és még nagyobb súllyal tudjam a magyar érdekeket is képviselni, akik még nem voltak képviselni akkor a szentszéknél. Tehát erre fel a magyar érdekek ügyében a többször a különböző egyházi méltóságok és Magyarországon jöttek, kezdtek el engemet frekventálni, és beszélgetésekre eljönni, és informálni engemet, hogy mit történnek, és hogy vannak a dolgok, és próbálni a sajtóban megjelent dezinformációkat, amit a kommunisták a dezinformációra adtak a sajtón, azt helyreigazítani, és ilyen dolgokat nagyon sokat jártam akkor a Vatikánba, és nagyon sok jó barátom alakult, és lassanként kis tisztviselőkből mindig magasabb rendűek lettek természetesen, és hát így egy bizonyos befolyást tudott az ember elérni. Ez különösen állt ugye 23. János pápa idején, akkor ugye lettem eléggé aktív a Pius pápa halála után.
1: Igen.
2: Akkor jött 23. János Igen. pápa, és akkor jött egy csere, és akkor egy sokan az én barátaim voltak fejjel.
1: Előbb léptek.
2: Kedves volt, mikor a követen elvitt engem egy audienciára a 23. Jánoshoz, hogy bemutasson engemet, mint fiatal követségi titkár. Tehát ez lehetett a János pápának a kinevezése után nem sokkal, szóval ilyes valami, és akkor elvitt magával. Gróf Pecsi, aki 13. Leó pápának volt az unokaöccse, tehát kvázi bejárása volt a Vatikánban. Ezek akkor belmentünk oda, és akkor hát ő bevitt engem a pápához, és akkor elmondotta, hogy ki vagyok, és én hát ott álltam, és hát meghatottam, voltam, hogy az első alkalom. A 12. Piusnál voltam, mert a 12. Pius ismerte az apámat, tehát ő hozzá könnyebben tudtam belőzni, de 23. Jánosnak akkor sose voltam. És akkor elmondotta, hogy én ki vagyok, és mondtam, hogy igen, ez és ez vagyok, és hát én a magyar vagyok, és a magyar ügyekkel foglalkozom, és próbálok segíteni Magyarországon. De hát a hazámat elvesztettem. Erre fel megfogott engemet, odavitt a dolgozószobája ablakához, ahol nem szokta az áldást mostanadni.
1: Igen.
2: Odavitt az ablakhoz, így rátette a vállamra a kezét, és azt mondja, nézze, maga elvesztett mindent, de nem vesztette el a hitét, ezentúl legyen ez a magának a hazája, és rámutatott a Szentpéter térre, legyen ez a maga hazája, és maga fogja tudni, hogy én minden nap imádkozok Magyarországért. Szóval egy ilyen kedves dolga, a gesztus volt a János pápa részéről. ővele nagyon jó viszony alakult ki közöttem és ő közötte.
3: Meddig létezett a lehetőség, hogy nagykövetek a pápához mehettek audienciára? Még hatodik Pál idejében is? Mert most már csak a bejelentkezés és a búcsú alkalom az, amikor egy nagykövet egy pápa elé jut.
2: Hát egy nagyon nehéz kérdés, amit mondasz. Vissza kell emlékeznem, hogy hogy van ez, mert az én nagykövetem ő mindig tudott menni, éppen azért, mivel ő 13. Leó pápának volt az unokaöccse.
3: Igen.
2: De bejárása óta Vatikánban. Emlékszem egy esetre, mikor valami sürgős dolgokat kellett elintézni, és erre fel a Pecsi fogta az autóját, bement, felment a liftem, és a pápa felé, és a svicceró, hát persze. Ennek is odaérkedett a pápa előszobájába, és ott volt a titkár. És azt mondja, fiam, be akarok menni a pápába. És cselencált, nincsen audiencia, nincsen. Csak mondd meg neki, hogy én vagyok itt. És ez bement, és a pápa már jött is vele szembe.
3: Igen.
2: Tehát nekünk ez egy egész kiegzált helyzet volt. Mióta én vagyok követ, hát azóta ez a privilegizált helyzet természetesen már nincsen meg, és a többi követeknek is nehézségük van, hogy a pápát lássák. Ritkán volt, hogy, és valami egész különleges esetnek kellett lenni, hogy a pápához az ember közvetlenül bejusson.
3: Igen, tudom olvasmányaimból, hogy 11. Pius idején a Barca követ annak idén még bejárt.
2: Hát ugye háború volt különösen, és akkor gondold el, akkor volt a legfeljebb 30 diplomata
3: persze,
2: volt. Ugye mostan
3: persze.
2: Pedig van 130. Ez egész más a helyzet mostan. A 12. Pius pápa pedig különösen ő még Magyarországon is járt, Apor Gábort ismerte.
3: Hát legátus volt a eukarisztikus kongresszuskor.
2: Úgyhogy hát akkor ő Apor Gábort is ismerte, szóval Apor Gábornak egy privilegizált helyzete volt. Sőt, még mondok neked mást, azelőtt nyaralásra a pápa meghívta Castel Gandolfóba a követeket, és ott nyaraltak nála. Az első háború előtt, után is. A Castel Gandolfóba oda mentek, és ott kaptak egy lakást, és minden is ottan laktak. Elmentek sétálni a pápával a kertben. Szóval hát egy kis társaság, hisz hát a diplomáciai kar is olyan kicsi volt, és
3: persze.
2: Követek voltak, nem nagykövetek akkor még.
3: Igen.
2: És szóval egy egész más helyzet volt.
3: Igen.
2: Természetesen mostan ugyanegy a pápai intézmény is, hát egy őrült nagy hivatal lett, most nem tudom, 2000 vagy mennyi már.
3: Az alkalmazottak száma. Hát,
2: ugye, akkor pedig volt egy pár tucat legfeljebb. Szóval igen. Egy egész más helyzet.
3: Mikor a te diplomáciai karriered a renden belül egyre nagyobb múltra tekintett vissza, viszont Magyar Szentszéki Követség még nem volt. Magyar ügyekben neked volt-e a Vatikánban szereped?
2: Nagyon sokat jártam magyar ügybe az államtitkárságra, ugye, aki mostan a Ré, előtte a Silvestrini, előtte már nem tudom ki, szóval ezekkel...
3: A Sostitutóhoz.
2: A Sostitutóhoz nagyon gyakran jártam magyar ügyekbe. Mindig próbáltam igyekezni azt mondani, hogy van valami máltai ügyem, de mégis a magam kormányának is kellett ez jelenteni.
3: Persze.
2: Meg tudták, hogy mit csináltál ottan. Tehát mindig volt valami máltai ügy,
3: igen.
2: És közben a magyar ügyekbe jártam hozzá. Mm-hmm. Például, mikor különböző kinevezések voltak, amik nem tetszettek neki. Hát szóval kifejeztem a véleményemet a Vatikán által eszközölt kinevezésekről, amik hát abszolút nem feleltek meg a mi ízlésünknek. Tehát ezeket, és akkor azután ezekkel nagyon jóba voltam, a Silvestrinivel most is még nagyon jóba vagyok, mint kardinálissal, a Rével nagyon jóba vagyok, azzal is a Torannal nagyon jóba vagyok, hisz most állandóan mellette ülök, effektíve doyen, ugye? Úgyhogy akkor próbáltam minden magyar ügybe,
3: igen.
2: És természetesen óvatosan és vigyázva.
3: Mint szenti kiadat alak.
2: Tudtam róla, hogy van, folynak a tárgyalások, mondotta nekem,
3: igen.
2: Most elutazom, azt mondja, ne kérdezz hova. Ez azt jelenti, hogy tudom, hogy hol van.
3: Igen.
2: A Mindszentitől, tehát én voltam akkor egyházközségi elnök, azt hiszem, és fogadtam őtet, igen, a Mindszentit, és a Vatikánba elmentünk oda fent.
3: Szent Giovanni, ahol lakott.
2: Fogadtuk őtet, és vittük őtet, és próbáltam Mindszentinek megmagyarázni a helyzetet, ami sajnos nem nagyon sikerült, mert ő mindenképpen azt akarta, hogy a pápa az összes Európában és a világon szertelő pap fölött a jogi felsőséget neki megadja. Ezt a pápa nem volt hajlandó, és ezt tudtuk nagyon jól, hogy nem hajlandó, mert ő az esztergomi érsekség papjai fölött akárhol vannak is, ő
3: jurisdikciós joggal bírt.
2: De már az egri érsekség papjai fölött nem volt neki ez.
3: Igen.
2: És ezt ő azt akarta, hogy mindenképpen ezt ő megszerezze. És erre kért engemet, hogy én is járjak közben a Vatikánba. És én megmondtam neki, hogy eminenciás uram, nem lehet, a Vatikán ebből nem fog engedni. Ő minden azt akarta, és akkor egy kicsit elhidegedett közöttünk a viszony, mert ő mindenképpen azt akarta, hogy ezt ő elérjem én is, és segítsek őt benne, és látta, hogy én ebben nem segítem őt, én nem szóltam semmit ellen természetesen, de viszont nem jártam be közben.
3: Igen.
2: Ezt akarta, ugye, és hát ez sajnos
3: ez nem.
2: Szóval mindenkinek sokba volt igaza, de sokba nem volt igaza. Akkor az volt a politika, ugye, mert hisz mindenki arra gondolt, hogy még vagy 100 évig tart ez a kommunista rend.
1: Köszönöm a hallgatók figyelmét. A 2006-ban elhunyt Kállai Kristóffal hallhattak archívbeszélgetést, melyet Rómában a 90-es évek első felében készítettem. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
4: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
0: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola központ kollégiumának diákjaival folytatja a családról szóló beszélgetést.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Mindörökké, amen!
5: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Mai adásunkban tovább folytatjuk a családról szóló beszélgetés sorozatunkat. Beszélgettünk már a teremtés történet alapján a család tartó pilléreiről, a férfiról és a nőről, a házasságról is beszélgettünk. Aztán beszéltünk a család feladatairól, lehetőségeiről és azokról a nehézségekről is, amelyekkel nap mint nap meg kell küzdeniük a családoknak. A család egy olyan kis közösség, ahol igazából csak a szülők választották egymást. Egyedül ők mondták ki egymásnak, hogy együtt szeretnének élni, szeretnék megosztani egymással az életüket. A család többi tagját, a gyerekeket, vagy éppen a nagyszülőket bizony nem kérdezte senki, hogy szeretnének ennek az új családnak, közösségnek a tagjai lenni. A család más egy kicsit, mint a többi közösség éppen ezért, hiszen ugye a munkatársakat összeköti a munkájuk, a barátokat a közös érdeklődés, értékrend, a közös célok, egy plébániai közösséget a templom és a hit, a programok, a feladatok, az egyesületeket a közös hobbi és az egyesületi célok közös vállalása. Nyilván a családokban is sok közös feladat és érték van, ugyanakkor a családok nagyon különbözőek. Gondoljatok bele, hogy eltérő életkorúak, más a hobbiuk, más az ízlésük, a szülőknek sokszor más a hivatása, néha még a vallása, a világnézete is, eltérő célokért küzdenek, eltérő célok állnak előttük. Azt hiszem, igazából minden család igen heterogén, sokszínű és változatos társaság. Igazából nincs is olyan sok közös dolog, amiben osztoznának. A ti családjaitokban van-e olyan közös tevékenység, érték vagy cél, amiben mindenki osztozik, ami mindenki számára fontos?
7: Az én családom van például ilyen a sport. Anyukám fut, apukám biciklizik, az öcsém kosarazik, szóval mindenki űz valamilyen sportot, és nagyon színesek vagyunk ilyen téren is, ugye minden család más, de mégis meg tudjuk találni a közös hangot, és szívesen labdázunk együtt, vagy tollasozunk, vagy bármilyen sportot szívesen űzünk együtt.
5: Bianca, nálatok van olyan közös tevékenység, vagy érdeklődési kör, vagy valami, ami mindnyájatokban közös?
8: Utazni mindannyian szeretünk nagyon, és hála Istennek elég sok helyre is jutottunk már, mind országon belül, mind külföldön. Ez azért eléggé összekovácsolt minket, úgy gondolom.
5: Anna, nálat

0: dolgok, legyen az kirándulás, vagy egy nagyobb utazás. Ugye van olyan feladat, ahogy munka, amit a családtagok, mindenki nyilván a saját része szerint, hát kisebb-nagyobb, különböző lelkesedéssel végzünk. Mégis azt gondolom, hogy a családtagok nagyon különbözőek. Ahogy a Luca is mondta, hogy mindenki szeret sportolni, de azért mindenkinek megvan a kedvenc sportja. Ugye? Vagy hogy mindenki szeret utazni, de hogy hova menjünk, azért abban már nem mindig értünk egyet. De szerintem a házi munkában, és a Viki mondta is, hogy hát mindnyájan részt vállalunk benne, de hát kisebb-nagyobb lelkesedéssel, meg elszántsággal. Néha bizony annyira másként tapasztaljuk meg egymást, sokszor talán még meg is fogalmazzuk, és csodálkozunk is egymáson, hogy nem is értem, hogy mit keres az öcsém, vagy akár ki ebben a családban. Olyan, mintha nem is közénk való van, lenne, annyira másként gondolkozik, annyira más hobbija, annyira mások a barátai. Mégis ez a kis közösség különbözőségeink és hibáik ellenére képes együttműködni, együtt élni, és valami csoda folytán kölcsönös növekedésre, gazdagodásra hívni és biztatni a tagjait. Mit gondoltok, mi lehet ez a titok? Az a csoda, ami a családokat olyan klassz helyé, igazi otthonná, mindenki számára biztonságos térré képes tenni, annak ellenére, hogy bizony sokszor nagyon különbözőek vagyunk.
1: Szerintem a szeretet és az elfogadás az, ami összetart minket. Azért az a jó, hogyha minél elnézőbbek vagyunk a másikkal, most ezt nem csak családon belül értem, de szerintem ez a családokban úgy alapból benne van. Tehát ott nem kell erőlködnünk azzal, hogy elnézőbbek legyünk egymással, hanem ott ez ilyen ösztönös dolog.
0: Bianca?
2: Nekem például anyukám szokta sokszor mondani ezt, hogy a gyerek az számára olyan, hogy tényleg egy kicsi én, és így a vér a vérből, úgyhogy szerintem ez is egy olyan dolog, ami hát örökletes, és összekovácsolja az embereket a családban.
0: Érdekes dolog ez, ugye, hogy néha a családok megtesznek olyat a másikért, amit egyébként egy barátért, vagy munkatársért nem tennénk meg, vagy elnézünk nekik olyan dolgokat, amiket másnak lehet, hogy nem. Hogy mégiscsak van valami különleges dolog, ami összetart minket. A Biancai érdekes mond, jó mondta, hogy igaz a vérségi kötelékre utaltál, hogy milyen erős dolog ez, hogy a saját vérem. Ugye a Luca pedig itt a szeretetre utalt, és a Ferenc pápa is erre hívja fel a figyelmünket, hogy valójában ez a különleges dolog, vagy titok, vagy csoda, ez igazából a szeretet. Ferenc pápa is hasonlóan hozzánk, nagyon szép dolgokat írt, megmondott a családokról, a házasságról, az Isten terve szerinti családról. Mégis szükségét érezte annak, hogy felhívja a figyelmünket, és elmondja számunkra, hogy mindez nem elegendő a házasság és a család misztériumának, titkának a megértéséhez. És bizony ez a titok, ahogy ti is mondtátok, ez a szeretet. A pápa szükségét érezte, hogy kiemelten beszéljen és tanítson bennünket a családban megélt szeretetről. Arra figyelmeztet bennünket, hogyha nem serkentjük a házastársi és családi szeretet növekedését, megerősödését és elmélyülését, képtelenek leszünk a kölcsönös odaadás és a hűség útján járni, képtelenek leszünk igazából támogatni egymást. Ugye beszélhetek a tökéletes házasságról, a házasság szentségéről, életről szóló szövetségről, a gyerekek vállalásáról, a hűségről, amik mind értékek és nagyon szép dolgok, de igazából szeretet nélkül mindezek a csodálatos értékek nem fognak megvalósulni. Nem lesznek jelen a házasság és a család közösségében. Ahhoz, hogy ezek az értékek megvalósuljanak, hogy egy pár valóban egész életen át hűségben éljen együtt, hogy szépen fel tudják nevelni a gyerekeiket, hogy valóban szentségé váljon az ő házasságuk, ahhoz igazából a szeretet a legnagyobb, ami szükséges. Tulajdonképpen Szent Pál is ugyanezt mondja, amikor felhívja a figyelmünket arra, hogy szeretet nélkül minden törekvésünk, legyen az akár egy nagyon nemes célért való küzdelem, hiába való. Nem válik javunkra, sőt még árthatunk is vele a másiknak.

0: A szeretet himnuszán a Biblia a leghíresebb, legtöbbet idézett részlete. Ha akár karácsonyi ajándék kísérő kártyákon, üzenetekben szeretnénk idézni pár sort a szeretet himnuszból, akkor hol keressük ezt a Bibliában?
1: Az Új Szövetségben.
2: Ezek mellett Szent Pál leveleiben.
0: Igen, ugye ez nem az evangéliumokban van, ezt nem Jézus mondta. Melyik levélben van?
3: Az első korintoszi levélben.
0: Igen, igen. Szent Pál tulajdonképpen ebben a levélben egy egész konkrét útmutatást ad a korintoszi híveknek, arra vonatkozóan, hogyan kell, hogyan kellene működnie minden emberi közösségnek, az emberi kapcsolatoknak. És az az érdekes, hogy tanácsai épp úgy működnek és működtek különféle kapcsolati szituációkban. Legyen szó egy párkapcsolati krízisről, iskolai konfliktus megoldásáról, vezetőképzésről vagy egy munkahelyi közösség építéséről. Szent Pál megmondja konkrétan, hogy a szeretet türelmes, jóságos, mindent eltűr, és sorolhatnánk, másrészt viszont elmondja, hogy nem kevés, nem tapintatlan, nem gerjed haragra, egész egyértelmű útmutatást ad. No, úgy kezdődik a szeretet jellemzése, hogy a szeretet türelmes. Hogyan nyilvánul meg a türelem az emberi kapcsolatokban? Mondjatok már példát arra, amikor türelmesek voltatok. Olyan szituációkat, amikor bizony szükség volt a türelmetekre.
2: Kisebb gyerekeknél lehet például ilyen, hogy olyban játszik az egyik, aztán a másiknak türelmesnek kell lenni, amíg odaadja a játéket. Egy ilyen nagyon egyszerű példaként.
0: Anna?
4: Hát például várakozásoknál is így türelmesnek kell lenni, mint a kórházakban, mert azért vannak olyan szolgáltatások, amikre akár órákat is kell várni.
0: Nuca?
1: Én most magamból indulok ki, nekem az öcsémhez nagyon nagy türelemre van szükségem, mert hát mind a ketten ugye nagyon különböző személyiségek vagyunk, és néha azért elég erősen kell koncentrálni, hogy most akkor ne kezdjek el vele ordítani, és ne csináljak olyat, ami amúgy tudom, hogy neki rosszul esik, vagy amit később megbánnék.
0: Gabi?
3: Én is a várakozást mondanám, mondjuk például, amikor buszra kell várakozni, vagy akár, hogyha étterembe például a ennivalót várod.
0: Önmagatokkal szemben szoktatok türelmetlenek lenni? Előfordul, ugye? A türelem azt jelenti ilyen szerintetek, hogy aki türelmes, az mindent elvisel.
4: Nem feltétlenül viselem mindent, mert egy ponton túl már úgymond elszakad a célna az embernek, úgyhogy...
0: No, az Ószövetség, amikor Isten türelméről szól, akkor azt úgy fejezi ki, hogy Isten lassú a haragra. Ez a tulajdonság akkor mutatkozik meg, amikor valaki nem engedi, hogy indulatok vezéreljék. Isten azzal, hogy önmérsékletet tanúsít a bűnös irányában, teret ad a megbánásnak, ezáltal mutatkozik meg hatalma, irgalmas és megbocsátó. Milyen az, amikor türelmetlenek vagyunk?
3: Idegesebbek vagyunk.
0: Mikor szokott előfordulni?
1: Mikor nagyon várunk valamit, vagy... Ezek az indulatok csak úgy gyűlnek bennünk, én is például nagyon érzékeny vagyok olyankor, és már szeretnék túl lenni, vagy szeretnék már végre elérni ahhoz a ponthoz.
0: A probléma igazából akkor jelentkezik, amikor azt szeretnénk, hogy a kapcsolatok, vagy a személyek, vagy mi magunk tökéletesek legyenek. Vagy amikor azt várjuk, hogy a világ úgy működjön, ahogyan azt mi szeretnénk. No, ilyenkor mindig türelmetlenek leszünk, és mindig lesz okunk a neheztelésre is, a haragra, mert hát mi sem, meg mások sem vagyunk tökéletesek. Hová vezet a türelmetlenség? Milyennél válunk, amikor türelmetlenek vagyunk?
3: Ilyenkor indulatosabbak vagyunk, érzékenyebbek, ugye?
5: Ilyenkor lehetünk gorombák a másikkal is.
4: Hát így az idegességünk az emberen.
2: Ennek következtében pedig lehet olyanokat mondani igazából a másikra, egy vitát kezdeményezni, amit később megbánhatunk.
0: Pontosan. Végül képtelenné válunk arra, hogy uralkodjunk az indulatainkon. A környezetünk csatatérré változik, olyan személyekkel válunk, akik képtelenek másokkal együtt élni. Szent Pál így ind bennünket. Figyeljetek csak! Legyen távol tőletek minden keserűség, indulat, haragtartás, szóváltás, káromkodás és minden egyéb rossz. Hát, mintha a türelmetlen emberről írta volna, ugye? A türelem arról szól, hogy elismerem, hogy a másiknak is joga van velem együtt élni ezen a földön, méghozzá úgy, ahogy van. Aki türelmes, mély együttérzéssel van a másik iránt. Elfogadja a másikat még akkor is, ha másként cselekszik, mint ahogy azt elvárná. Érdekes, hogy a szeretet himnuszában az első helyen említi Pál a türelmet. Talán éppen azért, mert a szeretet éppen a másik elfogadásában gyökerezik. Érdekes, hogy a következő jelző, amivel Szent Pál itt a szeretetet jellemzi, az a jóságos. Méghozzá abban az értelemben használja ezt a szót, hogy jó az a személy, aki cselekedeteiben mutatja meg a maga jóságát. Szerintetek lehet valaki cselekedetek nélkül jó?
3: Igazából szerintem lehetünk úgy is jók, hogyha nem teszünk rosszat a másikkal, hanem tényleg például elfogadók vagyunk, de nem teszünk érte úgy semmit, meg nem mondunk semmi jót, csak elfogadjuk.
0: Luca?
1: Én egyetértek a Gabival, de az, hogy nem teszünk semmit, szerintem az általában inkább egy negatív dolog, mert ebbe beletartozik a segítség elmulasztása, és akkor már kifejezetten nem azt mondom, hogy rosszak vagyunk, de nem jók, és szerintem a szeretet meg a jóság az legtöbbször cselekedetekben nyilvánul meg.
0: Bianca?
2: Szerintem helyzettől függő, vagy szituációtól. Tehát van olyan szituáció, amikor azzal teszünk jót, hogy ahogy a Gabi is említette, hogy elfogadjuk nem az adott döntést, nem szólunk bele, de van olyan szituáció is, amit Luca is említett, hogy segítünk, vagy segíteni kell az adott személynek.
0: Arra utalnék vissza, amit tehát amilyen értelemben Szent Pál beszél a szeretet jóságáról. Hogy ő úgy használja ezt a jóság szót, tehát, hogy jó az a személy, aki a cselekedeteiben mutatja magát jónak. És most azon gondolkodom, hogy igazából, amit ti mondtatok, hogy mondjuk, hogyha nem szólok vissza egy bántó szóért, vagy nem kezdek vitába, hogy lehet, hogy az is egyfajta cselekvés. Tehát arra akartam igazából ezzel utalni, hogy míg a türelemmel Szent Pál azt fejezi ki, hogy a szeretet képes passzívan, befogadóan és csendben elfogadni a másikat tökéletlenségeivel együtt, addig a jósággal éppen a szeretet nagyon is cselekvő és aktív jellegére akar utalni. A szeretetben a türelem így aztán nem egy merő passzivitás, hanem aktivitás társul hozzá. A szeretet jót tesz másoknak, és mindig segíti őket. Ezzel arra is figyelmeztet bennünket, hogy a szeretet nem csak egy érzelem. Ugye sokszor ebbe a hibába esünk, hogy a szeretet az egy ilyen kellemes dolog, akkor szeretünk valamit, amikor jól érezzük magunkat az ő társaságában, amikor együtt vagyunk vele, de a szeretet igazából azt jelenti, hogy szeret az, aki teszi a jót. Szeretni annyi, mint tenni a jót. Elég-e ahhoz, szerintetek, hogy jó legyek, hogyha azt mondogatom a másiknak, hogy mennyire szeretem őt, milyen nagyra tartom, milyen jó vele lenni?
1: Szerintem fontos az elismerés és a megerősítés, de nem minden. Tehát lehetnek üres szavak, és lehet, hogy nem is úgy érzem, csak mint amiről beszéltünk is, hogy érdekből teszem ezeket, de hogyha tényleg úgy is érzem, akkor fontos a megerősítés.
0: Azt mondja Szent Ignác, hogy a szeretet inkább a tettekben, mint a szavakban jut kifejezésre. A szeretetet inkább a tettekben, mint a szavakban kell kifejezni. Hogyan cselekszünk, amikor jót teszünk? Valóban mit csinálunk ilyenkor valójában? A másik javát szolgáljuk, vagy saját érdekünkben cselekszünk? Ugye erről ezt már itt említettük. De hogy igazából, amikor jót teszünk, akkor mindig mi az, ami megvalósul?
3: Azt nézzük, ami a másiknak fontos, és nem az, ami nekünk.
0: Pontosan. A szeretet és a cselekedetekben megnyilvánuló jóság mindig ajándékozó és szolgálatkész. Mindig a másik javát keresi, ahogy a Gabi mondta. Amikor jó tettekkel, segítséggel, jó szóval segítjük a másikat, akkor szerintetek van-e helye a méricskélésnek? Ugye ez a hétköznapi életben azért sokszor felmerül. Vajon megérdemli-e? Vajon igazságos-e? Visszaszolgáltatja-e majd? Számon kellett tartanunk a jó cselekedeteinket. Kell-e mérlegelnünk, hogy megérdemli-e a másik a figyelmünket? Várhatunk-e viszonzást?
1: Szerintem az igazi szeretet az nem mérlegelés, és Isten sem várja el tőlünk, hogy visszaszolgáltassuk neki. Szóval ő feltétlenül szeret minket, és szerintem az az igazi szeretet, hogyha mi sem várjuk el a másiktól a viszonzást.
0: Ez nagyon nehéz, nem? És hogy egy gondolkodóba is ejt bennünket ez a kérdés, hogy tényleg? Hogy tényleg nem várhatunk semmit? Tényleg mindent kellene adnom? A semmiért egészen. De hogyha azért a mesterre tekintünk, akkor ő azért egyértelműen válaszol erre. Ugye, hogy Jézus azért az életét adta. Tehát, hogy semmit nem tartott meg magának. És hogy döbbenetes, hogy mindezt értünk. A bűnös emberekért. Viszonzást nem is várva. A szeretet teljes termékenysége éppen úgy mutatkozik meg, hogy lehetővé teszi az adakozás boldogságának megtapasztalását. Túláradó, a mérték nélküli, ellenszolgáltatás nem váró önátadás nagyságát. A szeretet ajándék jellege mindig ingyenes, ellenszolgáltatás nélküli. Ugye arról beszéltünk, hogy a szeretet egyrészt türelmes, elfogadó, képes megvárni a másikat, képes várni a másikra. Másrészt viszont éppen, hogy nagyon cselekvő is, aktívan tettekkel képes a másik javát szolgálni. Második János Pál pápa is arra buzdítja a családokat, hogy a szeretetet abban a sajátos kettőségében éljék meg, amely egyrészt a másik türelmes elfogadásában, a csendes megbocsájtásban, az önmagunkról való lemondásban, másrészt a másikért tenni akaró, a másik javát kereső, önmagát ajándékozó, tevékeny, cselekvő magatartásban valósul meg. Adásunk végén, megköszönve a hallgatók figyelmét, a Szent Pápa gondolataival búcsúzunk a hallgatóktól.
5: Az igazság az, hogy a családi közösséget sem megőrizni, sem tökéletesíteni nem lehet másként, csak az önmegtagadásra és önátadásra irányuló komoly törekvéssel. E közösség ugyanis minden tagjától megbocsájtásra, türelemre, elnézésre, egyetértése és kiengesztelődésre nagylelkűen készséges és hajlandó akaratot követel. Minden család tudja, hogy a vak önszeretet, a széthúzás, a veszekedés és nézeteltérések mennyire kérdésessé teszik, s nem egyszer halálosan megsebzik a közösséget. Belőlük származik a család sok és sokféle szakadása.

0: Elhangzott műsorunkban Bíró Péter Nél és Virág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
2: December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték Tiszapárti országgyűlési képviselők. A jelenleg érvényben lévő kivételek ugyanakkor megmaradnának, a vendéglátóüzletek, szálláshelyek, virág- és édességüzletek, az üzemanyagtöltőállomások, továbbá a vasúti és buszpályaudvarokon, a repülőtéren, illetve benzinkutakon belül működő üzletek továbbra is nyitva tarthatnának aznap. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetében a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebook oldalán arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel az ő mentelmi jogát. Egyben kifogásolta, hogy a legfőbb ügyészség egyszerre kérte az ő, valamint Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését. Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket, ezzel 4 milliárd 200 millió eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé. Helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése is az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, közölt a brüsszeli testület. Indul a Szent István vidékfejlesztési program első szakasza a fejlesztési testületek felállításával, amelyekben mától lehet jelentkezni a 10 korábban kiválasztott mikrotérségben, közölt a miniszterelnökség. A testületek feladata lesz a térségfejlesztési stratégiájának kidolgozása, a javaslatok összegyűjtése és a lista kialakulása. Térségenként 10 tagot nyílt pályázaton választanak ki, az erre vonatkozó felhívást közzétette a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. A kormány mikrotérségenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet nyújt, így a kísérleti programnál 10 milliárd forint áll majd rendelkezésre. Tágabb régiónkból először Gönc, Gyöngyös, Nyírbátor, Pásztó, Tiszaújváros érintett. A gazdák nagy része veszteséggel zárja az idejévet, mondta el az agrárgazdasági államtitkár a betakarítási koordinációs bizottság ülését követően. Molnár János hozzátette, a csapadék hiánya mezőgazdaságra nagyon kedvezőtlenül hatott, a kialakult helyzet mindenkit jelentős kihívások elé állít. A csapadék idei hiánya a rendkívül aszályos 2022. évit is meghaladta. A vízügyi hatóság adatai alapján az ország nagy részén nagyjából 600 mm-nyi eső hiányzik, ami egy közepesen jó év csapadék mennyiségének felel meg, azaz több mint egy évnyi csapadék hiányzik a talajból és a vízháztartásból. Ma újraindult a menetrend szerinti forgalom a Miskolc-Hidas-Németi vonalon, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebook oldalán azt írta, az elmúlt két hét munkája nem csak arról szólt, hogy rendbe tegyék a pályát, hanem arról is, hogy gyorsabbá és kiszámíthatóbbá váljon rajta a közlekedés. A tervezett 28 kilométeren felül további 8 kilométeren végeztek nagy gépes vágányszabályozást, emellett csíneket is cseréltek. Jelezte egyúttal, hogy a következő napokban a korábbi 60 és 80 kilométeres sebességkorlátozásokat is megszüntethetik, így a tervek szerint hamarosan a teljes vonalon óránkénti 100 kilométeres sebességgel haladhatnak a vonatok. Az ENSZ hét első két napján Orbán Anita 11-2 oldalú egyeztetés folytatott EU-n kívüli partnerekkel, Ázsiától Észak-Afrikán át Latin Amerikáig, erről a külügyminiszter számolt be a Facebook oldalán. Emellett több multilaterális találkozón és az ENSZ közgyűlés általános vitájának megnyitóján is részt vett, folytatta a tárcavezető, aki jelezte, úgy látja, még Magyarország európai és transzatlanti szövetségei adják külpolitikája alapját, közben aktívan építjük kapcsolatainkat a világ más régióival is. Egy Mi-8 típusú orosz katonai helikopter rövid időre belepült a lengyel légtérbe, emiatt felszálltak a vadászrepülőgépek. A lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága úgy vélte, az incidenssel az ország légvédelmét tesztelték. Az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetői megállapodást írtak alá a sarkvidéki sziget biztonságáról New Yorkban, az ENSZ közgyűlés margóján. Az egyezmény nagyobb amerikai katonai jelenlétet tesz lehetővé Grönlandon, írja az Index. Donald Trump amerikai elnök az ENSZ közgyűlésében felszólalva kijelentette, az Egyesült Államok két új katonai bázist tervez létrehozni Grönlandon. Mark Rutte NATO főtitkár szerint a megállapodás erősíteni fogja a kollektív biztonságot. Rendőrök vonultak ki délelőtt a gyöngyösi Berzenagy János gimnáziumhoz, a helyi televízió fegyveres fenyegetésről számolt be, amit később Szókovács Péter, polgármester cáfolt. A háttérben véhetően egy online fenyegetés állhatott. Végül az időjárásról. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan előfordulhat eső, zápor, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 4-6, napközben 18-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám. A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek. A hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, köszönti Önöket a szerkesztő, Drimba Miranda. Mai adásunkban az idei nyári szezont értékeljük, majd ezt követően őszi programokat ajánlunk figyelmükbe. Műsorunk folytatásában egy női vállalkozóknak szervezett konferenciára látogatunk el. Ha tehetik, maradjanak velünk a most következő közel fél órában.
1: Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
2: Első vendégünk az Eger térsége turisztikai desztináció menedzsment egyesület elnöke lesz. Szeretettel köszöntöm Szádeczky Kornéliát a Szent István Rádió mikrofonja előtt. A következő percekben a nyári szezon legkiemelkedőbb pillanatait idézzük fel. Milyen volt az idei nyári szezon turizmus tekintetében? Most egy szakértői véleményt kérek egy idegenvezetőtől.
3: Köszönöm szépen a megkeresést, nagyon megtisztelő az, hogy beszélhetek arról, hogy mi történt a térségünkben. Ugye az első legrövidebb válaszom az, hogy nagyon meleg volt. Ez a nagy meleg nagyon sok mindenre rányomta a bélyegét, kicsit nehezen indult el a nyár, az még nem a melegnek volt köszönhető, a júniusi hónapra a vendéglátók, a szálláshelyek kisebb panasszal élnek, hogy nem volt az a forgalom, ez nem feltétlenül a kiránduló forgalmat kevésbé érinti, de a vendégészakák aránya az kevesebb volt. Júliusban hasonlóképpen Egerben és a térségében is voltak olyan települések, ahol már hozták a tavalyi évhez hasonló formájukat, volt, ahol még 4-5%-nyi lemaradás volt, majd az augusztusi hosszú hétvége az majd mindenhol telt házat hozott. Azt is mondhatom, hogy számokat tekintve nem olyan nagy a lemaradás, vagy azt is mondhatnám, hogy stagnál a vendégészakák száma, viszont egy átrendeződés megfigyelhető. Tudni kell azt, hogy nagyon-nagyon széles a szálláshelyek minősége, és az, hogy tehát milyen minőségben adják a vendégágyat a turisták részére, és vannak olyanok, akik kevésbé tudnak lépést tartani a mai világgal, a digitális láthatóságuk is kevesebb, és mondjuk nem rendelkeznek azzal a komforttal, amit mondjuk szívesen lecserélnek az otthoni helyet, ugye egy fizetett szálláshelyre a vendégek. Ezeknek a szálláshelyeknek a kihasználtsága akár 50%-kal is visszaeshetett. És ugye vannak azok a résigényeknek megfelelő, akár kabinszálláshelyek, amiben most a térségben is több nyitott erre a szezonra, ott a kereslet pedig igencsak jelent, de hát itt a vendégészakák számában ők nem kiemelkedők, mert pici helyekről beszélhetünk. Akik folyamatosan a jó teljesítményt hozzák, azok a négycsillagos wellness szállodák, és szerencsére a térségünkben sokan vannak.
2: Beszámolhatunk arról, hogy a piac dráma ilyen ketté szakad, hogy egyik oldalon vannak azok a vendéglátóhelyek, vagy azok a szálláshelyek, amelyek a túlélésért küzdenek, és nem sikerül bevonzani a vendégeket, míg a másik oldalon pedig prémium minőségű szálláshelyek vannak, és vendégdömping. Nos, mi lehet ennek az oka?
3: Az egyik ok, amiről szó volt, hogyha hiányzik az a tőke, amivel beleinvestáljanak, felfrissítsék a szálláshelyüket, és mondjuk a szálláshelyeken ne csak az IKEA vagy a JISZK bútoráruházak kínálatát láthassuk, hanem egyedi szálláshelyeket varázsoljanak nagyon sok helyen a dézsafürdők, vagy egy-egy olyan egyedi adottság, amit a ház adhat egy saját kis szökőkút az udvaron, vagy egy picike kis halastó, vagy akár egy szauna, vagy egy saját készítésű reggeli. Ezek mind növelhetik egy-egy magánszálláshely vagy falusi porta értékét. Azok most már nekik is standardeknek kell megfelelni, tehát ezek a standardek ugye csillagokba sorolják az ő szolgáltatási minőségüket, de nem mindegy azt, hogy ebben érzi a vendég a szív lelket is, és egy gazdag helyi kínálatot, vagy pedig csak egy úgymond üres szobát egy ágyal.
2: A 2026-os nyár kiemelkedően nagyon meleg volt mindenki számára. Mit tapasztaltak az idegenvezetők az idei nyáron? Hogyan lehetett ezt a hőséget elviselni, akár a mindennapokban, illetve ez hogyan hatott a turizmusra, hogyha most a számadatokat tekintjük?
3: Tekintsünk tovább az idegenvezetőktől, mind a vendéglátóhelyekre, mind a kiállítóhelyekre, múzeumokra, hogy új követelmények elé állított mindenkit ez a napközbeni 35-38, akár 40 fok. Természetes volt, hogy a vendégek ebben az időszakban nem arra vágynak, hogy a városban csatangoljanak, sőt, még a teraszok is üresen maradtak, hiszen inkább a klimatizált helyeket keresték, és hogyha lehetett, akkor a szabadtéri programokat az esti időszakokra tették, vagy inkább a városnéző programok is estére halasztották. Ez néhány látogatóhelynek, ami mondjuk egy erőteljesebb sétával elérhető, és nem jó klimatikus adottságokkal rendelkezik, akár 10-15%-os visszaesést is okozhatott a látogatottságában. És olyan helyek, ha most úgy nézzük az Egri várat, ahol a kazamata, a pincerendszer, a klimatizált terek ugyanúgy adták a vendégeknek a lehetőséget arra, hogy hűsüljenek, akár az ottani párakapuk. Tehát volt, ahol kevésbé érződött az, hogy problémát jelent a meleg. Embert próbáló volt mind a vendégeknek, mind a vendéglátóknak azt, hogy helytálljanak. Ami látszódik, hogy az éttermek vendégforgalma is visszaesett, hiszen a vendégeknek az a pénze, az utazni vágyás, az változatlanul megvan, viszont sporolósabban utaznak. Ez mutatja azt, hogy nagyon sokszor akár a strandokra, akár a kirándulásra csomagolt élelmiszerrel, italokkal érkeznek, és nem igazán vásárolnak, és azt fogyasztják, amit otthonról hoztak. Sok étteremben és büfében elérhető kedvező áru menükkel próbálták őket becsábítani. Ezek több-kevesebb sikert hozhattak, de azt is kell, hogy lássuk, hogy itt is nagyon nagy az olló nyílása, hiszen vannak olyan prémium kategóriás éttermek, sőt lakáséttermek, ahol a pénztársa nem volt akadály arra, hogy fogyasszanak, és prémium minőségű étkezésben, gasztronómiai élményben lehessen részük. Tehát, hogy egy nagyon szétszakadt mezőnyről beszélünk, mint ahogy az időjárásban is eléggé megmutatkoztak a szélsőségek, ugyanúgy a vendégek mozgásában is jellemző volt ez a szélsőség.
2: Hogyha körültekintünk, és nem csak Egerben akarunk nézelődni, hanem esetleg egy kisebb településre is ellátogatunk, akkor ott milyen látványosságok, milyen élmények, milyen programok várják az érdeklődőket. Most próbáljunk meg egyfajta program ajánlóként érdekes programokat ajánlani a hallgatóknak.
3: Mindenképpen, ami még a nyárnak az újdonsága volt, talán azt is kiemelném, hogy a Visit Egernek elkészült egy applikációs oldala, és ez egy nagyon jó programajánló, ahol több mint 1000 programot lehet találni, tehát akár a honlapfelületet, akár az applikációt nagy szeretettel ajánlom a rádió hallgatóknak, hiszen itt a legaktuálisabb információkat megtalálják. Az, hogy mi történt, mik voltak a legjobb rendezvények, talán jó néhány rendezvény azért külföldi vendégeket is vonzott a térségbe. A szlovák, a lengyel, leginkább a lengyel, a szlovák és a román, kevesebb németajkú vendég az, akiket külföldi vendégként a térségünkben üdvözölhetünk. Amit most már az előttünk álló időszakra, tehát az őszi rendezvényekként javasolhatunk, azok mindenképpen az aktív programok. Nos, vajon októberben Birsünnep várható, Egerszalókon a Borkorcsolya nap várja majd a résztvevőit október 17-én, és a Márton nap pedig több településen, Egerben, Egerszalókon, Noszfajon, Bogácson sok-sok finom libás ételt fog kínálni a látogatók részére. Ami Szilvásvárad rendezvényei közül kiemelhető, elérhető lehet a Nemzeti Vágta, ami október 3-4 időszakban kerül megrendezésre, és a rendezvények mellett tulajdonképpen újításokról és újdonságokról is beszámolhatunk, hiszen ha most a Bélkőre gondolunk, akkor a Bélkőn a Bükki Nemzeti Park igazgatóság egy kehelyupos pályázatból az ősz folyamán megújítja a felső bánya területén lévő kilátópontját, és itt az ősz folyamán el fog készülni egy Via Ferrata pálya is, tehát akik egy kicsit az extrémebb sportokat kedvelik, ők is megtalálhatják itt a számításukat. És talán azt kell, hogy mondjam, hogy kellemes, hosszú őszt kívánjunk magunknak, hogy azt a színes kavalkádot, amit a Eger környezetében, Eger térségében a különböző településeket körbevevő túraútvonalakon elérhetnek, azokban tudjanak gyönyörködni, és természetesen kívánom magunknak az esőt is, hogy felfrissülést hozzon a környezetünknek, mert egy-egy jó eső után azt hiszem, hogy egy kellemesebb, tisztább levegőben szívesebben indulnak el az emberek.
2: Illetve szerettem volna kitérni egy rendezvényre. Volt ugyanis a szakmai összefogás a turizmus fejlesztéséért. Egyfajta szakmai fórumot tartottak június 10-én. Itt több eltérő szakmai vélemény is elhangzott. Volt, aki együttműködött volna az önkormányzattal, és volt, aki úgy gondolta, hogy az önkormányzat bevonása nélkül is lehet nagyon jó programokat megrendezni, amik valóban felkeltik a odalátogatók érdeklődését. Ezzel kapcsolatban szeretném kikérni a véleményét, hogyan lehetne valóban összefogni a turizmus fejlesztésért, mi a végső megoldás?
3: Úgy gondolom, hogy mind a két résztvevőnek igaza volt abban, amit mondott. Vannak olyan programok, amelyeket önkormányzati segítség nélkül remekül meg lehet valósítani, akár vállalkozói alapon, akár non-profit alapon, viszont a fejlesztés tekintetében az önkormányzatok szerepe elvitathatatlan abban, hogy egy településnek szüksége van arra, hogy víziói legyenek arról, hogy ez nem csak a turisztikai fejlesztések, akár kulturális, akár városképi, tehát hogy most tulajdonképpen bármelyik területéről beszélhetnék a város működésének, kellenek víziók ahhoz, hogy mit szeretne elérni. És ebbe beletartozik a turizmus igencsak szervesen azzal, hogy a meglévő infrastruktúrájával a város hogyan képzeli el, milyen vendégkört célozna meg, milyen rendezvény struktúrát alakít ki. Ezek mind, tehát egy településről, egy önkormányzattól iránymutatóként ki kell, hogy alakuljon, és ehhez tudnak igazodni a vállalkozók. Tehát egy fejlesztésben az önkormányzatoknak a katalizátor, illetve az elöljáró szerepe, az nagyon fontos. Az, hogy az önkormányzat nélkül aktuálisan egy-egy programot vagy programsorozatot meg tudnak valósítani a további szereplők, annak nagyon örülünk, hogyha proaktívak a szervezetek. Ez végrehajtható, de összességében sokkal könnyebb a helyzet, hogyha van egy vízió és van egy kép, amihez tudnak igazodni akár az intézmények, akár a vállalkozók, és ezt a munkát, ezt a fejlesztési munkát én úgy gondolom, hogy a jelenleg kialakult helyzetben egyik település sem fogja megúszni.
2: Térjünk rá a kisebb településekre, ahol mondjuk lehet, hogy kevesebb turisztikai attrakció, vagy kevesebb program, ami rendelkezésre áll. Egy kisebb település hogyan tud megnyilvánulni, hogyan tudják magukat feltűnővé tenni, vagy megmutatkozni, mi az, ami segít ilyenkor?
3: Én úgy gondolom, hogy a kisebb településeknek, amennyiben egy vagy két húzó erőjük van, és ehhez kialakult infrastruktúrájuk van, az pont elegendő ahhoz, hogy láthatóvá tudják magukat tenni. Természetesen azt is látni kell, hogy nem egy-egy település a turisták által választott célpont, hanem egy-egy desztináció. A desztináció az jelenthet egy 15-30, akár 40 kilométeres kört is, amiben a turista majd mozogni fog. Tehát nem egy ágyért, nem egy településért, hanem egy komplex élményért érkezik a területre a látogató, És ha ebben egy település egy-két attrakcióval, egy jó szálláshelyjel, egy jó vendéglátóhelyjel tud becsatlakozni, már az is nagy előny. És úgy gondolom, hogy jelen pillanatban azok a települések előnyben vannak, ahol kevesebb az attrakció, kevesebb az adottság és kevesebb a vállalkozó, könnyebb az összhangot megteremteni. Minél szélesebb körű a kínálat, minél több résztvevője van egy-egy turisztikai kínálatnak, annál nehezebb összehangolni a fejlesztéseket, mert akkor ott sorrendeket kell kialakítani, mert egyszerre mindent fejleszteni nem lehet. És ez egy nehéz kérdés, hogy mikor lehet azt elfogadtatni, hogy oké, most ez a terület van soron, most ez a terület van soron, de azt hiszem, hogy ha ez látható és strukturálható, és olyan idők rendelhetők hozzá, amit a vállalkozók és a úgy mondjam, akár a lakosság is be tud látni, akkor ezek a fejlesztések működhetnek. Amiben én most a problémát látom, hogy a pandémia után mind az egyesületek, mind a civil szervezetek többsége meggyengült, akár pénzügyi alapon, akár abban, hogy elbizonytalanodtak, hogy mit is tudnak együtt tenni. Nagyon nehéz ma az embereket összehívni, nagyon nehéz lelket válni beléjük, motiválni őket, mert egy ilyen általános fáradtság, általános depresszív hangulat uralkodik rajtunk, és bizony nem kell várni a csodatévők alapra, sajnos nincs más út, mint előre, magunkat kell ebben felhúzni, magunkat kell fejleszteni, és nyitottá válni arra, amikor hívnak bennünket, hogy találkozzunk, beszélgessünk, és oldjunk meg közösen feladatokat. Ezt vonatkoztathatom most itt akár az önkormányzat és akár a vállalkozók helyzetére, hogy egyedül senkinek nem fog menni, csak együtt. Azt mutatja ez az időszak, hogy ha ebben az időszakban, amikor a körülöttünk lévő környezetből nagyon sok negatív dolgot megtapasztalhatunk, egy regressziós folyamatnak vagyunk a tanúi, kevesebb pénz van a pénztárcánkban. Ha ezekben az időszakokban, és kevesebb a forgalom, hogyha ezekben az időszakokban nem vagyunk képesek nyitni és összefogni, akkor ezek a terhek egyre nehezebbek lesznek, és nehezebb lesz egyedül helytállni ebben, sokkal könnyebb, hogyha össze tudunk fogni, erre mi, mint egyesület, már a vállalkozók felé elindultunk egy megoldással, egy digitális ökoszisztémával, a turizmusradarral, amit itt Eger térségében kínálunk a számukra, mint kapcsolati hálót, hogy egy ilyen belső építkezéssel erősítsük meg magunkat arra, hogy a vendégek itt tényleg turisztikai élménysorozatot kaphassanak a jövőben.

0: inspiráló előadásokat, jó gyakorlatok bemutatását és kapcsolatépítési lehetőségeket kínál a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara női vállalkozók számára. A folytatásban a szeptember 9-i Women Up üzleti inspiráció konferenciát mutatjuk be hallgatóinknak, ahol több aspektusból is szemléltették a hölgyek munkaerőpiacra kerülésének kihívásait. A programon Te vagy a márkád, hogyan építs hiteles személyes márkát vállalkozóként? Címmel tartott prezentációt Kende Hoffer Krisztina, kommunikációs szakember, aki számos magyar híresség média szereplését menedzselte. Az előadása után készítettem vele riportot.
1: Személyes márka építés, mit is jelent ez? Definiáljuk ezt a fogalmat.
2: Marketing szempontból is lehet definiálni, de én sokkal inkább szeretem Jeff Bezos mondatát használni. Személyes márkáról akkor beszélünk, vagy úgy beszélünk, hogy ki mit gondol rólad a hátad mögött, amikor elhagyod a termet. Mit mondanak rólad, amikor kilépsz valahonnan? Hagytál magad mögött bármilyen emléket, érzetet, érzést, vagy egyáltalán észre sem vették, hogy ott voltál?

0: tudunk fogalmazni négy kérdésre választ. Ki vagyok, mit akarok, kihez szólok, és miben vagyok más, mint mások.
1: Azért a social media megjelenésnek is lehetnek buktatói, és lehet akár félreértő is egy poszt vagy egy kép. Hogyan tudnánk mégis úgy kifinomítani mindent, hogy tényleg eljusson a cél a célba?
0: Először is igen, ez egy olyan terep, ahol ha látszunk, akkor meg is fognak minket ítélni, és ezzel együtt kell tudnunk élni. De amikor személyes márkaépítésről vagy vállalkozói márkaépítésről beszélünk, akkor az a jó hír, hogy nem magunkat kell mutogatni, ez nem egy ego projekt. Ez nem rólunk kell, hogy szóljon, hanem arról a problémáról, amelyre megoldást tudunk adni, arról a kérdésről, amelyre mi vagyunk a válasz, azokról a tapasztalatokról, amiket mi átéltünk, és amihez azok tudnak csatlakozni, akikhez szólunk. Tehát tulajdonképpen egy megoldást kell kínálnunk egy problémára, nem pedig magunkat kell mutogatni. Az pedig, hogy ki hogy ítél meg, még mindig nem mindig csak tőlünk függ, hiszen nem fogunk tudni mindig mindenkinek tetszeni, nem fogunk tudni mindig mindenkinek megfelelni, mert az, hogy ki mit gondol rólunk, az csak részben függ tőlünk, egy másik részben attól függ, hogy az a másik ember hol tart az életében, honnan jött, hová tart, milyen sikerei, milyen kudarcai vannak, tehát úgy sem tudunk mindenkinek megfelelni.
1: Az előadáson szó esett arról, hogy a neveltetésnek rendkívül nagy szerepe van, és rendkívül rányomja a bélyegét, hogy milyen mondatokat hallottunk gyermekkorunkban, fiatalkorunkban, és talán ugye régebben igaz volt az a fajta vas szigor, az a fajta poroszos neveltetés, és ma már ez ugye úgy tűnik, hogy úgy két generáció alatt inkább oldódik, és lehetünk nyitottabbak, biztathatjuk egymást, és őszintében elmondhatjuk a véleményünket, és ez egy hatalmas nagy pozitívum. A mindennapokban, amikor például önelőadást tart, akkor hogyan bátorítja az embereket, hogy egy kicsit most tegyük félre a múltbeli, akár mondhatom azt, hogy sérelmeket?
0: Nem is biztos, hogy ez sérelem, hiszen a mi szüleink generációja is a legjobbat akarta nekünk, a gyerekeiknek. Ők akkor egy másik világban, más tapasztalattal a hátuk mögött másban hittek. Ne felejtsük el, hogy az ő szüleik még a második világháborút átélték, tehát teljesen más tól akarták megóvni az ő gyerekeiket, aztán ők minket, a mi gyerekeinket is mástól szeretnénk. Tehát nyilván nem lehet a társadalmi és történelmi behatásokat figyelmen kívül hagyni, és én nem is azt mondom, hogy felejtsük el a neveltetésünket, mert nem is tudnánk, hanem arra próbálok buzdítani, és arra próbálok rávilágítani, hogy ahogy elfogadjuk, hogy megváltozott a világ, úgy azt is el kell tudnunk fogadni, hogy máshogyan kell kommunikálnunk. Minket még arra neveltek a szüleink, hogy tanuljunk, teljesítsünk, mert azt nem beszél el tőlünk senki, és az eredményeink fogják megmutatni magukat. Ma már láthatjuk, hogy az eredmények nem mutatják meg magukat, nem elég jól teljesítenünk, meg kell tanulnunk, meg is mutatni az eredményeinket, mert egyébként nem fogják észrevenni, hogy létezünk sem a munkaerőpiacon, sem a versenypiacon.
1: Édesanyaként a család mindennapi tevékenységét folytatni, továbbá karriert vinni, vállalkozást sikeresen vezetni, ez rengeteg idő és energia. Hogy juthat idő mindenre?
0: Nagyon komoly időbeosztással és a nem válaszka megtanulásával, ami talán a legnehezebb, hiszen nem akarunk senkit megbántani, nem akarunk önzőnek tűnni, nem akarunk olyannak tűnni, mint aki nem foglalkozik másokkal, de bizony nincs minden erre időnk. Tehát, hogy fontossági sorrendet érdemes felállítani. Először a családom, a gyerekeim, aztán talán a munkám, a magánéletem, az én időm, a sport, a kultúra, mindenkinek más a fontos. Egy biztos, ha az ember csak úgy sodródik, akkor valójában tényleg nem fog mindenre ideje jutni. Ha lehetősége van, és nyitottsága van arra, hogy amit csak lehet, tervezzen meg előre, becsülje meg, hogy mennyi ideig fog bizonyos dolog tartani, akkor azért sokkal több minden belefér.
1: Ez a rendezvény Women Up üzleti inspiráció. Nos, hogyan lehet a hölgyeket inspirálni? Hogyan lehet valakit inspirálni, aki még nem vállalkozó, de törekszik arra, vagy már megszületett az a döntés a fejében? Hogyan lehetne egyfajta ízelítőt adni, hogy milyen irányvonalon induljon el valaki?
0: Én azt gondolom, hogy erre, hogy valaki vállalkozzon, aki még nem, vagy aki már elkezdte, nem is kell inspirációt adni, mert ez megszületik a hölgyekben és egyébként az urakban is maguktól az álmodozás vagy a célok szintjén inkább az utána lévő szakaszhoz kell inspirációt adni, hogy amikor a kezdeti lelkesedés elmúlik, és jönnek a kihívások, jönnek a nehézségek, akkor is legyen erejük tovább menni. Legyen hitük önmagukban. Higgyék el, hogy a kudarc az nem a siker ellentéte, hanem az odavezető út szerves része, hiszen

0: Minden egyes bukás, minden egyes nem sikerült mozzanat, az egy tapasztalat, ami által többek leszünk, ami által többet tudunk, és már egy nagyobb tudáshalmazzal megyünk tovább. Hogy higgyük el, hogy minden ember egyszeri és megismételhetetlen. Biztos, hogy a Jóisten nem véletlenül teremtette ezt így. Mindannyiunkban van valami, ami különleges, és ha ebben hiszünk, és ezt nem nagy képűségnek gondoljuk, hiszen ha én tudom, hogy miben vagyok különleges, hogy miben vagyok jó, az azt is jelenti, hogy azt is tudom, hogy miben nem vagyok azt. Tehát egy egészséges önismeretem van, sokkal inkább így szoktam fogalmazni, akkor ez a hit, ez tovább visz, ez tovább lendít a nehéz pillanatokon is, és én ebben próbálom ösztönözni a vállalkozókat, hogy merjenek hinni, ne adják fel, a kitartás és a szorgalom nehezen, de eredményeket hoz.
1: Miért érdemes egy vállalkozónak, akár egy egyéni vállalkozónak is SWOT analízist elvégezni?
0: Fontos tudnunk, hogy mik az erősségeink, mik a gyengeségeink, mik a lehetőségeink, és mik a veszélyek, amelyek ránk leselkednek, hiszen az erősségeinkből lesznek a lehetőségek, és a gyengeségeink válhatnak veszélyé. Tehát én azt szoktam mondani, hogy érdemes ezt 6 havonta, de 12 havonta mindenképpen végig gondolni, mert ez lesz majd az én vállalkozásom stratégiájának az alapja.
1: Amikor valaki például nyit egy vállalkozást, egy üzletet, és azt tapasztalja, hogy a szomszédom is, és az ő szomszédja is ugyanazt a vállalkozást elkezdte, akkor hogyan tudjuk elkerülni azt, hogy ne konkurenciaként tekintsünk egymásra, hanem inkább partnerként?
0: Ez egy óriási fontosságú és nagy nehézségű kérdés, hiszen az, aki először kezdte, az mindig sértve érzi majd magát, mindig azt fogja érezni, hogy másolták. De talán megvigasztalhatjuk magunkat azzal, hogy csak a jókat másolják, megvigasztalhatjuk magunkat azzal, hogy mi majd legközelebb is ki tudunk valamit találni, ők meg másolnak, de azért ez egy nagyon nehéz lélektani helyzet. Én azt szoktam mondani, hogy ilyenkor még jobban kell dolgozni, még koncentráltabban az ügyfeleket kell akarni szolgálni, vagy a vásárló, hogy mi legyünk a legjobbak, és ez tökéletesen egyértelmű legyen. Ugye van ez a vicc is, hogy 3 ugyanolyan üzlet van egymás mellett, a középső boltban lévő tulajdonos kiáll, megvakargatja a fejét, és semmi más nem csinál, mint kirakja, hogy bejárad.
1: Igazából, amikor akárkivel találkozom, ismerkedek, vagy interjút készítek, talán amit én tapasztaltam, hogy a legnagyobb kihívás az az önbizalom. Önbizalmat meríteni minden nap. Honnan lehet az önbizalmat elkezdeni építeni magunkban?
0: Egyrésztről talán az eredményeinkből, tehát hogy egy picit szembesítjük magunkat a saját eredményeinkkel, és ezek abszolút hétköznapi dolgok is lehetnek. Mi az, amit elértem eddig? Egy jó vizsga, egy jó étel, amit megfőztem, egy bármi. Ha ezeket tudatosítjuk magunkban, akkor elhisszük, hogy eredményesek vagyunk. Aztán ilyen a hitünk is, hogy ez a Jóistenben, a Teremtőben, az univerzumban, az energiában, a neveltetésünkben, vagy bármiben van, de kell, hogy higgyünk valamiben. Szerintem ez nagyon sokat segít. Én ezt a karriert, amiben vagyok, és amiről most is beszélgetünk, 6 éve kezdtem el. És én szentül hiszem, hogy egy-két szoros barátom, aki már nem ebben a dimenzióban van, bárányfelhők tetejéről segíti a karrieremet, mert olyan sok jó dolog történik velem. Olyan sok jó eredménye van ennek a vállalkozásomnak és a missziómnak, hogy nem hiszem azt, hogy ilyen gyorsan ennyi eredményt el lehet érni magamtól. Én dolgozom érte, igen, én vagyok kitartó, én vagyok szorgalmas, én állok fel újra, ha elestem, de valahogy mégis azt hiszem, hogy odaföntről engem segítenek.
1: Továbbá nagyon tetszett az az előadásban, hogy a Holt Költők Társaságából igen. Volt egy filmjelenet, ezt a filmet, ezt annyira szeretem. Miért pont erre a filmjelenetre jutott választás, miért pont a Holt Költők Társasága lett kiemelve?
0: A Holt Költők Társasága szerintem egy olyan alapmű, amit mindenkinek látni kell minden életkorában, mert mindig mást ad. Talán a top 3 filmjeim, kedvenc filmjeim közül egy. De ez a jelenet, amit itt együtt néztünk meg, ez pont arról szól, hogy a társadalmi elvárás és a bátrak egymáshoz viszonyítottan hogyan működnek, hogy mindig vannak bátrak, akik elkezdenek valamit, őket mindig furcsán és kritikával illetik, és aztán egyre többen csatlakoznak hozzájuk, és aztán megfordítva a helyzetet, már azok fognak furcsának tűnni, akik nem csatlakoztak, akik nem mertek az elején, és szerintem ez a filmrészlet annyira szemléletesen mutatja ezt, és olyan jól hozható párhuzamban a magunkról való márka gondolkodásban is, hogy ezt ezért szoktam beemelni a prezentációba.
1: Továbbá kétfajta tanártípusról is szó esett. Ezt a történetet megtennék, kérem, hogy elmondja a hallgatóknak.
0: A történet, ezt nagyon gyakran mesélem, természetesen majd most név nélkül a rádióhallgatóknak. Magyarországon egyszer feleltem, és nem tudtam a választ egy kérdésre, pedig mindig kitűnő tanuló voltam. És az akkori földrajz tanárom úgy ítélte meg, hogy a megszégyenítés lesz a megfelelő pedagógiai eszköz, és egy olyan mondatot mondott el nekem lebecsmérlően, megalázóan az egész osztály előtt, hogy bár 52 éves leszek, ma is érzem azt, amit akkor 10 éves koromban éreztem, azt a szégyent, és hogy arra vágytam, hogy csak nyílna meg a föld alattam, hogy az osztálytársaim előtt ne kelljen ennyire kellemetlenül érezni magamat. Majd Kanadában is járhattam középiskolába, és ott az osztályfőnököm egy hasonló helyzetben átölelt, megkérte az osztályt, hogy tapsoljanak engem meg, pedig nem volt jó a válaszom, és azt mondta, hogy mindenki képzelje el, hogy nem az anyanyelvén kell majd válaszolnia egyszer is, hogy ez milyen bátorság kell, hogy én ezt egyáltalán megpróbáltam, és hogy ez milyen fantasztikus teljesítmény, majd átölelt, mélyen a szememben nézett, és azt mondta, hogy én tudom, hogy te tudod a választ, holnap nekifutunk együtt újra, jó. És ez a fajta hit és bizalom, amit én ettől a tanártól, ettől az utóbbi történetben szereplő tanártól kaptam, egyébként azóta is kísér az utamon, mert én ezt szeretnék lenni mások életében. Hiszen én ennek a tanárnőnek a csillagokat is lehoztam volna az égről, a magyar pedagógusnak, aki megalázott, nem igazán.
1: Milyen benyomása volt az előadás közben, illetve az előadás után? Mi az ön személyes benyomása a jelenlévő hallgatókról, akik az előadást meghallgatták?
0: Egy nagyon inspiráló közösségbe érkeztem. Az ember nézi a szemeket, nézi a reakciókat előadás közben, hiszen szeretne megfelelni, szeretne hasznos lenni. És én csillogó szemű, tenni akaró hölgyeket láttam magammal szemben, akikkel kapcsolódtunk, hiszen egy-egy történetem kapcsán láttam a bólogatást, láttam egy-egy mosolyt, még egy-egy könycseppet is láttam bizonyos helyzetekben, és ezek a kapcsolódások nagyon sok erőt és energiát adnak az előadónak is a színpadon. És aztán ami az előadás után következett, hogy a közös fotókészítés közben mindenki elmondta nagyon gyorsan, hogy ő ki mivel foglalkozik, és miért volt ma itt, és mit kapott tőlem, azt hiszem, hogy most ez engem is feltöltött hosszú napokra energiával és lendülettel.
1: Mit szimbolizált az, hogy az előadás végén fel kellett állnia a hallgató közönségnek?
0: Ezt Pickó Katalin, dr. Pickó Katalin pszichiátertől tanultam egyszer, hogy a közösségnek az erejét így lehet leginkább megmutatni, hogy fél lábra állunk, ki hamarabb, ki később, de elkezdünk inogni. Ez jelenti a hétköznapokat. Vannak problémáink, nincsenek, kinek több, kinek kevesebb, ki jobban bírja, ki kevésbé, de ha kirakjuk egymás vállára a két karunkat, és megtámaszkodunk a közösségben, akkor a problémáink ugyanúgy ott maradnak, de sokkal könnyebb velük elbánni, sokkal stabilabban nézzünk szembe a kihívásokkal.
1: Hálásan köszönöm, nekem ezek lettek volna a kérdéseim, és a további munkájához pedig jó egészséget és sok sikert kívánok.
0: Hasonló jókat kívánok magam is, köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
3: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Vendégeink voltak Szádecki Kornélia, az Eger térsége turisztikai desztináció menedzsment egyesület elnöke, Kendehofer Krisztina, kommunikációs és személyes márkaépítési szakértő. Köszönöm, hogy velünk tartottak. További tartalmas időtöltést és kellemes rádiózást kívánok mindnyájuknak. Drimba Mirandát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat megismételjük vasárnap 17 óra 15 perckor.
2: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
4: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják. Adásunk tartalmából újraindult a vonatforgalom a Miskolc hidas németi vonalon. Különleges, látványos zöld fallal gazdagodott a Miskolci Fényi iskola. Idén is számos interaktív programmal várták a gyerekeket a Biztonság heten nyíregyházi rendezvényén. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Ma újraindult a menetrend szerinti vonatforgalom a Miskolc hidas németi vonalon, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebook oldalán azt írta, az elmúlt két hét munkája nem csak arról szólt, hogy rendbe tegyék a pályát, hanem arról is, hogy gyorsabbá és kiszámíthatóbbá váljon rajta a közlekedés. A tervezett 28 kilométeren felül további 8 kilométeren végeztek nagy gépes vágányszabályozást, emellett síneket is cseréltek. Jelezte egyúttal, hogy a következő napokban a korábbi 60 és 80 kilométeres sebességkorlátozásokat is megszüntethetik, így a tervek szerint hamarosan a teljes vonalon óránkénti 100 kilométeres sebességgel haladhatnak a vonatok. Különleges és látványos zöld fallal gazdagodott a Miskolci Fényi Gyula Jezsuita gimnázium, elismerve a diákok példaértékű környezetvédelmi elkötelezettségét. A 20 négyzetméteres installáció a Kassán megrendezett, határon átnyúló Eco Challenge fenntarthatósági verseny főnyereménye volt. A nemzetközi projekt keretében összesen 6 ilyen környezetbarát felületet építettek ki szlovákiai és magyarországi iskolákban. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a jezsuita mellett a Herman Otto és a Fráter György gimnáziumok tanulói is büszkélkedhetnek saját zöld fallal. Az átadó ünnepségen Holzinger Ferenc jezsuita atya, a Fényi Gyula jezsuita gimnázium igazgatója köszöntette az egybegyűlteket.
2: Kedves kollégák és mindenek előtt, kedves diákok! Nagy örömmel és hálával teli szívvel köszöntök mindenkit a mai ünnepélyes alkalmon, amikor egy rendkívül közös munka végére teszünk pontot, vagy pontosabban egy élő, lélegző kezdetet nyitunk meg iskolánk falai között. Amikor diákjaink tavasszal útra keltek Kassára, a Via Carpatia által szervezett határokon átívelő Mount Greenfra Eco Challenge ökológiai versenyre, tudtuk, hogy tehetséges és elkötelezett fiatalok képviselik a jezsút. Azonban az eredmény, amellyel hazatértek, minden várakozásunkat felülmúlta. Nem csak a díjként elnyert 35 ezer euró értékű modern zöldfal megvalósítására lehetünk büszkék, hanem arra a példamutató szellemiségre is, amelyel ez az érték. Ahogyan a csapat mottójában is megfogalmazódott, a valódi környezeti változáshoz igazi csapatmunka kell. Ez a most felavatott zöldfal nem pusztán esztétikus dísze az iskolánknak, és nem csupán a belső klímánkat teszi egészségesebbé. Élő tanúság tétele annak, hogy a jezsuita iskolaként vallunk. A teremtett világunk óvása, a környezetünk iránti felelősség nem elvont tananyag, hanem mindennapi cselekvés és közös küldetés. Egy ilyen volumenű projekt sikeres zárásakor a legfontosabb szó a köszönet. Elsőként szívből gratulálok és köszönöm a munkát a Chlorofilling csapat diákjainak, a döntőben remeklő versenyzőknek, Orosz Borostyánnak, Dojcsák Ferdinándnak, Halász Ádámnak és Visnyonszki Balázsnak, akik a kvízeken, a bolygómentő szabadulószobában és több mint 200 fős közösség előtt prezentációban is érettségről, felkészültségről tettek bizonyságot. Valamint a delegáció workshopon és szakmai előadásokon helytálló tagjainak, Béres Rékának, Cserpák Fuzsinának és Szarka Zillének. Büszkék vagyunk rátok, és köszönjük, hogy tudásotokkal gazdagítottátok egész közösségünket. Kiemelt hála és elismerés illeti felkészítő tanárainkat, Koszternikné Balázs Hajnalka tanárnőt, aki fáradhatatlan energiával fogta össze, készítette fel és kísérte el a csapatot kassára, megteremtve bennük azt a összhangot és hitet, ami a dobogóra vezette őket. Valamint Cagán Iván Noémi munkaközösség vezetőt, aki a kezdetektől fogva felkarolta a versenyzőket a versenyt intézményes szinten is. Külön tisztelettel és köszönettel fordulok partnereink és támogatóink felé. Kifejezzük őszinte köszönetünket Báné dr. Gál Boglárka elnökasszonynak, vármegyénk vezetőjének a térségi és határon átnyúló partnerséget, valamint a fiatalok környezeti nevelésének elkötelezett támogatásáért. A Via Carpatiának, a Mount Greenfra projekt szakembereinek, a tervezőinek és kivitelezőinek, akik szakértelmükkel formába öntötték és életre hívták ezt a lenyűgöző zöld falat. Köszönet a Jezsuita Nevelését Alapítványnak, amely lehetővé tette diákjaink kassai részvételét. És iskolánk minden munkatársának köszönet, akik a háttérben segítették a tervezést és a technikai megvalósulást. Kedves diákok, amikor a mindennapokban elmentek a zöldelő növényfal mellett, jusson eszetekbe, ez a fal ti vagytok. A ti kíváncsiságotok, a ti szorgalmatok és az egymásra figyelésnek az eredménye. Kívánom, hogy ez a hely mindnyájunk számára a megállás, a felfrissülés és a teremtés védelemről szóló párbeszédek inspiráló forrása legyen. Vigyázzunk rá együtt szeretettel!
1: Idén is számos interaktív programmal várták a gyerekeket a Biztonság Hete nyíregyházi rendezvényén. A programsorozat jubileumi 10. alkalommal érkezett a városba. A szervezők szerint a legfontosabb cél, hogy a fiatalok már egészen korán megtanulják, hogyan előzhetik meg a bajt, és mit kell tenniük, ha mégis megtörténik az. Leskovics Zoltánt, a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság tűzoltósági főfelügyelőjét hallják.
3: Mi már 10. alkalommal érkezünk ide a Nagy Imre térre. Úgy, mint katasztrófa védelem, de úgy is, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tűzmegőrzési bizottság. És itt a fő célunk nyilván az, hogy a kiérkező iskolásoknak, vagy még fiatalabbaknak a tűzvédelmi ismereteit bővítsük. Tehát, hogy tudják azt, hogy hogyan kell a keletkező tűzeket megelőzni, milyen magatartást kell adott esetben, hogyha tűz keletkezik, nyújtani, kockázatokat hogyan tudják minimalizálni. Tulajdonképpen a tűzvédelmi tudatosságot próbáljuk erősíteni és formálni velük.
1: A szervezők szerint a biztonságra nevelést érdemes már gyermekkorban elkezdeni. A tapasztalatok pedig azt mutatják, ha mindezt játékosan és közvetlen élményeken keresztül teszik, a fiatalok érdeklődve fogadják az üzeneteket, mondta Szűcs István Tibor, a Szabolcs-Szakmár-Beregvár megyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztályának megbízott vezetője.
4: Azt tudni kell, hogy ennek a biztonságete programsorozatnak a megye több területén van kitelepülése. Itt nem elsősorban csak a rendőrség, hanem a rendőrség társszervei, illetve a fő stratégiai partnerünk, a polgárőrség is jelen van, és együttesen igyekszünk megszólítani fiatalokat, időseket azzal kapcsolatosan, hogy miért is fontos a biztonság. A rendőrség tekintetében bűnmegelőzési tanácsokkal szolgál a bűnmegelőzési osztály, balesetmegelőzési tanácsokkal a közlekedésrendészet, illetve a tobozó alosztály is képviselteti magát, azzal kapcsolatosan, hogyha esetleg valaki kedvet kapott csatlakozzon hozzánk, akkor ők is a biztonság oldalára állhatnak.
1: Ebben az évben ünnepli fennállásának 50. évfordulóját a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház gasztroenterológiai szakrendelése. Dr. Győri Imre főorvos a kezdetektől itt dolgozik, és mindmáig a betegek gyógyításának szolgálatában áll. Az életútjáról Dr. Győri Imre főorvost hallják.
5: Kezdő orvosként belekalkulálva a lakás gondokat is, mint ifjú házas, olyan helyre akartam menni, ahol van lakás lehetőség, Parádfürdőn volt. És akkor ott megismerkedtem a későbbi tanítómesteremmel, a Bereti István főorvos úrral, aki a pályáját Budapesten egyrészt a János kórházban, másrészt a Vas utcai kórházban kezdte be egy gyógyászaton, akkor tüdőgyógyászatból is szakvizsgázott, és akkor megismerkedett az akkori főnökével, a Wittmann doktorral, aki meg gasztroenterológiai érdeklődésé volt, és aztán így összebarátkoztak, és akkor az volt a vicces mondás, hogy ugye Pista, mind a ketten Pisták voltak, ugye Pista, a rekeszizom nem választ el minket egymástól, ugye a rekeszizom fölött van a tüdő alatt a has, ugye, és hát aztán átment a tüdővonalról a gasztrovonalra, és aztán egy kiváló gasztroenterológus lett belőle. Engem megismert, és akkor teljesen baráti indítatárból kifolyólag elkezdett tanítani. Én meghagytam magam. Pláne, ha olyan, aki nem féltékeny, hanem igyekszik a saját tudását minél jobban átadni a másiknak. Hát tulajdonképpen lényegében a mesternek ez egy dicsőség is, hogyha valakit tud képezni, és látja, hogy annak van eredménye, ugye? Hát tulajdonképpen ez így jött ide, hogy akkor, mikor én átkerültem Gyöngyösre, akkor utána jött, beszélgettünk, akkor megismerkedett a későbbi főnökömmel, a Gedeon doktorral, ők is szimpatizáltak egymással, és aztán azt mondja egy alkalommal, hogy Heimre, mit szólná, hogyha minden héten átjönnénk ide műszerestől, és elvégeznénk a vizsgálatokat? Hát természetesen mindenki örült, mert a betegeket nem kell szállítani mentővel, de hát azért jár benne is közel 40 kilométer, oda-vissza 80, mentő óra munkadíj, ugye, szóval többi. Folytatott különböző továbbképzésekkel, szóval szinte a fél országot bejártam annak idején, a debreceni, szegedi klinikákat, aztán időnként főként a budapesti, egyes és kettes belgyógyászati klinikát, azokért a nagy kórházak közé a fővárosi Szent János kórház, akkor a Miskolcon a Borsod megyei kórház, ott a Prónai tanár úr volt, akkor Jászberényben a Figus Simon duó, ugye, európai hírű szakemberek voltak, úgyhogy, és ezeket a helyeket bejártuk, és aztán ennek az eredménye az lett, hogy a gyakorlati képzése összekötve, előbb-utóbb ott találtam magam a gasztroenterológiai szakvizsga kapujába, aminek persze előfeltétele volt, hogy előtte meg kellett lenni a belgyógyászati szakvizsgának. Az meg volt 1976-ban, ugye én 71-ben végeztem, most idén 55 éve, és akkor a 76-ban volt a belgyógyászati szakvizsga, és rá 5 évre, 81-ben volt a gasztroenterológia.
1: Végül az időjárásról. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan előfordulhat majd eső, zápor, bár nem ez lesz a jellemző. A szél többfelé megélénkül, helyenként fel is erősödik. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 4-6, napközben aztán 18-20 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 23-án, szerdán.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Klész Beáta. A főbb híreink egy-egy mondatban. A Kamil János rend Nyíregyházán végzett tevékenységéről és a hajdúdorogi székeskártalan utóéletéről hallhattak előadást azok, akik ellátogattak a Kállai gyűjteménybe. Testvérvárosi találkozón vett részt a közelmúltban Sárospatak küldöttsége Csehországban. Megjelent Ciki Károly legújabb kötete a Magyarok a vadnyugaton címmel. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. A Kamil János rend Nyíregyházán végzett tevékenységéről és a hajdúdorogi székeskáptalan utóéletéről hallhattak előadást azok, akik ellátogattak a Kállai gyűjteménybe. A mozaikok Szabolcs-Szatmár Bereg megye és Nyíregyháza legújabbkori múltjából című helytörténeti előadás sorozat idei zárórendezvényén dr. Szilasi Géza és Komisszár Dénes osztotta meg gondolatait az érdeklődőkkel. Komisszár Dénes történész előadásában a hajdúdorogi székeskáptalanról beszélt, amelynek Nyíregyházához is jelentős kötődése van.
2: A kanonokok az összes fontos testületnek tagjai voltak az egyházmegye vezetését illetően, és ez a testület 1988-ra megszűnt. Az előadásunknak az a legfontosabb mozzanata és mondandója, hogy hogyan él tovább a székeskáptalannak az emlékezete, milyen munkát fejtette ki azok a kanonokok, akik a valamikori testületnek a részesei voltak, és ami a legfontosabb ebben az időszakból volt, az 1991-es pápalátogatás, amikor II. János Pál pápa Mária Pócson és Nyíregyházán is járt. Mivel a püspökség központja az Nyíregyháza volt, és a püspöki palota is Nyíregyházán van, hiába hajdúdorogi az egyházmegye elnevezése, a püspöki székhely, mivel Nyíregyházán volt, gyakorlatilag Nyíregyházáról irányították ezt a nagyon fontos testületet.
1: A szervező Periférián Kulturális és Művelődési Alapítvány elnöke dr. Szilasi Géza a Kamil János rend nyíregyházi szerepvállalásáról tartott előadást. A rend 1995-ben alapított kolostort Nyíregyházán, és jelenleg 3 tagjuk lát el kórházi lelkészi szolgálatot.
3: A Kamil Jánosok betegápoló rend. Tehát a Szent Kamil a kórházak, a betegápolóknak a védőszentje, és maga a Kamil János is rend a fogadalmukban benne van, hogy teljes odaadással, teljes szeretettel a betegek szemében Krisztust tekintve és nézve ápolják a betegeket. Betegpasztorációval foglalkoznak, ez elsősorban az ő karizmájuk, de sok minden más karitatív tevékenységet is végeznek.
1: Testvérvárosi találkozón vett részt a közelmúltban Sárospatak küldöttsége Csehországban, ahol a partner települések bemutatták értékeiket és lehetőség nyílt a kapcsolatok további erősítésére is. Az együttműködés egy diákcsere programmal folytatódik, amelynek keretében sárospataki fiatalok látogatnak el a testvérváros egyik oktatási intézményébe. Mózes Árpádot, Sárospatak alpolgármesterét hallják.
4: Megpróbálom a nevét jól kiejteni, Jindrihu Radec. Ez egy jubileumi találkozó volt, ugyanis milyen érdekes, nekik is 4 testvérvárosuk van. Van egy osztrák testvérvárosuk, van egy német testvérvárosuk, és egy szlovák, és Sárospatak a negyedik. Na most a németekkel 30 éve kötötték a testvérvárosi szerződést, az osztrákokkal 20 éve, a szlovák és a magyar településsel, tehát Sárospatakkal pedig 10 éve. És ezeket a kerek évfordulókat ünnepelték meg most egy ünnepség keretében. Hát ez nem egy hagyományos testvérvárosi találkozó volt, hanem ezeknek a évfordulója egy ilyen jubileumi megemlékezés volt, ahol egy kiállítás is megnyílt. Itt a testvértelepülések fotókkal illusztrált táblákon mutathatták meg településeiket. Tehát azt tudni kell, hogy II. Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelem tanult ott a jezsuitákkal, 2 évet töltött Radecsben, és ugye ennek most a 350. forduló alkalmából még nagyobb jelentősége van, és hogy ezt nagyon tiszteletben is tartják. Tehát nem csak egy emléktábla van, hanem a múzeumban egy külön terem van, ahol lásd csodát, sajnos manapság, főleg a volt Csehszlovákia területén, ez elég ritka, hogy magyar nyelven is voltak tájékoztatók, adatok, és nagyon tiszteletben tartják a múltat, a kapcsolatunkat. A személyes találkozásnak és beszélgetéseknek van egy olyan vetülete is, ahol szakmai dolgokról tudunk beszélgetni, hogy mit, hogyan csinálnak a testvér településeken. És itt az a jó, hogy nem csak az adott város, tehát a Csehország, hanem a többi testvérvárossal is tudunk. Tehát itt egy sokkal szélesebb körű kitekintésre van lehetőségünk. Most például nagyon jó volt, hogy Dunaszerdahelynek ott volt a városvezetése, mert ott többségében magyar ajkúak laknak, és nagyon sok hasonlóság van a két város között, például ők is rendelkeznek egy nagyon jó fürdővel, és ezeknek a tapasztalatait tudjuk megosztani egymással, hogy milyen fejlesztéseket hajtottak végre, azoknak milyen hozadéka volt. De visszatérve a cseh testvérvárosra, ők viszont megmutatták, mert már tavaly is volt kint polgármester úr egy csapattal, hogy egy év alatt milyen beruházások zajlottak le a településen, uniós forrásból, tehát igen, nagyon sok tapasztalatot tudunk gyűjteni. Mi ugyan tegnap hazajöttünk, de ma egy iskolai delegáció ment, mert a protokollár és kapcsolattartáson kívül az egyik legfontosabb bástyája ezeknek a kapcsolatoknak az iskolák, és itt a cserediák programok, úgyhogy Sárospatakról, a református kollégium és gimnázium iskolából ment egy csapat ki, egy hetet fognak tölteni Csehországba.
1: A Magyar Dráma napját követően mutatták be Sziki Károly színművész legújabb könyvét a Bródy Sándor könyvtárban Egerben. A Magyarok a vadnyugaton című könyv az Amerikai Egyesült Államokba emigrált magyar honfitársaink életútját szemlélteti személyes interjúk formájában, illetve az 56-os forradalom következtében kialakult társadalmi helyzetről is említést tett a szerző. A további percekben a könyvírója méltatja a magyarok példaértékű hazaszeretetét.
5: Mondhatom azt, hogy inkább történelmi és interjú kötet. A történelmi azért, hogy a magyarság történetét, mint az elején hangsúlyoztam, kivándorlását dokumentáljam. A magyarok ott létét történelmi hitelességgel írjam meg, és személyes találkozások hozták életre az interjúkat, de vannak benne olyan részek, amelyek a színházi életemhez kötődően, illetve különleges kapcsolatok vannak, például Salinas és Eger vagy Debrecen között, amelyet John Steinbeck személye köt össze, vagy James Dean, akiknek életét én magam feldolgoztam, és akiknek művét játszottam, vagy nagyképűen hangzik talán nagyképűnek, hogy James Dean, mint kolléga példaképem, sokszor tűnt föl így a színház életben, sokszor kaptam igazgatomtól megrovást, szóbeli megrovást, hogy te mindig James Dean akarsz játszani, még akkor is, mikor nem tudtam, hogy ki az a James Dean. Tehát ilyen értelemben az amerikai történelemnek, történelembe való ágyazásnak a részleteit próbáltam kibontani, feldolgozni, és interjúk, mondom, még novellák formájában is feldolgozni. Mivel Egerben vagyunk, ezért a legfontosabb az egriekre való koncentrálásom most ebben az interjúban. Ha most az 56-os keretet nézem, akkor 35-56-ossal készítettem interjút, beszélgetést, és az egriek közül nagyon sokan megjelennek, akik a Dobóban voltak, gimnazisták, például a Korontájt és aztán a Recski Ércmezőt feltárta például Kisvarsányi Géza, de aki nagyon fontos számomra és az egriek számára talán az egyik legfontosabb, amit megírtam, az Alispán doktornak, Szabó Gyulának az életrajzát, életét dolgoztam itt föl. Dr. Szabó Gyula alispánként dolgozott, 1944-ben menekült el az oroszok elől Magyarországról, Tündér utca 1-ben lakott, és egy páratlan tragédia tulajdonképpen az ő élete, hogy azt gondolták, hogy visszatérnek, majd is ott maradt a Tündér utca 1-es számú ház minden kárpótlás nélkül és megkövetés nélkül. Az utódok megvannak még, a lánya megvan, dr. Szabó Gyulának, aki miután 44-ben elment, Clevelandben telepedett le, és ott hozott létre olyan üzletet, amelyben a magyarok megjelenhettek, és őket segítette.
0: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Véget ért a Katolikus Karitász Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű országos kampánya. A szervezet a hónap közepéig várta a felajánlásokat. Az összefogás eredményeként több mint 2000 gyermek kapott iskolakezdési támogatást Magyarországon és a határon túli közösségekben. Több mint 200 diák számára a kezdeményezés nem ér véget ebben a hónapban, a lépcsőfok program keretében egész tanévben figyelemmel kísérik a fejlődésüket. A Katolikus Karitász több mint másfél évtizede indította el Legyen öröm az iskola kezdés segélyprogramját a nehéz helyzetű családok terheinek enyhítésére. Az idei akcióban a tanszerek biztosítása mellett hangsúlyt kapott a hosszabb távú személyes tanulás támogatás. A helyi karitász csoportok a családok körülményeit felmérve egyéni szükségletek alapján állítottak össze az iskola kezdéshez szükséges felszereléseket. Kiemelt figyelmet kaptak azok a gyerekek is, akik más támogatási formákból kimaradnak. Az országos összefogás a határon túli magyar közösségeket is elérte. A lépcsőfok programban a 2026-27-es tanévben legalább 200 gyermek fejlődését követik végig a Karitász munkatársai és önkéntesei. A családokkal közösen meghatározott célokhoz igazodva mentorálással, korepetálással, fejlesztéssel és személyes jelenléttel segítik őket abban, hogy ne maradjanak le és előrébb tudjanak lépni a tanulásban. Az idei tanévre a résztvevők köre már kialakult, a programba olyan gyerekeket vonnak be, akikkel a Karitász korábban is kapcsolatban állt. A kezdeményezést a tervek szerint a következő években is folytatják. A kampány zárásakor Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója hangsúlyozta, az adományokból idén az iskolatáska és tanszertámogatás mellett minden a lépcsőfok programba bevont gyermek személyre szabott segítséget kap. Van, akinek nyelvtanulási lehetőséget, vagy matematika korrepetálást biztosítunk, másnak gyógypedagógiai fejlesztést, zenei vagy sportfoglalkozást. Olyan fiatal is van, akinek a kollégiumi élethez szükséges alapvető tisztálkodási szerek jelentik azt a segítséget, amely nélkül nehezebb lenne nyugodt szívvel beülnie a padba. A célunk, hogy felismerjük, kinek mire van szüksége ahhoz, hogy tovább tudjon lépni, fogalmazott az országos igazgató. A Karitász köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik felajánlásaikkal hozzájárultak az idei összefogáshoz, valamint a helyi közösségek munkatársainak és önkénteseinek, akik személyesen juttatták el az adományokat a családokhoz, és a tanév során is velük maradnak. Szombaton tartják a főegyházmegyei minisztráns találkozót, amelynek mottója áldott légy uram. A találkozó meghívott vendége Kakukk Ferenc érseki irodaigazgató plébános. Az ünnepi szentmise az Egri Bazilikában 10 órakor kezdődik, azt a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőben közvetíti majd. Az Egri Bazilikában szeptember 27-én, most vasárnap tartják a Szent Mihály búcsút, amely este 6 órakor ünnepi vesperással kezdődik, majd 17-kor a búcsúi szentmisét Kovács Gergely Gyula fehérvári érsek mutatja be, amely gyertyás körmenettel ér véget. Jelen lét, jelen vagy címmel rendezik meg október 3-án a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót. A Dunaparti városba ezúttal is a fiatalokat, családokat, közösségeket és minden régebb óta fiatalt is várnak, közös imára, elmélyülésre és találkozásra. Rohannak a hétköznapok, pörögnek a feladatok, tervezzük a jövőt, vagy éppen a múlt eseményeit idézzük fel, közben pedig könnyen elillan a legértékesebb pillanat, a most. Az őszi találkozó arra a nagyon mai kérdésre irányítja a figyelmet, hogy képesek vagyunk-e igazán jelen lenni a saját életünkben, a kapcsolatainkban és Isten előtt. A nap mottója is erre hív, taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni. A szervezők szerint a fizikai jelenlét önmagában még nem feltétlenül jelent valódi kapcsolódást, lehetünk folyamatosan elérhetőek az online térben, miközben nem figyelünk arra, aki mellettünk van, Isten azonban a jelenben akar találkozni velünk, a csendben, a munkában, a szolgálatban, a teremtett világ szépségében és a másik ember tekintetében. Nagymaros egy napra teret ad ahhoz, hogy a résztvevők kilépjenek a mindennapok zajából, és figyelemmel forduljanak önmaguk, egymás és Isten felé. A program október 3-án 9 órakor kezdődik majd a Nagymarosi Plébánia udvarán. A 10 órakor kezdődő fő előadást Ferenc István és a Korát Lumen Christi közösség tartja. A nap során szentségivárás, gyónási és lelki beszélgetési lehetőség, valamint különféle fakultációk és műhelyek segítik az elmélyülést és a személyes találkozásokat. A 16 órakor kezdődő ünnepi szentmise főcelebránsa Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti esek lesz. A találkozó zenei szolgálatát Martin Dorka és csapata végzi. A szentmise után közös éneklés, tánc és kötetlen együttlét zárja napot. Tehát 9 órakor napkezdés a Pléberni udvarán, 10 órától a főelőadás, 11 órától szentségimádás, közbenjáróima és gyóntatás, délután 00:30 ebédszünet, idő a személyes találkozásokra, délután 2 órától fakultációk, műhelyek, 15 óra 15 perctől tanúságtétel és zenés felkészülés a szentmisére, 16 órakor kezdődik a szentmise, amely után tehát jöhet a közös éneklés. A találkozóval párhuzamosan a Gyerek Maros 3-tól 16 éveseknek kínál életkorhoz igazított kiscsoportos programot. A gyerekeket már 8:30-tól fogadják az altáborok gyülekezési helyszínein, ezt követően játék, szentségimádás és lelki programok várják őket a nagymarosi réten. A szentmisén részt nem vevő gyerekeket délután 3:30-tól, a szentmisén részvevőket pedig 17 óra 45 perctől adják át a kísérőknek, a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A Gyerekmaros önkéntes csoportvezetőket is vár. A felkészített vezetők korosztályos 20-25 fős csoportokban kísérik a gyerekeket. Jelentkezni a Gyerekmaros honlapján lehet. A Jászberényi Barátok templomának búcsúja október 4-én vasárnap lesz. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, melyet Medvegy János címzetes apát, Horthy plébános mutat be. Mindenkit szeretettel várnak. Idén 13. alkalommal rendezik meg a Mi Atyánk Fesztivál őszi programjait Budapesten a Bakácstéri templomban. Az Assisi Szent Ferenc plébánia templomról van szó. A programsorozatban zenei kincsek a 18. századból, Johannes Kudlik orgona koncertje október 3-án szombaton 19 órától. Ő karmester, zongoraművész, a Bajor Filharmónia orgonaművész szólistája, aki egy régi zenei összeállítással készül a budapesti koncertjére. Aztán Szent Ferenc 800 búcsú szentmise október 4-én vasárnap 10 órától. A templom védőszentje, Assisi Szent Ferenc ünnepe idén éppen vasárnapra esik, ráadásul most van halálának, tranzitusának 800. évfordulója. Ezen a jeles eseményen szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Korábban ő esztergom budapesti segédpüspökként is szívesen látott vendég volt a templomban és a plébánián. A szentmisét a templom előtti téren tartott nagy agapé követi, várják a mostani és egykori ferencvárosi híveket, a zarándokokat és minden jó szándékú embert. Aztán Mennyei Szép Rózsa, Mária Misztérium játék október 8-án csütörtökön 19 órától. Fabók Mancsi Bábszínház egy különleges előadást készül bemutatni a Bakácstéri Assisi Szent Ferenc plébánia templomban. A misztérium játékban archaikus népi imádságaink, szent énekeink és legendáink idézik meg az istenszülő szűzany alakját. Az előadásban a népi éneklés, mesemondás, az embernagyságú fabábok mozgatása és élő hangszeres zenélés együttes jelenlét alakítja az eseményeket, úgyhogy a szentséges történetben a humor is felfelfénylik, hiszen a néplélekben a kettő elválaszthatatlan egymástól. És aztán német, olasz és francia orgonazene Ennio Cominetti koncertje október 17-én szombaton este 7 órától a Bakácstéri templomban. A komói tópartján fekvő Varenna székesegyházának orgonaművésze, karmester, zeneszerző és az olasz földön népszerűsítő írásairól is ismert Ennio Cominetti több mint 2000 több kontinensen tartott koncert után érkezik a magyar fővárosba. A programok ingyenesek, regisztráció sem szükséges. Sok szeretettel hívnak mindenkit október 10-én Gyöngyösre a tűz találkozóra. 15 és 19 órakor lesz ez majd a Szent Bertalan templomban a főtéren. Az esemény mottója Lukács evangéliumából: azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. Mi ez a tűz? Isten szeretete, amelyre egész életünkben vágyakozunk, az a szeretet, amely átformál, betölt és új életre kelt. Ezen a délutánon együtt szeretnénk keresni és megtapasztalni ezt a tüzet, Isten jelenlétét és szeretetét, amely újra lángra tudja lobbantani a szívünket. A délután programja: evangélium hirdetés Kunszabó Zoltán diakónustól, dicsőítés, tanúságtételek, közbenjárás, majd este 6 órától szentmise. A tűz találkozóra belépés ingyenes, regisztráció nem szükséges, és sok szeretettel várnak mindenkit. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban, határon innen és túl.

0: Rádió Facebook vagy Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Drimba Miranda, Kriston Tamás és Kolesszár Krisztián. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket, ugyanebben az időpontban, viszont hallásra.
2: Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Október 17-én szombaton immár 15. alkalommal rendezi meg a Fuss, Kocog, Sétálj a Nagyerdő Madaraiért című jótékonysági sportnapját a Debreceni Nagyerdőért Egyesület. A napokban tartották az Európai Mobilitás Hetet, amelyhez Sárospatak is csatlakozott. Fantasztikus eredményt ért el a tallinni U18-as sportlövő Európa bajnokságon a Vamav lövészklub versenyzője Hajdú Csongor. 40 éve nem volt arra példa, hogy a legjobb 8 között végezzen a női kosárlabda válogatott a világbajnokságon. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Október 17-én szombaton immár 15. alkalommal rendezi meg a Fuss, Kocog, Sétálj a Nagyerdő Madaraiért című jótékonysági sportnapját a Nagyerdőben a Debreceni Nagyerdőért Egyesület. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, aminek már megnyílt a lehetősége. A határidő október 14-e éjfél. A résztvevők 4 kategóriában nevezhetnek, s akár a kutyájukat is magukkal vihetik. Helyszíni regisztrációra is lesz lehetőségük azoknak, akik esetleg kicsúsznak az online regisztráció határidejéből. A napokban tartották az Európai Mobilitás Hetet, amelyhez Sárospatak is csatlakozott, elsősorban a kerékpáros közlekedés népszerűsítésére helyezve a hangsúlyt. Emellett ősztől egy egyesület közreműködésével kresszoktatást is szerveznek a gyerekeknek, amelyhez kerékpáros verseny kapcsolódik, hogy a fiatalok minél korábban megismerjék a biztonságos közlekedés szabályait. Palotinusz Attila a rendőrzászlóst, a Sárospataki rendőrkapitányság munkatársát hallják.
2: Nálunk minden évben megrendezésre kerül egy körverseny, ami az iskolák között zajlik. Ez azt jelenti, hogy a 3 középiskola és a 3 általános iskola versengenek egymással. És egy nagyon, nagyon jó csapatverseny, hiszen 6 fős csapatok és 6 helyszín van. Tehát minden helyszínen különböző diáknak kell teljesíteni ezt a feladatot, minden iskolában van egy helyszín. A gyerekek mennek a pedagógusok körbe, és a végén pedig ugye összesítjük az eredményeket is, és kérdetjük a győzteseket, külön díjazzuk az általános és külön középiskolát, és most már az éven, hál' Istennek, van egy vándorserlegünk is, amelyet az iskolák megkapnak, és ugye minden éven ki lesz osztva, illetve aznap lesz Sárospatakon az autómentes nap, ahol az iskolák szintén versenyeznek egymással, hiszen meg lesz hirdetve egy olyan verseny, hogy melyik iskolában mennek a legtöbben kerékpárral. De ez egy nagyon fontos kezdeményezés szerintem, ugyanis környezetvédelmi szempontból, testmozgás szempontjából, illetve hát valljuk be, azért régen ennyi autó nem volt az utakon. Indul nálunk az egyesületünkbe a kresszoktatás, ez ugyanúgy ott lesz, ahol eddig is, a Sárospatak Kossuth utca 50 szám alatt, ahova a harmadik osztályos tanulóktól idősebbeket várunk. Folyamatosan ugye tavaszig tart az oktatás, és ugye utána pedig kezdődnek a versenyek, ahol megméretetésre kerülnek a gyerekek. Én úgy gondolom, hogy egy gyalog átkelő helyet fokozott óvatossággal kell megközelíteni, de van, aki nem így gondolja, és ugyanúgy átmegy 40-45 km/h sebességgel egy gyalog átkelő helyen, vagy tényleg ez a kerékpáros kressz. Tehát ugye azt nem tanulni, tehát arra nem kell vizsgázni sajnos, hiszen kerékpárral is lehet súlyos balesetet okozni, vagy részese lenne egy súlyos balesetnek, tehát attól, hogy az autós betartja a kreszt, de mondjuk egy kerékpáros nem tartja be a kreszt, okozhat balesetet bármelyik. És ami nagyon fontos még, hogy a gyalogosok is figyeljenek a járművekre. Tehát, hogy nem úgy kell, hogy a fejem lehajtva a telefont nézem, és bármikor lelépek az útra, mert nekem ott elsőbségem van. Nem, nincs a gyalogosnak sem a elsőbsége. Tehát annyi, hogy ezt mi a gyerekünk mind megtanítjuk. Mi ezeket szépen átvesszük, hiszen ez fontos.
1: Fantasztikus eredményt ért el a tallinni U18-as sportlövő Európa bajnokságon Hajdú Csongor. A Vamav lövészklub mindössze 16 éves tehetsége Német Anna Jankával az oldalán aranyérmet nyert a 25 méteres pisztoly vegyes páros versenyszámban. Most őt hallják.
3: Észországot megelőzően volt egy másfél hetes edzőtábor, amiben eléggé jól szerintem fel tudtunk készülni, mint én, mint a csapattársam, mint a csapat többi tagja is, és úgy mentem oda, hogy tudtam, mit tudok nyújtani, és reméltem, hogy azért ez egy dobogó lesz egyéniben is, ugye erről még, és még nem tudtam, hogy én fogok duettezni. Így csak a két versenyszámra számítottam, az egyénire meg a szólóra. Napi két edzés van, egész héten, valamikor adnak egy pihenőnapot, Most is volt egy pihenőnap, de folyamatosan lövünk. Minél többet, minél többet gyakorlunk. Igen, mert ilyenkor látom, hogy miket hibázok, érzem is, hogy hibázok, akkor azokat ki akarom javítani, és ezeket így folyamatosan egyre több lövésnél egyre jobban érzem majd, hogy igen, ez is hiba volt, ez már jó volt, akkor ugyanígy kéne csinálni, mint ami jó volt. Még az edzőtáborban mondták, hogy a két lány indul, meg három fiú. Ez a két páros. És eleinte azt mondták, hogy a másik társam fog lőni, és én csak ilyen tartalék leszek, úgymond, és ha én jobban lövök, mint ő, akkor helyet cserélünk. És ott Tallinnban, az alapversenyben én jobb helyet értem el, ötödik helyen értem el, két ponttal lemaradva a dobogóról, és így engem választottak, hogy én legyek. Ez szinte úgy volt, hogy volt az egyéni nap, aztán volt a szóló, és a szólón a csapattársam, aki eleinte lett volna a duett tagja, ő döntőbe jutott, én kiestem elég hamar, és ott szurkoltunk, és aztán odahívtak az edzők, és mondták, hogy én fogok lőni holnap. Nagyon örültem, és mindent bele akartam tenni, hogy ezt a szólót valahogy ki tudjam javítani, és mondták is az edzők, hogy azért is váltanak be, hogy legyen egy érmünk, és miután megtudtuk, hogy bejutottunk a aranymedál döntőbe, akkor már tudtuk, hogy van egy érmünk, de attól még jobban megnyomtuk, hogy azt a döntőt, hogy azért legyen már egy arany.
1: 40 éve nem ért el olyan sikert a magyar női kosárlabda válogatott, hogy a világbajnokságon a legjobb 8 között végezzen. A VB-t Dekli Réka, a válogatott játékosa értékeli.
0: Egy kemény mérkőzés volt, nagyon sajnálom, hogy így összecsináltuk magunkat az elején, mert szerintem nem adtak rá okot, nem csináltak semmi extrát, semmi speciálisat, amitől meg kellett volna ijednünk, viszont ez sajnos rányomta a bélyegét az egész mérkőzésre, úgyhogy nyilván ez egy nagy arányú vereség, tudjuk, hogy ez egy teljesen más szint, és mi is szeretnénk ide jutni egy nap, úgyhogy ki kell venni ebből is a pozitív dolgokat, és tudni, hogy van még hová fejlődni, viszont nincsen okunk búslakodni, hiszen így is egy szuper eredményt értünk el, és büszkének kell lenni magunkra. Emlékszem, amikor megtudtuk, hogy el kell mennünk Ruandába ezt az előselejtezőt játszani, és mindenki fogta a fejét, hogy minek kell nekünk oda elmenni, és igazából az volt az egyik legfontosabb pillére annak, hogy mi most itt lehetünk. Szerintem egy tök jó csoportba kerültünk, nyilván számít az is, hogy milyen sorrendbe kapja a csapat a mérkőzéseket, kik vannak keresztágon, kell bele egy kis szerencse is. Én azt gondolom, hogy teljesen jó csoportba voltunk, reális volt az, ahogyan mi tovább jutottunk, és amilyen pozícióból, illetve az is reális, hogy ekkora különbség a két csapat között, azért a pontokban ez nem nyilvánult meg. Szerintem ennél tudunk sokkal-sokkal jobban játszani, de tényleg nem szabad ennyire indisponáltan kezdeni egy mérkőzést, mert rányomja az egészre a bélyegét. Nagyon örülök, hogy fel tudtuk magunkat tenni a térképre, hiszen több helyről is hallom, hogy azért egy kellemetlen ellenfél voltunk, és nyilván az USA is úgy jött ki, de hogy azért volt bennünk egy kis félsz, és nem vették félváról az egész mérkőzést. Úgyhogy dolgozunk tovább, és nyilván a következő célra fókuszálunk, ami a EB-re való kijutás, hiszen azért azzal szerintem adósok vagyunk elég sok mindenkinek, viszont most már nem lehet kifogásunk semmire, hiszen a világ legjobbjai között tudtunk bizonyítani. Nyilván nincsen ott sem egyszerű csoportunk, de ez a következő célunk.
1: Végül Völgyi Péter szövetségi kapitány értékeli a világbajnokságot.
4: Igazából az egész torna egy óriási élmény volt nekünk. Rengeteget tanultunk belőle, tényleg tudatosult bennünk, hogy még sokkal több ilyen szintű mérkőzésre lenne szükség ahhoz, hogy közel tudjunk kerülni a világ közvetlen élvonalához. Mai mérkőzéssel egy hibátlan teljesítménnyel tudtunk volna 15-20 ponton tartani az amerikai válogatottat. Rengeteg üres dobást hibáztunk, nem tudtuk megakadályozni a gyors indításaikat, az ütközésekből rendre ők jöttek ki győztesen, és momentumaink voltak ugyan, de alapvetően nem sikerült megnehezíteni a dolgokat. Ezt egy kicsit sajnálom, de összességében meg nagyon büszke vagyok az elmúlt egy hetünkre, és nagyon remélem, hogy innen még tudunk még jobb csapattá válni. Hát erről szó szerintem az, hogy csapat tényleg csapattá válik. A játékosok nyilván közben fejlődnek, egyénileg képzik magukat, és mindenkinek a tudását a legjobbat kell berakni ahhoz, hogy a csapat még jobbá tudjon közösen válni. Én szerintem jó úton vagyunk, de még rengeteg tartalék van bennünk minden téren. Remélem, hogy dolgozunk ezért a jövőben is tovább.
1: Völgyi Péter beszélt a közelgő EB-i selejtezőkről is.
4: Igazából lassan kezd kialakulni az a helyzet, mint az utánpótlás világversenyeken, hogy az Európa-bajnokságon ott lenni a legjobb négybe, az szinte nagyobb feladat, mint egy világbajnokságon oda jutni a legjobb négybe, de a nyolc közé ezt mindenképpen mondhatom. Nagyon erősek az európai válogatottak, lassan fizikalitásba kezdik utolérni az amerikai, ázsiai csapatokat. Úgyhogy nagyon kemény erőpróba lesz nekünk a kijutás. A kijutás után nagyon remélem, hogy tudunk majd a döntőben is jól szerepelni, mert hogy az Európa-bajnokságon lehet kvalifikálni az olimpiai selejtezőbe, és ennek a csapatnak szóval legjobb korban lesznek addig a játékosok, és szeretnék a lehető legtöbbet kihozni majd a következő évünkből is. Ez a világversenynek is az volt a legfontosabb feladata, azon kívül nyilván megszerzik ezeket a győzelmeket, hogy minél több mérkőzést játszunk, minél több mérkőzésnek meg legyen a tapasztalata, és tisztában legyünk azzal, hogy hogyan lehet napról napra, egyik napról másikra változtatni különféle stílusú ellenfelek ellen. Ez ma nem sikerül, de alapvetően szerintem az összes többi alkalommal igen.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizennyolc óra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 18 órakor rózsafűzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma rádiónk és televíziónk, azaz a Szent István Rádió és Televízió Gyertyaszentelő Boldogasszony ima csoportjának tagjaival imádkozhatnak együtt. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek a Szentlélekben, hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat igazgassa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az első tizedben Leó pápa szeptemberi ima szándékára, a vizeinkre való gondos figyelemért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy vizeinkkel, amelyek létfontosságú erőforrásaink, igazságos és fenntartható módon gazdálkodjunk, és így mindenki egyenlően férhessen hozzá.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A harmadik tizedben kérjük a szűzanya oltalmát egy édesapa gyógyulásáért, illetve imádkozzunk egy hallgató látásának javulásáért. Ugyanebben a tizedben egy édesanya kéri a szűzanya közben járó segítségét lánya gyógyulásáért, testi-lelki egészségéért.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldtem.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldtem.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldtem.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldtem.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A negyedik tizedben egy súlyos beteg édesanya gyógyulásáért kérjük a szűzanya közben járó segítségét. Ugyanebben a tizedben egy miskolci hallgató kéri a szűzanya közbenjárását, ismerőse műtét utáni mielőbbi gyógyulásáért.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az ötödik tizedben egy nagymama kéri a szűzanya segítségét családja testi-lelki egészségéért, önmaga gyógyulásáért, valamint azért, hogy unokája visszatérjen az egészséges útra, továbbá 10 hónapos dédunokája egészséges fejlődéséért is imádkozzunk.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink! Rózsafűzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma rádiónk és televíziónk, azaz a Szent István Rádió és Televízió Gyertyaszentelő Boldogasszony imacsoportjának tagjaival imádkoztunk együtt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
1: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szombaton tartják a Főegyház megyei minisztráns találkozót, amelynek mottója áldott légy uram. A találkozó meghívott vendége Kakukk Ferenc érseki irodaigazgató plébános. Az ünnepi szentmise az Egri Bazilikában 10 órakor kezdődik, azt a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőben közvetíti majd. Az Egri Bazilikában vasárnap tartják a Szent Mihály búcsút, amely este 6 órakor ünnepi vesperással kezdődik, majd 4:45-kor a búcsúi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatja be. Ez gyertyás körmenettel ér véget. Rádiónk ezt a szentmisét is közvetíti majd. December 24-e munkaszüneti nappán nyilvánítását kezdeményezték tiszapárti képviselők az országgyűlésben. A jelenleg érvényben lévő kivételek ugyanakkor megmaradnának. A vendéglátóüzletek, a szálláshelyek, a virág, az édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren, benzinkutakon belül működő üzletek továbbra is nyitva tarthatnának. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebook oldalán arra kért az országgyűlést, haladéktalanul függessze fel az ő mentelmi jogát. Egyben kifogásolta, hogy a legfőbb ügyészség egyszerre kérte ki az övét, a Hankó Balázsét és a Sesták Miklósét. Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket, ezzel 4 milliárd 200 millió eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé. Helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése is az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, közölt a brüsszeli testület. Indul a Szent István vidékfejlesztési program első szakasza a fejlesztési testületek felállításával, amelyekben már lehet jelentkezni a 10 korábban kiválasztott mikrotérségben, közölt a miniszterelnökség. A testületek feladata lesz a térség fejlesztési stratégiájának kidolgozása, a javaslatok összegyűjtése és a lista kialakítása. Térségenként 10 tagot nyílt pályázaton választanak ki, az erre vonatkozó felhívást közzétette a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. A kormány mikrotérségenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet nyújt, így a kísérleti programnál 10 milliárd forint áll majd rendelkezésre. Tágabb régiónkból Gönc, Gyöngyös, Nyírbátor, Pásztor és Tiszaújváros is érintett. A gazdák nagy része veszteséggel zárja az évet, mondta az agrárgazdasági államtitkár a betakarítási koordinációs bizottság ülését követően. Molnár János kifejtette, a csapadék hiánya mezőgazdaságra nagyon kedvezőtlenül hatott, a kialakult helyzet

0: ja, alapját, közben aktívan építjük kapcsolatainkat a világ más régióival is. Egy Mi-8-as orosz katonai helikopter rövid időre belepült a lengyel légtérbe, emiatt felszálltak az ottani vadászrepülőgépek. A fegyveres erők műveleti parancsnoksága úgy véli, az incidenssel a lengyel légvédelmet tesztelték az oroszok. Végül az időjárásról, átmenetileg megnövekszik majd a felhőzet, elszórtan előfordulhat eső, zápor, a szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 4-6, napközben 18-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Szentek, szentéletű emberek.
2: Szent Pió kapucinus atya. Második János Pál pápa 1999. május 2-án boldoggá avatta, 2002. június 16-án pedig szenté avatta. Pió atya a dél-itáliai Pietralcina nevű falucskában látta meg a napvilágot 1887. május 25-én. A kerességben a Ferenc nevet kapta. Szülei szerény jövedelmű kisparasztok voltak, viszont gondoskodtak arról, hogy 4 gyermekük elsajátítsa az írást és olvasást. Nehéz körülmények között tanult, míg végül 1903-ban fölvették Assisi Szent Ferenc rendjének legszigorúbb ágába, a kapucinusokhoz. Következő év január 25-én öltöztették be, és ettől kezdve Pió testvér lett a szerzetesi neve. 1910. augusztus 10-én Beneventóban pappá szentelték. Első munkahelye San Giovanni Rotondo, a szerény és elhanyagolt búcsújárohely Foggia közelében. Gyenge egészsége miatt néhány évre haza kellett térnie a szülői házba, hogy megerősödjön. Ott a gazdasági udvarban szalmakunyhót épített magának, abban tanult és imádkozott teljes szerzetesi visszavonultságban. Ezekben az években kezdődtek el életében a csodálatos események, amelyek bejárták az egész világot. Ma már könyvtárnyi irodalma van. 1915. szeptemberében szülei szőlőjében megkapta Jézus Krisztus láthatatlan sebeit, 3 évvel később, 1918. szeptember 20-án a San Giovanni Rotondo kolostor imakórusában háladáskor a szentmise után elragadtatás közben hirtelen megjelentek kezén, lábán és oldalán Jézus szent sebei, a stigmák. 50 éven keresztül viselte ezeket egészen haláláig. Halála után a sebek eltűntek. Ezek a sebek nagy fájdalommal jártak. Az olasz tévé jóvoltából 100 000 láthatták, amíg meg nem halt. Pió atya egész életét az ima, az engesztelés és a gyóntatás töltötte ki. Szentmisében különlegesen élte át Krisztus kínszenvedését. Amikor a hitetlen dr. Festa megvizsgálta sebeit, így nyilatkozott róluk. Természetes úton nem lehet ezeket a sebeket megmagyarázni. Minden természeti törvénynek ellentmondanak, mert minden seb vagy meggyógyul, vagy gyulladásba megy át. Sok testi és lelki beteg nyerte vissza egészségét szentmiséi alatt és gyóntató székében. Rendelkezett a szívben olvasás és a jövőbelátás adományaival is. Pió atya előtt megdöbbent a túlvilágot tagadó világ. Özönlöttek hozzá az emberek. San Giovanni Rotondo valóságos zarándokhely lett, és az is maradt mind a mai napig. Az úrfelmutatások idejére bárki láthatta vérző sebhelyeit, mert nem húzott kesztyűt. Nem egyszer láthatták, hogy csodás elragadtatásba esett, mi alatt misézett. 1919-ben írta egyik levelében, jó egészségben vagyok, pedig éjjel-nappal el vagyok foglalva, naponta százakat gyóntatok. Egy pillanat szabadidőm sincs, de éljen Krisztus, aki hivatásomban annyira segítségemre van. Sokat böjtölt, olyan keveset fogyasztott, hogy napi ételadagjából egy egyéves gyermek sem tudott volna megélni. Korunk pápái tisztelték és imádságait kérték. 15. Benedek pápa így nyilatkozott róla. Rendkívüli ember, amilyet Isten csak időnként ajándékoz a világnak. 12. Pius szent embernek nevezte. Hatodik Pál pedig Pió atya halála után így nyilatkozott szerzetes társainak: nézzétek ezt a tömeget,

mely köréje gyűlt. Miért? Vajon azért, mert bölcs ember volt? Mert sok pénz felett rendelkezett? Nem, hanem azért, mert szent miséit alázatosan mutatta be. Mert reggeltől estig gyóntatott. Mert az Úr Jézus sebeit hordozta. Az imádság és a szenvedés embere volt. Második János Pál pápa pedig különösen is tisztelte. Nem sokkal pappá szentelése után fölkereste az akkor már nagy hírnévnek örvendő kapucinust, és elvégezte nála a szentgyónását. Utána Pio atya állítólag megjövendölte neki, hogy pápa lesz, és merényletet fognak elkövetni ellene. A szentatya egyik németországi útja alkalmával megkérdezték, hogy igaz-e mindez. Állítólag igennel válaszolt. Ez a magyarázata annak, hogy mint lengyel bíboros másodikként írta alá a lengyel püspökök kérését, amelyben Rómától kérték boldoggáavatását. 1987 májusában születésének 100. évfordulóján a pápa újból felkereste sírját és nagy szentnek nevezte. Pio atya 81 éves korában, két nappal aranymiséje után hajnali 2:30-kor hunyt el. Üvegkoporsóban ravatalozták fel, hogy még egyszer utoljára mindenki láthassa. Temetése diadalmenet volt. 10 kilométer hosszú sorban 100 000, a világ minden tájáról érkezett ember imádkozott hozzá. 1987. szeptember 14-én sírjánál imádkozott Teréz anya is. Közben járására sok ima meghallgatás és csoda történt. Amint már említettem, II. János Pál pápa 1999. május 2-án boldoggá avatta, 2002. június 16-án pedig szentté avatta. Pio atya gondolataiból egy rövid kis imádság. Uram, múltamat irgalmasságodba, jelenemet szeretetedbe ajánlom, jövőmet gondviselésedre bízom. Mi jobbat tudunk adni Istennek, mint a szenvedést? A szenvedés kegyelem, mondta Páter Pió. Tőle való a következő mondás is. Ha ima közben akaratlanul szórakozott vagy, csak nyugodtan folytasd. Végül érdekes kijelentése, majd ha meghalok, sokkal nagyobb zaj csapnak körülöttem, mint életemben. Kérjük Páter Pió atyának közben járását minden ügyünkben, bajunkban.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon,

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
2: Kedves barátom! A mostani levelemben a keresztény alázatosság egyetemes értékéről írok neked. Az alázatosság olyan erény, amely az idők során a kereszténység alapvető értékévé vált. Ez az erény nem csupán vallási vagy filozófiai kontextusban fontos, hanem az emberi kapcsolatokban és az egyén fejlődésében is meghatározó szerepet tölt be. A keresztény alázatosság a világ dolgaihoz, de leginkább a másik személyhez önkéntes, ha úgy tetszik, szabad akaraton alapuló, önmagunk origóba helyezésén és saját érdekeinken való felülemelkedés képessége. Az alázatosság gyökereit a keresztény hit és tanítás mélyén találjuk. A Biblia számos példát hoz az alázatosság fontosságára, leginkább Jézus Krisztus példáján keresztül. Krisztus önként, szabadon vállalt, alázatos gesztusa volt már az is, amikor emberré lett. Hozzánk hasonlóvá lett. Isten fiaként úgy született meg, mint bármelyik ember, és egyszerű körülmények között élt. Tanítása és cselekedetei is erről tanúskodnak. Az alázatosság erénye a keresztény hit szerint arra tanít, hogy az ember ne tekintsen másokra fölényesen, hanem ha sokszor nehéz is, de vegye figyelembe mások értékeit és érzéseit. Az alázatosság a kegyelem és a szeretet kifejezésének eszköze is. Pilinszky János az Alázatról című Az új ember hasábjain megjelent jegyzetében így ír erről. Az alázat az igazi tudás és az igaz megismerés kapuja. Minden nagy tett, minden valódi erkölcsi és szellemi erőfeszítés előfeltétele. Már a dolgok természetéből fakad, hogy aki feladatán elmélyül, megfeledkezik önmagáról. A hiúság, az önzés, az érdek nem csak erkölcsi rossz, de szellemi akadály is, s nem egy kitűnő alkotást fosztott meg attól hiú tökéje, hogy valóban közkincs, halhatatlan alkotás legyen. Kedves barátom! Az alázat segít elkerülni az önzést és az arroganciát, amelyek gyakran vezetnek konfliktusokhoz és ellentétekhez. Az alázatosság révén az ember nyitottabbá válik mások véleményére és igényeire, és ezáltal önmagát és másokat is építő kapcsolatokat tud kialakítani. Az alázatosság azonban nem jelenti önmagunk másoknak való kiszolgáltatását, vagy a saját értékeink elhanyagolását. Az alázatosság valójában az önismeretünk és az önbizalmunk része is, hiszen az alázatos ember tisztában van saját korlátaival és hibáival, ugyanakkor nem hagyja, hogy ezek meghatározzák őt. Vagy ahogyan Max Lucado, Ahogy szeretni érdemes című írásában olvashatjuk. Az igazi alázat nem az, hogy rossz véleménnyel vagyunk magunkról, hanem az, hogy pontosan látjuk magunkat. Kedves barátom! Szent Pál a rómaiakhoz írt levelében foglalta össze a keresztény ember erkölcsi kötelességeit. Levelemet ezzel zárom, hiszen ebben az is benne van, hogy miért fontos, miért lényeges mind a Jóistenhez, mind embertársainkhoz való viszonyulásunkban az alázatosság erénye. A rómaiakhoz írt levél 12. fejezetének 3. versétől olvashatjuk tehát a következőket. A nekem adott kegyelem segítségével azt mondom mindegyikteknek. Senki ne becsülje magát a kelleténél többre, hanem józanul gondolkodjatok. Mindenki az Istentől neki juttatott hit mértéke szerint. Mert ahogy egy testben több tagunk van, s minden tagnak más a szerepe, sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként azonban tagjai vagyunk egymásnak, s a nekünk juttatott kegyelem szerint adományaink is különböznek. Aki a prófétálást kapta, tegyen tanúságot a hit szerint. Aki tisztséget kapott, töltse be tisztségét. Aki tanító, tanítson. Aki a buzdítás ajándékát kapta, buzdítson. Aki jótékonykodik, tegye egyszerűségben. Aki elöljáró, legyen gondos. Aki irgalmasságot gyakorol, tegye örömest. Szeressetek tettetés nélkül, Irtózatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást. A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűek, az Úrnak szolgáltok. A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban álhatatosak. Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok üldözőiteket, áldjátok, s ne átkozzátok. Azokkal, akik örülnek, örüljetek, a sírókkal sírjatok. Éljetek egyetértésben. Ne legyetek felhéjázók, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ne legyetek magatokkal eltelve. Rosszért rosszal senkinek ne fizessetek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében. Amennyire rajtatok áll, éljetek mindenkivel békességben. Ne szolgáltassatok magatoknak igazságot, szeretteim, hanem hagyjatok teret az Isten haragjának, hiszen írva van, enyém a bosszú, én majd megfizetek, mondja az Úr. Sőt, ha ellenséget éhezik, adj neki enni, ha szomjazik, adj neki inni. Ha ezt teszed, izzó parazsat raksz a fejére. Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Kedves barátom! Kívánom, hogy e szerint a tanítás szerint tudd élni a mindennapokat szeretteiddel együtt. Szeretettel ölel, barátod.
1: Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebook oldalán arra kért az országgyűlést, haladéktalanul függessze fel az ő mentelmi jogát. Egyben kifogásolta, hogy a legfőbb ügyészség egyszerre kérte ki az övét, a Hankó Balázsét és a Sesták Miklósét. Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket, ezzel 4 milliárd 200 millió eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé. Helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése is az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, közölt a brüsszeli testület. Indul a Szent István vidékfejlesztési program első szakasza a fejlesztési testületek felállításával, amelyekben már lehet jelentkezni a 10 korábban kiválasztott mikrotérségben, közölt a miniszterelnökség. A testületek feladata lesz a térségfejlesztési stratégiájának kidolgozása, a javaslatok összegyűjtése és a lista kialakítása. Térségenként 10 tagot nyílt pályázaton választanak ki, az erre vonatkozó felhívást közzétette a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. A kormány mikrotérségenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet nyújt, így a kísérleti programnál 10 milliárd forint áll majd rendelkezésre. Tágabb régiónkból Gönc, Gyöngyös, Nyírbátor, Pásztor és Tiszaújváros is érintett. A gazdák nagy része veszteséggel zárja az évet, mondta az agrárgazdasági államtitkár a betakarítási koordinációs bizottság ülését követően. Molnár János kifejtette, a csapadék hiány a mezőgazdaságra nagyon kedvezőtlenül hatott, a kialakult helyzet mindenkit jelentős kihívások elé állít. A csapadék idei hiánya a rendkívül aszályos 2022-eset is meghaladta. A vízügyi hatóság adatai alapján az ország nagy részén nagyjából 600 mm-nyi csapadék hiányzik, ami egy közepesen jó év esőmennyiségének felel meg, azaz több mint egy évnyi csapadék hiányzik a talajból és a vízháztartásból. Az ENSZ hét első két napján Orbán Anita 11 kétoldalú egyeztetést folytatott Európai Unión kívüli partnerekkel Ázsiától Észak-Afrikán át Latin-Amerikáig, erről a külügyminiszter számolt be a Facebook oldalán. Emellett több multilaterális találkozón és az ENSZ közgyűlés általános vitájának megnyitóján is részt vett, folytatta a tárcvezető, aki jelezte, úgy látja, még Magyarország európai és transzatlanti szövetségei adják külpolitikája alapját, közben aktívan építjük kapcsolatainkat a világ más régióival is. Egy Mi-8-as orosz katonai helikopter rövid időre belepült a lengyel légtérben, emiatt felszálltak az ottani vadászrepülőgépek. A fegyveres erők műveleti parancsnoksága úgy véli, az incidenssel a lengyel légvédelmet tesztelték az oroszok. Az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetői megállapodást írtak alá a sarkvidéki sziget biztonságáról New Yorkban, az ENSZ közgyűlés margóján. Az egyezmény nagyobb amerikai katonai jelenlétet tesz lehetővé Grönlandon, írta meg az Index. Donald Trump amerikai elnök az ENSZ közgyűlésében felszólalva kijelentette, az Egyesült Államok két új katonai bázist tervez létrehozni Grönlandon. Mark Rutte NATO főtitkár szerint a megállapodás erősíteni fogja a kollektív biztonságot. Az amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy megsemmisítheti Iránt, ha nem sikerül megállapodni a háború lezárásáról, de emellett arra is utalt, hogy hamarosan létrejött a megállapodás a felek között. Az iráni fegyveres erők propagandának minősítették Trump ENSZ-ben tett kijelentéseit, azt írták, készen állnak arra, hogy még súlyosabb csapásokat mérjenek a támadóikra. Volodymyr Zelenszkij New Yorkban egyeztetett Donald Trumppal az ENSZ közgyűléssel párhuzamosan, hogy kész bármilyen energetikai tűzszünetre Moszkvával és egy háromoldalú találkozón Vlagyimir Putyinnal is leülne tárgyalni. A Kreml szerint az orosz elnök Trumppal szívesen találkozna, Zelenszkijjel azonban szakértői előkészítés nélkül időpazarlásnak tartaná azt. December 24-e munkaszüneti nappán nyilvánítását kezdeményezték tiszapárti képviselők az országgyűlésben. A jelenleg érvényben lévő kivételek ugyanakkor megmaradnának. A vendéglátóüzletek, a szálláshelyek, a virág, az édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren, benzinkutakon belül működő üzletek továbbra is nyitva tarthatnának. Rendőrök vonultak ki a gyöngyösi Berzenagy János gimnáziumhoz. A helyi televízió fegyveres fenyegetésről számolt be, ami nagy riadalmat keltett a városban. Kiderült azonban, hogy nem történt ilyen. A rendőrség közveszéllyel való fenyegetés miatt indított eljárást, a háttérben pedig egy online fenyegetés állhat. Végül az időjárásról. Átmenetileg megnövekszik majd a felhőzet, elszórtan előfordulhat eső, zápor, a szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 4-6, napközben 18-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
4: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek. A hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
5: Indul az iránytű.
6: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
7: Sziasztok!
8: Sziasztok!
5: Sziasztok!
9: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban folytatjuk beszélgetésünket Temesvári Éva ügyvezetővel a Miskolci Csodamalom Bábszínházban. Adásunk végén mozi ajánlónk is lesz. Tartsatok velünk, érdemes!

0: mekkora részt az improvizáció egy-egy darabban, tehát van és kell, vagy az a jó, hogyha majdnem egyforma minden darab, amikor ugyanazt, tehát ha kétszer megnézi valaki, akkor szinte ugyanazt kapja?
1: Nagyon ritka az, amikor kétszer megnézed és ugyanazt kapod. Improvizációhoz nem nagyon szokott lenni. Tehát vannak olyan előadások kifejezetten, amik erre épülnek, de úgy nem nagyon szokott ez megtörténni. Tehát azért ennek van egy forgatókönyve, mondjuk ezt így, hogy mi következik, miből, kinek hova kell mozogni. Tehát a Bábszi Ház azért egy olyan speciális helyzeteket szokott teremteni, hogyha esetleg a színésznek máshová rakod a kellékét, akkor már az meg tudja borítani egy előadásnak a menetét. Van olyan kollégánk például, és ez is egy ilyen régi tapasztalat, hogy ez egy nagyon kedves mondatom, egyébként az előadásban az hangzik el a legelején, hogy zsiráf utca 2/B. És ezt egy másik kollégának az előadásnak a végén vissza kell mondania, és az egyes számú kolléga rendszeresen más, itt volt a Varjú utca 6C, volt Borz utca 2 alá, és ezt így meg kellett tanulni az előadás elején egy másodperc, hogy na, akkor nekem ugyanezt kell visszamondani a végén, tehát azért vannak ilyen minimális improvizációs mondatok, meg persze előfordul olyan, amikor egy ilyen blackout történik, és a színész azt sem tudja, hogy most melyik mondata jön, akkor ugye van improvizáció, de egyébként itt nálunk nem jellemző, tehát egy bábdarabban nem jellemző. Igen, amikor a kollégák tréfálkozni szeretnének, régi példa megint, mert most már nincs nagyon ilyen, a 100. előadás után, tehát ott akkor azért előfordulhat kisebb fajta improvizáció.
0: Mennyire vonjátok be a gyerekeket az előadásba?
1: Ez megint a rendezőtől függ, hogy ő milyen előadást szeretne. Van olyan, amiben abszolút nem tudnak bekapcsolódni a gyerekek, ilyen például mondjuk a Kis Herceg, mert egyszerűen annyira kötött szövegileg, zeneileg, világításilag, formailag, hogy tehát abban nem tud beleszólni a gyerek. De például, amit most jöttem le ugye egy próbáról, a Meseládát próbálták a kollégák, az például teljesen a gyerekekre van építve. Tehát, hogy igen, elvárja azt a színész, meg ugye úgy teszi fel a kérdést, hogy a gyerek az mindenféleképpen bekiabáljon, vagy elmondja a véleményét. Tehát ez vegyes, tehát ez megint azt mondom, hogy rendezőtől függ, hogy mit szeretne.
0: Beszéljünk a bábokról. Hány bábotok van, és gondolom, hogy kell varró, öltöztető, tervező, sok minden kell ahhoz, hogy egy báb akár átalakuljon, akár olyan legyen, ahogy egy-egy darabhoz szükséges.
1: Hát én megközelíteném az 1000 számot, lehet, hogy még akár a többet is. Tehát ezt úgy képzeld el, hogy ez amióta 86 óta megvan a Bábszínház, itt a bábok nem nagyon kerültek le selejtezésre. Tehát nem küldtük el őket kiállításra ugye az oszmiba, vagy nem kértük, hogy tárolják őket. Vannak persze olyanok, amik tönkre mentek, ugye az idő, meg a tárolás, ami óhatatlan, hogy bizonyos helyeken bizonyos apró kis állatok megrágcsálnak egy-két dolgot, de mondom, szerintem több ezer bábunk van, és mindenféle stílusban. Tehát itt az előbb már ugye mondtam, hogy ami a legáltalánosabb, van a kesztyűbáb, van a bónrakó, nagyon sokszor dolgozunk gapitos bábokkal, én nagyon szeretem a vajangbábokat, a vajangbábokat báboknak az a sajátossága, hogy képes úgy mozogni, mint egy ember. Tehát egy olyan szerkezet van a fejébe, hogy ugyanazokat a mozdulatokat meg tudja csinálni, pálcák vannak a kezébe, tehát ugyanazokat a mozdulatokat, amiket te meg tudsz otthon csinálni, akár egy felveszed a kávésporrat, vagy bekapcsolod a tévét, a vajangbáb ezt ugyanúgy meg tudja csinálni. Most óriás bábjaink vannak, maszkjaink vannak, jelmezeink vannak, de fú, nagyon-nagyon sok. 2 raktárhelyiségünk van, és az azt mondom, hogy az dogig van. Igyekszünk mostanában már kicsit takarékosabban élni, tehát hogyha tudunk bábokat felhasználni egy másik előadáshoz, is ilyen lesz a Mikulás, amire nem készülnek most külön bábok, hanem a régi előadásokból az egymáshoz összeillőeket kiszedjük, vagy úgy az összeillőeket, hogy tudjuk azt, hogy ugyanaz az ember tervezte, hasonló a karakter, azokat kiszedjük belőle, tehát most kicsit ilyen takarékosabban élünk, ugye ez mind a gazdasági környezet és egyebek, és kérdezted, hogy bábkészítés. Vannak olyan bábok, amiket mi nem tudunk elkészíteni, ilyenek a vajangok, próbálkoztunk vele, de régen voltak azért, meg vannak most is olyan szakemberek, hogy nekik pillanatok alatt megy, nem kell rajta gondolkozni, nagyon szépen felszerelt műhelyük van, és mi is készítettünk ugye saját bábokat, akár kesztyűs bábokat, óriás bábokat, gapitos bábokat, tehát lényegében mi is meg tudunk mindent csinálni. A díszletkészítés, az viszont csak itt folyik a Bábszínházban, azt nem adjuk ki másnak. Mindig azt szoktam mondani, hogy nagyon szép, tehát egy nagyon szép asztalos munka, de ha ide bejön egy asztalos, az nem fogja tudni megcsinálni azt, ami egyébként a bábszínpadra kell. Itt nagyon olyan kollégáim vannak, hogy amikor azon ötletelnek 2-3 napot, hogy a rendezőnek és a tervezőnek van egy kérése, és hogy ők ezt hogyan tudják megvalósítani, mert itt mindent meg lehet valósítani, csak ötletelni kell rajta egy kicsit.
0: A névről beszéljünk, miért csodamalom, ezt tudod?
1: Szerintem azért, mert ugye ez a régi malom épületébe költöztek be, méghozzá ugye a Fábián malomba, és szerintem onnan, vagy legalábbis emlékeim szerint, és ahogy a nagy öregek elmondták, tehát onnan kapta a nevét egyébként, hogy a Fábián malomban kezdett el először működni.
0: Önkéntesekkel dolgoztok, akár díszlet kidolgozásnál, vagy bármilyen kelléknél?
1: Önkéntesekkel nem nagyon szoktunk dolgozni. Ha mondjuk önkéntesnek vesszük a középiskolában ezt a kötelező 50 órás közösségi szolgálat, tehát olyan fiataljaink már voltak, akik jöttek és segítettek nekünk egy hétvégi ültetésnél, egy nagyobb rendezvénynél, mint például a Bábszínházi Világnapnál, és támogatókat, tehát amíg kérdezted az önkéntes, tehát támogatókat is iszonyatosan nehéz találni, akik így azt mondanák, hogy a Bábszínház az megéri nekik ezt a befektetést. Támogatóknál szoktunk felajánlani, illetve az is kint van a honlapon, hogyha valaki megnézi, ez a fogadj örökbe egy bábot. Ott van rendszeres támogatónk, annak is megvan a feltétele, hogy milyen összegért mi jár. Azt hiszem az 50 ezer forintos támogatásért talán már egy ilyen emlékplakettet szoktunk adni, hogy köszönjük, hogy támogattál minket. Az előadások létrehozásánál pedig megint az van, hogy nagyon meg kell találni azokat a támogatókat. Nekünk így most nincs sok támogatónk, sőt mondanám azt, hogy van ugye a Reform 3D, ők a Vitéz László utolsó kalandja című előadásunkba segítettek be, ami egy nagyon érdekes dolog, ugye mindenki azt tudja, hogy a Vitéz László az Isten igazából egy klasszikus faragott bábfej. Na, ebben az előadásban nagyon sok bábfej 3D-s nyomtatási technikával készült, és ebbe ők segítettek be. Van egy másik előadásunk, a Grafaló című előadás. Ott a tervező azt támadta meg, hogy olyan legyen a színpad, vagy egy szerkezet, ami ilyen futószalag-szerűként működik, ott pedig az Integra Belt segített nekünk, ők adták a futószalagot is hozzá, a görgőket és egyéb eszközöket.

0: Temesvári Évával, a Csodamalom Báb Színház ügyvezetőjével beszélgetünk. Úgy látom, hogy emléket is, emléklapot is kapnak a gyerekek.
1: Emléklapot? Igen, itt látod az asztalon. Ez nem emléklap lesz, és ez úgy de jó, hogy felhívtad rá a figyelmemet. Ugyanúgy ebben az évben is van nem akciónk, hanem ez a pecsétgyűjtő füzetünk, aminek ugye az az érdekessége, hogy 6 darab pecsétet, illetve majd ilyen, ahogy Miskolcon mondják, levonóst, ahogy máshol mondják, vinyetát kell majd összegyűjteni, ráragasztani a hátára, bedobni majd ugye a megfelelő dobozba, és évad végén sorsolunk. Illetve ebben az évben úgy terveztük, hogy 2-szer fogunk sorsolni. Sorsolunk egyszer december 19-e vagy 20-a, amikor az utolsó decemberi előadásunk lesz, és most sorsolunk egyet az év végén. A nyeremények, tárgyi nyereményeket még nem tudom megmondani, hogy lesznek-e, de mindig szoktunk bábszínházi belépőket adni, ilyen családi belépőket, 4 fős, 2 fős, vagy 2x4 fő, 2x2 fő, tehát így vegyesben, és ez érvényes a színháztermi előadásokra, és ugyanúgy a baba előadásokra is érvényes. Ilyenkor 2 különböző ilyen kártyagyűjtőt kapnak a gyerekek. Egy év nincs lekötve, hogy csak egyet lehet bedobni, nagyon szeretnénk, ha többet is bedobna esetleg egy gyerek, mert mondjuk 2 is megtelik, van rá lehetőség, van annyi előadásunk hétvégén.
0: Az előadások időpontját gondolom úgy kell kiválasztanatok, hogy megfelelő legyen a gyermekeknek, akár ha iskolás óvodás csoportok jönnek hozzátok, akár inkább délután, amikor jobban ráérnek, ugye?
1: Nagyon érdekes volt a kérdésed, és pont nem így választjuk ki az előadásoknak az időpontját. A gyerekek ugye most már 8-4-ig járnak iskolába, 4 óra után, meg már ugye a délutáni órákon már csak ilyen külön foglalkozások vannak, ilyen-olyan szakkörök voltak régen, tehát tök mindegy, ilyen külön órák vannak. Szervezett csoportoknak szoktunk játszani hétköznap, kedszerda, csütörtök, péntek, délelőtt 10 órától, és délután 2-től. A délelőtt 10 óra az egy mindig egy fix időpont, a délután 2-es pedig attól függ, hogy esetleg a gyerekeknek milyen egyéb programjuk van az iskolában, úgyhogy ők jönnek délután 2 órára általában az iskolások, óvodások délelőtt 10 órára. Minden csütörtökön tartunk 9-től és 11:30-tól baba előadásokat. Ez a 0-3 éves korig szoktuk ide várni a nézőket, vagy a gyerekeket, vagy a szülőket gyerekkel, tehát nem is tudom, hogy mondjam. Ezek az előadások kifejezetten arra épülnek, hogy ugye a gyerekeknek, a piciknek a mozgása, a tapintása, a hallása, a látása, az érzékeikre épül. Van olyan előadásunk, amiben direkt olyan kis bábok vannak, amit utána a gyerekek megfognak, és meg lehet érinteni, és meg lehet gyömözkelni, tehát a csütörtök az a piciké. Szombaton pedig minden szombaton 10 óra 30-tól tartunk előadást, úgymond a nagy közönségnek. De nincs kizárva se, hogy egy anyuka, ha mondjuk ráér hétköznap, volt ilyenre is példa, hogy unokák itt nyaraltak, és akkor egy csoportosan szervezett előadás mellé ültettük be a nagymamát a 3 unokával, mert ők így tudtak jönni. Úgyhogy így játszunk, amit én mindig fontosnak tartok kiemelni. Mindenféle világnapot megünneplünk. Bábszínházi világnap március 21. Olyankor mindig nyitva vagyunk, illetve hogyha az mondjuk vasárnapra esik, mert az munkaszüneti nap is problémákat okoz, akkor előtte egy nappal megtartjuk. De a Bábszínházi világnapon mindig csinálunk színpadbejárást, regisztrációval egybekötve. Ilyenkor, amikor bejárást tartunk, meg lehet ismerni magát a színház termet, de hát azt ugye úgy is ismerik a nézők, magát a színpadot, hogy ott hogyan vannak a függönyök, hogyan van felrakva egy paraván, hogyan van felrakva akár egy fény, fel lehet menni a hang- és fénytechnikába, és azt nagyon szeretik a gyerekek ugye húzogatni a potmétereket, hogy van fény, nincs fény, be lehet menni a műhelybe, hogy hogyan készülnek a díszletek, a bábok, vagy a kellékek, mert ugye arról nem beszéltünk, hogy a kellékek is itt készülnek javarészt, nagyon ritka az a dolog, amit megvásárolunk. És akkor szeretettel várjuk őket, mindenkit is. És lehet bábot simogatni.
0: Kipróbálni lehet? Tehát tartotok olyan foglalkozásokat, hogy a gyerekek kipróbálhatják magukat akár bábszínészként?
1: Kétfajtát szoktunk tartani. Vannak ugye ezek a színpadbejárások, és van a... Mi úgy szoktuk hívni, hogy interaktív bábsimogató, amikor általában mi megyünk ki valahova osztályterembe, vagy egy volt már művelődési házas meghívás is, ahol bemutatjuk a bábokat, kiviszünk többfajta bábot, és tényleg mindegyik gyerek kipróbálhatja. És amikor, ha meg azt kérdezett, hogy kipróbálhatja magát bábszínészként, minden nyáron tartunk nyári tábort. Ami ez egyhetes tábor, 8-tól 4-ig, hétfőtől péntekig. Ez minden nyáron van. 4 hetet szoktunk így bevállalni, mert több már a mi energiánkat is felemészteni, és a színészeknek is kell egy kis pihenés. Itt arról szól, hogy a gyerek úgy belekapcsolódik magába a bábszínházba, hogy kis csoportra vannak osztva, kitalálják a mesét, megírják a mesét, kitalálják a bábokat, megcsinálják a bábokat, kitalálják azt, hogy milyen díszletben szeretnének alkotni, vagy játszani. Ebben ugye azért segítünk, de egyébként ők csinálják meg a díszletet, tehát ezt úgy képzeld el, hogy ők festik, vagy ők rajzolják. Van, amikor a műhely is megengedi, hogy segítsenek, tehát egy-két szöget azért be lehet verni. Próbálnak, és pénteken bemutatót tartanak a szülőknek. És van olyan kislányunk, aki, ugye ez nagyon sokáig ment ez a nyári tábor, és 2022-ben hoztuk vissza először, és ugye a korhatár az 12 év, és volt olyan kislány, meg többen is vannak, akik most töltötték be a 12. életévüket, és itt keseregtek, hogy akkor velük jövőre mi lesz, mert ők azért szeretnének jönni, de ő már 12 elmúlt, úgyhogy jövőre az a terv, hogy indítunk egy olyan csoportot, vagy minden turnusban egy olyan csoportot, vagy egy olyan turnust, ahol a 12 és 16 év közötti gyerekeket fogjuk várni. Ennek még a menete kidolgozás alatt van, de ez egy nagyon nagy terv.
0: Mondjuk elérhetőségeket, hol lehet akár a bérleti információkat megkapni?
1: A bérleti információkat legkönnyebben a szervezőirodában, ez a szervezés@csodamalom.hu, iszonyatosan nehéz e-mail címeink vannak, a titkárságon info@csodamalom.hu, de egyébként bárki felmegy a honlapunkra, megtalálja a telefonszámokat, elérhetőségeket, és szerintem név szerint is megtalálja ezeket.
0: Éva, köszönöm szépen a beszélgetést, és jó évad nyitogatást kívánok nektek.
1: Köszönöm szépen, és remélem kicsit felkeltettem a hallgatók érdeklődését a bábszínház iránt.
0: Az elmúlt percekben Temesvári Évával, a Miskolci Csodamalom Bábszínház ügyvezetőjével beszélgettünk. Most zenélünk és moziajánlónk következik.

A folytatásból kiderül, hogy milyen filmeket vetít szeptember 24-e után az Uránia terem és a Béketerem Miskolcon. Félrelépni szabad címmel magyar vígjátékot nézhettek meg az Urániában Miskolcon csütörtöktől 16:30 perces kezdettel és 19 órától is van egy-egy vetítés. A Bárány, amit akarsz címmel feliratos japán filmet vetít a Béketerem Miskolcon 17 órától, 19:30-tól a Torrente 6, az Elnöki Ügy című szinkronizált spanyol vígjátékra ülhettek be minden nap. Hétfőtől vetíti a Béketerem 17 órai kezdettel a Neon Pokol című feliratos dán-angol sci-fi thriller horrort. Mozi ajánlónkat hallottátok itt a Szent István Rádió hullámhosszán.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában folytattuk és befejeztük beszélgetésünket Temesvári Éva ügyvezetővel a Miskolci Csodamalom Báb Színházban. Adásunk végén pedig mozi ajánlóval vártunk titeket a készülékek elé. Én búcsúzom és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, ma este Móri Zsigmond a Kismalac és a Farkasok című történetével kívánunk nektek jó éjszakát.
2: Kismalac meg a farkasok. Móri Zsigmond meséje, Petrovics Emil zenéje. Van egy erdő, erdőháton, benne tisztás az írtásom. Hóba rakva rajta kis ház, kismalac itt telel tanyáz. Kicsi fejsze csittek, csattog, bükkfalángja pittek, pattog, fazékban víz, rityeg, rotyog. Ajtón farkas kipek kopog.
3: Hely, kismalac, dideregve kunyorálok, hogy eresz be.
4: Bizony nem én, mert megeszel.
3: Rólam ijed fel, hogy teszel.
2: Csak kunyorál, csak ígérget.
3: Csak egy lábon enged, kérlek.
4: Jó,
2: gondolja a kismalac.
4: Megbánod, ha kinn nem maradsz.
2: Zsákot kell.

0: Szól a malac.
1: Dobd be sorban.
2: Három lábam, ha behagyod, negyedik miért szenved fagyót?
1: Jól van, dobd be mind a négyet. Zsákba faroltatlak téged.
2: Négy lábam, urrá lettél. Én fejem kint rekedtél. Jóért jót várj, kicsi malac. Meglásd, mi lesz, hogyha behagysz.
1: Jó, gyere be, gyere a házba, gyere a házba, gyere a zsákba.
0: Zsákba búvót be is köti, forró vízzel megöntözi. Bezzeg a ház meleg nagyon, hadd hűsöljön kin a fagyon. Kicipeli farkaskomát, ki végre kirágja magát. Kopasz farkas világgá ment. Nem mond a dologra áment. Fut, fárad és verbuvál. Sereggel jön vissza már. Mint az árvíz jön a falka. Kopasz vezér szóval tartja. A kis malac helylátja már.
1: A nyakamon van a tatár.
0: Hamar egy nagy fára szalad. Farkas falka a fa alatt. Hogy vegyék le? Hegyin hátán kapaszkodnak egymás vállán. Száz farkasnak egy a híja, len a kopasz alig bírja. Bár az ina majd megszakad, kismalactól távol marad. A kismalac hőköl, haj, haj, mi lesz vele, itt van a baj. Csak lekiált hát a gaznak.
1: Forró vizet a kopasznak!
0: No, a kopasz holtra vált. Úgy kiugrott, meg sem állt. Meg sem állott, elszaladt. A sok farkas leszakadt. Nyaka törött mindahánynak. Malacot sem ölt állat. Ma is göcög kacag rajt, ma is él, ha meg nem.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Milyen testtartásban imádkozzunk? Erről hallják Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Annyira megszokta érinteni a szívemet, amikor azt látom, hogy két ember szépen el tud egymással beszélgetni. Tekintetük, egész lényük arról árulkodik, hogy tisztelettel és szeretettel vannak egymás iránt. És ha azt említettem, hogy tekintetük és egész lényük, akkor ebben benne foglaltatik az, amit egyébként testbeszédnek is szoktunk nevezni, sőt, a szakemberek azt mondják, hogy az ember közlésének nagy részét, így is hallottam, hogy 90%-át nem szavakkal, verbálisan, hanem testének, egész lényének, érzékszerveinek és test részeinek, kezének, lábának, gesztusaival, helyzetével fejezi ki éppen azt, amit a másiknak el szeretne mondani. Miért is hangzottak el ezek a szavak? Az ember test és lélek egysége. Amikor már egy ideje az imádságról és az imádsággal kapcsolatban elmélkedünk, akkor nagyon fontos, hogy az imádkozó testtartásról is szót ejtsünk, illetve arról, hogy az imádkozáskor akár egyénileg, akár közösségben, tehát a liturgiában az egyháznak, Krisztus testének közös nyilvános Isten dicsőítésében veszünk részt a Szentegyházban, a templomban, a belső világunkat, az Isten iránti bizalmunkat, a hitünket, reményünket, szeretetünket, az összeszedett és tiszteletteljes testtartással is fejezzük ki, vagyis a belsőnk a külsőnket tükrözze. A belsőnk tükröződjék külső testtartásunkon. Az Istennel folytatott tiszteletteljes párbeszédnek megfelelő testhelyzet az imádkozó testtartás. A test-lélek kettőségében élő ember számára az Istenhez fordulást nagy mértékben elősegítik és meghatározzák az imádság külső körülményei, a hely, az idő és az imádkozó testtartást. Ezt a tényt a vallástörténet tanúsága szerint minden kultusz, minden vallási cselekmény és minden kor fölhasználta az áhítat növelésére.

Tisztelt rádióhallgatók! Az imádság előkészületéről, helyéről, idejéről szeretnék most szólani az imádkozó testtartással kapcsolatban. Mivel az imádság az értelemnek és az akaratnak a tette, nem korlátozódik az önkéntelen belső indításra, imádkozni akarni és tanulni kell. Az értelem fölismeri Isten hatalmát, jóságát és segítségére való rászorultságunkat, az akarat ráirányul Isten személyére, és megpróbálja fölemelni a lelket ő hozzá. Isten gyermekeit a Szentlélek tanítja az imádságra, hívő és imádkozó egyházban. Az élő továbbadás a szent hagyomány által. E tanulás része az imádságra való fölkészülés. A távolabb előkészület a tiszta bűnnélküli élet, vagy legalábbis bűnbánat és a bűn kerülése, összeszedettségre törekvés. A közelebbi előkészület az elcsendesülés, a gondolatok összeszedése, Isten jelenlétének tudatosítása, rövid lelkiismeretvizsgálat, a legutóbbi imádkozásunk óta elkövetett hibák jelenlétének tudatosítása, rövid lelkiismeretvizsgálat, a legutóbbi imádkozásunk óta elkövetett hibák megbánása, végül a Szentlélek segítségül hívása az imádkozáshoz, már az imádkozás kezdete. Fontos az imádkozáshoz méltó, komoly, imádkozó testtartás.

Tisztelt rádióhallgatók! Ezzel kapcsolatban szeretném, ha gondolatban most velem tartanának. Először is otthonunkban, amikor fölkelünk, rendezetten, tisztelettel, szépen keresztet vetünk, nagyon fontos, hogy az imádság meghatározása szerint, hogy az ima az Istennel való beszélgetés, illetve én így szoktam mondani gyerekeknek, fiataloknak, hogy beszélünk a Jóistennel, ráfigyelünk elsősorban, és vele beszélünk. Ez azt jelenti, hogy nem vagyunk egyenlők, ő a hatalmas, ő a teremtő, mi a teremtményei vagyunk, akár az Atyáról, akár az Úr Jézusról, akár a Szentlélekről legyen szó, és megadjuk a tiszteletet oly módon, hogy akár már reggel is kinek-kinek lelkialkatának megfelelően, térdeplő segítségével, vagy egy kényelmes székkel térdelve, de Istenre tisztelettel, szeretettel gondolva, ha ülve, akkor ugyancsak tisztelettel megköszönjük az éjszakai pihenést, megköszönjük, hogy újra kezdhetjük a napot, ezt a következő napot. Tehát a háladás és a kérés van a szívünkben, és a szívünket tükrözi a testtartásunk. Az összetett kéz, vagy összekulcsolt kéz, a szép térdeplés, vagy a tisztelet teljes egyenes ülés. El szokott hangzani idősek részéről, tisztelendő úr, az a helyzet, hogy sokszor csak fekve tudok imádkozni. Miért említem ezt meg? Azért, mert valóban ezek az emberek jól érzik, hogy azért, hogyha fekve imádkozunk, kivéve a betegséget és a fáradtságot, hát az nem a tiszteletnek a jele. Persze vannak még súlyosabb esetek, fogyatékkal élő embertársaink is. Nyilván itt nem az akaratról van szó, hanem képességek hiányáról, és sokkal szebben, sokkal őszintébben, sokkal kedvesebben imádkozhatnak ezek az emberek fekvő helyzetben, mint mi. De az egészséges ember, és nagyon fontos, a kipihent ember, mert fontos, hogy kipihentek legyünk, mens sana in corpore sano, latin bölcsmondás szerint épp testben, épp lélek, kipihenten imádkozzunk, mert ha nem pihenünk eleget, ezzel bűnt követünk el, hiszen nem tudunk sem Istenre figyelni, sem a lelkünkre, sem a felebarátunkra. Ennyit nagyjából az otthoni imádságról.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szombaton tartják a főegyházmegyei minisztráns találkozót, amelynek mottója áldott légy uram. A találkozó meghívott vendége Kakukk Ferenc érseki irodaigazgató plébános. Az ünnepi szentmise az Egri Bazilikában 10 órakor kezdődik, azt a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőben közvetíti majd. Az Egri Bazilikában vasárnap tartják a Szent Mihály búcsút, amely este 6 órakor ünnepi vesperással kezdődik, majd 4:45-kor a búcsúi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatja be. Ez gyertyás körmenettel ér véget. Rádiónk ezt a szentmisét is közvetíti majd. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebook oldalán arra kért az országgyűlést, haladéktalanul függessze fel az ő mentelmi jogát. Egyben kifogásolta, hogy a legfőbb ügyészség egyszerre kérte ki az övét, a Hankó Balázsét és a Sesták Miklósét. Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket, ezzel 4 milliárd 200 millió eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé. Helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése is az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, közölt a brüsszeli testület. Indul a Szent István vidékfejlesztési program első szakasza a fejlesztési testületek felállításával, amelyekben már lehet jelentkezni a 10 korábban kiválasztott mikrotérségben, közölt a miniszterelnökség. A testületek feladata lesz a térségfejlesztési stratégiájának kidolgozása, a javaslatok összegyűjtése és a lista kialakítása. Térségenként 10 tagot nyílt pályázaton választanak ki, az erre vonatkozó felhívást közzétette a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. A kormány mikrotérségenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet nyújt, így a kísérleti programnál 10 milliárd forint áll majd rendelkezésre. Tágabb régiónkból Gönc, Gyöngyös, Nyírbátor, Pásztor és Tiszaújváros is érintett. A gazdák nagy része veszteséggel zárja az évet, mondta az agrárgazdasági államtitkár a betakarítási koordinációs bizottság ülését követően. Molnár János kifejtette, a csapadék hiánya mezőgazdaságra nagyon kedvezőtlenül hatott, a kialakult helyzet mindenkit jelentős kihívások elé állít. A csapadék idei hiánya a rendkívül aszályos 2022-eset is meghaladta. A vízügyi hatóság adatai alapján az ország nagy részén nagyjából 600 mm-nyi csapadék hiányzik, ami egy közepesen jó év esőmennyiségének felel meg, azaz több mint egy évnyi csapadék hiányzik a talajból és a vízháztartásból. Az ENSZ-ét első két napján Orbán Anita 11-2 oldalú egyeztetést folytatott Európai Unión kívüli partnerekkel Ázsiától Észak-Afrikán át Latin Amerikáig, erről a külügyminiszter számolt be a Facebook oldalán. Emellett több multilaterális találkozón és az ENSZ közgyűlés általános vitájának megnyitóján is részt vett, folytatta a tárcavezető, aki jelezte, úgy látja, még Magyarország európai és transzatlanti szövetségei adják külpolitikája alapját, közben aktívan építjük kapcsolatainkat a világ más régióival is. Egy Mi-8-as orosz katonai helikopter rövid időre belepült a lengyel légtérbe, emiatt felszálltak az ottani vadászrepülőgépek. A fegyveres erők műveleti parancsnoksága úgy véli, az incidenssel a lengyel légvédelmet tesztelték az oroszok. Az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetői megállapodást írtak alá a sarkvidéki sziget biztonságáról New Yorkban, az ENSZ közgyűlés margóján. Az egyezmény nagyobb amerikai katonai jelenlétet tesz lehetővé Grönlandon, írta meg az Index. Donald Trump amerikai elnök az ENSZ közgyűlésében felszólalva kijelentette, az Egyesült Államok két új katonai bázist tervez létrehozni Grönlandon. Mark Rutte NATO főtitkár szerint a megállapodás erősíteni fogja a kollektív biztonságot. Az amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy megsemmisítheti Iránt, ha nem sikerül megállapodni a háború lezárásáról, de emellett arra is utalt, hogy hamarosan létrejött a megállapodás a felek között. Az iráni fegyveres erők propagandának minősítették Trump ENSZ-ben tett kijelentéseit, azt írták, készen állnak arra, hogy még súlyosabb csapásokat mérjenek a támadóikra. Volodymyr Zelenszky New Yorkban egyeztetett Donald Trumppal az ENSZ közgyűléssel párhuzamosan, hogy kész bármilyen energetikai tűzszünetre Moszkvával és egy háromoldalú találkozón Vladimir Putyinnal is leülne tárgyalni. A Kreml szerint az orosz elnök Trumppal szívesen találkozna, Zelenszkyjel azonban szakértői előkészítés nélkül időpazarlásnak tartaná azt. Végül az időjárásról, átmenetileg megnövekszik majd a felhőzet, elszórtan előfordulhat eső, zápor, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 4-6, napközben 18-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.

Dicsetessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Demnár Ádám hírszerkesztő, Kovács Krisztina zenei szerkesztő, Kvasszinger Jenő technikus. A mikrofonnál a bemondót Klész Beátát hallják. Ma este a következő programokat kínáljuk önöknek. Hamarosan Beszélőkönyvek című irodalmi műsorunkban folytatjuk Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című regényét. Ezt követően Kapcsolj rá címmel zenei műsorunk szól. A 21 órai hírek után Sziluett című műsorunkban Botkáné Németh Ébolya szervező, közös képviselő szerteágazó tevékenységéről mesél. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján dr. Pankucsi Márta jogász szociológussal, az adás szerkesztője Farkas Erzsébet beszélget a Változtasd meg az életet című előadása kapcsán. Ugyanebben az órában rádión kisújszállási frekvenciáján elsőként Szabó József, Miskolc Diósgyőri plébános, az EGRI szeminárium volt spirituális, a korong szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről, azok felismeréséről és kivédéséről tanít, majd Hegedűs Blanka Ilonával, a Szent Ferenc kisnővérei közösség tagjával Papp Ildikó beszélget. 22 óra 5 perckor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben a Mária örök útjai című dokumentumfilmet ismerhetik meg. Az óra végén Lélekszava című műsorunkban Kormos Csaba poroszlói plébános emelkedését hallgathatják meg. 23 órakor a Vatikáni Rádió adása szól, majd Hitvalló című műsorunkban a családról beszélget Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című regényének 10. részét Kovács Máté előadásában hallják.
2: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai.

0: Fél perc múlva valaki kiszólt az egyik ablakon, de a fejét nem dugta ki.
1: Vigyázzatok, fiúk! Ki az?
2: Én vagyok, mondom.
1: Ki az az én?
2: George Jackson, uram.
1: Mit akarsz?
2: Semmit se akarok, uram. Csak el akartam menni erre, de a kutyák nem hagytak.
1: Mit mászkálsz itt ilyenkor éjnek idején?
2: Nem mászkálok, uram, csak leestem a gőzhajóról.
1: Micsoda?
0: Gyújtsatok világot.
1: Mit mondtál, hogy hínak?
2: George Jackson, uram. Csak gyerek vagyok még.
1: Ide figyelj. Ha igazat mondtál, senki se fog bántani, ne félj. De meg ne próbálj moccanni, maradj ott, ahol vagy.
0: Bob, Tom, ugorjatok, hozzátok ide a puskákat.
1: George Jackson, van veled valaki?
2: Nincsen senki, uram.
0: Hallottam, ahogy ide-oda mozgolódnak a házban, és láttam, hogy fény gyulladt ki. Az ember oda kiáltott.
1: Vidd a fenébe azt a gyertyát, Beci vén hülye, elment az eszed.
0: Tedd a padlóra a nagy ajtó mögé. Bob, ha készen vagytok Tommal, álljatok a helyetekre.
2: Kész,
0: mondták azok.
1: Nos, George Jackson. Ismered Shepard Zonékat?
2: Nem én, soha nem is hallottam róluk.
1: Lehet, hogy igazat mondasz, lehet, hogy nem. Gyere ide, George Jackson, de ne siess! Lassan gyere! Ha van valaki veled, maradjon hátra, ha mutatja magát, lelőjük. Gyere ide lassan! Nyisd ki az ajtót annyira, hogy éppen beférj, hallod?
0: Nem siettem. Ha akartam volna, se tudtam volna. Lassan lépegettem, és minden lépésnél hallottam, hogy dobog a szívem. A kutyák is befogták a szájukat, akár az emberek. De a sarkamban voltak. Irtó csönd volt. Mikor a bejáró előtt a három lépcsőhöz értem, hallottam, hogy elhúzzák a reteszt, és a kulcs megfordul a zárban. Megfogtam a kilincset, és benyomtam az ajtót egy kicsit, mire megszólalt valaki.
1: Elég. Dugd be a fejed.
0: Bedugtam. Azt hittem, hogy mindjárt le fogják nyisszantani. A gyertya a földön világított. Mind ott álltak és néztek rám, én is rájuk. Legalább egy fél percig bámultuk egymást. Három nagy darab ember szögezte rám a puskáját. Mondhatom, majd a frász tört ki. A legöregebb jó 60-as lehetett. A feje szürke. A másik kettő 30 körül, mind jóképű derék emberek. Hátul meg egy angyali, őszfejű öreg hölgy. Mögötte két fiatal nő, akiket nem láttam jól. Az öreg úr azt mondta.
1: Na, úgy látom, semmi baj. Gyere be!
0: Ahogy bent termettem, az öreg úr bezárta és bereteszelte az ajtót, és azt mondta a fiatalabbaknak, hogy jöjjenek puskástól. Bementünk egy nagy ebédlőbe, aminek vadonatúj rongyszőnyeg volt a padlóján. Ott az egyik sarokba vonultak, az ablaktól odébb. Föltartották a gyertyát. Jól megszemléltek engem, és azt mondták,
3: hát, ez nem Shepardson, és nincs semmi Shepardson forma rajta.
0: Az öreg úr azt mondta, reméli, nem haragszom, ha megmotoz. Nincsen államfegyver. Nem akar velem semmi rosszat, csak a biztonság kedvéért. Nem nyúlt a zsebembe, csak kívülről tapogatott végig, és azt mondta, rendben van. Azt mondta, érezzem magam otthon, és meséljek el mindent magamról. De az öreg hölgy közbeszólt.
4: De az Isten áldjon meg szól, szegény gyerek, tiszta merőlucsok. És nem gondolod, hogy talán éhes is?
1: Igazad van, Rachel, eszembe se jutott.
0: Az öreg hölgy erre odaszólt egy öreg néger asszonynak.
4: Beci, eredj és hozz valami ennivalót, de már itt se légy. Lányok, ti megkeltsétek fel Buckot, és mondjátok meg neki, no, már itt is van Buck. Vidd magaddal ezt a kis idegent, Buck, vetkőztesd le, és adj rá valami száraz ruhát a magadéból.
2: Buck olyankorú lehetett, mint én. 13-14 év körüli, csak valamivel nagyobb nálam. Nem volt más rajta, csak a hálóing, és igen borzas volt. Ásított, és az egyik kezével a szemét dörgölte, ahogy bejött, a másik kezében pedig egy puskát vonszolt.
5: Nem Shepherdsonék jártak itt.
2: Mondták neki, hogy vaklárma volt.
5: Azért, mondta, mert ha azok lettek volna, elkaptam volna egyet közülük.
2: Mind nevettek, és Bob még hozzátette.
1: Na, Buck, mindnyájukat megskalpolhattak volna, amíg te előkerültél.
5: Hát mikor senki se jön, értem, ez nem is járja. Engem mindig ott hagynak, és kimaradok a muriból.
1: Ne búsulj, fiam, mondta az öreg. Lesz még elég részed belőle, csak várd ki az idejét türelemmel. Most pedig vidd a vendéget, és öltöztesd át, ahogy anyád mondta.
2: Mikor fölértünk az emeletre, adott egy szőttes inget, matróz blúzt, nadrágot a magáéból, és én felöltöztem. Közben megkérdezte, hogy hínak, de mielőtt felelhettem volna, elkezdett locsogni egy mátyás madárról, meg egy nyúlfiókáról, amit a minap az erdőn fogott, és megkérdezte tőlem, hogy hol volt Mózes, amikor elaludt a gyertya? Mondtam, hogy nem tudom, nem is hallottam róla soha.
5: Hát találd ki, mondta.
2: Hát hogy találjam ki, ha még sose hallottam róla?
5: Gondolkozzál, olyan könnyű.
2: Milyen gyertya aludt el? Kérdeztem.
5: Hát akármilyen gyertya, mondta Buck.
2: Én bizony nem tudom, hol volt. Mondd meg, hol.
5: Hát sötétben volt. Nem igaz?
2: Na hát, ha tudod, hogy hol volt, miért kérdezett tőlem?
5: Ördög vigyen el, ez egy találós kérdés, nem érted? Mondd, meddig akarsz nálunk maradni? Maradj itt örökre. Csuda jól fogunk mulatni. Most nincs iskola. Szereted, ha vasárnap templomba menet előtt megfésülnek is a többi marhaságot? Én utálom, de a mama sose engedi, hogy elhagyjam a fésülködést. Kész vagy? Gyere, pajtás!
2: Hideg lángos, hideg hús, vaj és író egész lakomát tálaltak elém, és életemben nem ízlett még jobban a falatozás. Buck, a mamája és mindenki más kis kukoricacsőből vájt pipát szívott, kivéve a négerasszonyt, aki kiment, és a két fiatal nőt. Furt pipáztak és beszéltek. Én is furt ettem, meg beszéltem. Mind engem kérdezgettek, és én elmondtam, hogy a papám meg a családom egy kis farmon élnek lent, Arkansas legalján, és a nővérem Marian elszökött, és titokban férjhez ment, és nem is hallottunk róla azóta. Bill pedig elment, hogy fölkutassa őket, de róla se hallottunk azóta. Tom és Mort meghaltak, és nem maradtunk csak ketten a papával, és alig maradt több, mint ami rajtunk volt, a sok baj miatt. És amikor a papa meghalt, fogtam, ami holmink volt, mert a farm nem volt a miénk, és elindultam fölfelé a folyón, mint fedélközi utas, és kiestem a korláton. Így kerültem ide. Ők azt mondták, hogy náluk otthonra találok, ameddig csak kedvem tartja. Már majdnem nappal volt, amikor mindenki lefeküdt. Én is elmentem Buckkal. És amikor reggel fölébredtem, az Istennek sem jutott az eszembe, hogy hogy hívnak. Vagy egy óráig feküdtem, és törtem a fejem rajta. Mikor Buck fölébredt, megkérdeztem. Tudsz helyesen írni, Buck?
5: Hogy ne, mondta.
2: Fogadjunk, hogy nem tudod, hogy az én nevemet hogy írják.
5: Fogadjunk akármibe, hogy tudom.
2: Rendben van, rajta.
5: George Jackson. Na, mondta.
2: Tényleg, mondom, pedig nem hittem volna. Nem olyan közönséges név ez, hogy csak úgy kapásból ki lehessen találni, hogy írják. Titokban magam is leírtam, hát ha egyszer valaki tőlem kérdi meg, hogy is írják a nevemet, hogy akkor a fejemben legyen, és el tudjam darálni, mint megszokott dolgot.
0: Nagyon rendes család voltak, és a ház is nagyon rendes volt. Még sose láttam ilyen csinos és jó formájú házat vidéken. A nagy ajtó nem vaslakat volt, sem pedig fakallantyú, hanem egy forgatható, sárga részgomb, mint a városi házaknál. A nagy szobában nem voltak ágyak, pedig a városban a legtöbb nagy szobában van ágy. Egy téglával kirakott nagy kandalló volt benne. A kandallón egy óra állott. Az üvege alsó felére egy város volt festve, a közepén egy kerek lyuk a napot ábrázolta, és mögötte lehetett látni az inga járását. Csuda szép hangja volt az órának. Nem is adták volna el semmi pénzért. Gyönyörű szép függönyök lógtak az ablakon. Rajtuk festmények, kastélyok, befutva folyondárral és tehenek az itatónál. Aztán volt egy öreg kis zongora, úgy szólt, mintha cintányérok lettek volna benne. Semmit se szerettem annyira, mint mikor a fiatal hölgyek az eltört, az utolsó láncszemet énekelték mellette, vagy a Prága ostromát zongorázták rajta. Mindenik szobafala belül vakolva volt, és kívül az egész ház be volt meszelve. Nagy L alakú ház volt, és a két szárny közötti rész be volt födve. Padlója is volt, és ha néha napközben kitették az asztalt, igen kellemes, hűvös hely volt. Minden remek jó volt. Hogy a konyháról ne is beszéljek. Grangerford ezredes. Igazi úriember volt. Ez tetőtől talpig meglátszott rajta, de az egész családon is. Magas, vékony ember volt. Az arca sötétes, sápadt, minden pirosság nélkül. Minden reggel frissen meg volt borotváva. Soha olyan keskeny ajkat, szűk orjukat és horgas orrot nem láttam, mint az övé. Busa szemöldöke volt. A szeme fekete, és olyan mélyen be volt esve, mintha barlangból nézne ki az emberre. Mikor reggelente lejött a feleségével, az egész család fölállt, és jó reggelt kívánt nekik, és addig nem ült le senki, amíg ők el nem helyezkedtek. Aztán Tom és Bob oda mentek az almáriumhoz, ahol a palackok állottak. Kevertek egy-egy gyomorkeserűt, és átnyújtottak egyet az ezredesnek, egyet a feleségének. Ők megvárták, amíg a két fiú is készen van, akkor a fiúk meghajtották magukat, és azt mondták: kedves egészségükre! Erre az ezredes és az ezredesné is megbiccentette a fejét, és azt mondták: köszönöm. Aztán kocintottak és ittak. Ezután Tom és Bob egy kanál vizet öntöttek a pohár fenekén maradt pálinkára, és odaadták nekem meg Bucknak. És mi is ittunk az öregek egészségére. Bob volt a legidősebb fiú, utána következett Tom. Hatalmas deréklegények voltak, széles vállú, barna képű, hosszú fekete hajú, fekete szemű fiúk. Ők is tetőtől talpig fehérbe öltözködtek, mint az ezredes, és széles karimájú panama kalapot viseltek. Utánuk következett Charlotte kisasszony, aki 25 éves volt. Magas, büszke, pompás teremtés, és jó volt, mint egy falat kenyér. Igaz, hogy ha haragudott, úgy nézett akár az apja, hogy legszívesebben föld alá süllyedt volna az ember. Gyönyörű szép leány volt. A húga, Sophia kisasszony is szép volt, de egészen másfajta. Édes, szelíd és kedves lány volt. Akár a gerlice, és csak 20 éves. Mindenkinek megvolt a maga szolgálattevő négere. Még Bucknak is. Az én négeremnek csuda jó dolga volt, mert nem voltam hozzászokva, hogy minduntalan kiszolgáljanak, de Buck alaposan megugratta a magáét. Ez volt az egész család, de régen többen voltak. Volt három fiúk, akiket megöltek. Az öreg úrnak egész csomó farmja volt, és több mint 100 négere. Néha napján jött egy csapat ember lóháton, 10-15 mérföld körzetből, és nagy ricsajt csaptak a folyó és a ház körül. Nappal a fák közt heverésztek és csatangoltak, este meg a házban rendeztek bált.
2: Ezek leginkább a család rokonságából kerültek ki. A férfiak mindig magukkal hozták a puskájukat is. Mondhatom, ritkán láttam ilyen finom társaságot együtt, mint ilyenkor. Egy másik ősi nemzetség leszármazottai laktak még a környéken. 5 vagy 6 család, akiket legnagyobb részt Shepherdsonnak hívtak. Éppen olyan előkelőek, gazdagok és büszkék voltak, mint a Grangerford család. A Shepherdsonok és a Grangerfordok ugyanahoz a hajóállomáshoz jártak, vagy 2 mérfölddel a ház fölött. Néha, ha valamelyikükkel odamentem, láttam egy pár Shepherdsont, telivér lovakon. Egy nap Buckkal az erdőben vadásztunk, és egyszerre lódobogást hallottunk. Éppen az úton mentünk át. Buck oda kiáltott. Siess! Be a fák közé! Beugrottunk, és kinéztünk az útra. Hamarosan megjelent egy jóvágású fiatalember, amit lefelé vágtatott az úton. Olyan volt, mint egy katonatiszt. A puskája előtte keresztbe a nyerekkápán. Már láttam azelőtt. A fiatal Harney Shepherdson volt. Aztán hallottam, hogy Buck puskája megszólal a fülem mellett, és Harney kalapja lerüpül a fejéről. Rögtön a puskájához kapott, és odavágtatott, ahol mi voltunk. Persze nem vártuk be, hanem usgyi, neki az erdőnek. A csalit nem volt nagyon sűrű, és a vállamon át láttam, hogy Shepherdson ráduplász Buckra. Aztán visszament az útra, valószínűleg, hogy fölvegye a kalapját. Hazáig meg se álltunk. Az öreg úr szeme felvillant egy pillanatra, úgy láttam inkább az örömtől. Aztán megint elkomolyodott, és halkan mondta.
6: Nem szeretem, ha bokor mögül lövöldözöl. Miért nem álltál ki az útra, fiam?
5: A Shepherdsonok sem állnak ki, apa. Mindig lesből puskáznak.
2: Miss Charlotte úgy tartotta a fejét, mint egy királynő, amíg Buck elmesélte a történetet. Orjukai kitágultak, a szeme szikrázott. A két fiatalember sötét arccal hallgatta. Nem szóltak egy szót se. Miss Sophia elsápadt, de mikor meghallotta, hogy Harneynak semmi baja se történt, visszatért belé az élet. Amint elkaptam Buckot a kukoricás szélén a fák alatt, megkérdeztem. Te meg akartad ölni, Buck?
5: Meg én.
2: Mit vétett neked?
5: Nekem? Soha hozzám se nyúlt.
2: Hát akkor miért akartad megölni?
5: Miért? Hát a családi viszály miatt.
2: Mi az a családi viszály?
5: Hát te hol nőttél fel? Azt sem tudod, mi a családi viszály.
2: Soha nem is hallottam róla. Mondd el, mi az?
5: Hát a családi viszály úgy lesz, hogy egy ember összevész egy másikkal, és megöli. Aztán a másik ember testvére megöli őt. Aztán a többi testvérek mindkét oldalról egymásnak mennek. Aztán az unoka testvérek is belekeverednek. És végül mindenkit megölnek, és akkor véget ér a családi viszály. De ez lassan megy, és sokáig tart.
2: Ez már régóta tart, Buck?
5: Meghiszem azt. Vagy 30 évvel ezelőtt kezdődött, ha nem régebben. Valami zavar volt valami miatt, és pörre ment a dolog, és amikor az egyik elvesztette a pört, fogta magát, és lelőtte a pörnyertest, amint hogy természetes is. Mindenki így tett volna.
2: És mi vesztek össze? Föld miatt?
5: Lehet, én nem tudom.
2: No és ki lőtt először? Grangerford vagy Shepherdson?
5: Honnan az ördögből tudjam, olyan rég volt.
2: Senki se tudja.
5: De azt hiszem, apa tudja, és néhányan az öregek közül. De azt ők se tudják, hogy mind vesztek össze tulajdonképpen.
2: És sokat megöltek azóta, Buck?
5: Ojé, volt annyi szép temetés, hogy csak no. De nem mindig volt haláleset. Papában még most is van egy pár öreg szemű serét, de nem bánja. Legalább annyival is nehezebb, hiszen olyan sovány. Bobot egyszer megszurkálták, és Tom is megsebesült 1-2-szer.
2: Öltek meg valakit az idén, Buck?
5: Hogyne? Ők is egyet tőlünk, mi is egyet tőlük. Körülbelül 3 hónapja lehetett, hogy az unokatestvérem, Bud,
4: aki 14 éves volt, az erdőben lovagolt a folyó túlsó partján, és nem volt nála fegyver, ami készőrültség volt. Egy magányos helyen egyszer csak hallja, hogy egy lovas ember, a vén Baldi Shepherdson vágtázik utána. Puska a kezében, és fehér haja lobog a szélben. Bud, ahelyett, hogy leugrott volna is be az erdőbe, azt hitte egérutat nyerhet, és vagy 5 mérföldet futott előle, de az öreg utolérte. Amikor Bud látta, hogy vége megállt, és szembefordult vele, hogy előről kapja a golyót, az öreg pedig odavágtatott, és lelőtte. De nem sokáig örülhetett a szerencséjének, mert egy hét se tellett belé, és a miáink őt terítették le. Én amondó vagyok, hogy hitványság volt attól a vén embertől. Én meg amondó vagyok, hogy nem volt hitványság. Nem biza. Nincs a Shepherdsonok közt egyetlen hitvány se. Keresve se találsz köztük. Ahogy a Grangerfordok közt sincs hitvány ember. Azaz öreg egyszer fél óráig harcolt 3 Grangerforddal, és legyőzte őket. Mind lóháton voltak. Az öreg leugrott a lováról, és egy kis farakás mögé bújt, és maga elé állította a lovát, hogy megvédje magát a golyóktól. A Grangerfordok pedig lóháton maradtak, és az öreg körül cirkáltak, és furt lövöldöztek egymásra. Az öreg is, meg a lova is alaposan össze voltak juggatva, és alig vonszolták magukat, de a Grangerfordokat meg úgy kellett hazavinni. Egyikük halott volt, egy másik pedig meghalt másodnapra. Úgy bizony. Ha valaki hitványembert keres, rossz helyen jár, ha a Shepherdsonok körül szaglászik. Hitvány Shepherdson nem is születik.
0: A legközelebbi vasárnap mind templomba mentünk. 3 mérföldnyire. Mindenki lóháton. A férfiak a puskájukat is magukkal vitték, Buck is. És a térdük közt tartották, vagy a kezük ügyében a falnak támasztották. A Shepherdsonok szintén. Igen, akkurátus prédikáció volt a fele baráti szeretetről és egyéb unalmas dolgokról. De mindenki azt mondta, hogy szép beszéd volt. És hazamenet mindenki arról beszélt. Annyit papoltak a hitről, a jó cselekedetről, az Isten kegyelméről és az előre megrendelésről, és én nem tudom miről, hogy nem hiszem, hogy volt még egy ilyen keserves vasárnapom.

0: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című írásának 10. részét Kovács Máté előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Elhangzott műsorunkat csütörtökön 0 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: Kapcsolj rá! Zenés szállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!

Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebook oldalán arra kért az országgyűlést, haladéktalanul függessze fel az ő mentelmi jogát. Egyben kifogásolta, hogy a legfőbb ügyészség egyszerre kérte ki az övét, a Hankó Balázsét és a Seszták Miklósét. Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket, ezzel 4 milliárd 200 millió eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé. Helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése is az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, közölt a brüsszeli testület. Indul a Szent István vidékfejlesztési program első szakasza a fejlesztési testületek felállításával, amelyekben már lehet jelentkezni a 10 korábban kiválasztott mikrotérségben, közölt a miniszterelnökség. A testületek feladata lesz a térségfejlesztési stratégiájának kidolgozása, a javaslatok összegyűjtése és a lista kialakítása. Térségenként 10 tagot nyílt pályázaton választanak ki, az erre vonatkozó felhívást közzétette a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. A kormány mikrotérségenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet nyújt, így a kísérleti programnál 10 milliárd forint áll majd rendelkezésre. Tágabb régiónkból Gönc, Gyöngyös, Nyírbátor, Pásztor és Tiszaújváros is érintett. A gazdák nagy része veszteséggel zárja az évet, mondta az agrárgazdasági államtitkár a betakarítási koordinációs bizottság ülését követően. Molnár János kifejtette, a csapadék hiánya mezőgazdaságra nagyon kedvezőtlenül hatott, a kialakult helyzet mindenkit jelentős kihívások elé állít. A csapadék idei hiánya a rendkívül aszályos 2022-eset is meghaladta. A vízügyi hatóság adatai alapján az ország nagy részén nagyjából 600 mm-nyi csapadék hiányzik, ami egy közepesen jó év esőmennyiségének felel meg, azaz több mint egy évnyi csapadék hiányzik a talajból és a vízháztartásból. Az ENSZ-ét első két napján Orbán Anita 11 kétoldalú egyeztetést folytatott Európai Unión kívüli partnerekkel, Ázsiától Észak-Afrikán át Latin Amerikáig, erről a külügyminiszter számolt be a Facebook oldalán. Emellett több multilaterális találkozón és az ENSZ közgyűlés általános vitájának megnyitóján is részt vett, folytatta a tárcavezető, aki jelezte, úgy látja, még Magyarország európai és transzatlanti szövetségei adják külpolitikája alapját, közben aktívan építjük kapcsolatainkat a világ más régióival is. Egy Mi-8-as orosz katonai helikopter rövid időre belepült a lengyel légtérbe, emiatt felszálltak az ottani vadászrepülőgépek. A fegyveres erők műveleti parancsnoksága úgy véli, az incidenssel a lengyel légvédelmet tesztelték az oroszok. Az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetői megállapodást írtak alá a sarkvidéki sziget biztonságáról New Yorkban, az ENSZ közgyűlés margóján. Az egyezmény nagyobb amerikai katonai jelenlétet tesz lehetővé Grönlandon, írta meg az Index. Donald Trump amerikai elnök az ENSZ közgyűlésében felszólalva kijelentette, az Egyesült Államok két új katonai bázist tervez létrehozni Grönlandon. Mark Rutte NATO főtitkár szerint a megállapodás erősíteni fogja a kollektív biztonságot. Az amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy megsemmisítheti Iránt, ha nem sikerül megállapodni a háború lezárásáról, de emellett arra is utalt, hogy hamarosan létrejött a megállapodás a felek között. Az iráni fegyveres erők propagandának minősítették Trump ENSZ-ben tett kijelentéseit, azt írták, készen állnak arra, hogy még súlyosabb csapásokat mérjenek a támadóikra. Volodymyr Zelenszkij New Yorkban egyeztetett Donald Trumppal az ENSZ közgyűléssel párhuzamosan, hogy kész bármilyen energetikai tűzszünetre Moszkvával és egy háromoldalú találkozón Vlagyimir Putyinnal is leülne tárgyalni. A Kreml szerint az orosz elnök Trumppal szívesen találkozna, Zelenszkijjel azonban szakértői előkészítés nélkül időpazarlásnak tartaná azt. December 24-e munkaszüneti nappán nyilvánítását kezdeményezték tiszapárti képviselők az országgyűlésben. A jelenleg érvényben lévő kivételek ugyanakkor megmaradnának. A vendéglátóüzletek, a szálláshelyek, a virág, az édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren, benzinkutakon belül működő üzletek továbbra is nyitva tarthatnának. Rendőrök vonultak ki a gyöngyösi Berzenagy János gimnáziumhoz. A helyi televízió fegyveres fenyegetésről számolt be, ami nagy riadalmat keltett a városban. Kiderült azonban, hogy nem történt ilyen. A rendőrség közveszéllyel való fenyegetés miatt indított eljárást, a háttérben pedig egy online fenyegetés állhat. Végül az időjárásról. Átmenetileg megnövekszik majd a felhőzet, elszórtan előfordulhat eső, zápor, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 4-6, napközben 18-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
5: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Botkáné Németi Ibolya szervezővel, közös képviselővel, szerteágazó tevékenységéről beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.

0: Szeretettel köszöntöm mai vendégemet itt a rádiónk mikrofonjánál. Nemrégiben került sor Felsőváros ünnepének megrendezésére. Milyen programok várták az érdeklődőket, és mi történt ezen a napon?
1: 13. alkalommal rendezzük meg Felsőváros ünnepét, és ezen az ünnepségen belül a fő attrakció a Felsőváros csillaga, közösségi díjátadó itt a Felsővárosban, a nemzedékek terén. A Felsőváros ünnepen igazából egy családi eseményként valósítjuk meg. Idén 17 civil szervezet együttműködésével és egy nagyon jó partneri viszonyban tudtuk megvalósítani ezt a csodálatos napot. Elsősorban odafigyelünk az egészségre, úgyhogy egészségre fel címszóval egészségmegőrző szűrések voltak, férfiaknak, nőknek, és hogyha gyerekek is bekapcsolódtak, akkor ugyanúgy a gyerekek részére is megtörtént a szűrés és a tanácsadás. Sportra fel, mozgásra fel. Itt különböző sport lehetőség kipróbálása történt meg. Van egy francia fajáték, a pötank. Ez most már egy pár éve jelen van a rendezvényünkön. Népszerű, kipróbálják a gyerekek is, úgyhogy ez egy fallabda játék. Népszerűsíti az egyik egyesület, a Szervált Ültetettek Egyesülete. És hát az idősebbekre gondolva székes torna, amit az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársa vezényel le, mindig van rá érdeklődés, és hát a gyerekeknek pedig kézműves kuckó. Hát kézműves kuckóban lehetett az úgynevezett barátságkarkötőt fonni, gyöngyöt fűzni, kavicsot festeni, különböző rajzokat színezni, arcfestés volt, tetkó volt, és egy óriási fajáték, amilyen puzzle-szerűen össze kellett rakni. Úgyhogy volt gazdag program, ez volt a délelőtti program, és ezen túl színpadi műsorral is, kulturális műsorral is szórakoztattuk a térre látogatókat. Az Egri Mazsorett Egyesület csoportjai léptek fel, mert több csoport lépett fel a kicsiktől egészen a nagyobb korcsoportig, majd a Dobókatica nyugdíjas szervezetnek a műsora következett. Itt elsősorban volt egy bemutató, különböző zenés, tánc, férfikar énekelt, úgyhogy ezzel tulajdonképpen el is ment a délelőtti műsorunk, ez 12-ig tartott, majd délután pedig készültünk az ünnepélyes Felsőváros csillaga ünnepélyes díjkiosztóra.
0: Hát gondolom, hogy az előkészületi folyamat is azért egy hosszadalmas.
1: Igen, most annyit viszont már el tudok mondani, hogy mivel 13. alkalom, úgyhogy ennek vannak már előzményei, és vagyunk annyira már összekapcsolva, hogyha ilyen programok vannak, megkérdezzük, hogy részt tudnak-e venni, meg hogy mit tudnak, mibe tudnak részt venni. Tulajdonképpen ezek a, mint az Egyesületünk, az Zöld Panel Egyesület ennek a délelőtti programnak a társszervezője, pénzhiányos, forráshiányos, úgyhogy mint az előző években volt rá pályázati lehetőségünk, úgy nagyon-nagyon komoly egészségügyi szűréseket is tudtunk biztosítani a lakosság számára. Mindig azt mondtam, hogy helybe hozzuk a szűréseket, mert az elmúlt években tüdőszűréstől kezdve bőrrák szűrési, különböző egyéb komoly szűréseken lehetett részt venni. Nagy az NK-nak a szűrőbusza is rendelkezésre áll. Arra volt akkor forrás, viszont most nincs forrás. Úgyhogy ezt úgy kellett megoldani, hogy köszönöm szépen, nagyon szívesen. Szóval így jöttek el a civil szervezetek, hogy már tudják, hogy nem tudunk. Amit igen, egy kis vendéglátással, azzal mindig kedveskedünk, de jó hangulatban azért egy 2-3 órára összejövünk, és ez már maga is egy szórakoztató.
0: ki kapta idén a csillagot, és hogyan zajlik egyébként ennek a folyamata, a szavazás és a lebonyolítása?
1: Idén Zám István és Zsóka volt az egyik jelölt, és a lakosság szavazata alapján ő kapta a legtöbb szavazatot, ő lett idén a közösségdíjas Felsőváros csillaga. Az előzménye az visszanyúlik 2013-ra, mert akkor volt egy támopos pályázat. Azt tudni kell, hogy Felsővárosban vagyunk. Ez egy panel rengeteg. Elsősorban itt panelépületek vannak, természetesen négyemeletes. A városnak az egyötöde itt lakik, Egervárosának az egyötöde, és nagyon-nagyon hiányzott a program. Csapongok egy kicsit, mert az Egyesületünk 1997-ben alakult, és annak az volt az indítéka, hogy ugye egy betonkörnyezetbe éltünk, fiatal családok kerültek ebbe a nagy társasházba, 174 lakásos társasházról van szó, és kisgyerekekkel, úgyhogy ez a beton rengeteg. Úgyhogy a játszóeszköz az olyan volt, hogy földbe bájt ilyen rudakból, vasrudakból összeállított játszóeszköz, mászóka, meg a földbe süllyesztett egy kis homokozó. Lépcsőn ültünk, és úgy volt a társalgás, tulajdonképpen ez volt a kommunikáció és a beszélgetésünknek a helyszíne. Volt egy tér, amit szerettünk volna vele valamit kezdeni.
0: Ez a nemzedékek tere.
1: És 2000-ben az önkormányzat segítségével egy új játszóteret tudtunk megvalósítani. Ez egy ilyen kis modern fa eszközökből, és még a mai napig is a gyerekeknek a játszási örömét biztosítja. Úgyhogy elindult egy fejlődés játszóelemekkel, majd egy CLLD pályázat kapcsán sikerült különböző elemeket, játszóelemeket, fitnessképeket, és tovább szélesíteni ezt a lepusztult tulajdonképpen parkot. Sikerült fákkal beültetni a játszótér környékét, hogy a hűvös lomb alatt tudjanak a gyerekek a nyári időszakban játszani. Szóval elkezdtünk dolgozni. Támogatókat szereztünk, 1%-ot gyűjtöttünk, és hát dolgoztunk azért, hogy itt egy úgymond zöld otthon tudjunk megvalósítani. És 2013-ban, mivel említettem, hogy nagyon-nagyon programhiányos volt a lakótelepünk, összefogtunk egy páran, és leültünk, és gondolkoztunk, hogy hogyan is, és mit lehetne csinálni. És akkor szerencsénk volt, mert megjelent egy pályázat, méghozzá egy lakosságvezérelt pályázat, amikor is a lakótelepeken élőket, és elsősorban a közel 200 lakásos társasházaknak adtak egy olyan lehetőséget, hogy bevonni ebbe a közösségbe, és egy közösséget alkotni. Akkor a forrásalapítvány volt a fő pályázó, és így a társasházunk is belépett ebbe a programba, és még egy másik társasház is. Építettünk, tulajdonképpen úgymond építettünk, birtokba vettünk egy ingatlant, ami a Felsőváros Lakossági Információs Szolgáltató Iroda, ez a LISZI, és ez maga a közösségnek egy közösségi helyként funkcionál. És nagyon klassz programokat tudtunk megvalósítani. Az aktív lakosokat mindenféleképpen be kellett vonni ebbe a programba, hogy tudjunk egy közösséget elindítani. És mint mondtam, hogy klubfoglalkozástól kezdve angol, német, japán foglalkozások voltak, kézműves foglalkozás és a többi. Szóval nagyon sokféle programot tudtunk akkor elindítani, és ez fellendítette Felsővárosnak a közösségi életét. Akkor gondolkoztunk, és és úgy döntöttünk, hogy a legaktívabbakat. Mindenféleképpen ahhoz, hogy tudjunk még példaképet állítani, és még több személy, civil személyt, lakót bevonni ebbe a közösségépítésbe, úgy gondoltuk, hogy mindenféleképpen meg kell köszönni valamilyen formában a legaktívabbaknak ezt a munkáját, és itt történt tulajdonképpen a Felsőváros Csillaga díjnak a megalkotása, létrejötte. És ezt tulajdonképpen minden évben megvalósítjuk. A lényeg ennek, hogy elsősorban felsővárosi lakos legyen, lehet civil közösséget építő, de ugyanúgy a munkája révén is elismert személy, aki a tevékenységével tényleg példaképül állhat itt a lakosság előtt, és ez ennek tulajdonképpen a motivációja. Mindenféleképpen azt a civil tevékenységet, amit ő elvállalt önkéntesen, lelkiismeretesen, és tényleg maximálisan, úgy gondoltuk, hogy ezt méltányolni kell, meg kell köszönni, és akkor alapítottunk egy díjat, a Felsőváros Csillaga díjat, és egy emlékplakettet, egy oklevelet, és egy díszfa ültetési lehetőséget itt a nemzedékek terén. Természetesen a nevével ellátott díszfát kapott minden egyes megválasztott Felsőváros Csillaga személy, és ünnepélyes keretek között történt ez a díjátadás, és itt, ami még nagyon lényeges, hogy a nagy közönség előtt az életútjának a méltatása, bemutatása, az mindenféleképpen ez egy plusz olyan volt, hogy figyeljenek oda, és köszönjék meg a munkáját, és hát kövessék a példáját. Úgyhogy ennek ez az előzmény a Felsőváros Csillagának.
0: Én úgy tudom, hogy ön 2018-ban szintén megkapta ezt a csillagdíjat. Ha visszaemlékszik erre az időpontra, akkor mit tudna elmondani? Milyen érzés volt akkor megkapni a közösségtől?
1: Hát én nagyon-nagyon örültem neki valóban, de úgy gondoltam, hogy én, mint egy szervező, én jobban ráláttam arra, hogy kiket érdemes erre a díjra jelölni. Három személyt jelölt az összeállt bizottság, és mindig találtunk olyan személyeket, akiket igen. És én úgy voltam vele, hogy az én személyem még majd ráér. Én nem magamat szerettem volna előtérbe helyezni, hanem azokat, akik tesznek, és tudom, hogy erőn felül teszik, és olyan lelkesen állnak hozzá, hogy én inkább adtam és jelöltem. Szóval igen, úgyhogy nem tudtam róla csak akkor, amikor már a jelölés megtörtént, mert akkor kiküldtek, úgyhogy én akkor nem vettem részt ebben a dologban. Hát igen, elfogadtam, és nagyon-nagyon meglepett, egy jó érzés különben, hogy értékelik az addigi munkámat, és hát nagyon sokan mellém álltak, és így kerültem megválasztásra.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Botkáné Németi Ibolya szervezővel, közös képviselővel, szerteágazó tevékenységéről beszélgetünk.
1: Tulajdonképpen négyen voltunk, akik az én lakásomba leültünk, és megalkottuk azt, hogy hogyan is induljunk el, közösségileg fel kellett építeni, és ez egy nagyon-nagyon nagy munka volt. És így az elején tulajdonképpen személyen benne volt.
0: Ön itt nőtt föl, és mindig is Felsővárosban lakott, és ezért is volt olyan közel az ön szívéhez, hogy aztán ezt a közösséget építse?
1: Én székesfehérvári születésű vagyok, és 1974-ben adták át ezt az épületet, és akkor költöztem, 76-ban született a kisebbik lányom, és egy otthont szerettünk volna, és ez az otthon, ez Idegerbe kötött bennünket, volt egy lehetőség, és akkor Egerbe költöztünk, és ebben, ma is ebben a lakásban, és ebben az épületben, ebben a lakásban élek, és nagyon-nagyon szeretek itt élni. Úgyhogy a munkahelyem, nagyon kevés munkahelyem volt, de minden munkahelyemen nagyon-nagyon jól éreztem magam, meg olyan volt a feladat is, ami a kedvemre való, szerettem is, és nagyon jó volt a munkatársi kapcsolat, úgyhogy egy nagyon jó közösségbe csöppentem, bármelyik munkahelyemre is mentem, és ez inspirált. A másik pedig az, hogy a társasház, ugye, mint említettem, 174 lakásos, és voltak olyan gondok vele, hogy fel kellene újítani, el kellene kezdeni vele valamit csinálni, és akkor hál' Istennek beindult egy energetikai pályázat, ami 2004-ben először egy lakossági, majd lakóközösségek részére, és akkor én ebbe bekapcsolódtam. Előtte elmentem megnézni Dunaújvárosba, hogy hogyan is működik a panelszigetelés, mert az tulajdonképpen Dunaújváros és Székesfehérvár akkor élen járt már. Úgyhogy én tanulmányoztam, én szélső lakása vagyok, és abban az időben ugye a beton és a pára lecsapódás az bizony egy penészesedést okozott, és én ezért nagyon-nagyon azon voltam, hogy szigeteljünk. Ami a pénztárcát az megkíméli, hatalmas előnyei vannak, minden egyéb, és akkor én ebbe belevágtam magam. És akkor volt egy lakógyűlés, a közösség azt mondta, hogy induljunk el, úgyhogy megpályáztuk, sikerült, és 2004-ben megtörtént itt Felsővárosban, hát azt mondom, hogy első vagy második épület, ahol megtörtént a panelszigetelés, és akkor folyamatában mentek a felújítások. Úgyhogy így aztán annyira egri lettem, és annyira lokálpatriótának érzem magam, hogy már most azt mondom már, hogy egri vagyok. Úgyhogy az egriek befogadtak, elfogadtak, nagyon sok kedves ismerősöm van, barátom van, és én nagyon jól érzem itt magam. Nagyon-nagyon jól érzem itt magam. Nem mennék el innen Egerből, megmondom őszintén, annyira csodálatos a panoráma minden egyéb, a kulturális lehetőségtől kezdve, hogy nem is tervezem, hogy innen elmenjek.
0: És azt azért el kell mondanunk, hogy már jó ideje közös képviselője is annak a társasháznak, amiben él.
1: Egy közös képviselőnek egy ilyen társaságban ugyanazokat a feladatokat el kell látni, mint egy lakásszövetkezetnél többen is elvégeznek. Előnye az, hogy itt élek, ismerem az embereket, ők ismernek engem, ismerem azt, hogy mi is a fontosabb itt a társasházban, akár a műszaki, bármi, amit meg kell oldani. A befizetett közös költség, azt tulajdonképpen saját magunkra vissza tudjuk fordítani, minimális költségeket kell üzemelnünk, a társasháznak a energetikai megújítására, a közbiztonságunknak a javítására fordítjuk, és úgy veszik az itt élő tulajdonosok, hogy ez egy biztos nekik is, jól érzés, hogy egy ilyen mondhatnám azt, hogy tényleg egy nagyon jó körülmények között élnek. Teljes egészében felújított társasházunk van minden műszakilag. Akár még tudom mondani a kamerarendszertől kezdve minden egyebet, és ráadásul hozzá kapcsolódik itt ez a nagyon kedves látványos parkunk is, ami tulajdonképpen egy kellemes időtöltést is tud biztosítani az itt élőknek, illetve a környezetben élőknek. Szóval közös képviselőnek mindent kell csinálni. Örülök annak, hogyha úgy jönnek, olyan visszajelzés érkezik, hogy tényleg rendben van, megköszönik a munkámat. Aztán van olyan, aki elégedetlen, azt meg kell győzni, megpróbálni, meggyőzni. Szóval ennek vannak előnyei és hátrányai, amikor olyan negatív dolgot tapasztalok, az nagyon szíven üt, úgyhogy azon rágódom. Át kell esnem ezen, de mindig ad egy löketet, amikor kapok egy pozitív visszajelzést, vagy van egy új feladat, amit annyira várjuk most már, hogy bízunk benne, hogy lesz valami ismételten egy lehetőség, beruházási lehetőség, ami támogatott, hogy tovább tudjuk lépni. Szóval engem ez hajt. Ezek tulajdonképpen frissen tartanak, és mindig adnak feladatot, hogy ne unatkozzam. Hosszú éveken keresztül a civil kerekasztal tagjaként részt vettem, aztán később úgy gondoltam, hogy a koromnál fogva adjam át a helyet a fiatalabb korosztálynak, ők is bizonyítsanak, mutassák meg, frissítsék tulajdonképpen a civil kerekasztalt, a gondolkodásmódot, a civilséget, mert azért valljuk be, hogyha nagyon hosszú ideig ott vagyunk, akkor leszűkül egy bizonyos témára és körre az egész, és nincs újítás. Igen. És mindenféleképpen kell egy új szemlélet, egy frissítés, hogy ez tulajdonképpen még jobban tudjon működni. Úgyhogy ennek a civil kerekasztalnak is voltam a tagja, viszont amit pluszban feltölt, van egy kertem, egy hobbi kertem, és az tele van gyümölcsfákkal, bogyósokkal, és kimegyek, és ott feltöltődöm, beszélek a fákhoz, beszélek a növényekhez, metszem, kapálom, és a többi. Mielőtt még kimennék, tele van a fejem, mindenféle sok mindennel, és amikor ott vagyok, akkor már azon gondolkodom, hogy egyáltalán, hogy mit is kell csinálni, mi a következő feladat, vagy mit ültessek be, mit ne ültessek, vagy hová, és minden egyéb. De a kerten túl, itt a társasház előkertjében, egy 100 méter hosszú a társasházunk oldala, bekapcsolódtunk a Virágos Egerért Szép Környezetért versenybe, úgyhogy mi az épületünk előtt virágosítunk. Úgyhogy a virágokat ugye be kell szerezni, gondozni kell, locsolni kell, a locsolás a fő feladatom. Az egyesületünk pályázik a NEA működési pályázatra, és ebből a működési pályázatból, ebből a forrásból tudunk virágokat venni, eszközöket venni, tudunk csinosítani a lakóépületünk környékét. Úgyhogy ezek a dolgok, ezek plusz nekem egy feltöltődést jelentenek.
0: Hát én kívánom, hogy a jövőben is így maradjon ez, és ilyen aktív és vidám legyen, mint ahogyan most én önt látom.
1: Nagyon-nagyon köszönöm.
0: Én is köszönöm szépen a beszélgetést.

0: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Botkáné Németi Ibolya szervezővel, közös képviselővel, szerteágazó tevékenységéről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
3: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Assisi Szent Ferenc alakja, kora és karizmái címmel kreatív műveltségi vetélkedőt rendezett a Katolikus Pedagógiai Intézet. A pályázat célja ismeretek szerzése és elmélyítése Assisi Szent Ferencről, koráról és hatásáról. A pályázatra egyházi általános és középiskola 7.-11. évfolyamán tanuló diákjainak 3 fős csapatát várták. Az országos versenyen 72 csoport indult. Ebből 8 csapat jutott be a harmadik szóbeli fordulóba. Az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium csapata második helyezett lett. Luterán Anna Borbála, illetve Szirácki Zita 10. C-osztályos és Ferenci Loretta 11. K-osztályos diákok alkották a dobogós csapatot. Felkészítő tanáruk Bódis Katalin volt. Műsorunkban erről a vetélkedőről lesz szó. Műsorunk a 2026. június 22-i adásunk ismétlése. Tartalmas időtöltést kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
3: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
5: Szeretettel köszöntelek benneteket a Szent István Rádió mikrofonjánál. Beszélgetésünknek az az apropója, hogy a közelmúltban hirdetett a Katolikus Pedagógiai Intézet egy versenyt, amelynek az volt a cím, hogy Assisi Szent Ferenc alakja, kora és karizmái címmel, ahogy írják, egy kreatív műveltségi vetélkedő volt ez, ahol a ti csapatatok a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumból, ugye ez egy országos verseny volt, második helyen végzett. Ehhez elsősorban gratulálok nektek. A felkészítő tanáratok Bódis Katalin volt. Egy ilyen versenyre miért jelentkeztetek? Ki invitált benneteket? Ugye hát tudjuk azt, hogy azért az iskolában elég sok a kötelezettség, de ez mégis egy önként vállalt feladat volt több fordulón keresztül. Ki hívott benneteket, miért jelentkeztetek? Loretta?
6: Amikor a tanárnő meglátta, hogy megnyitották a jelentkezést a versenyre, akkor odajött hozzám, hogy biztosan engem érdekelne, mert hogy így az olaszhoz kapcsolódik, és hogy mivel katolikus iskolába járunk, így az értékrendeknek megfelelő, és hogy biztosan érdekelne engem, és hogyha van kedvem, akkor szedjek még magam mellé 2 társat, akik szívesen végigcsinálják velem ezt az egész versenyt.
5: És akkor így választottad Annát és Zitát?
6: Igen. Annak ellenére, hogy nem egy évfolyamon tanulunk, a lányokkal korábban alapítottunk egy zenekart, az iskolai zenekarban is szolgálunk együtt, így nem volt kérés számomra, hogy velük szeretnék dolgozni.
5: És lányok, ti hogy fogadtátok Lorettának a kérését, Anna?
7: Én meglepődtem, először nem tudtam, hogy mit mondjak, aztán következő szünetben Zita oda ment és mondta, hogy hát akkor megyünk. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy jó, menjünk végül, és velük amúgy bármiben benne lennék, úgyhogy nem bántam meg egyébként, hogy beneveztünk.
8: Szerintem a személyiségünkben van a kreativitás, és én személy szerint azért is voltam benne a versenyben, egyrészt mert ilyen jó csapattal bárhova, másrészt meg egy jó lehetőségnek tűnt.
5: Hogyan épült fel, lányok, ez a verseny? Tehát mi volt a feladatotok? Ugye úgy tudom, hogy több fordulón keresztül elég komoly megmérettetés

0: ezt olyan, hogy evangélium, és akkor azt kellett pár szóval összefoglalni, ráadásul az is megvolt adva, hogy nagyjából 7 szóban lehetett csak. Továbbá egy Szent Ferenc freskót kellett kiraknunk, és a képnek a sorszámait megfelelő sorrendbe írni. Aztán volt egy nehéz feladatunk is, amikor egy térképen meg voltak jelölve számok, és a megfelelő városhoz hozzárendelni. De ez nem csak ennyi volt, hanem betűk voltak összekeveredve, és ki kellett raknunk, hogy az adott város hogyan kapcsolódik Szent Ferenc életéhez.
1: Igen, és ez egy olasz térkép, Olaszország volt.
0: És mivel ez egy műveltségi verseny, így nagyon sok irodalmi mű ki volt adva, és ezekkel is voltak feladatok, például verseknek különböző sorai voltak szimbólumokkal megjelölve, és ki kellett találnunk, hogy az vajon melyik műhöz kapcsolódhat.
1: Akkor ez tényleg egy nagyon kreatív verseny volt. Mikor volt időtök a tanulás mellett összegyűlni, Anna, hogyan zajlott ez a feladatoknak a megoldása?
2: Csodálatosan kitaláltuk, hogy bent maradunk iskola után, és akkor írtunk meg igazából a feladatokat, illetve volt egy-két feladat, amit így kiosztottunk egymás között, hogy én például a freskó részeit otthon válogattam össze, tettem sorrendbe és behoztam a lányoknak, hogy ne lányok, ez a sorrend így úgy szépen be. Vagy ha jól tudom, akkor pont Laura volt az, aki rengeteget gondolkodott a térképes feladatunkon is.
1: Többnyire végig is így az első fordulós feladatokat volt akkor, amit otthon oldottatok meg egyénileg, és itt megbeszéltétek, meg volt, amit akkor közösen is?
0: Pontosan.
1: Ezt az első fordulót beküldtétek, ezt kiértékelték, és akkor ez alapján jutottatok tovább a második fordulóba?
3: Igen, és a második forduló az már egy érdekesebb feladat volt, egy zarándok újságot kellett összerakni, és annak különböző részei voltak a részfeladatok. Hát itt riportírástól képregény rajzoláson át zeneszerzésig minden volt, rengeteg munkánkba és szervezésünkbe került, de szerintem egy nagyon szép és igényes munkát tudtunk végül kiadni a kezünk közül.
1: Igen, akkor megint ez a kreativitásnak meg kellett jelennie, de hogyha mind a hárman zenekarban játszotok, zenéltek, akkor talán a zeneszerzés volt a legkönnyebb?
2: Mondhatni, igen. Főleg, hogy Zita, ő szokott is ezzel foglalkozni.
0: Ez meg volt adva, hogy a Naphimnusz 2 verszakához kellett dallamot írni, és ezt mi úgy oldottuk meg, hogy írtunk hozzá a hangszeres szólót is, valamint természetesen énekeltük is.
1: És milyen hangszerekkel játszotok?
2: Én csellón.
0: Én hegedültem.
3: Én zongorán, de most gitározni is tanulok.
1: Megírtátok, ezt fel kellett akkor játszanatok, és ezt is küldeni kellett a Katolikus Pedagógiai Intézetbe?
3: Egy QR kód segítségével tettük elérhetővé a felvételt, és azt szerkesztettük bele az említett zarándok újságba.
1: Említettétek ezt a képregényt, ez is Assisi Szent Ferenc életéhez kapcsolódott?
2: Igen, teljes mértékben az én munkám volt. Assisi Szent Ferenc életének egyes pillanatait ábrázoltam a képregényben. Ilyenek voltak például az, hogy én ábrázoltam, amikor pestises emberek látványától mondhatni undorodott, majd a későbbiekben ő maga is ápolta őket, és ezt egy nagy lelki ajándékként élte meg. Úgyhogy lényegében az ő életének mozdulatait jelenítette meg egy-egy szövegrészlettel.
1: Tehát akkor ez volt a második kör, akkor ezek szerint ezen is túljutottatok, és utána jött a harmadik forduló?
0: Igen, a harmadik forduló az már egy szóbeli verseny volt, és ehhez fel kellett utaznunk Budapestre, a Katolikus Pedagógiai Intézet központjába.

0: az Assisi Szent Ferenc alakja korai és karizmái című kreatív műveltségi vetélkedőn az Egrigárdonyi Géza Ciszterci gimnázium csapata második helyezett lett. Luterán Anna Borbálával, Szirácki Zitával és Ferenci Lorettával beszélgetünk.
1: Miből állt ez a szóbeli feladat?
2: Itt is színes feladataink voltak, élőszobrot kellett csinálnunk, további verszakokat írni a naphimnuszhoz, volt, hogy tevékenységeket kellett bemutatnunk, valamint képet is ilyen montásszerűen összeragaszgattunk.
1: És ez azt jelenti, hogy akkor már itt a harmadik fordulóban a többi versenyző diákokkal, diáktársatokkal is találkoztatok, tehát más intézményekből? Mert ugye gondolom, eddig ugye nem tudtátok, hogy idézőjelben kik a riválisok, vagy kik versenyeznek még.
2: Igen, itt az utolsó fordulóban összesen 8 csapat jutott tovább, és mindannyiukkal találkoztunk. Egy szobában ültünk, és ott versenyeztünk.
1: Kik jutottak be az utolsó fordulóra?
2: Vámos Györkről, illetve Budapestről is voltak, ezeket megjegyeztük, de mindannyian egyébként bemutatkoztak, és elmondták, hogy honnan érkeztek.
1: Itt a személyes verseny résznél, akkor mik voltak még a feladatok, tehát ezen kívül, amit már Zita említettél, egy-két részt?
3: A második fordulónak a feladatsorának is volt folytatása, például le kellett írni, hogy nekünk mit jelent az ökológiai lábnyom az életünkbe, hogyan kamatoztatjuk ezt az iskolában, és a harmadik fordulóba kellett ehhez kapcsolódóan egy előadást készítenünk, amit bemutattunk 3 percben a versenytársainknak, valamint a zsűritagoknak.
2: Ott volt például a konferencia, ott lényegében egy konferenciai előadást adtunk elő, ahol mindenki kapott a Fioretti című műből egy-egy idézetet, és az alapján ezt kellett elvonatkoztatni Szent Ferenc egyik arcára, ezt előadni, és a mai életünkbe, a mai napra ráruházni mondhatni.
1: Akkor ti is hallottátok a többi csapatnak a bemutatkozását. Őszintén szólva, hogy magatokat milyennek éreztétek itt ebben a személyes fordulóban, a saját csapatotokat, megnyilvánulásotokat, hát nyilván biztos izgult mindenki itt is.
2: Bennünk volt egyrészt az izgalom, viszont másrészt mi csupa jó kedvel vágtunk bele ebbe az egészbe, és ez megmaradt az utolsó fordulóra is. Tehát én elmondhatom szerintem, hogy mi voltunk talán az egyik legkevésbé izguló csapat.
1: Ti is így láttátok?
3: Én is ugyanígy láttam, habár amikor megérkeztünk, és láttuk, hogy még a versenytársaink így az utolsó pillanatokat is azzal töltik, hogy átnézik a verseket, vagy a előző feladatsorokat, mi így belenyugodtunk, mert készültünk eleget, és már csak így beszélgettünk, és hangolódtunk a versenyre.
2: Van ott egy kicsit izgultunk, amikor odafele utaztunk, és amikor megérkeztünk, akkor is, mint ahogy Dara említette, hát annyira nem nyújtatott meg, hogy mások még ilyen kis jegyzettel teli lapokat bújtak, mi meg oda mentünk mindenféle készülés nélkül, de szerintem utána rájöttünk, hogy az egésznek az értelme, hogy itt vagyunk, az, hogy most együtt ezt megcsináljuk, megpróbáltuk, idáig eljutottunk, ez már egy teljesen jó dolog, és valahol az, hogy igazából a jó kedvünket csináltuk, ez megnyugtatott, meg tényleg az, hogy a társaságunk fellendítette a hangulatot.
1: Hát meg az, hogy azért, hogy folyamatosan voltak fordulók, azért folyamatosan kellett készülnötök. Végis egy folyamatos munkát igényelt, nem csak kifejezetten ugye az utolsó személyes fordulóra.
3: Pontosan, és mindvégig ugyanazzal az irodalommal dolgoztunk, meg kiegészítve, és mivel ez minden fordulóra nagyjából másfél hónap volt, így folyamatosan készültünk.
1: Igen, tehát szinte ez egy fél évet akkor igénybe vett ez a verseny.
3: Nagyjából igen.
1: És Bódis Katalin tanárnő hogyan tudott nektek segíteni? Ugye hallottam, hogy azért ő is eléggé kivette a részét a feladatokból.
2: Nagyon sokat segített, hogy ott volt velünk jóban, rosszban, és támogatott bennünket. Volt, hogy rávezetett feladatokra, meg szerzett olyan kapcsolatokat, akik segíteni tudtak nekünk, meg külön jó érzéssel tölt el, hogy mondjuk olyan programokra is eljött, amire nem lett volna kötelező neki eljönnie, viszont mégis megtette a verseny apropóján.
3: Meg ahogy mi is, ő is így volt, hogy még este is ezzel foglalkozott, és még így imént tartottuk a kapcsolatot, hogy még ezt hogyan lehetne jobbá tenni, meg tényleg szünetekben is rengeteget pontosítottuk egymást.
1: Akkor tulajdonképpen nektek ez a verseny, így hogyha a hármatokat nézzük, akkor egy jó kis közösségépítés volt, ha így fogalmazhatok, jövök Anna ide hozzád.
2: Egészen pontosan. A közösségünk eddig is jó volt, de szerintem ez egy örök életre szóló élmény volt.
1: És akkor, hogy a bevezetőben mondtam, tehát ezen a versenyen az országos második helyezést értétek el, akkor gondolom, hát örültetek is, de meglepetés is volt nektek?
3: Őszintén nagyon meglepődtünk, mert egyébként a zsűritagok is úgy kezdték, hogy 8. helyezés is már egy ajándék, mert ide is a 3. fordulóba bejutni is egy csoda, meg nagyjából 72 csapat volt az elején, és abból a legjobb 8-ba bekerültünk. De azért nyilván szeretünk valaminél jobb helyezést elérni, de tényleg már nem erre koncentráltunk, csak hogy ott vagyunk együtt, de nagyon meglepődtünk, amikor még a 3. helyezésnél sem mondták a nevünket.
1: Még egyszer gratulálok nektek, és jövök ide Zitához, hogy mi volt a nyereményetek?
4: 3 dolgot kaptunk, a naphimnusznak a verslészletét, könyvutalványt, valamint egy ilyen élménydobozt, amit be lehet váltani több helyszínen.
1: Ezáltal, hogy részt vettetek ebben a versenyben, Assisi Szent Ferenc életét, és akkor jobban megismertétek, hogy fogalmazódott meg bennetek valami újdonság Assisi Szent Ferenc életével, üzenetével kapcsolatban?
2: Én bevallom őszintén, nyilván hívő vagyok, és ezért nagyjából jártasnak is mondhatom magamat, viszont Szent Ferenc életében annyira nem merültem el soha, tudtam, hogy hát olyan ismert, olyan kedves volt, meg olyan szent, de ennek a versenynek árán én sokkal jobban megismerhettem, és ezt nem is bánom, mert rájöttem, hogy egyébként egy óriási példakép, meg a mai életben is.
3: Engem legjobban a természethez való hozzáállása ragadott meg, ugyanis mióta megnéztük a Napfivér Hold Nővér című filmet, ahogy így sétálok a természetben, kutyát sétáltatok, vagy csak az iskolába, és éppen valami nehéz dolgozat előtt állok, így tényleg észreveszem, hogy milyen szépen süt a nap, akkor megint biztos napfivér, meg a madarak csirípelése is most már így jobban eltölt örömmel. Így tényleg ugye azt hiszem, Szent Ferenc is így az egyszerűség, meg az apró dolgok értékelésének a példája. Ezt viszem magammal erről a versenyről.
4: Engem az egyszerűsége és a szerénysége ragadott meg, valamint ahogy Laura is mondta, a természet közelsége, és szerintem is egy fontos példakép lehet számunkra.
1: Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést, és gratulálok, és a tanévből van hátra egy pár 7 nap, akkor még jó tanulást kívánok nektek!

0: A Katolikus Pedagógiai Intézet által hirdetett Assisi Szent Ferenc alakja, kora és karizmái című pályázaton az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium csapata második helyezett lett. A csapat tagjaival, Luterán Anna Borbálával, Sziráczky Zitával és Ferenci Lorettával beszélgettünk. Műsorunk a 2026. június 22-i adásunk ismétlése volt. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu. A remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebook oldalán arra kért az országgyűlést, haladéktalanul függessze fel az ő mentelmi jogát. Egyben kifogásolta, hogy a legfőbb ügyészség egyszerre kérte ki az övét, a Hankó Balázsét és a Sesták Miklósét. Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket, ezzel 4 milliárd 200 millió eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé. Helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése is az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, közölt a brüsszeli testület. Indul a Szent István vidékfejlesztési program első szakasza a fejlesztési testületek felállításával, amelyekben már lehet jelentkezni a 10 korábban kiválasztott mikrotérségben, közölt a miniszterelnökség. A testületek feladata lesz a térségfejlesztési stratégiájának kidolgozása, a javaslatok összegyűjtése és a lista kialakítása. Térségenként 10 tagot nyílt pályázaton választanak ki, az erre vonatkozó felhívást közzétette a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. A kormány mikrotérségenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet nyújt, így a kísérleti programnál 10 milliárd forint áll majd rendelkezésre. Tágabb régiónkból Gönc, Gyöngyös, Nyírbátor, Pásztor és Tiszaújváros is érintett. A gazdák nagy része veszteséggel zárja az évet, mondta az agrárgazdasági államtitkár a betakarítási koordinációs bizottság ülését követően. Molnár János kifejtette, a csapadék hiánya mezőgazdaságra nagyon kedvezőtlenül hatott, a kialakult helyzet mindenkit jelentős kihívások elé állít. A csapadék idei hiánya a rendkívül aszályos 2022-eset is meghaladta. A vízügyi hatóság adatai alapján az ország nagy részén nagyjából 600 mm-nyi csapadék hiányzik, ami egy közepesen jó év esőmennyiségének felel meg, azaz több mint egy évnyi csapadék hiányzik a talajból és a vízháztartásból. Az ENSZ-ét első két napján Orbán Anita 11-2 oldalú egyeztetést folytatott Európai Unión kívüli partnerekkel Ázsiától Észak-Afrikán át Latin-Amerikáig, erről a külügyminiszter számolt be a Facebook oldalán. Emellett több multilaterális találkozón és az ENSZ közgyűlés általános vitájának megnyitóján is részt vett, folytatta a tárcavezető, aki jelezte, úgy látja, még Magyarország európai és transzatlanti szövetségei adják külpolitikája alapját, közben aktívan építjük kapcsolatainkat a világ más régióival is. Egy Mi-8-as orosz katonai helikopter rövid időre belepült a lengyel légtérben, emiatt felszálltak az ottani vadászrepülőgépek. A fegyveres erők műveleti parancsnoksága úgy véli, az incidenssel a lengyel légvédelmet tesztelték az oroszok. Az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetői megállapodást írtak alá a sarkvidéki sziget biztonságáról New Yorkban, az ENSZ közgyűlés margóján. Az egyezmény nagyobb amerikai katonai jelenlétet tesz lehetővé Grönlandon, írta meg az Index. Donald Trump amerikai elnök az ENSZ közgyűlésében felszólalva kijelentette, az Egyesült Államok két új katonai bázist tervez létrehozni Grönlandon. Mark Rutte NATO főtitkár szerint a megállapodás erősíteni fogja a kollektív biztonságot. Az amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy megsemmisítheti Iránt, ha nem sikerül megállapodni a háború lezárásáról, de emellett arra is utalt, hogy hamarosan létrejött a megállapodás a felek között. Az iráni fegyveres erők propagandának minősítették Trump ENSZ-ben tett kijelentéseit, azt írták, készen állnak arra, hogy még súlyosabb csapásokat mérjenek a támadóikra. Volodymyr Zelenszkij New Yorkban egyeztetett Donald Trumppal az ENSZ közgyűléssel párhuzamosan, hogy kész bármilyen energetikai tűzszünetre Moszkvával és egy háromoldalú találkozón Vladimir Putyinnal is leülne tárgyalni. A Kreml szerint az orosz elnök Trumppal szívesen találkozna, Zelenszkijjel azonban szakértői előkészítés nélkül időpazarlásnak tartaná azt. December 24-e munkaszüneti nappán nyilvánítását kezdeményezték tiszapárti képviselők az országgyűlésben. A jelenleg érvényben lévő kivételek ugyanakkor megmaradnának. A vendéglátóüzletek, a szálláshelyek, a virág, az édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren, benzinkutakon belül működő üzletek továbbra is nyitva tarthatnának. Rendőrök vonultak ki a gyöngyösi Berzenagy János gimnáziumhoz. A helyi televízió fegyveres fenyegetésről számolt be, ami nagy riadalmat keltett a városban. Kiderült azonban, hogy nem történt ilyen. A rendőrség közveszéllyel való fenyegetés miatt indított eljárást, a háttérben pedig egy online fenyegetés állhat. Végül az időjárásról. Átmenetileg megnövekszik majd a felhőzet, elszórtan előfordulhat eső, zápor, a szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 4-6, napközben 18-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: A napverse.

0: Rónai György, Saul. Nyílni látom, kiáltott az eget, de azért még rádobtak pár követ. Így vesszem minden hitszegő gazul, gondolta a ruhák fölött Saul. A nagy Jehova parancsolta így, hogy egy legyen az oltár és a hit. Mert a mi úrunk irgalmatlan úr, gondolta, s kardért sóvárgott Saul. De oly derűsen csillogott az ég, hogy le kellett hunynia a szemét. S hogy pillája szemboga rára hult, furcsa káprázat fogta el Sault. Mintha ezer gubó akarna már pattanni, úgy nyüzsgött a benti táj. S a damaszkuszi úton rengeteg tüzes pille vagy szirom libegett. Egy tüzes örvény vagy valami kéz derékon kapta, megforgatta és ledobta. Hult, hult, és akkor vadul, lüktető szívvel fölnézett Saul. De minden olyan volt, mint az előbb. Ruhájukért mentek a kövezők. S már született a villám, mely nem öl, csak megvilágosít és tündököl.
1: Rónai György Saul című versét Szegvári Menyhért előadásában hallották. Rónai György költő, író, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte, magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai Könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője. 1947 és 1949 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A Nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedék társaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a második világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
2: Szószóló. Közéleti magazin műsor.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban a Mária örök útjai című dokumentumfilmet mutatjuk be. Tartsanak velünk!

0: Hogyan tisztelik, szeretik Máriát az egyes országokban a köznapi emberek? Milyen jelentőséget tulajdonítanak kultuszának a szerzetesek és a világi emberek? Építészek, közgazdászok, zarándokok? Ezekre a kérdésekre kereste a választ Tari János rendező, operatőr, a Mária örök útjai című dokumentumfilmjével. A magyarországi helyszínek mellett Olaszországban, Portugáliában és Horvátországban forgattak a film készítői. Számos templomban forgattak, misén, körmeneten, kegyhelyeken rögzítették a képeket, hangulatokat, vallási énekeket a 2025-ös szent évben. Híveket vallatott a rendező mikrofonjával Máriáról, a hitről. Ezúttal Császi Erzsébet mikrofonja előtt beszélt a filmjéről, M. Tóth Ágnes művészettörténésszel együtt.
1: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. Egy film kapcsán fogunk beszélgetni két szakemberrel. A filmnek az a címe, hogy Mária örök útjai. A rendezője Tari János, rendező és operatőr is egyben, a Színház és Filmművészeti Egyetem habilitált docense, és munkatársa N. Tóth Ágnes, forgatókönyvíró, szakértő és művészettörténész. Ők a fő munkatársai a Mária örök útjai című filmnek, amely nemrég készült el, és aki nem tudja megnézni a különböző fesztiválokon, az a YouTube-on megnézheti akár a magyar, akár az angol nyelvű változatot. Hogyan jutott erre a döntésre, hogy Máriáról filmet készít? Elég nehéz lehetett elkészíteni.
2: Öröm volt elkészíteni, nagyon nehéz, ahogy tetszik mondani, de igazából ez egy ilyen hosszú idő óta érlelődő dolog bennem. Hát nem mondhatom, hogy óvodáskorom óta, mert akkor nem akartam filmet, de már akkor is filmezés, meg minden volt a terveim között, és a nagyanyáimnak a imái, a beszélgetés, a nevelése, ez egy vegyes görögkeleti apai ágról, református anyai, na most Szűz Mária, ugye még egy zsidó vonal kellett volna, akkor már biztos, hogy mindenkinek valami baja lett volna, hogy Szűz Máriáról filmet csinálunk, mert bizonyos embereknek nem tetszik, hogy most erről külön film készül, de nagyon sok ember, aki nem is vallásos esetleg, vagy nem is hívő, nagyon tetszik neki a filmünk, ami tulajdonképpen inkább egy ilyen emberi, érzelmi, lelki értelembe vett film, Mária a tisztelet, Máriahoz való fohászkodásról, különböző kultúrákban, országokban, hogy az emberek mennyire hasonlóak vagy különbözőek a Mária tiszteletében és Szűz Máriához való imádkozásban.
1: Magyarországon több kegyhelyet végigjártak, és külföldön is nagyon sok szakértőt megszólaltattak. Mi volt a központi témája a beszélgetéseknek?
2: Először is művészettörténetileg, amiről az Ági fog beszélni, a képi illusztrációk, oltárképek, Szűz Mária ábrázolások voltak a kiinduló kutatásnak, mert az Ágnessel írtuk, vagy ő írta a művészettörténeti részét, és az ikonográfiája a filmnek, amitől a vizuális anyag hiteles, meg szép lett, az volt egy ilyen alapkiindulás, de a fő motiváció ez a fajta emberi kapcsolat a Szűz Máriához. Én egyébként itt lakom a Gyulai Pál utcában, nagyon közel ide az Uránia Filmszínházhoz. És a Rókus templom, a Rókus kórház mellett áll egy óriási Mária Immakuláta szobor. Amikor ide költöztem 1999-ben, édesanyám följött Makóról, mert én makói vagyok, hogy megnézi, hogy hol vettem, vagy milyen van ez a lakás. És jövünk a nyugatiból, a villamosra, a gyalog itt a templom mellett, és így fölnézett a Szűz Mária szoborra, az Immakulátára, azt mondja, fiam, ez a lakás biztos jó, mert Mária vigyáz rád, és most menjünk be imádkozni a katolikus templomba. Tehát ez már akkor bennem volt, és ez motoszkált, és most ezt próbáltam kifejteni, hogy nekem mit jelent. Szűz Mária, hogy akár minden nap látom az ablakomból is, aki nézek.
1: Hogyan választották ki a helyszínt, milyen kegytárgyakhoz, milyen művészeti tárgyakhoz kötődtek?
3: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Mielőtt válaszolnék erre a kérdésre, én is ezt a lelki meghatározottságot mondanám, mert egy alap volt az például, hogy itt a Rókus kápolna előtt fogunk forgatni. Tehát ez egy személyes válogatás alapján kerültek be azok a nem is feltétlenül egy templomok, hanem én úgy mondanám inkább, hogy Máriás helyek, és hát ahogy Jánosnak is megvan a személyes indítatása, ami abszolút az alapját jelentette a filmnek, ez a közös utunk során nekem is világossá vált, hogy például több olyan ikon van a templomban, több olyan ábrázolás van a filmben, amely az útmutató Isten anyát ábrázolja. például Rómában is forgattunk, és ott a jezsuita főtemplomban a fiatal jezsuita, magyar jezsuita atya szinte eljátszotta ezt, hogy a Mária karján hogy ül a kis Jézus, és hogy hogy mutatnak egymásra, és milyen nagyon szoros kapcsolat van az anya és a gyermek között, és ez tulajdonképpen, ahogy János említette, ez mindannyiunkban közös azokban is, akik nem hívők, mert mindannyiunknak van egy édesanyja. A történethez hozzátartozik, a saját történetemhez, ha szabad erről beszélni, hogy édesanyám, amikor kisgyermek voltam, a konyhaasztalon hagyott mindig egy imafüzetet, és volt rajta egy Mária ábrázolás. Én abszolút nem tudtam, hogy mi ez az ábrázolás, csak olyan furcsának találtam, mert ilyen mélyen ülő, sötét szemei voltak a szűzanyának, a kis Jézus ilyen nagy szemekkel nézett, és hát ez egy rózsafűzér, imádságos kis füzetke volt, és aztán így a későbbiek során, hogy művészettörténész lettem, világos lett, hogy a budapesti Jézus szíve templom mellett van egy csodaszép ikon, ez a Madonna della Strada, ennek az említett jezsuita templomnak a testvére, modern, útmutató Istenanya ábrázolása, amit Feszti Mosa készített, és hát tulajdonképpen ezen a kis imafüzeten ez a kép volt. Tehát nekem ez egy nagyon, hogy mondjam, egy nagyon-nagyon mély ábrázolás, amíg egészen a gyerekkoromig vezet, és valahogy úgy hozta a történet, hogy bekerült a filmbe. A film teológiai szakértője Farkas István lupusz atya, és ő számtalanszor mondta Jánosnak, hogy János, ezt a filmet nem te rendezed, hanem tudod ki a szűzanya.
4: Milyen gondolat mentén fűzték fel az egyes helyszíneket, ahol forgattak?
3: A fő gondolat az volt, hogy Budapestről kiindulva igazából Európában megmutassunk olyan helyeket, ahol nem feltétlenül nagyon ismert kegyhelyeket, de mégis ahol Máriát szeretik és tisztelik. Tehát van köztük olyan, ami nagy Mária kegyhely, például Loreto, és ezzel nem csak az európai kegyhelyeket, hanem a legősibb helyeket is meg szerettük volna ugyanakkor mutatni. Loretóban Mária názáreti házát ismerjük és tiszteljük, és ezzel tulajdonképpen a szentföldi gyökereket hangsúlyozzuk. Ugyanakkor emellett például én azt gondolom, hogy egy kuriózum a filmben, János 1993-ban forgatott a mexikói totonák indiákok közt, és ott egy egész dokumentumfilm készült a guadalupei szűzanya tiszteletéről, és nagyon jó közeli képek vannak ezekről az emberekről, és olyan valahogy úgy mozgott köztük János, aki ugye kulturális antropológus, minthogyha hát egy lenne közülük, egy kicsit olyan érzése van az embernek, és ebből a filmből is betettünk egy-egy részletet, és hát így egy kicsit kitágítottuk ezt az európai, óriási európai távlatot, hogy mennyire szeretik a szűzanyát. Egyébként a filmnek van egy nagyon erőteljes kerete, tehát a magyaroknak a boldogasszony tisztelete az egy kicsit ilyen búvópatakként van jelen, de a film elején egy nagyon sűrű és nagyon tömören megfogalmazott mondatot, vagy mondatokat hallunk dr. Kovács Zoltán mariológustól, hogy milyen a mai Mária tisztelet. Ez egy indítás, azzal együtt, hogy ugye Szent István halál előtt fölajánlotta a királyságot Mária oltalmába. Ez a motívum, nem akarom leszpoilerezni, aki még nem látta a filmet, a végén egy egészen költői formában előjön. És ugye közte pedig a különböző helyszínek, Portugália, Itália, Horvátországban felvett ősi Mária kegyhelyek, Máriás templomok jelennek meg, és számtalan helyen személyes megszólalások is vannak. Tehát nem csak az ünnepnapokat próbáltuk, hanem a hétköznapokat is, hogy például egy Torinóban egy férfi arról beszél, hogy mennyire szereti ezt a híres Mária kegyhelyet, amelyet bemutatunk, de közben a személyes motivációit is elmondta.
2: Egy dolgot még mondanék, hogy Ágnes mondta, hogy kulturális antropológus, hát én inkább dokumentumfilmes, vizuális antropológus vagyok, fotó és film történettel, anyagokkal foglalkoztam a Néprajzi Múzeumban 35 éven át, és rengeteg, ott is csodálatos gyűjtemény van Szűz Mária kegyhelyekből, képekből, akár személyes gyűjtött tárgyak, a kis Mária, a Szűz Mária képek festette, amiket ugye osztogatnak meg óriási gyűjteményben, a rajzgyűjteményben, például ebből. De azt akartam mondani, hogy általában a módszerünk, vagy módszerem nekem az, hogy én nem akarom manipulálni a történéseket, meg a szereplőket, hogy most akkor mi legyen, hanem hagytuk, hogy a maguktól, például ez a Bruno, aki beszélt az exfoltókról, akik a hálaadó, tele van a torinói templom, ahol forgattunk fele, és ő maga hozta fel a témát, hogy mennyire csodálatos gyűjteménye van annak a hálaadásnak, mint az emberek, mint Szűz Mária, mindenképpen rajta van Szűz Mária, kicsit naív festészeti módon, de ott van a Szűz Mária tisztelet, utalva arra, hogy ők hálát adnak a Jóistennek, meg Szűz Máriának, hogy segítette az egészségüket helyre jönni, vagy a baleset, vagy bármiből kigyógyultak, és az, hogy például a Totonákoknál 93-ban én teljesen Kézinai Géza szakértővel mentünk, utaztunk egy kisebb stábbal, három hallgató, akik fotóztak. Igazából ott láttuk először, hogy mi fog történni, és az indián kultúrában egy indiának jelent meg először Szűz Mária, még a 16. században, és azóta a kettős vallásuk van, ilyen nap Isten tisztelet, meg a három szív népe, ez egy ilyen szív, ez a szimbólum, és igazából az együtt élő kultúra, meg vallás, meg szakralitás nagyon érdekesen szövődik a filmben, meg a banális hétköznapi történetek, amik az hétköznapokban történnek, hát az indiánok is fölmásznak egy toronyra, 20-30 méter magas, és lefele forognak, és közben meg a Szűz Mária képét ellopják a templomba, eldugják a faluba, és utána visszaviszik a vadalépai szűznapján. Tehát vannak ilyen hagyományok, ilyen Magyarországon is, meg más országokban is van, és nekem ez volt az érdekes, hogy ott fedeztem föl, hogy mi történik. Ez a filmkészítő módszer, amivel mi dolgoztunk, ez nem egy direkt didaktikus dokumentumfilm, ismeretterjesztő film, hanem az emberi történeteket szövi nagyon hosszú, nagyon kemény munkával, Koncz Gabi, Szikora Elmese és Szabó Levente vágók segítségével, akik az SZF-nek a hallgatói és tanára, és az utómunka során a hosszú hónapokon át tartó vágásban derült ki, meg jött létre a struktúra, amit tetszett kérdezni az előbb, hogy minek alapján épült föl. Tulajdonképpen a történetek különböző helyszíneken, különböző emberektől egybefűzéséből jött össze ez az egész. A film felépítése struktúrája az igazából nem nagyon volt előre eltervezve. A forgatókönyv, ami a filmjósnál elhelyezésre került levédéssel a jogdíjak miatt, abban hasonló struktúra van, de nem közel sem az, ami a végleges film lett. Tehát közben is alakult a vágó, a Koncz Gabi, a szakértők, a ismerősök, a külföldi szereplők, tehát ők is alakították a filmnek a struktúráját, és egy nagyon szép, és hát ugye a Lupusz atya mondta, hogy a Szűz Mária vezérelte, hogy milyen struktúrájú legyen. Azt tudtam, hogy nagyon szeretném a Nemzeti Színház István a király előadásával befejezni, amikor a Szent István fölajánlja a Szűz Máriának a magyar koronát, illetve az országot, és tudtam, hogy ez elé szeretném a Herceg Szántói Metál Szűz Máriát, mint kicsit elidegenítő, rideg, komor, időben, hangulatban készült Mária modern ábrázolást árhozamba rakni.
4: Ez egy szobor.
2: Ez egy szobor tulajdonképpen Herceg Szántón. Van egy forrás, amihez járnak szintén zarándokolni, Mária kegyhely, és egy teljesen rideg acél szobor, ilyen van Chicagóban, Dél-Amerikában, a világon sok helyen, és mindenképpen kopik, ezek ilyen modern acél szobrok, és Szűz Mária acélból azért, hogy elég bizarr nekem. És ezt úgy kontrasztként a végére betettük, és hát elég jól sikerült ez a kontraszt, és megmondom, a szubjektív emberi történetek fogtak meg, például Portugáliában, ahol dolgoztunk, ott hagytuk, hogy a misét teljes egészében végigcsinálják portugál nyelven, és akkor három vagy négy kamerával forgattunk. És az operatőrök nem tudták, hogy mikor állunk már meg, vagy mi lesz. Mondom, ne, vesszük mindent vesszük. És utólag dőlt el az a két vagy három perc, ami bekerült a filmbe. Természetesen üdvözli egy Mária, a Szűz Mária ima, csak portugálul hangzik el, meg az áldozás, tehát minden benne van, de én előre nem tudtam, hogy melyik részt fogom akarni, meg melyik lesz jó, csak ott látszott, hogy az volt a legerősebb.

0: a magyarországi kegyhelyek között említsük meg Fallós Kutat, az nagyon népszerű és nagyon kiépült az utóbbi évtizedekben. Ott milyen eseményre látogattak?
1: Fallós Kuti része a filmnek az egy nagyon komplex rész. Tulajdonképpen arról szól, amiről itt János is beszélt, hogy a kultúrák mennyire egymásra rétegződnek. Tehát tulajdonképpen, ahogy látják a képeken, ahogy a cigányok szeretik Máriát, és vonulnak hozzá, és megcsokolják, az is egyfajta nagyon szép tisztelet, és ugyanakkor fölvettünk ott egy szentmisét a körmenettel, ami megint csak azt mutatja, hogy a szűzanya, mint a béke királynője, és az erdő csendjében szól tulajdonképpen hozzá. Nagyon érdekes, nagyon sok minden, ahogy János mondja, nem didaktikus, tehát mi arra próbáltunk figyelni, hogy ez egy történeti dokumentumfilm is, de ugyanakkor tele van lírai részlete. Például mondok egy ilyet, a béke királynője ott van a zászlón, Fallós Kuton, és ez egy olyan zászló, nem így rendeztük, de borzalmasan gyűrött. És ennek is egy nagyon-nagyon-nagyon erős üzenete van, azt gondoljuk ma is, még inkább, mint amikor forgattuk a filmet.
2: És elszakadva, Mária szűzmánya képein meghasadva, és akkor közben meg egy ilyen lírai ima, meg minden, és közben meg ott van a forrás, a Fallós Kút, ti gyógyvíz, meg szentvíz, aminek a fogyasztása, meg hát azért is mennek az emberek, hogy ott a szent forrás ott van.
1: És ha szabad még ehhez hozzátenni, Rátóti Zoltánnak a jelenléte a filmben, tehát a dalai, saját dalait énekli, újra felénekelte. Ugyanakkor, mint narrátor, pontosan így Fallós Kuton is narrátorként is megszólal, és igazából a legvégén, amit János mondott, hogy a Nemzeti Színházban Sík Sándor István király darabjában pedig ő maga István, és tulajdonképpen a narrátor Istvánként egy egészen drámai helyzetben megszólal. Tehát ő végig kíséri a filmben Máriát, illetve Mária kíséri őt.
2: Nem csak egy egyszerűen narrátor, hanem ő egy alkotó társ volt ebben. Szöveget javított, szöveget írt közben. Ő írta a Sziámival, írta a dalszövegeket. Tehát tulajdonképpen lírai, meg vers dolgai is, meg művei is benne vannak a filmben. Tehát azért Rátóti Zoltán egy elég jelentős színházi személyiség, tanár szintén a Színművészeti Egyetemen. Tehát ő egy alkotó társként, természetesen nyilván hívő emberként, tehát ő hozzáadott még ahhoz, amit mi körülbelül elterveztünk.
0: Rómában több templomban is voltak. Milyen szempont alapján választottak?
1: Római forgatásunk az egyik, hát mondhatjuk úgy is, hogy legkalandosabb volt, ugye a Szent Év kapcsán mindent megszerveztünk, és hát az élet az történik, és megtörténnek a dolgok, és pont amikor mi Rómába készültünk, akkor úgy alakult, hogy akkor volt a Szent Atya Ferenc pápának a temetése, és mindenki le akart bennünket beszélni, tehát a Vatikánban sem tudtunk emiatt forgatni. Ugyanakkor éreztük a szűzanya folyamatos jelenlétét, mert a már említett jezsuita templomnál is tulajdonképpen így forgattunk, hogy a Vatikánban nem tudtunk forgatni, és ott közben, ahogy jártuk a várost, alakultak az újabb forgatási helyszínek. Alapvető volt, hogy a római Szenta Mária ilyen Maggiore Mária templomban forgatunk.
2: Ahol a pápát eltemették, tulajdonképpen most képzeljen, mi volt ott azon a napon.
1: És hát magyar vonatkozásait Csorba László kultúrtörténész, történész professzor mondta el. Ugyanakkor másik magyar vonatkozása, hogy Meló Lajos domokos atya itt ebben a templomban gyóntat nagyon régen, több nyelven, és ez a bizonyos Salus Populus románi ikon mögött gyóntat mindig, tehát ő is arról beszélt, hogy mennyire érzi személyesen a szűzanya oltalmát, és ugye tudjuk, hogy Ferenc pápának ez volt a kedvenc ikonja, minden útja előtt és után ide tért imádkozni.
0: Mit kell tudni erről az ikonról?
1: Erről az ikonról azt kell tudni, hogy az egyik legősibb és legkedveltebb ikonja a rómaiaknak. Most nem régiben restaurálták. Magában a filmben van pont egy olyan rész, ahogy láthatjuk, hogy hogyan tisztítják le, és a kutatók azt állapították meg, hogy körülbelül ilyen 11-12. Századi ikon lehet, és ez is egy ilyen útmutató Istenanya ikon, amely a pestis járványok idején megvédte Róma lakosságát, tehát Rómában ez egy ősi szokás, hogy az ikonok találkoznak. Tehát elindul a Salvator, vagy elindult a Salvator ikon egy körmenettel, elindult egy másik körmenet a Mária ikonnal, és az ikonok találkoztak. Tehát ez egy nagyon ősi keleti szokás, és hozzá kell tegyük, hogy a legősibb Mária ikonok Rómában vannak, így forgattunk a római Santa Francescana templomban, ez a Santa Maria Nova, ugyan új a neve, de ez egy nagyon ősi 6., 7., 8. századi ikon, ezt pontosan nem tudjuk megállapítani, de azt látjuk a képen, hogy annyira tisztelték, annyira szerették a szűzanyát és a kis gyermeket, hogy Mária fejét és kis Jézus fejét kivágták, és a későbbi ikonra ráragasztották. Tehát egy folyamatos Mária tiszteletet láthatunk itt ebben a templomban is, ahogy egyébként a filmünk során végig.
2: Még egy ilyen Máriahoz kapcsolódó meglepetés, hogy a természetesen az Uránia film szerintem meg egy csomó helyen voltak bemutatók, több is, és hát a színművészeti egyetemistáknak is volt egy eseményünk, de a legelsőn is, itt az egyik főszervezője, most a nevét nem mondom, mert ez személyes ügy, már ugye úgy személyes, hogy amit mondok róla, hogy ezt csak látom, hogy nézi a telefont. És a mobiltelefonja, amíg vártuk a készülőt, és minden 2800 Szűz Mária kép van a telefonjában. Mondom, és ez honnan? Hát ezt gyűjtöm 10 éve. Tehát ilyen személyes történetek is vannak. Most ha valaki telefonban őrzi Szűz Mária képeit, azért az nagyon sokat jelent szerintem manapság.
0: Soroljuk fel az országokat, hogy hol forgattak.
1: Horvátországban, Zárában, Zára környékén, Bibinje nevű Máriás helyen. Itt a nagy ismert helyszíneken is voltunk, a magyar vonatkozásokat is szerettük volna Kálmán királlyal megmutatni, és olyan gyűjteményeket, középkori gyűjteményt, amely nagyon jelentős és ritkán lehet forgatni. Ebben a zárai arany és ezüst kiállításon János ott kérdezte ezt a nagyon kedves bencés apácát, és itt ugye képet kapunk arról, hogy a sok évszázados hagyományban Mária még mindig mennyire jelentős szerepet játszik az adott közösség életében, és néha megnyitják a kapukat, lehet velük reggelente imádkozni, tehát ezt mind-mind megtudhatjuk a filmből. Aztán természetesen a római helyszínek nagyon fontosak voltak, emellett Loretóban is forgattunk, Portugáliában, Luréban, Carvoeiroban, Lagoában.
2: Olyan Mária templom erőd mellett, amely a tengerparton van közvetlenül, tehát ilyen teljesen vadregényes helyekre is oda került Mária, mert a nemzetközi turisták is angol nyelvű miséken hallgatják a szertartást, és ugyanaz a pap, akivel később Lágoában forgattunk, egy teljes szombati misét, ugyanaz jár oda a tengerpartra, ami 40 kilométerre van, és ő angolul tartja a külföldi turistáknak a miséket.
0: És mi volt a tapasztalatuk, hogy mit szóltak az interjú alanyok a filmhez, a felkéréshez?
1: Többször előfordult, hogy nem szerettek volna nyilatkozni. Természetesen volt olyan is, amikor örömmel nyilatkoztak, tehát hogy különböző, tehát volt olyan, amikor már előre fölkértünk szakértőket, természetesen örömmel beszéltek a személyes és a egyéb történeti vonatkozásokról. Arról még nem esett szó, hogy János egy picit érintette, hogy szerettük volna megmutatni, hogy a mai életben hogy van jelen Mária. Tehát a profán és a szakrálisnak, ahogy mindig is végigvonul a mai életünkön is, az az egykori ember életében is, de hát ugye sok évszázadról mi marad meg a Mária szobor, de ugyanolyan idétlenek is voltak akkor is az emberek, és ugyanúgy egy csomó bűnt követtek el, és ugyanúgy Máriához fordultak, és ugyanúgy a kegyszobrot, amikor vége volt az ünnepnek, akkor óvatosan elvitték és elzárták, és a film vége felé pontosan egy ilyen jelenetnek lehettünk tanúi, ami nem megrendezett jelenet, hanem azt látjuk, ahogy ezt a bizonyos kegyszobrot próbálják lebontani, nyikorog, csikorog minden, de mégis van benne egy olyan méltóság teljes, de ugyanakkor egy hihetetlen természetes dolog, hogy hát szét kell szedni, ugyanúgy, ahogy otthon is a nagy ünnep a születésnap után mindent elmosogatunk és elrakunk.
2: Mária türelmesen viselt, hogy kivitte az öt férfi. Szóval olyan kicsit olyan humoros a jelenet, meg hát strandpapucsban voltak, hát Portugálban meleg, és mezitlábas strandpapucs, meg ilyen teljesen ezért öltözött férfiak, akik megfogják a Máriát, és elviszik. Kiviszik a helyi értelestjébe. Szóval ilyen profán jelenetek is vannak a filmben, de ez nem szatirikus, meg gúnyos, hanem az életnek a része.
1: Ahogy a vízparton tornáznak az emberek, mert ez is hozzátartozik.
2: Ja, van benne ilyen, és amit nem értenek az emberek, hogy miért vannak a mólóról, a világító torony, az Mária szimbólum, ugyanúgy, sétálnak a turisták ilyen nagy ritmusban, közben szól egy ilyen aerobik zene, és akkor mindenki egy óriási csoport, akik előtte templomban meg mindent voltak, mindenki vízi aerobikozik. És ez úgy, mindenki egy kérdezik, hogy miért van a filmben? Hát mondom, mert ugyanazok az emberek imádkoznak, akik tornáznak. Ennyi volt, de tényleg ezek ilyen profán jelenetek.

0: Milyen célból készítették a filmet, mi a filmnek az üzenete?
1: Hát az üzenete az kicsit benne van, nem is kicsit a címében, Mária örök útjai, hogy mindannyiunknak van egy útja, néha letérünk róla, de a Máriához mindig vissza lehet térni, és hogy ő segít ahhoz, hogy visszataláljunk a fiához, visszataláljunk a Jóistenhez, és hogy valahol ezek az utak így megjelentek a filmben, különböző utak, és pontosan ennél a jezsuita, budapesti jezsuita templomnál, a Jézus szíve templomnál, a Festi Mosa Mária képe alatt van egy márvány tábla, idézett a Zsoltárok könyvéből, boldogok, akik megőrzik útjaimat. És ezt mi úgy éreztük, hogy ez bennünket szíven ütött ez a mondat, és azt gondoltuk, hogy ez a filmnek az egyik fő üzenete.
2: Címválasztás, és ezért lett ez, hogy Mária örök útjai. Nagyon sokat hezitáltunk, hogy mi legyen a film címe, de aztán az angol változat, mert van belőle egy angol változat is, és ott a jó fordítás, hogy mi legyen a jó fordítás. Nagyon sok embert megkerestünk, hogy mi legyen, és akkor a végén az lett ez a rövid szöveg lefordítva, hogy Mary's Eternal Vase. De ezer változat volt. Amerikától Londonig mindenkit megkérdeztük, és mindenki más mondott. De aztán ezen a Mary's Eternal Vase-en megnyugodtak, hogy na ez jó. Mert a vésznek annyi jelentése van, hogy szóval nehéz volt eldönteni a címet is.
0: Igen. És a zenéről beszéljünk, nagyon sok szép zene hangzik fel benne.
2: Hát igen, eredetileg nyilván a 12.-13. század korai, mert Ági abból a korszakból egy csomó illusztrációt meg példát talált, meg, és akkor én próbáltam akkoriból zenét meg, de nem. De érdekes módon például a Portugáliában egyik szakértő, a Bruno, az egy ilyen vallási pénztárosa is az egyháznak, minden, és akkor a Bruno azt mondta, hogy most átküldöm neked azt a 13. századi dalt, amihez van illusztráció is, és még ennek kapcsán mondta, hogy bekerült még a Hűz Mária neve a Koránba is. És van egy olyan illusztráció, hogy megy alatt ez az ének, ez a gyönyörű középkori ének, kórus, meg férfi, női kar, minden, lent Fáróban, Portugália déli részén, ami arab hatalom alatt áll, ott halászoknak, vagy ki volt téve a Hűz Mária képe a kis Jézussal a templom ajtóján kívül, mi nem rakták be. És az arabok azt mondták, hogy ezt le kell venni. Hát most itt, mi itt most halászunk, meg itt élünk, meg mi arabok vagyunk, meg mit szól a Korán, meg az iszlám ehhez, és levették a képet. És ők halászatból éltek, és amikor eltűnt Mária képe a templomról, nem

0: ott volt egy olyan dal, ami egy az egybe Jánosnak a személyes történetét is elmeséli. És hát Rátóti Zoltán annyira nyitott volt mindenféle variációra, azzal együtt, hogy ugye újra fölénekelte a dalt, hogy belekerült egy plusz mondat, amit ugye János elmondott, amikor fölköltözött Budapest, és édesanyja elmondta, hogy fiam, itt jó lesz itt neked, ez a legjobb hely lesz, és ezt Rátóti Zoltán oda tulajdonképpen elmondta.
1: Belemondta a szünetbe ezt a mondatot, amikor fölé ér a templomnak a kamera, és mutatjuk a helyszínt. És ezt a Rátóti teljesen pozitívan fogadta, hogy az ő talába belebeszélünk, már bocsánat, de hogy behagyta, és ő elmondta. És sokkal jobb így, mert úgy tűnik, mintha teljesen benne lenne az egész történetben, tehát a zenék ilyenek voltak. Meg az is érdekes, hogy a helyi szertartás kórusok, például Portugáliában, meg különböző helyeken, a meglévő, nem tudom, hogy hívják ezt katolikus nyelven, de hát akik énekelnek, orgonáznak, és hallelujják, meg mindent énekelnek, és ezek a úgynevezett hétköznapi egyházi dalok is benne vannak a filmben, amik viszik a filmnek a ritmusát, meg a zenéjét. Illetve trombita zenekarok, részfúvósok, tehát ami nagyon bizarr, hogy egy részfúvó zenekar kíséri a búcsút, de például Portugáliában ilyenek vannak, hogy 30 vagy 40 férfi részfúvó, és viszik a Piétát, meg Szűz Máriát viszik a vállukon. Tehát az egészen az a bizonyos déli kultúra, latin kultúra nagyon gazdag zeneileg is.
0: Ugyanakkor például az egyik legősibb énekünk, ez az Oltalmad alá futunk című Mária ének, ami talán az egy a legősibb negyedik századi énekünk, ez is megjelenik például a legősibb, tulajdonképpen a legősibb helyszínünknél, a Loretóik egy templomnál.
1: És hát nem szabad elfeledkeznünk a előadó művészünkről, a Maszkó Máriáról, aki a Mária Mária című dalt énekli a filmben többször előjön az egész különböző kontextusban, és ez egy csodálatos 1946-os vagy 41-es, nem tudom pontosan, gyűjtés Székelyföldről, és a Maszkó Mária ezt énekli föl, és ezt énekli el a filmben.
0: Igazából ezt csak azért hoztam el, mert hogy magának a koncepciónak, a fő koncepciónak a része,
1: hát az ugye
0: a szent év, tehát a remény üzenetével, és ugyanakkor meg volt a templomban egy nagyon különleges kis zománc ikon Rómában, a Santa Maria in Portico templomban, és ez 2024-ben ennek a templomnak volt az évfordulója, és Ferenc pápa egy gyönyörű levelet írt annak a szerzetesrendnek, akik itt tulajdonképpen szolgálnak, és ez a portikói ikon, ez egy középkori szintén útmutató Isten anya picike kis templom, itt is forgattunk, és nekem azért különösen tetszett, mert körülötte apró levelek vannak Mária és a kis Jézus körül, pontosan megszámoltam 72, a 72 tanítvány, és ez mindannyiunknak szól, hogy az evangéliumot el kell vinnünk a világba, és ha megengedi, akkor felolvasnám azt, amit Ferenc pápa írt erről a portikói ikonról. A portikói Mária ikon Romani Portus Securitatis, az örök város védelmezője. Az 1500 éves kultuszának évfordulója számomra örömteli alkalom, hogy imádságban csatlakozhassak a szerzetesrendhez, amely 1601 óta gondozza, és amely dicséretét zengi a szerető és gondoskodó anyának, a fényes világító toronynak, aki gyermekeit a biztonságos kikötőbe vezette. És aztán folytatta a pápa, arra buzdítalak benneteket, hogy Máriára úgy tekintsetek, mint a vigasz és a biztos remény jelére, Isten anyai arcára és menedékére, aki szüntelenül nekünk ajándékozza fiát, a harmónia egyedüli forrását, az üdvösség reményét, a béke útját, az ember végső célját.
1: Ez annyira szép, volt, hogy ezt használtuk tulajdonképpen, hogy megérzik, hogy mi a film üzenet, tehát ez tulajdonképpen a pápa szövege csodálatos volt, és szegény el kellett, hogy távozzon.
2: A film ez Mária életéről szól gyakorlatilag, mert például a jelenések nincsenek már benne.
1: De inkább a Máriához fűződő emberi kapcsolatok, viszony, érzelmek, lélekről, mint a Mária életéről, mert Mária életéről rengeteg film készült, de hát ez meg nagyon kicsit érinti Mária életét.
0: Igen, ahogy mondtuk, nem didaktikus a film, tehát nyilván jelenések is benne vannak, tehát hogy látunk egy ex-fotót, gyógyul.

0: vallásokat, hát nyilván ott van Mária mindenhol, de nem úgy direktben, ahogy számos más filmben megmutatni.
1: Kiket sorolunk fel a Mária örök útjai című filmalkotói közül? Kiket említsünk?
2: Hát ez nagyon nehéz, mert rengetegen vannak, én főleg a csodálatos szakértőket, a Ági Entoth Ágnest, a Csorba Lászlót, a Lupus Farkas Istvánt, a különböző országokban nemzetközi szereplőket, most a neveket nem mondom, mert úgyse sokat mond, aki nagyon fontos a filmnek a vágója, Koncz Gabriella, a két vágóasszisztens, Szikora Emese és Székely Levente, és igazából a stáb, aki operatőrök, sok operatőr dolgozott, kisebb-nagyobb nehézségekkel, különböző minőségű kamerákkal, de mégis a végén a vágóasztalon egy ilyen vizuálisan is élvezhető műszületet. Tehát ez legalább 40-50 ember alkotása ez a film, és jó két évig készül.
0: Madách Imre hangmérnök nevét szeretnék meg mindenképpen megemlíteni. És hát nagyon sokan mások, sok külföldi szakértő is részt vett, illetve megszólaló. És hozzá kell tegyük, hogy a filmnek az utóéletéhez tartozik, hogy visszavittük Rómába a filmet, a Római Magyar Akadémián dr. Érszegi Márk Aurél igazgató úr meghívására bemutattuk a filmet. Sikerrel ugyanígy Torinóba is visszavittük, és hát láthatták a megszólalók, hogy hát tulajdonképpen milyen lett a film.
2: És tulajdonképpen ott Torinóhoz Udo Déva kapcsolódik, aki ottani kulturális szakértő, meg asszisztens, a tiszteletbeli magyar konzul, olasz származású úriembernek a igazgatója, aki segít, és ő az ő segítségével a torinói forgatásokat neki köszönhetjük, hogy a kis autójával mindenhol vitt bennünket többek között.
0: Sőt, még láthatják is a kedves nézők a filmben. Az egyik legédesebb, ha szabad így mondani, templomban, ami a Pó partján van, az ő ott megszólal, és láthatják is.
2: Ja, szerintem is a filmben, mint szakértő.
0: Igen.
2: Sokan vannak, nagyon nehéz kiemelni, tehát
0: nem, bocsánat, hogyha bizonyára kihagytunk sok mindenkit, de most itt nincs előttünk a papír.
1: Budapesten voltunk, és a Mária örök útjai című filmről beszélgettünk Tari János rendező operatőrrel, a Színház és Filmművészeti Egyetem habilitált docensével, és Entoth Ágnes forgatókönyvíróval, szakértővel, művészettörténésszel. Nézzék meg önök is a filmet, a YouTube-ról letölthető. Császi Erzsébetet hallották.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikus Karkus István és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
2: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Milyen testtartásban imádkozzunk? Erről hallják Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Annyira megszokta érinteni a szívemet, amikor azt látom, hogy két ember szépen el tud egymással beszélgetni. Tekintetük, egész lényük arról árulkodik, hogy tisztelettel és szeretettel vannak egymás iránt. És ha azt említettem, hogy tekintetük és egész lényük, akkor ebben benne foglaltatik az, amit egyébként testbeszédnek is szoktunk nevezni, sőt, a szakemberek azt mondják, hogy az ember közlésének nagy részét, így is hallottam, hogy 90%-át nem szavakkal, verbálisan, hanem testének, egész lényének, érzékszerveinek és test részeinek, kezének, lábának, gesztusaival, helyzetével fejezi ki éppen azt, amit a másiknak el szeretne mondani. Miért is hangzottak el ezek a szavak? Az ember test és lélek egysége. Amikor már egy ideje az imádságról és az imádsággal kapcsolatban elmélkedünk, akkor nagyon fontos, hogy az imádkozó testtartásról is szót ejtsünk, illetve arról, hogy az imádkozáskor akár egyénileg, akár közösségben, tehát a liturgiában, az egyháznak, Krisztus testének közös nyilvános Isten dicsőítésében veszünk részt a Szentegyházban, a templomban, a belső világunkat, az Isten iránti bizalmunkat, a hitünket, reményünket, szeretetünket, az összeszedett és tiszteletteljes testtartással is fejezzük ki, vagyis a belsőnk a külsőnket tükrözze. A belsőnk tükröződjék külső testtartásunkon. Az Istennel folytatott tiszteletteljes párbeszédnek megfelelő testhelyzet az imádkozó testtartás. A test-lélek kettőségében élő ember számára az Istenhez fordulást nagy mértékben elősegítik és meghatározzák az imádság külső körülményei, a hely, az idő és az imádkozó testtartást. Ezt a tényt a vallástörténet tanúsága szerint minden kultusz, minden vallási cselekmény és minden kor fölhasználta az áhítat növelésére.

Tisztelt rádióhallgatók! Az imádság előkészületéről, helyéről, idejéről szeretnék most szólani az imádkozó testtartással kapcsolatban. Mivel az imádság az értelemnek és az akaratnak a tette, nem korlátozódik az önkéntelen belső indításra, imádkozni, akarni és tanulni kell. Az értelem fölismeri Isten hatalmát, jóságát és segítségére való rászorultságunkat, az akarat ráirányul Isten személyére, és megpróbálja fölemelni a lelket ő hozzá. Isten gyermekeit a Szentlélek tanítja az imádságra, hívő és imádkozó egyházban. Az élő továbbadás a szent hagyomány által. E tanulás része az imádságra való fölkészülés. A távolabb előkészület a tiszta bűn nélküli élet, vagy legalábbis bűnbánat és a bűn kerülése, összeszedettségre törekvés. A közelebbi előkészület az elcsendesülés, a gondolatok összeszedése, Isten jelenlétének tudatosítása, rövid lelkiismeretvizsgálat, a legutóbbi imádkozásunk óta elkövetett hibák jelenlétének tudatosítása, rövid lelkiismeretvizsgálat, a legutóbbi imádkozásunk óta elkövetett hibák megbánása, végül a Szentlélek segítségül hívása az imádkozáshoz, már az imádkozás kezdete. Fontos az imádkozáshoz méltó, komoly, imádkozó testtartás.

Tisztelt rádióhallgatók! Ezzel kapcsolatban szeretném, ha gondolatban most velem tartanának. Először is otthonunkban, amikor fölkelünk, rendezetten, tisztelettel, szépen keresztet vetünk, nagyon fontos, hogy az imádság meghatározása szerint, hogy az ima az Istennel való beszélgetés, illetve én így szoktam mondani gyerekeknek, fiataloknak, hogy beszélünk a Jóistennel, ráfigyelünk elsősorban, és vele beszélünk. Ez azt jelenti, hogy nem vagyunk egyenlők, ő a hatalmas, ő a teremtő, mi a teremtményei vagyunk, akár az Atyáról, akár az Úr Jézusról, akár a Szentlélekről legyen szó, és megadjuk a tiszteletet oly módon, hogy akár már reggel is kinek-kinek lelkialkatának megfelelően, térdeplő segítségével, vagy egy kényelmes székkel térdelve, de Istenre tisztelettel, szeretettel gondolva, ha ülve, akkor ugyancsak tisztelettel megköszönjük az éjszakai pihenést, megköszönjük, hogy újra kezdhetjük a napot, ezt a következő napot. Tehát a hálaadás és a kérés van a szívünkben, és a szívünket tükrözi a testtartásunk. Az összetett kéz, vagy összekulcsolt kéz, a szép térdeplés, vagy a tisztelet teljes egyenes ülés. El szokott hangzani idősek részéről, tisztelendő úr, az a helyzet, hogy sokszor csak fekve tudok imádkozni. Miért említem ezt meg? Azért, mert valóban ezek az emberek jól érzik, hogy azért, hogyha fekve imádkozunk, kivéve a betegséget és a fáradtságot, hát az nem a tiszteletnek a jele. Persze vannak még súlyosabb esetek, fogyatékkal élő embertársaink is. Nyilván itt nem az akaratról van szó, hanem képességek hiányáról, és sokkal szebben, sokkal őszintébben, sokkal kedvesebben imádkozhatnak ezek az emberek fekvő helyzetben, mint mi. De az egészséges ember, és nagyon fontos, a kipihent ember, mert fontos, hogy kipihentek legyünk, mens sana in corpore sano, latin bölcsmondás szerint épp testben, épp lélek, kipihenten imádkozzunk, mert ha nem pihenünk eleget, ezzel bűnkövetünk el, hiszen nem tudunk sem Istenre figyelni, sem a lelkünkre, sem a felebarátunkra. Ennyit nagyjából az otthoni imádságról.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
2: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
3: Szombaton tartják a főegyházmegyei minisztráns találkozót, amelynek mottója áldott légy Uram. A találkozó meghívott vendége Kakukk Ferenc érsek irodaigazgató plébános. Az ünnepi szentmise az Egri Bazilikában 10 órakor kezdődik, azt a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőben közvetíti majd. Az Egri Bazilikában vasárnap tartják a Szent Mihály búcsút, amely este 6 órakor ünnepi vesperással kezdődik, majd 17-kor a búcsúi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatja be. Ez gyertyás körmenettel ér véget. Rádiónk ezt a szentmisét is közvetíti majd. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebook oldalán arra kért az országgyűlést, haladéktalanul függessze fel az ő mentelmi jogát. Egyben kifogásolta, hogy a legfőbb ügyészség egyszerre kérte ki az övét, a Hankó Balázsét és a Sesták Miklósét. Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket, ezzel 4 milliárd 200 millió eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé. Helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése is az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, közölt a brüsszeli testület. Indul a Szent István vidékfejlesztési program első szakasza a fejlesztési testületek felállításával, amelyekben már lehet jelentkezni a 10 korábban kiválasztott mikrotérségben, közölt a miniszterelnökség. A testületek feladata lesz a térségfejlesztési stratégiájának kidolgozása, a javaslatok összegyűjtése és a lista kialakítása. Térségenként 10 tagot nyílt pályázaton választanak ki, az erre vonatkozó felhívást közzétette a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. A kormány mikrotérségenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet nyújt, így a kísérleti programnál 10 milliárd forint áll majd rendelkezésre. Tágabb régiónkból Gönc, Gyöngyös, Nyírbátor, Pásztor és Tiszaújváros is érintett. A gazdák nagy része veszteséggel zárja az évet, mondta az agrárgazdasági államtitkár a betakarítási koordinációs bizottság ülését követően. Molnár János kifejtette, a csapadék hiánya mezőgazdaságra nagyon kedvezőtlenül hatott, a kialakult helyzet mindenkit jelentős kihívások elé állít. A csapadék idei hiánya a rendkívül aszályos 2022-eset is meghaladta. A vízügyi hatóság adatai alapján az ország nagy részén nagyjából 600 mm-nyi csapadék hiányzik, ami egy közepesen jó év esőmennyiségének felel meg, azaz több mint egy évnyi csapadék hiányzik a talajból és a vízháztartásból. Az ENSZ-ét első két napján Orbán Anita 11 kétoldalú egyeztetést folytatott Európai Unión kívüli partnerekkel, Ázsiától Észak-Afrikán át Latin Amerikáig, erről a külügyminiszter számolt be a Facebook oldalán. Emellett több multilaterális találkozón és az ENSZ közgyűlés általános vitájának megnyitóján is részt vett, folytatta a tárcavezető, aki jelezte, úgy látja, még Magyarország európai és transzatlanti szövetségei adják külpolitikája alapját, közben aktívan építjük kapcsolatainkat a világ más régióival is. Egy Mi-8-as orosz katonai helikopter rövid időre belepült a lengyel légtérbe, emiatt felszálltak az ottani vadászrepülőgépek. A fegyveres erők műveleti parancsnoksága úgy véli, az incidenssel a lengyel légvédelmet tesztelték az oroszok. Az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetői megállapodást írtak alá a sarkvidéki sziget biztonságáról New Yorkban, az ENSZ közgyűlés margóján. Az egyezmény nagyobb amerikai katonai jelenlétet tesz lehetővé Grönlandon, írta meg az Index. Donald Trump amerikai elnök az ENSZ közgyűlésében felszólalva kijelentette, az Egyesült Államok két új katonai bázist tervez létrehozni Grönlandon. Mark Rutte NATO főtitkár szerint a megállapodás erősíteni fogja a kollektív biztonságot. Az amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy megsemmisítheti Iránt, ha nem sikerül megállapodni a háború lezárásáról, de emellett arra is utalt, hogy hamarosan létrejött a megállapodás a felek között. Az iráni fegyveres erők propagandának minősítették Trump ENSZ-ben tett kijelentéseit, azt írták, készen állnak arra, hogy még súlyosabb csapásokat mérjenek a támadóikra. Volodymyr Zelenszkij New Yorkban egyeztetett Donald Trumppal az ENSZ közgyűléssel párhuzamosan, hogy kész bármilyen energetikai tűzszünetre Moszkvával és egy háromoldalú találkozón Vladimir Putyinnal is leülne tárgyalni. A Kreml szerint az orosz elnök Trumppal szívesen találkozna, Zelenszkijjel azonban szakértői előkészítés nélkül időpazarlásnak tartaná azt. Végül az időjárásról. Átmenetileg megnövekszik majd a felhőzet, elszórtan előfordulhat eső, zápor, a szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 4-6, napközben 18-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Az est hangjai.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából.

0: Leó pápa katekézise az általános kihallgatáson. Az ember tevékenységét a világban a szeretet mozgassa. Leó pápa a klarisszákhoz. A szemlélődő életet szeretett közösségben éljétek, a hivatások csökkenése ösztönöző megújulásra. 8 magyar résztvevője is volt az Echo One konferenciának Castel Gandolfóban. Takács Ilona a Mária Rádió szerkesztőműsor vezetőjének, a Focolare mozgalom tagjának beszámolója.
1: Leó pápa katekézise. Az ember tevékenységét a világban a szeretet mozgassa. Az ember tevékenysége a világban akkor válik valódi emberi haladássá, amely az egész ember és minden ember haladását szolgálja, ha a szeretet inspirálja és vezeti a technikai és tudományos haladást. Tanította Leó pápa a szerdai katekézisében, a Szent Péter téren 22 ezer zarándok jelenlétében. A II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúciója első részének harmadik fejezete az embernek a világegyetemben folytatott tevékenységét tárgyalja és a mögöttes kérdésre figyel.
2: Qual è il valore dell'attività umana nel mondo e quindi del progresso tecnico, sociale, scientifico?
1: Mi az emberi tevékenység értéke, és így a technikai, társadalmi és tudományos haladás értéke a világban? Kezdte katekézisét a Szentatya. Az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember a haladás alanya. Szabadság és értelem által gyarapodik a tudása, és ez mozgatja a társadalmi haladást. Voltak azonban, akik ezt a technikai tudományos haladást úgy értelmezték, mint ami gyengíti az Istennel való kapcsolatot odáig menően, hogy azt feleslegesnek, sőt a keresztény hittel ellentétesnek tartották. Ez az értelmezés pedig a kortárs ember világképének változását idézte elő a megelőző korokhoz képest. Ez az előítélet különösen a nyugati kultúra azon részén uralkodik, amely elvesztette a keresztény kinyilatkoztatása való hivatkozását. A posztkeresztény humanizmusban az embert és Istent tévesen riválisként mutatják be. Tudása, szabadsága és haladása érvényesítéséhez az embernek el kellene szakadnia Istentől. Végső soron azonban az Istennel való kapcsolat tagadásával az ember elveszíti saját transzcendens értékét, ez pedig az ateista humanizmus drámája, fogalmazott a zsinat kiemelkedő teológusa Henri de Lubac. A zsinat erre a kételyre világos választ adott. Az ember egyéni és kollektív tevékenysége és hatalmas erőfeszítése, amellyel évszázadok óta igyekezett javítani életkörülményein, megfelel Isten szándékának. Valójában a keresztények egyáltalán nem gondoltak arra, hogy az emberi találékonyság és bátorság eredményeit szembeállítsák Isten hatalmával, mintha az értelmes teremtmény a teremtő riválisa lenne.
2: Al contrario, sono persuasi piuttosto che le vittorie dell'umanità sono segno della grandezza di Dio e frutto del suo ineffabile disegno.
1: Ellenkezőleg, a hívő ember meggyőződése, hogy az emberiség elért győzelmes eredményei, Isten nagyságának jele és kimondhatatlan tervének gyümölcse. Lényegében Isten az ember kezébe adta a még mindig in statu vie, azaz úton lévő, növekvő teremtett világot, hogy bölcs tevékenységével beteljesítse azt, ahogy azt a katolikus egyház katekizmusa összefoglalja. Itt fontos utalás rejlik a megtestesülés misztériumára. Az emberiség és vele együtt a teremtett dolgok munkáját, fejlődését és autonómiáját nem nyeli el és nem semmisíti meg az Istennel való találkozás, hanem abba teljes egészében bevonódik, és így a tevékeny ember Krisztusban továbbra is szabad és cselekvő marad, sőt, ő benne találja meg a maga teljes igazságát és szabadságát. Az eukarisztia ünneplésében, a szentmisében az emberi munka gyümölcse, amelyet a kenyér és a bor jelképez, naponta az oltárra helyezve Krisztus testévé és vérévé változik. Ebből a perspektívából egy igen fontos igazság bontakozik ki, hangsúlyozta Leó pápa. Ahhoz, hogy találkozzon az Istennel, az embernek nem kell feladnia e világi elfoglaltságait, hanem teljes mértékben megélheti hivatását azzal, hogy jól végzi mindennapi munkáját és megszenteli azt, ahogy azt II. János Pál pápa tanította. A keresztények, mint mindenki más, részt vesznek az emberi város építésében, a dolgok céljára és az Istennel való találkozásra törekszenek, és miközben osztoznak mindenkivel a haladás, a tudás és az élet kalandjában, emlékeztetik őket erre a végső célra. Az evilági haladás minden bizonnyal világosan meg kell különböztetni Krisztus országának fejlődésétől, ezért a zsinat megerősíti, hogy az ilyen haladás, amennyiben hozzájárulhat az emberi társadalom jobb eredményéhez, nagy jelentőségű Isten országa számára.
2: Il progresso tecnico e scientifico deve essere animato e orientato dalla carità.
1: Leó pápa végül katekézisében arra emlékeztetett, hogy az ember tevékenysége a világban akkor válik valódi emberi haladássá, amely az egész ember és minden ember haladását szolgálja, ha a szeretet inspirálja és vezeti a technikai és tudományos haladást. Csak így védheti meg emberi méltóságát, és segítheti elő mindenki, különösen a leghátrányosabb helyzetben lévők élet körülményeit. A II. Vatikáni zsinatteát arra hív minket, hogy osszuk meg a tudás és a szakértelem kenyerét, hogy minden egyes ember és minden nép kibontakoztathassa a benne rejlő lehetőségeket, és együtt, Isten segítségével egy jobb jövőt építhessünk. Zárt a szerdai katekézisét Leó pápa.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
2: Amen.
0: Leó pápa a klarisszákhoz. A szemlélődő életet szeretett közösségben éljétek, a hivatások csökkenése ösztönöző megújulásra. 14. Leó pápa fogadta az olaszországi Kapucinus Clarissa nővérek szövetsége közgyűlésének résztvevőit. A hivatások nem stratégiákból, hanem az imádságból születnek, hangsúlyozta. A hivatások számának csökkenése miatt kisebbé váló szerzetesi közösségeknek nem szabad elveszteniük reményüket.
2: Ma piuttosto spingere a un rinnovamento del proprio vissuto.
0: A jelenlegi helyzetnek inkább arra kell ösztönöznie őket, hogy megújítsák életüket, és még nagyobb erőfeszítést tegyenek azok lelki kísérésére, akik bekopogtatnak a kolostorok ajtaján, valamint örömteli és élettel teli közösségeket építsenek, amelyekben megtapasztalható az Istennel való bensőséges kapcsolat, a szívélyesség, a szeretet közösség és az emberi kapcsolatok hitelessége. 14. Leó pápa ezekkel a szavakkal fordult az olaszországi Kapucinus Clarissa nővérek szövetsége közgyűlésének résztvevőihez, akiket szeptember 21-én hétfőn délelőtt fogadott a vatikáni apostoli palotában. A hivatások alacsony számával kapcsolatos nehézségek Leó pápa szerint segíthetnek abban, hogy a közösségek váratlan lehetőségeket fedezzenek fel, vagy fedezzenek fel újra, nem annyira a létszám, hanem sokkal inkább a felkínált életforma minősége szempontjából. A hivatások ugyanis nem szervezési stratégiák alkalmazásából és nem íróasztal mellett kidolgozott kampányokból születnek, hanem az imádságból, az evangéliummal való bensőséges kapcsolatból, a csendből, abból, hogy képesek vagyunk elfogadni egymást tökéletlenségeinkkel együtt, és abból a tudatból, hogy egy olyan egészhez tartozunk, amely egységet teremt, hangsúlyozta 14. Leó. A Szent Atya a kezdeti és a folyamatos képzés fontosságára is felhívta a figyelmet. Képezzétek magatokat, és neveljetek arra, hogy a klauzúrát az egymással és az egyházzal való mély szeretetközösség szellemében éljétek. Neveljetek olyan csendre, amely a sietség és a zaj uralt a társadalomban, felébreszti az igényt azokra az időkre és terekre, amelyekben meg lehet állni, és megkülönböztetést lehet végezni, anélkül, hogy attól félnénk, elszalasztjuk a pillanatot. Leó pápa emlékeztetett arra, hogy éppen ebben áll a szemlélődő hivatás sajátos missziós küldetése. Az evangélium iskolájában formálódva, az Úr arra hív benneteket, hogy a csendben és a szemlélődésben legyetek tanúi, és úgy legyetek jelen a történelemben, mint az örömhír élő és prófétai emlékezete. Szent Klára nővéreiként a regula és a konstitúció megtartásához hozzátartozik küldetésük alapvető vonása, az evangéliumot élni, elhagyva mindazt, ami a világhoz tartozik, teljesen és állandóan életetek első és egyetlen szeretete felé fordulva, hangsúlyozta 14. Leó. Ez józanságot és a dolgoktól való elszakadást, az engedelmességben való önátadást és átláthatóságot jelent. Egyszerű, ugyanakkor radikális és igényes életforma, amely a hűség értékes jele lehet különösen egy globalizált és nyugtalan világban, amelyben mintha elveszett volna a gyökéreresztés ízlése és képessége. A Szent Klára és Szent Ferenc karizmájához való hűség jegyében, a szemlélődő imádságban, a szegénységben és az evangéliumhoz való teljes ragaszkodásban a pápa elismeréssel szólt a szövetség konstitúcióinak átdolgozásáról és korszerűsítéséről. A dokumentumok ismételten leszögezik, hogy minden szerzetes első és legfontosabb feladata az isteni valóságok szemlélése és az Istennel való állandó egység az imádságban. 14. Leó felidézte Szent Klára prágai Szent Ágneshez intézett buzdítását is. Szegezd elmédet az örökké valóság tükrére. Éppen az örökké valóság tükrére szegezett elmével hívlak benneteket arra, hogy tekintsetek a jelenre, annak drámáival és bizonytalanságaival együtt, valamint saját kis világotok kihívásaira is, amely gazdag a múltjában, és arra kapott meghívást, hogy reménnyel tekintsen a jövő felé, mutatott rá Leó pápa. Beszéde végén 14. Leó ahhoz a kérdéshez tért vissza, amelyet a szövetség asszisztense fogalmazott meg. Vajon a női szemlélődő kolostorok képesek-e válaszokat kínálni a mai ember életének értelmével kapcsolatos kérdésekre? A pápa 4 fontos utat jelölt meg.
2: L'ascolto reciproco, la koinonia, come comunione d'intenti.
0: Az egymás meghallgatását, a koinóniát, vagyis a szándékok szeretett közösségét, amely segít elkerülni az elszigetelődést, a diakóniát, vagyis a közös szolgálatot és munkát, valamint a mártíriát, az evangéliumról való tanúságtételt. Ezeket hagyom rátok, mint biztos ösvényeket utatokhoz, mondta 14. Leó. A Szentatya végül köszönetet mondott a kapucinus Clarissa nővéreknek, azért, hogy Ferenc pápa szavaival legyenek fáklyák és őrszemek az egyház és a világ számára, és Isten országa földi jelenlétének jelei. Nyolc magyar résztvevője is volt az Echo One konferenciának Castel Gandolfóban. Takács Ilona, a Mária Rádió szerkesztőműsor vezetőjének, a Focolare mozgalom tagjának beszámolója. Szeptember 18-a és 20-a között rendezte meg a Focolare mozgalom Castel Gandolfóban az Echo One meetinget, amelyre Magyarországról is érkeztek résztvevők. A találkozó egy az Echo One által szervezett nemzetközi találkozó, amely teret biztosít az átfogó ökológiával kapcsolatos reflexiónak, párbeszédnek és közös munkának. A tanácskozás mindenki számára nyitott, akit érdekel ez az út. Fiatalok, kutatók, tanárok, szakemberek, szociális és kulturális területen dolgozók, valamint olyan polgárok számára, akik szeretnék felfedezni és megtapasztalni az átfogó ökológiát, mint a gondoskodás, a felelősség és a remény gyakorlatát. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Takács Ilona beszámolóját. Kedves Ilona, kérem számoljon be a 3 napos tanácskozásról.
3: Az Echo One kongresszus Castel Gandolfóban volt, Róma külvárosában, a Focolare lelkiség egyik központjában, a Centro Mariapoliban. Erre a konferenciára szeptember 18 és 20 között kb. 80-an érkeztünk, és Magyarországot 80 képviseltük. Mit is takar az Echo One? Természetvédelem, ökológia, klímaváltozás a Laudato Si keretében, hogy elgondolkodjunk az ember és a természet kapcsolatáról Isten jelenlétével. Konferencia mottója az identitáshálózat és a jövő. Az Echo One-t Chiara Lubich alapította 1999. május 27-én. Az élet törvénye a szeretet törvénye, fogalmazta meg Chiara Lubich, a Focolare mozgalom alapítója, akinek egész lelkiségét és elmélkedéseit az a felismerés hatja át, hogy a létezés legmélyebb törvényszerűsége a kölcsönös szeretet és az egység. Chiara látásmódjában a természet körforgása és az emberi kapcsolatok egyaránt Isten szeretetének ezt az örök belső ritmusát tükrözik vissza. Hogy konkrétan ki is fejezzem Chiara Lubich gondolatait. A nappal átadja a helyét az éjszakának, a tengerből a víz a felhőkbe száll, majd esőként visszatér. A földbe hulló mag elhal, hogy új élet sarjadjon belőle. Ez a látszólagos halál vagy veszteség valójában az élet megújulásának feltétele. A hétköznapokban ez azt jelenti, hogy saját elképzeléseink, önzésünk háttérbe szorításával, a szeretet művészetével adunk teret a másik embernek és a közösségnek. Beszéltünk arról a konferencián, hogy napjainkban nagy szükségünk van ennek megélésére párbeszédben. Nem mindegy, hogy egy nagy pohár félig van, vagy kis pohár van tele vízzel. Milyen fenntarthatóságot szeretnénk? Hogyan éljük a kapcsolati fenntarthatóságot? Az erdőben élő fák története segíthet. Két fa, amely egymás mellett él, nem konkurencia egymásnak. A gombákon keresztül a talajban kapcsolatban vannak, juttatnak önerőt az időjárás viszontagságaiban élőknek és a betegségben élőknek. Ferenc pápát idézem, ha az ember nem őrzője a kertnek, akkor annak pusztítójává válik. Most mindannyiunkon múlik, hogy mindaz, amit együtt átéltünk a konferencián, új találkozásokhoz, új együttműködésekhez, és új gyümölcsökhöz vezessen országainkban és a saját valóságunkban, miközben elhatároztuk, hogy továbbra is egységben maradunk.
4: Ilona a Mária Rádiónál dolgozik. Van egy örömhíre, amit kérem osszon meg a Vatikáni Rádió hallgatóival.
3: A Mária Rádió új frekvenciát kap 60 és körzetében. A média tanácshoz a pályázat januárban beadásra került, és nagy örömünkre a frekvenciát áprilisban megkaptuk. A Mária Rádió október közepén fog megszólalni, amit nagyon várunk az abban a térségben élő lakosokkal. Fogunk gyűjteni októberben a Máriatonon, több napon keresztül a Mária Rádióban a 60-i frekvencia elindulásáért, mivel anyagi vonzatai is vannak. Számítunk a hallgatók adományaira.
4: Takács Ilona, a Mária Rádió szerkesztőműsor vezetőjének beszámolóját hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
5: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival folytatja a családról szóló beszélgetést.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
2: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Mai adásunkban tovább folytatjuk a családról szóló beszélgetés sorozatunkat. Beszélgettünk már a teremtés történet alapján a család tartó pilléreiről, a férfiról és a nőről, a házasságról is beszélgettünk. Aztán beszéltünk a család feladatairól, lehetőségeiről és azokról a nehézségekről is, amelyekkel nap mint nap meg kell küzdeniük a családoknak. A család egy olyan kis közösség, ahol igazából csak a szülők választották egymást. Egyedül ők mondták ki egymásnak, hogy együtt szeretnének élni, szeretnék megosztani egymással az életüket. A család többi tagját, a gyerekeket, vagy éppen a nagyszülőket bizony nem kérdezte senki, hogy szeretnének ennek az új családnak, közösségnek a tagjai lenni. A család más egy kicsit, mint a többi közösség éppen ezért, hiszen ugye a munkatársakat összeköti a munkájuk, a barátokat a közös érdeklődés, értékrend, a közös célok, egy plébániai közösséget a templom és a hit, a programok, a feladatok, az egyesületeket a közös hobbi és az egyesületi célok közös vállalása. Nyilván a családokban is sok közös feladat és érték van, ugyanakkor a családok nagyon különbözőek. Gondoljatok bele, hogy eltérő életkorúak, más a hobbiuk, más az ízlésük, a szülőknek sokszor más a hivatása, néha még a vallása, a világnézete is, eltérő célokért küzdenek, eltérő célok állnak előttük. Azt hiszem, igazából minden család igen heterogén, sokszínű és változatos társaság. Igazából nincs is olyan sok közös dolog, amiben osztoznának. A ti családjaitokban van-e olyan közös tevékenység, érték vagy cél, amiben mindenki osztozik, ami mindenki számára fontos?
4: Az én családomban például ilyen a sport. Anyukám fut, apukám biciklizik, az öcsém kosarazik, szóval mindenki űz valamilyen sportot, és nagyon színesek vagyunk ilyen téren is, ugye minden család más, de mégis meg tudjuk találni a közös hangot, és szívesen labdázunk együtt, vagy tollasozunk, vagy bármilyen sportot szívesen űzünk együtt.
2: Bianca, nálatok van olyan közös tevékenység, vagy érdeklődési kör, vagy valami, ami hát, mindnyájatokban közös?
5: Utazni mindannyian szeretünk nagyon, és hála Istennek elég sok helyre is jutottunk már, mind országon belül, mind külföldön. Ez azért eléggé összekovácsolt minket, úgy gondolom.
2: Anna, nálatok?
6: Hát így a közösen nálunk inkább a családi méhészeten van, mert abban mindenki besegít, meg együtt csináljuk konkrétan anyáikkal. Ezen kívül meg a mi közös téma még aztán a filmek, amit nagyon szeretünk így családilag.
2: Viki, nálatok van olyan, ami mindenkinek a tetszését elnyeri?
7: Hát én a házi munkára gondoltam például, az mondjuk nem nyeri el mindenkinek a tetszését, de az, amin mindenki osztozik.
2: Viki?
8: Nálunk például szerintem ilyen a kirándulás, vagy ilyen családi programok, amin közösen részt veszünk, szerintem ez is nagyon jól összekovácsolja a családokat.
2: Sok olyan dolgot mondtatok, amiben szívesen vesznek részt a családtagok, legyen az kirándulás, vagy egy nagyobb utazás. Ugye van olyan feladat, ahogy munka, amit a családtagok, mindenki nyilván a saját része szerint, hát kisebb-nagyobb, különböző lelkesedéssel végzünk. Mégis azt gondolom, hogy a családtagok nagyon különbözőek. Ahogy a Luca is mondta, hogy mindenki szeret sportolni, de azért mindenkinek megvan a kedvenc sportja. Ugye? Vagy hogy mindenki szeret utazni, de hogy hova menjünk, azért abban már nem mindig értünk egyet. De szerintem a házi munkával, és a Viki mondta is, hogy hát mindnyájan részt vállalunk benne, de hát kisebb-nagyobb lelkesedéssel, meg elszántsággal. Néha bizony annyira másként tapasztaljuk meg egymást, sokszor talán még meg is fogalmazzuk, és csodálkozunk is egymáson, hogy nem is értem, hogy mit keres az öcsém, vagy akár ki ebben a családban. Olyan, mintha nem is közénk való van, lenne, annyira másként gondolkozik, annyira más a hobbia, annyira mások a barátai. Mégis ez a kis közösség különbözőségeink és hibáik ellenére képes együttműködni, együtt élni, és valami csoda folytán kölcsönös növekedésre, gazdagodásra, hívni és biztatni a tagjait. Mit gondoltok, mi lehet ez a titok? Az a csoda, ami a családokat olyan klassz helyé, igazi otthonná, mindenki számára biztonságos térré képes tenni, annak ellenére, hogy bizony sokszor nagyon különbözőek vagyunk.
4: Szerintem a szeretet és az elfogadás az, ami összetart minket. Azért az a jó, hogyha minél elnézőbbek vagyunk a másikkal, most ezt nem csak családon belül értem, de szerintem ez a családokban úgy alapból benne van. Tehát ott nem kell erőlködnünk azzal, hogy elnézőbbek legyünk egymással, hanem ott ez ilyen ösztönös dolog.
2: Bianca?
5: Nekem például anyukám szokta sokszor mondani ezt, hogy a gyerek az számára olyan, hogy tényleg egy kicsi én, és így a vér a vérből, úgyhogy szerintem ez is egy olyan dolog, ami hát örökletes, és összekovácsolja az embereket a családban.
2: Érdekes dolog ez, ugye, hogy néha a családok megtesznek olyat a másikért, amit egyébként egy barátér vagy munkatársra nem tennénk meg, vagy elnézünk nekik olyan dolgokat, amiket másnak lehet, hogy nem. Hogy mégiscsak van valami különleges dolog, ami összetart minket. A Biancai érdekes mondta, hogy igaz a vérségi kötelékre utaltál, hogy milyen erős dolog ez, hogy a saját vére. Ugye a Luca pedig itt a szeretetre utalt, és a Ferenc pápa is erre hívja fel a figyelmünket, hogy valójában ez a különleges dolog, vagy titok, vagy csoda, ez igazából a szeretet. Úgy Ferenc pápa is hasonlóan hozzánk, nagyon szép dolgokat írt, megmondott a családokról, a házasságról, az Isten terve szerinti családról. Mégis szükségét érezte annak, hogy felhívja a figyelmünket, és elmondja számunkra, hogy mindez nem elegendő a házasság és a család misztériumának, titkának a megértéséhez. És bizony ez a titok, ahogy ti is mondtátok, ez a szeretet. A pápa szükségét érezte, hogy kiemelten beszéljen és tanítson bennünket a családban megélt szeretetről. Arra figyelmeztet bennünket, hogyha nem serkentjük a házastársi és családi szeretet növekedését, megerősödését és elmélyülését, képtelenek leszünk a kölcsönös odaadás és a hűség útján járni, képtelenek leszünk igazából támogatni egymást. Ugye beszélhetek a tökéletes házasságról, a házasság szentségéről, életről szóló szövetségről, a gyerekek vállalásáról, a hűségről, amik mind értékek és nagyon szép dolgok, de igazából szeretet nélkül mindezek a csodálatos értékek nem fognak megvalósulni. Nem lesznek jelen a házasság és a család közösségében. Ahhoz, hogy ezek az értékek megvalósuljanak, hogy egy pár valóban egész életen át hűségben éljen együtt, hogy szépen fel tudják nevelni a gyerekeiket, hogy valóban szentségé váljon az ő házasságuk, ahhoz igazából a szeretet a legnagyobb, ami szükséges. Tulajdonképpen Szent Pál is ugyanezt mondja, amikor felhívja a figyelmünket arra, hogy szeretet nélkül minden törekvésünk, legyen az akár egy nagyon nemes célért való küzdelem, hiába való. Nem válik javunkra, sőt még árthatunk is vele a másiknak.

0: Bibliában?
1: Az Új Szövetségben.
2: Uh-huh. Ezek mellett Szent Pál leveleiben.
0: Igen, ugye ez nem az evangéliumokban, ez nem Jézus mondta. Melyik levélben van?
3: Az első korintoszi levélben.
0: Igen, igen. Szent Pál tulajdonképpen ebben a levélben egy egész konkrét útmutatást ad a korintoszi híveknek, arra vonatkozóan, hogyan kellene működnie minden emberi közösségnek, az emberi kapcsolatoknak. És az az érdekes, hogy tanácsai épp úgy működnek és működtek különféle kapcsolati szituációkban. Legyen szó egy párkapcsolati krízisről, iskolai konfliktus megoldásáról, vezetőképzésről vagy egy munkahelyi közösség építéséről. Szent Pál megmondja konkrétan, hogy a szeretet türelmes, jóságos, mindent eltűr, és sorolhatnánk, másik viszont elmondja, hogy nem kevés, nem tapintatlan, nem gerjed haragra, egész egyértelmű útmutatást ad. No, úgy kezdődik a szeretet jellemzése, hogy a szeretet türelmes. Hogyan nyilvánul meg a türelem az emberi kapcsolatokban? Mondjatok már példát arra, amikor türelmesek voltatok. Olyan szituációkat, amikor bizonyos szükség volt a türelmetekre.
2: Kisebb gyerekeknél lehet például ilyen, hogy olyba játszik az egyik, aztán a másiknak türelmesnek kell lennie, amíg odaadja a játéket. Egy ilyen nagyon egyszerű példaként.
0: Anna?
4: Hát például várakozásoknál is így türelmesnek kell lenni, mint a kórházakban, mert azért vannak olyan szolgáltatások, amikre akár órákat is kell várni.
0: Nuca?
5: Én most magamból indulok ki, nekem az öcsémhez nagyon nagy türelemre van szükségem, mert hát mind a ketten ugye nagyon különböző személyiségek vagyunk, és néha azért elég erősen kell koncentrálni, hogy most akkor ne kezdjek el vele ordítani, és ne csináljak olyat, ami amúgy tudom, hogy neki rosszul esik, vagy amit később megbánnék.
0: Gabi?
3: Én is a várakozást mondanám, mondjuk például, amikor buszra kell várakozni, vagy akár, hogyha étterembe például a ennivalót várod.
0: Önmagatokkal szemben szoktatok türelmetlenek lenni? Előfordul, ugye? A türelem azt jelenti szerintetek, hogy aki türelmes, az mindent elvisel.
4: Nem feltétlen viselem mindent, mert egy ponton túl már úgymond elszakad a célna az embernek, úgyhogy...
0: No, az Ószövetség, amikor Isten türelméről szól, akkor azt úgy fejezi ki, hogy Isten lassú a haragra. Ez a tulajdonság akkor mutatkozik meg, amikor valaki nem engedi, hogy indulatok vezéreljék. Isten azzal, hogy önmérsékletet tanúsít a bűnös irányában, teret ad a megbánásnak, ezáltal mutatkozik meg hatalma, irgalmas és megbocsátó. Milyen az, amikor türelmetlenek vagyunk?
3: Idegesebbek vagyunk.
0: Mikor szokott előfordulni?
5: Mikor nagyon várunk valamit, vagy... Ezek az indulatok csak úgy gyűlnek bennünk, én is például nagyon érzékeny vagyok olyankor, és már szeretnék túl lenni, vagy szeretnék már végre elérni ahhoz a ponthoz.
0: A probléma igazából akkor jelentkezik, amikor azt szeretnénk, hogy a kapcsolatok, vagy a személyek, vagy mi magunk tökéletesek legyenek. Vagy amikor azt várjuk, hogy a világ úgy működjön, ahogyan azt mi szeretnénk. No, ilyenkor mindig türelmetlenek leszünk, és mindig lesz okunk a neheztelésre is, a haragra, mert hát mi sem, meg mások sem vagyunk tökéletesek. Hová vezet a türelmetlenség? Milyennél válunk, amikor türelmetlenek vagyunk?
3: Ilyenkor indulatosabbak vagyunk, érzékenyebbek, uh-huh. ugye?
6: Ilyenkor lehetünk gorombák a másikkal is.
4: Hát így az idegességünk az emberen.
2: Ennek következtében pedig lehet olyanokat mondani igazából a másikra, egy vitát kezdeményezni, amit később megbánhatunk.
0: Pontosan. Végül képtelenné válunk arra, hogy uralkodjunk az indulatainkon. A környezetünk csatatérré változik, olyan személyekkel válunk, akik képtelenek másokkal együtt élni. Szent Pál így ind bennünket. Figyeljetek csak! Legyen távol tőletek minden keserűség, indulat, haragtartás, szóváltás, káromkodás és minden egyéb rossz. Hát, mintha a türelmetlen emberről írta volna, ugye? A türelem arról szól, hogy elismerem, hogy a másiknak is joga van velem együtt élni ezen a földön, méghozzá úgy, ahogy van. Aki türelmes, mély együttérzéssel van a másik iránt. Elfogadja a másikat még akkor is, ha másként cselekszik, mint ahogy azt elvárná. Érdekes, hogy a szeretet himnuszában az első helyen említi Pál a türelmet. Talán éppen azért, mert a szeretet éppen a

0: másik elfogadásában gyökerezik. Érdekes, hogy a következő jelző, amivel Szent Pál itt a szeretetet jellemzi, az a jóságos. Méghozzá abban az értelemben használja ezt a szót, hogy jó az a személy, aki cselekedeteiben mutatja meg a maga jóságát. Szerintetek lehet valaki cselekedetek nélkül jó?
1: Igazából szerintem lehetünk úgy is jók, hogyha nem teszünk rosszat a másikkal, hanem tényleg például elfogadók vagyunk, de nem teszünk érte úgy semmit, meg nem mondunk semmi jót, csak elfogadjuk.
0: Luca?
2: Én egyetértek a Gabival, de az, hogy nem teszünk semmit, szerintem az általában inkább egy negatív dolog, mert ebbe beletartozik a segítség elmulasztása, és akkor már kifejezetten nem azt mondom, hogy rosszak vagyunk, de nem jók, és szerintem a szeretet meg a jóság az legtöbbször cselekedetekben nyilvánul meg.
0: Bianca?
3: Szerintem helyzettől függő, vagy szituációtól. Tehát van olyan szituáció, amikor azzal teszünk jót, hogy ahogy a Gabi is említette, hogy elfogadjuk nem az adott döntést, nem szólunk bele, de van olyan szituáció is, amit Luca is említett, hogy segítünk, vagy segíteni kell az adott személynek.
0: Arra utalnék vissza, amilyen értelemben Szent Pál beszél a szeretet jóságáról. Hogy ő úgy használja ezt a jóság szót, hogy jó az a személy, aki a cselekedeteiben mutatja magát jónak. És most azon gondolkodom, hogy igazából, amit ti mondtatok, hogy mondjuk, hogyha nem szólok vissza egy bántó szóért, vagy nem kezdek vitába, hogy lehet, hogy az is egyfajta cselekvés. Tehát arra akartam igazából ezzel utalni, hogy míg a türelemmel Szent Pál azt fejezi ki, hogy a szeretet képes passzívan, befogadóan és csendben elfogadni a másikat tökéletlenségeivel együtt, addig a jósággal éppen a szeretet nagyon is cselekvő és aktív jellegére akar utalni. A szeretetben a türelem így aztán nem egy merő passzivitás, hanem aktivitás társul hozzá. A szeretet jót tesz másoknak, és mindig segíti őket. Ezzel arra is figyelmeztet bennünket, hogy a szeretet nem csak egy érzelem. Ugye sokszor ebbe a hibába esünk, hogy a szeretet az egy ilyen kellemes dolog, akkor szeretünk valamit, amikor jól érezzük magunkat az ő társaságában, amikor együtt vagyunk vele. De a szeretet igazából azt jelenti, hogy szeret az, aki teszi a jót. Szeretni annyi, mint tenni a jót. Elég-e ahhoz, szerintetek, hogy jó legyek, hogyha azt mondogatom a másiknak, hogy mennyire szeretem őt, milyen nagyra tartom, milyen jó vele lenni?
2: Szerintem fontos az elismerés és a megerősítés, de nem minden. Tehát lehetnek üres szavak, és lehet, hogy nem is úgy érzem, csak mint amiről beszéltünk is, hogy érdekből teszem ezeket, de hogyha tényleg úgy is érzem, akkor fontos a megerősítés.
0: Azt mondja Szent Ignác, hogy a szeretet inkább a tettekben, mint a szavakban jut kifejezésre. A szeretetet inkább a tettekben, mint a szavakban kell kifejezni. Hogyan cselekszünk, amikor jót teszünk? Valóban mit csinálunk ilyenkor valójában? A másik javát szolgáljuk, vagy saját érdekünkben cselekszünk? Ugye erről ezt már itt említettük. De hogy igazából, amikor jót teszünk, akkor mindig mi az, ami megvalósul?
1: Ezt nézzük, ami a másiknak fontos, és nem az, ami nekünk.
0: Pontosan. A szeretet és a cselekedetekben megnyilvánuló jóság mindig ajándékozó és szolgálatkész. Mindig a másik javát keresi, ahogy a Gabi mondta. Amikor jó tettekkel, segítséggel, jó szóval segítjük a másikat, akkor szerintetek van-e helye a méricskélésnek? Ugye ez a hétköznapi életben azért sokszor felmerül. Vajon megérdemli-e? Vajon igazságos-e? Visszaszolgáltatja-e majd? Számon kellett tartanunk a jó cselekedeteinket. Kell-e mérlegelnünk, hogy megérdemli-e a másik a figyelmünket? Várhatunk-e viszonzást?
2: Szerintem az igazi szeretet az nem mérlegelés, és Isten sem várja el tőlünk, hogy visszaszolgáltassuk neki. Szóval ő feltétlenül szeret minket, és szerintem az az igazi szeretet, hogyha mi sem várjuk el a másiktól a viszonzást.
0: Ez nagyon nehéz, nem? És hogy így gondolkodóba is ejt bennünket ez a kérdés, hogy tényleg? Hogy tényleg nem várhatunk semmit? Tényleg mindent kellene adnom? A semmiért egészen? De hogyha azért a mesterre tekintünk, akkor ő azért egyértelműen válaszol erre. Ugye, hogy Jézus azért az életét adta. Tehát, hogy semmit nem tartott meg magának. És hogy döbbenetes, hogy mindezt értünk. A bűnös emberekért. Viszontzás nem is várva. A szeretet teljes termékenysége éppen úgy mutatkozik meg, hogy lehetővé teszi az adakozás boldogságának megtapasztalását. Túláradó, a mérték nélküli, ellenszolgáltatás nem váró önátadás nagyságát. A szeretet ajándék jellege mindig ingyenes, ellenszolgáltatás nélküli. Ugye arról beszéltünk, hogy a szeretet egyrészt türelmes, elfogadó, képes megvárni a másikat, képes várni a másikra. Másrészt viszont éppen, hogy nagyon cselekvő is, aktívan, tettekkel képes a másik javát szolgálni. Második János Pál pápa is arra buzdítja a családokat, hogy a szeretetet abban a sajátos kettőségében éljék meg, amely egyrészt a másik türelmes elfogadásában, a csendes megbocsájtásban, az önmagunkról való lemondásban, másrészt a másikért tenni akaró, a másik javát kereső, önmagát ajándékozó, tevékeny, cselekvő magatartásban valósul meg. Adásunk végén, megköszönve a hallgatók figyelmét, a Szent Pápa gondolataival búcsúzunk a hallgatóktól.
2: Az igazság az, hogy a családi közösséget sem megőrizni, sem tökéletesíteni nem lehet másként, csak az önmegtagadásra és önátadásra irányuló komoly törekvéssel. E közösség ugyanis minden tagjától megbocsájtásra, türelemre, elnézésre, egyetértése és kiengesztelődésre nagy lelkűen készséges és hajlandó akaratot követel. Minden család tudja, hogy a vak önszeretet, a széthúzás, a veszekedés és nézeteltérések mennyire kérdésessé teszik, s nem egyszer halálosan megsebzik a közösséget. Belőlük származik a család sok és sokféle szakadása.
4: Elhangzott műsorunkban Bíró Péter Nél és Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
5: Együtt éjfélig.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak. Óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című regényének 10. részét sugározzuk, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyűzenei műsorunk szól. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval 2 óra 5 perctől Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban a Mária örök útjai című dokumentumfilmet ismerhetik meg. 3 óra 5 perckor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben Olá Miklós egri püspökről Buda Péter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgetünk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Bérincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszter Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvasszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Csernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
1: Napbúcsúztató.

A mennyek országa hasonlít a gazdához, aki kora reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon szőlőjébe. Megszólította őket, menjetek ki a szőlőmbe. Olvasom a Máté evangéliumban. A világ legbensőbb rendeltetése az, hogy környezete élettere legyen magának a megtestesült Istennek, így a világ lehetősége tulajdonképpen a megtestesülés lehetőségében gyökerezik. Nincs tehát egyetlen olyan ember sem, aki végső soron ne azért léteznék, hogy létével, embertársi közreműködésével a megtestesült Isten szeretett kalandjához hozzájáruljon. Isten ilyen tekintetben valóban rászorul az emberekre, mert véges emberré lévén lényege szerint embertársaira van utalva. Így az egész emberiség kezdettől fogva létének értelmi középpontja az emberfia köré koncentrálódik. Isteni lélek, tett, hogy mindjobban eláradjon az evangélium fénye és ereje az emberi társadalomban. Új lendületet kapjon a katolikus vallás és missziós buzgósága. Jussunk el az egyház tanításának mélyebb ismeretére és a keresztény erkölcs színvonalának üdvösséges emelkedésére. Legyen korunk új pünköst, melyben megújított csodáidat, és engedd, hogy az Anyaszent Egyház egyetértő, bensőséges imádságban egyesülve Mária Jézus anyja körül, Péter vezetése alatt terjessze az isteni üdvözítő országát, az igazság, az igazságosság, a szeretet és a béke országát.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebook oldalán arra kért az országgyűlést, haladéktalanul függessze fel az ő mentelmi jogát. Egyben kifogásolta, hogy a legfőbb ügyészség egyszerre kérte ki az övét, a Hankó Balázsét és a Seszták Miklósét. Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket. Ezzel 4 milliárd 200 millió eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé. Helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése is az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, közölt a brüsszeli testület. Indul a Szent István vidékfejlesztési program első szakasza a fejlesztési testületek felállításával, amelyekben már lehet jelentkezni a 10 korábban kiválasztott mikrotérségben, közölt a miniszterelnökség. A testületek feladata lesz a térség fejlesztési stratégiájának kidolgozása, a javaslatok összegyűjtése és a lista kialakítása. Térségenként 10 tagot nyílt pályázaton választanak ki, az erre vonatkozó felhívást közzétette a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. A kormány mikrotérségenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet nyújt, így a kísérleti programnál 10 milliárd forint áll majd rendelkezésre. Tágabb régiónkból Gönc, Gyöngyös, Nyírbátor, Pásztor és Tiszaújváros is érintett. A gazdák nagy része veszteséggel zárja az évet, mondta az agrárgazdasági államtitkár a betakarítási koordinációs bizottság ülését követően. Molnár János kifejtette, a csapadék hiány a mezőgazdaságra nagyon kedvezőtlenül hatott, a kialakult helyzet mindenkit jelentős kihívások elé állít. A csapadék idei hiánya a rendkívül aszályos 2022-eset is meghaladta. A vízügyi hatóság adatai alapján az ország nagy részén nagyjából 600 mm-nyi csapadék hiányzik, ami egy közepesen jó év esőmennyiségének felel meg, azaz több mint egy évnyi csapadék hiányzik a talajból és a vízháztartásból. Az ENSZ-ét első két napján Orbán Anita 11 kétoldalú egyeztetést folytatott Európai Unión kívüli partnerekkel, Ázsiától Észak-Afrikán át Latin-Amerikáig, erről a külügyminiszter számolt be a Facebook oldalán. Emellett több multilaterális találkozón és az ENSZ közgyűlés általános vitájának megnyitóján is részt vett, folytatta a tárcavezető, aki jelezte, úgy látja, még Magyarország európai és transzatlanti szövetségei adják külpolitikája alapját, közben aktívan építjük kapcsolatainkat a világ más régióival is. Egy Mi-8-as orosz katonai helikopter rövid időre belepült a lengyel légtérben, emiatt felszálltak az ottani vadászrepülőgépek. A fegyveres erők műveleti parancsnoksága úgy véli, az incidenssel a lengyel légvédelmet tesztelték az oroszok. Az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetői megállapodást írtak alá a sarkvidéki sziget biztonságáról New Yorkban, az ENSZ közgyűlés margóján. Az egyezmény nagyobb amerikai katonai jelenlétet tesz lehetővé Grönlandon, írta meg az Index. Donald Trump amerikai elnök az ENSZ közgyűlésében felszólalva kijelentette, az Egyesült Államok két új katonai bázist tervez létrehozni Grönlandon. Mark Rutte NATO főtitkár szerint a megállapodás erősíteni fogja a kollektív biztonságot. Az amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy megsemmisítheti Iránt, ha nem sikerül megállapodni a háború lezárásáról, de emellett arra is utalt, hogy hamarosan létrejött a megállapodás a felek között. Az iráni fegyveres erők propagandának minősítették Trump ENSZ-ben tett kijelentéseit, azt írták, készen állnak arra, hogy még súlyosabb csapásokat mérjenek a támadóikra. Volodymyr Zelenszky New Yorkban egyeztetett Donald Trumppal az ENSZ közgyűléssel párhuzamosan, hogy kész bármilyen energetikai tűzszünetre Moszkvával és egy háromoldalú találkozón Vlagyimir Putyinnal is leülne tárgyalni. A Kreml szerint az orosz elnök Trumppal szívesen találkozna, Zelenszky el azonban szakértői előkészítés nélkül időpazarlásnak tartaná azt. December 24-e munkaszüneti nappán nyilvánítását kezdeményezték tiszapárti képviselők az országgyűlésben. A jelenleg érvényben lévő kivételek ugyanakkor megmaradnának. A vendéglátóüzletek, a szálláshelyek, a virág, az édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a vasút és buszpályaudvaron, repülőtéren, benzinkutakon belül működő üzletek továbbra is nyitva tarthatnának. Rendőrök vonultak ki a gyöngyösi Berzenagy János gimnáziumhoz. A helyi televízió fegyveres fenyegetésről számolt be, ami nagy riadalmat keltett a városban. Kiderült azonban, hogy nem történt ilyen. A rendőrség közveszéllyel való fenyegetés miatt indított eljárást, a háttérben pedig egy online fenyegetés állhat. Végül az időjárásról. Átmenetileg megnövekszik majd a felhőzet, elszórtan előfordulhat eső, zápor, a szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 4-6, napközben 18-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
3: Kedves hallgatóink, Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című regényének 10. részét Kovács Máté előadásában hallják.
4: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai.

0: Fél perc múlva valaki kiszólt az egyik ablakon, de a fejét nem dugta ki.
1: Vigyázzatok, fiúk! Ki az?
2: Én vagyok, mondom.
1: Ki az az én?
2: George Jackson, uram.
1: Mit akarsz?
2: Semmit se akarok, uram. Csak el akartam menni erre, de a kutyák nem hagytak.
1: Mit mászkálsz itt ilyenkor éjnek idején?
2: Nem mászkálok, uram, csak leestem a gőzhajóról.
1: Micsoda?
0: Gyújtsatok világot.
1: Mit mondtál, hogy hínak?
2: George Jackson, uram. Csak gyerek vagyok még.
1: Ide figyelj. Ha igazat mondtál, senki se fog bántani, ne félj. De meg ne próbálj moccanni, maradj ott, ahol vagy.
0: Bob, Tom, ugorjatok, hozzátok ide a puskákat.
1: George Jackson, van veled valaki?
2: Nincsen senki, uram.
0: Hallottam, ahogy ide-oda mozgolódnak a házban, és láttam, hogy fény gyulladt ki. Az ember oda kiáltott.
1: Vidd a fenébe azt a gyertyát, Beci vén hülye, elment az eszed.
0: Tedd a padlóra a nagy ajtó mögé. Bob, ha készen vagytok Tommal, álljatok a helyetekre.
2: Kész,
0: mondták azok.
1: Nos, George Jackson. Ismered Shepherd Zonékat?
2: Nem én, soha nem is hallottam róluk.
1: Lehet, hogy igazat mondasz, lehet, hogy nem. Gyere ide, George Jackson, de ne siess! Lassan gyere! Ha van valaki veled, maradjon hátra. Ha mutatja magát, lelőjük. Gyere ide, lassan! Nyisd ki az ajtót, annyira, hogy éppen beférj, hallod?
0: Nem siettem. Ha akartam volna, se tudtam volna. Lassan lépegettem, és minden lépésnél hallottam, hogy dobog a szívem. A kutyák is befogták a szájukat, akár az emberek. De a sarkamban voltak. Irtó csönd volt. Mikor a bejáró előtt a három lépcsőhöz értem, hallottam, hogy elhúzzák a reteszt, és a kulcs megfordul a zárban. Megfogtam a kilincset, és benyomtam az ajtót egy kicsit, mire megszólalt valaki.
1: Elég. Dugd be a fejed.
0: Bedugtam. Azt hittem, hogy mindjárt le fogják nyisszantani. A gyertya a földön világított. Mind ott álltak és néztek rám, én is rájuk. Legalább egy fél percig bámultuk egymást. Három nagy darab ember szögezte rám a puskáját. Mondhatom, majd a frász tört ki. A legöregebb jó 60-as lehetett. A feje szürke. A másik kettő 30 körül, mind jóképű derék emberek. Hátul meg egy angyali, őszfejű öreg hölgy. Mögötte két fiatal nő, akiket nem láttam jól. Az öreg úr azt mondta.
1: Na, úgy látom, semmi baj. Gyere be!
0: Ahogy bent termettem, az öreg úr bezárta és bereteszelte az ajtót, és azt mondta a fiatalabbaknak, hogy jöjjenek puskástól. Bementünk egy nagy ebédlőbe, aminek vadonatúj rongyszőnyeg volt a padlóján. Ott az egyik sarokba vonultak, az ablaktól odébb. Föltartották a gyertyát. Jól megszemléltek engem, és azt mondták,
3: hát, ez nem Shepherd Zone, és nincs semmi Shepherd Zone forma rajta.
0: Az öreg úr azt mondta, reméli, nem haragszom, ha megmotoz. Nincsen államfegyver. Nem akar velem semmi rosszat, csak a biztonság kedvéért. Nem nyúlt a zsebembe, csak kívülről tapogatott végig, és azt mondta, rendben van. Azt mondta, érezzem magam otthon, és meséljek el mindent magamról. De az öreg hölgy közbeszólt.
4: De az Isten áldjon meg szól, szegény gyerek, tiszta merőlucsok. És nem gondolod, hogy talán éhes is?
1: Igazad van, Rachel, eszembe se jutott.
0: Az öreg hölgy erre odaszólt egy öreg néger asszonynak.
4: Beci, eredj és hozz valami ennivalót, de már itt se légy. Lányok, ti megkeltsétek fel Bákot, és mondjátok meg neki, no, már itt is van Bák. Vidd magaddal ezt a kis idegent, Bák, vetkőztesd le, és adj rá valami száraz ruhát a magadéból.
2: Buck olyankorú lehetett, mint én. 13-14 év körüli, csak valamivel nagyobb nálam. Nem volt más rajta, csak a hálóing, és igen borzas volt. Ásított, és az egyik kezével a szemét dörgölte, ahogy bejött, a másik kezében pedig egy puskát vonszolt.
5: Nem Shepherdsonék jártak itt.
2: Mondták neki, hogy vaklárma volt.
5: Azért, mondta, mert ha azok lettek volna, elkaptam volna egyet közülük.
2: Mind nevettek, és Bob még hozzátette.
1: Na, Buck, mindnyájukat megskalpolhattak volna, amíg te előkerültél.
5: Hát mikor senki se jön, értem, ez nem is járja. Engem mindig ott hagynak, és kimaradok a muriból.
1: Ne búsulj, fiam, mondta az öreg. Lesz még elég részed belőle, csak várd ki az idejét türelemmel. Most pedig vidd a vendéget, és öltöztesd át, ahogy anyád mondta.
2: Mikor fölértünk az emeletre, adott egy szőttes inget, matróz blúzt, nadrágot a magáéból, és én felöltöztem. Közben megkérdezte, hogy hínak, de mielőtt felelhettem volna, elkezdett locsogni egy mátyás madárról, meg egy nyúlfiókáról, amit a minap az erdőn fogott, és megkérdezte tőlem, hogy hol volt Mózes, amikor elaludt a gyertya? Mondtam, hogy nem tudom, nem is hallottam róla soha.
5: Hát találd ki, mondta.
2: Hát hogy találjam ki, ha még sose hallottam róla?
5: Gondolkozzál, olyan könnyű.
2: Milyen gyertya aludt el? Kérdeztem.
5: Hát akármilyen gyertya, mondta Buck.
2: Én bizony nem tudom, hol volt. Mondd meg, hol.
5: Hát sötétben volt. Nem igaz?
2: Hát, ha tudod, hogy hol volt, miért kérdezett tőlem?
5: Ördög vigyen el, ez egy találós kérdés, nem érted? Mondd, meddig akarsz nálunk maradni? Maradj itt örökre. Csuda jól fogunk mulatni. Most nincs iskola. Szereted, ha vasárnap templomba menet előtt megfésülnek is a többi marhaságot? Én utálom, de a mama sose engedi, hogy elhagyjam a fésülködést. Kész vagy? Gyere, pajtás!
2: Hideg lángos, hideg hús, vaj és író egész lakomát tálaltak elém, és életemben nem ízlett még jobban a falatozás. Buck, a mamája és mindenki más kis kukoricacsőből vájt pipát szívott, kivéve a négerasszonyt, aki kiment, és a két fiatal nőt. Furt pipáztak és beszéltek. Én is furt ettem, meg beszéltem. Mind engem kérdezgettek, és én elmondtam, hogy a papám meg a családom egy kis farmon élnek lent, Arkansas legalján, és a nővérem Marian elszökött, és titokban férjhez ment, és nem is hallottunk róla azóta. Bill pedig elment, hogy fölkutassa őket, de róla se hallottunk azóta. Tom és Mort meghaltak, és nem maradtunk csak ketten a papával, és alig maradt több, mint ami rajtunk volt, a sok baj miatt. És amikor a papa meghalt, fogtam, ami holmink volt, mert a farm nem volt a miénk, és elindultam fölfelé a folyón, mint fedélközi utas, és kiestem a korláton. Így kerültem ide. Ők azt mondták, hogy náluk otthonra találok, ameddig csak kedvem tartja. Már majdnem nappal volt, amikor mindenki lefeküdt. Én is elmentem Buckkal. És amikor reggel fölébredtem, az Istennek sem jutott az eszembe, hogy hogy hívnak. Vagy egy óráig feküdtem, és törtem a fejem rajta. Mikor Buck fölébredt, megkérdeztem. Tudsz helyesen írni, Buck?
5: Hogyne, mondta.
2: Fogadjunk, hogy nem tudod, hogy az én nevemet hogy írják.
5: Fogadjunk akármibe, hogy tudom.
2: Rendben van, rajta.
5: George Jackson. Na, mondta.
2: Tényleg, mondom, pedig nem hittem volna. Nem olyan közönséges név ez, hogy csak úgy kapásból ki lehessen találni, hogy írják. Titokban magam is leírtam, hát ha egyszer valaki tőlem kérdi meg, hogy is írják a nevemet, hogy akkor a fejemben legyen, és el tudjam darálni, mint megszokott dolgot.
0: Nagyon rendes család voltak, és a ház is nagyon rendes volt. Még sose láttam ilyen csinos és jó formájú házat vidéken. A nagy ajtó nem vaslakat volt, sem pedig fakallantyú, hanem egy forgatható, sárga részgomb, mint a városi házaknál. A nagy szobában nem voltak ágyak, pedig a városban a legtöbb nagy szobában van ágy. Egy téglával kirakott nagy kandalló volt benne. A kandallón egy óra állott. Az üvege alsó felére egy város volt festve, a közepén egy kerek lyuk a napot ábrázolta, és mögötte lehetett látni az inga járását. Csuda szép hangja volt az órának. Nem is adták volna el semmi pénzért. Gyönyörű szép függönyök lógtak az ablakon. Rajtuk festmények, kastélyok, befutva folyondárral és tehenek az itatónál. Aztán volt egy öreg kis zongora, úgy szólt, mintha cintányérok lettek volna benne. Semmit se szerettem annyira, mint mikor a fiatal hölgyek az eltört, az utolsó láncszemet énekelték mellette, vagy a Prága ostromát zongorázták rajta. Mindenik szobafala belül vakolva volt, és kívül az egész ház be volt messzelve. Nagy L alakú ház volt, és a két szárny közötti rész be volt födve. Padlója is volt, és ha néha napközben kitették az asztalt, igen kellemes, hűvös hely volt. Minden remek jó volt. Hogy a konyháról ne is beszéljek. Grangerford ezredes. Igazi úriember volt. Ez tetőtől talpig meglátszott rajta, de az egész családon is. Magas, vékony ember volt. Az arca sötétes, sápadt, minden pirosság nélkül. Minden reggel frissen meg volt borotváva. Soha olyan keskeny ajkat, szűk orjukat és horgas orrot nem láttam, mint az övé. Busa szemöldöke volt. A szeme fekete, és olyan mélyen be volt esve, mintha barlangból nézne ki az emberre. Mikor reggelente lejött a feleségével, az egész család fölállt, és jó reggelt kívánt nekik, és addig nem ült le senki, amíg ők el nem helyezkedtek. Aztán Tom és Bob oda mentek az almáriumhoz, ahol a palackok állottak. Kevertek egy-egy gyomorkeserűt, és átnyújtottak egyet az ezredesnek, egyet a feleségének. Ők megvárták, amíg a két fiú is készen van, akkor a fiúk meghajtották magukat, és azt mondták, kedves egészségükre! Erre az ezredes és az ezredesné is megbiccentette a fejét, és azt mondták, köszönöm. Aztán kocintottak és ittak. Ezután Tom és Bob egy kanál vizet öntöttek a pohár fenekén maradt pálinkára, és odaadták nekem meg Bucknak. És mi is ittunk az öregek egészségére. Bob volt a legidősebb fiú, utána következett Tom. Hatalmas deréklegények voltak, széles vállú, barna képű, hosszú fekete hajú, fekete szemű fiúk. Ők is tetőtől talpig fehérbe öltözködtek, mint az ezredes, és széles karimájú panama kalapot viseltek. Utánuk következett Charlotte kisasszony, aki 25 éves volt. Magas, büszke, pompás teremtés, és jó volt, mint egy falat kenyér. Igaz, hogyha haragudott, úgy nézett akár az apja, hogy legszívesebben föld alá süllyedt volna az ember. Gyönyörű szép leány volt. A húga, Sophia kisasszony is szép volt, de egészen másfajta. Édes, szelíd és kedves lány volt. Akár a gerlice, és csak 20 éves. Mindenkinek megvolt a maga szolgálattevő négere. Még Bucknak is. Az én négeremnek csuda jó dolga volt, mert nem voltam hozzászokva, hogy minduntalan kiszolgáljanak, de Buck alaposan megugratta a magáét. Ez volt az egész család, de régen többen voltak. Volt három fiúk, akiket megöltek. Az öreg úrnak egész csomó farmja volt, és több mint 100 négere. Néha napján jött egy csapat ember lóháton, 10-15 mérföld körzetből, és nagy ricsajt csaptak a folyó és a ház körül. Nappal a fák közt heverésztek és csatangoltak, este meg a házban rendeztek bált.
2: Ezek leginkább a család rokonságából kerültek ki. A férfiak mindig magukkal hozták a puskájukat is. Mondhatom, ritkán láttam ilyen finom társaságot együtt, mint ilyenkor. Egy másik ősi nemzetség leszármazottai laktak még a környéken. 5 vagy 6 család, akiket legnagyobb részt Shepherdsonnak hívtak. Éppen olyan előkelőek, gazdagok és büszkék voltak, mint a Grangerford család. A Shepherdsonok és a Grangerfordok ugyanahoz a hajóállomáshoz jártak, vagy 2 mérfölddel a ház fölött. Néha, ha valamelyikükkel odamentem, láttam egy pár Shepherdsont, telivél lovakon. Egy nap Buckkal az erdőben vadásztunk, és egyszerre lódobogást hallottunk. Éppen az úton mentünk át. Buck oda kiáltott.
5: Siess! Be a fák közé!
2: Beugrottunk, és kinéztünk az útra. Hamarosan megjelent egy jóvágású fiatalember, amit lefelé vágtatott az úton. Olyan volt, mint egy katonatiszt. A puskája előtte keresztbe a nyerekkápán. Már láttam azelőtt. A fiatal Harney Shepherdson volt. Aztán hallottam, hogy Buck puskája megszólal a fülem mellett, és Harney kalapja leröpül a fejéről. Rögtön a puskájához kapott, és odavágtatott, ahol mi voltunk. Persze nem vártuk be, hanem usgyi, neki az erdőnek. A csalit nem volt nagyon sűrű, és a vállamon át láttam, hogy Shepherdson ráduplázz Buckra. Aztán visszament az útra. Valószínűleg, hogy fölvegye a kalapját. Hazáig meg se álltunk. Az öreg úr szeme felvillant egy pillanatra, úgy láttam inkább az örömtől. Aztán megint elkomolyodott, és halkan mondta.
6: Nem szeretem, ha bokor mögül lövöldözöl. Miért nem álltál ki az útra, fiam?
5: A Shepherdsonok sem állnak ki, apa. Mindig lesből puskáznak.
2: Miss Charlotte úgy tartotta a fejét, mint egy királynő, amíg Buck elmesélte a történetet. Orjukai kitágultak, a szeme szikrázott. A két fiatalember sötét arccal hallgatta. Nem szóltak egy szót se. Miss Sophia elsápadt, de mikor meghallotta, hogy Harneynak semmi baja se történt, visszatért belé az élet. Amint elkaptam Buckot a kukoricás szélén a fák alatt, megkérdeztem. Te meg akartad ölni, Buck?
5: Meg én.
2: Mit vétett neked?
5: Nekem? Soha hozzám se nyúlt.
2: Hát akkor miért akartad megölni?
5: Miért? Hát a családi viszály miatt.
2: Mi az a családi viszály?
5: Hát te hol nőttél fel? Azt sem tudod, mi a családi viszály.
2: Soha nem is hallottam róla. Mondd el, mi az?
5: Hát, a családi viszály úgy lesz, hogy egy ember összevész egy másikkal, és megöli. Aztán a másik ember testvére megöli őt. Aztán a többi testvérek mindkét oldalról egymásnak mennek. Aztán az unoka testvérek is belekeverednek. És végül mindenkit megölnek, és akkor véget ér a családi viszály. De ez lassan megy, és sokáig tart.
2: Ez már régóta tart, Buck?
5: Meghiszem azt. Vagy 30 évvel ezelőtt kezdődött, ha nem régebben. Valami zavar volt valami miatt, és pörre ment a dolog, és amikor az egyik elvesztette a pört, fogta magát, és lelőtte a pörnyertest, amint hogy természetes is. Mindenki így tett volna.
2: És mi vesztek össze? Föld miatt?
5: Lehet, én nem tudom.
2: No és ki lőtt először? Grangerford vagy Shepherdson?
5: Honnan az ördögből tudjam, olyan rég volt.
2: Senki se tudja.
5: De azt hiszem, apa tudja, és néhányan az öregek közül. De azt ők se tudják, hogy mind vesztek össze tulajdonképpen.
2: És sokat megöltek azóta, Buck?
5: Ojé, volt annyi szép temetés, hogy csak no. De nem mindig volt haláleset. Papában még most is van egy pár öreg szemű serét, de nem bánja. Legalább annyival is nehezebb, hiszen olyan sovány. Bobot egyszer megszurkálták, és Tom is megsebesült 1-2-szer.
2: Öltek meg valakit az idén, Buck?
5: Hogyne. Ők is egyet tőlünk, mi is egyet tőlük. Körülbelül 3 hónapja lehetett, hogy az unokatestvérem, Bud,
4: aki 14 éves volt, az erdőben lovagolt a folyó túlsó partján, és nem volt nála fegyver, ami készőrültség volt. Egy magányos helyen egyszer csak hallja, hogy egy lovas ember, a vén Baldy Shepherdson vágtázik utána, puska a kezében, és fehér haja lobog a szélben. Bud, ahelyett, hogy leugrott volna is be az erdőbe, azt hitte egérutat nyerhet, és vagy 5 mérföldet futott előle, de az öreg utolérte. Amikor Bud látta, hogy vége megállt, és szembefordult vele, hogy előről kapja a golyót, az öreg pedig odavágtatott, és lelőtte. De nem sokáig örülhetett a szerencséjének, mert 1 hét se tellett belé, és a miáink őt terítették le. Én amondó vagyok, hogy hitványság volt attól a vén embertől. Én meg amondó vagyok, hogy nem volt hitványság. Nem biza. Nincs a Shepherdsonok közt egyetlen hitvány se. Keresve se találsz köztük. Ahogy a Grangerfordok közt sincs hitvány ember. Az az öreg egyszer fél óráig harcolt 3 Grangerforddal, és legyőzte őket. Mind lóháton voltak. Az öreg leugrott a lováról, és egy kis farakás mögé bújt, és maga elé állította a lovát, hogy megvédje magát a golyóktól. A Grangerfordok pedig lóháton maradtak, és az öreg körül cirkáltak, és furt lövöldöztek egymásra. Az öreg is, meg a lova is alaposan össze voltak juggatva, és alig vonszolták magukat, de a Grangerfordokat meg úgy kellett hazavinni. Egyikük halott volt, egy másik pedig meghalt másodnapra. Úgy bizony. Ha valaki hitványembert keres, rossz helyen jár, ha a Shepherdsonok körül szaglászik. Hitvány Shepherdson nem is születik.
0: A legközelebbi vasárnap mind templomba mentünk. 3 mérföldnyire. Mindenki lóháton. A férfiak a puskájukat is magukkal vitték, Buck is. És a térdük közt tartották, vagy a kezük ügyében a falnak támasztották. A Shepherdsonok szintén. Igen, akkurátus prédikáció volt a fele baráti szeretetről és egyéb unalmas dolgokról. De mindenki azt mondta, hogy szép beszéd volt. És hazamenet mindenki arról beszélt. Annyit papoltak a hitről, a jó cselekedetről, az Isten kegyelméről és az előre megrendelésről, és én nem tudom miről, hogy nem hiszem, hogy volt még egy ilyen keserves vasárnapom.

0: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című írásának 10. részét Kovács Máté előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: Kapcsolj rá! Zenei szállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!

Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják. Adásunk tartalmából újraindult a vonatforgalom a Miskolc Hidas-Németi vonalon. Különleges, látványos zöld fallal gazdagodott a Miskolci Fényi iskola. Idén is számos interaktív programmal várták a gyerekeket a Biztonság hete nyíregyházi rendezvényén. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Ma újraindult a menetrend szerinti vonatforgalom a Miskolc Hidas-Németi vonalon, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebook oldalán azt írta, az elmúlt két hét munkája nem csak arról szólt, hogy rendbe tegyék a pályát, hanem arról is, hogy gyorsabbá és kiszámíthatóbbá váljon rajta a közlekedés. A tervezett 28 kilométeren felül további 8 kilométeren végeztek nagy gépes vágányszabályozást, emellett síneket is cseréltek. Jelezte egyúttal, hogy a következő napokban a korábbi 60 és 80 kilométeres sebességkorlátozásokat is megszüntethetik, így a tervek szerint hamarosan a teljes vonalon óránkénti 100 kilométeres sebességgel haladhatnak a vonatok. Különleges és látványos zöld fallal gazdagodott a Miskolci Fényi Gyula Jezsuita gimnázium, elismerve a diákok példaértékű környezetvédelmi elkötelezettségét. A 20 négyzetméteres installáció a Kassán megrendezett, határon átnyúló Eco Challenge fenntarthatósági verseny főnyereménye volt. A nemzetközi projekt keretében összesen 6 ilyen környezetbarát felületet építettek ki szlovákiai és magyarországi iskolákban. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a jezsuita mellett a Herman Otto és a Fráter György gimnáziumok tanuló is büszkélkedhetnek saját zöld fallal. Az átadó ünnepségen Holzinger Ferenc jezsuita atya, a Fényi Gyula jezsuita gimnázium igazgatója köszöntette az egybegyűlteket.
3: Kedves kollégák és mindenek előtt, kedves diákok! Nagy örömmel és hálával teli szívvel köszöntök mindenkit a mai ünnepélyes alkalmon, amikor egy rendkívül közös munka végére teszünk pontot, vagy pontosabban egy élő, lélegző kezdetet nyitunk meg iskolánk falai között. Amikor a diákjaink tavasszal útra keltek Kassára, a Via Carpatia által szervezett határokon átívelő Mount Grinfra Eco Challenge ökológiai versenyre, tudtuk, hogy tehetséges és elkötelezett fiatalok képviselik a jezsút. Azonban az eredmény, amellyel hazatértek, minden várakozásunkat felülmúlta. Nem csak a díjként elnyert 35 ezer euró értékű modern zöldfal megvalósítására lehetünk büszkék, hanem arra a példamutató szellemiségre is, amellyel ez az érték. Ahogyan a csapat mottójában is megfogalmazódott, a valódi környezeti változáshoz igazi csapatmunka kell. Ez a most felavatott zöldfal nem pusztán esztétikus dísze az iskolánknak, és nem csupán a belső klímánkat teszi egészségesebbé. Élő tanúság tétele annak, hogy a jezsuita iskolaként vallunk. A teremtett világunk óvása, a környezetünk iránti felelősség nem elvont tananyag, hanem mindennapi cselekvés és közös küldetés. Egy ilyen volumenű projekt sikeres zárásakor a legfontosabb szó a köszönet. Elsőként szívből gratulálok és köszönöm a munkát a Chlorofilling csapat diákjainak, a döntőben remeklő versenyzőknek, Orosz Borostyánnak, Dojcsák Ferdinándnak, Halász Ádámnak és Visnyonszki Balázsnak, akik a kvízeken, a bolygómentő szabadulószobában és több mint 200 fős közösség előtt prezentációban is érettségről, felkészültségről tettek bizonyságot. Valamint a delegáció workshopon és szakmai előadásokon helytálló tagjainak, Béres Rékának, Cserpák Fuzsinának és Szarka Zillének. Büszkék vagyunk rátok, és köszönjük, hogy tudásotokkal gazdagítottátok egész közösségünket. Kiemelt hála és elismerés illeti felkészítő tanárainkat, Koszternikné Balázs Hajnalka tanárnőt, aki fáradhatatlan energiával fogta össze, készítette fel és kísérte el a csapatot kassára, megteremtve bennük azt a összhangot és hitet, ami a dobogóra vezette őket. Valamint Cagán Iván Noémi munkaközösség vezetőt, aki a kezdetektől fogva felkarolta a versenyzőket a versenyt intézményes szinten is. Külön tisztelettel és köszönettel fordulok partnereink és támogatóink felé. Kifejezzük őszinte köszönetünket Báné dr. Gál Boglárka elnökasszonynak, vármegyénk vezetőjének a térségi és határon átnyúló partnerséget, valamint a fiatalok környezeti nevelésének elkötelezett támogatásáért. A Via Carpatiának, a Mount Green Frame projekt szakembereinek, a tervezőinek és kivitelezőinek, akik szakértelmükkel formába öntötték és életre hívták ezt a lenyűgöző zöld falat. Köszönet a Jezsuita Nevelését Alapítványnak, amely lehetővé tette diákjaink kassai részvételét. És iskolánk minden munkatársának köszönet, akik a háttérben segítették a tervezést és a technikai megvalósulást. Kedves diákok, amikor a mindennapokban elmentek a zöldelő növényfal mellett, jusson eszetekbe, ez a fal ti vagytok. A ti kíváncsiságotok, a ti szorgalmatok és az egymásra figyelésnek az eredménye. Kívánom, hogy ez a hely mindnyájunk számára a megállás, a felfrissülés és a teremtés védelemről szóló párbeszédek inspiráló forrása legyen. Vigyázzunk rá együtt szeretettel!
2: Idén is számos interaktív programmal várták a gyerekeket a Biztonság hete nyíregyházi rendezvényén. A programsorozat jubileumi 10. alkalommal érkezett a városba. A szervezők szerint a legfontosabb cél, hogy a fiatalok már egészen korán megtanulják, hogyan előzhetik meg a bajt, és mit kell tenniük, ha mégis megtörténik az. Leskovics Zoltánt, a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság tűzoltósági főfelügyelőjét hallják.
1: Mi már 10. alkalommal érkezünk ide a Nagy Imre térre. Úgy, mint katasztrófa védelem, de úgy is, mint a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei tűzmegőrzési bizottság. És itt a fő célunk nyilván az, hogy a kiérkező iskolásoknak, vagy még fiatalabbaknak a tűzvédelmi ismereteit bővítsük. Tehát, hogy tudják azt, hogy hogyan kell a keletkező tűzeket megelőzni, milyen magatartás kell adott esetben, hogyha a tűz keletkezik, nyújtani, kockázatokat hogyan tudják minimalizálni. Tulajdonképpen a tűzvédelmi tudatosságot próbáljuk erősíteni és formálni velük.
2: A szervezők szerint a biztonságra nevelést érdemes már gyermekkorban elkezdeni. A tapasztalatok pedig azt mutatják, ha mindezt játékosan és közvetlen élményeken keresztül teszik, a fiatalok érdeklődve fogadják az üzeneteket, mondta Szűcs István Tibor, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztályának megbízott vezetője.
4: Azt tudni kell, hogy ennek a biztonsághete programsorozatnak a megye több területén van kitelepülése. Itt nem elsősorban csak a rendőrség, hanem a rendőrség társszervei, illetve a fő stratégiai partnerünk, a polgárőrség is jelen van, és együttesen igyekszünk megszólítani fiatalokat, időseket azzal kapcsolatosan, hogy miért is fontos a biztonság. A rendőrség tekintetében bűnmegelőzési tanácsokkal szolgál a bűnmegelőzési osztály, balesetmegelőzési tanácsokkal a közlekedésrendészet, illetve a tobozó alosztály is képviselheti magát azzal kapcsolatosan, hogyha esetleg valaki kedvet kapott, csatlakozzon hozzánk, akkor ők is a biztonság oldalára állhatnak.
2: Ebben az évben ünnepli fennállásának 50. évfordulóját a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház gasztroenterológiai szakrendelése. Dr. Győri Imre főorvosa kezdetektől itt dolgozik, és mindmáig a betegek gyógyításának szolgálatában áll. Az életútjáról Dr. Győri Imre főorvost hallják.
5: Kezdő orvosként belekalkulálva a lakás gondokat is, mint ifjú házas, olyan helyre akartam menni, ahol van lakás lehetőség, Parádfürdőn volt. És akkor ott megismerkedtem a későbbi tanítómesteremmel, a Bereti István főorvosúrral, aki a pályáját Budapesten egyrészt a János Kórházban, másrészt a Vasutcai kórházba kezdte be egy gyógyászaton, akkor tüdőgyógyászatból is szakvizsgázott, és akkor megismerkedett az akkori főnökével, a Wittmann doktorral, aki meg gasztroenterológiai érdeklődésé volt, és aztán így összebarátkoztak, és akkor az volt a vicces mondás, hogy ugye Pista, mind a ketten Pisták voltak, ugye Pista, a rekeszizom nem választ el minket egymástól, ugye a rekeszizom fölött van a tüdő, alatt a has, ugye, és hát aztán átment a tüdővonalról a gasztrovonalra, és aztán egy kiváló gasztroenterológus lett belőle. Engem megismert, és akkor teljesen baráti indítatásból kifolyólag elkezdett tanítani. Én meghagytam magam. Pláne, ha olyan, aki nem féltékeny, hanem igyekszik a saját tudását minél jobban átadni a másiknak. Hát tulajdonképpen lényegében a mesternek ez egy dicsőség is, hogyha valakit tud képezni, és látja, hogy annak van eredménye, ugye? Hát tulajdonképpen ez így jött ide, hogy akkor, mikor én átkerültem Gyöngyösre, akkor utána jött, beszélgettünk, akkor megismerkedett a későbbi főnökömmel, a Gedeon doktorral, ők is szimpatizáltak egymással, és aztán azt mondja egy alkalommal, hogy Heimre, mit szólnál, hogyha minden héten átjönnénk ide műszerestől, és elvégeznénk a vizsgálatokat? Hát természetesen mindenki örült, mert a betegeket nem kell szállítani mentővel, de hát azért jársz benne is közel 40 kilométer, oda-vissza 80, mentő óra munkadíj, ugye, szóval többi. Folytatott különböző továbbképzésekkel, szóval szinte a fél országot bejártam annak idején, a debreceni, szegedi klinikákat, aztán időnként főként a budapesti, egyes és kettes belgyógyászati klinikát, azokra a nagy kórházok közül a fővárosi Szent János kórház, akkor a Miskolcon a Borsod megyei kórház, ott a Prónai tanárul volt, akkor Jászberényben a Figu Simon duó, ugye, európai hírű szakemberek voltak, úgyhogy, és ezeket a helyeket bejártuk, és aztán ennek az eredménye az lett, hogy a gyakorlati képzéssel összekötve előbb-utóbb ott találtam magam a gasztroenterológiai szakvizsga kapujába, aminek persze előfeltétele volt, hogy előtte meg kellett lenni a belgyógyászati szakvizsgának. Az meg volt 1976-ban, ugye én 71-ben végeztem, most idén 55 éve, és akkor a 76-ban volt a belgyógyászati szakvizsga, és rá 5 évre, 81-ben volt a gasztroenterológia.
2: Végül az időjárásról. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan előfordulhat majd eső, zápor, bár nem ez lesz a jellemző. A szél többfelé megélénkül, helyenként fel is erősödik. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 4-6, napközben aztán 18-20 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 23-án, szerdán.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Klész Beáta. Főbb híreink egy-egy mondatban. A Kamil János rend Nyíregyházán végzett tevékenységéről és a hajdúdorogi székeskártalan utóéletéről hallhattak előadást azok, akik ellátogattak a Kállai gyűjteménybe. Testvérvárosi találkozón vett részt a közelmúltban Sárospatak küldöttsége Csehországban. Megjelent Ciki Károly legújabb kötete a Magyarok a vadnyugaton címmel. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. A Kamil János rend Nyíregyházán végzett tevékenységéről és a hajdúdorogi székeskáptalan utóéletéről hallhattak előadást azok, akik ellátogattak a Kállai gyűjteménybe. A mozaikok Szabolcs-Szatmár Bereg megye és Nyíregyháza legújabb kori múltjából című helytörténeti előadás sorozat idei záró rendezvényén dr. Szilasi Géza és Komisszár Dénes osztotta meg gondolatait az érdeklődőkkel. Komisszár Dénes történész előadásában a hajdúdorogi székeskáptalanról beszélt, amelynek Nyíregyházához is jelentős kötődése van.
2: A kanonokok az összes fontos testületnek tagjai voltak az egyházmegye vezetését illetően, és ez a testület 1988-ra megszűnt. Az előadásunknak az a legfontosabb mozzanata és mondandója, hogy hogyan él tovább a székeskáptalannak az emlékezete, milyen munkát fejtettek ki azok a kanonokok, akik a valamikori testületnek a részesei voltak, és ami a legfontosabb ebben az időszakból volt, az 1991-es pápalátogatás, amikor II. János Pál pápa Mária Pócson és Nyíregyházán is járt. Mivel a püspökség központja az Nyíregyháza volt, és a püspöki palota is Nyíregyházán van, hiába hajdúdorogi az egyházmegye elnevezése, a püspöki székhely, mivel Nyíregyházán volt, gyakorlatilag Nyíregyházáról irányították ezt a nagyon fontos testületet.
1: A szervező Periférián Kulturális és Művelődési Alapítvány elnöke dr. Szilasi Géza a Kamil János rend nyíregyházi szerepvállalásáról tartott előadást. A rend 1995-ben alapított kolostort Nyíregyházán, és jelenleg három tagjuk lát el kórházi lelkészi szolgálatot.
3: A Kamil Jánosok betegápoló rend. Tehát a Szent Kamil a kórházak, a betegápolóknak a védőszentje, és maga a Kamil János is rend a fogadalmukban benne van, hogy teljes odaadással, teljes szeretettel a betegek szemében Krisztust tekintve és nézve ápolják a betegeket. Betegpasztorációval foglalkoznak, ez elsősorban az ő karizmájuk, de sok minden más karitatív tevékenységet is végeznek.
1: Testvérvárosi találkozón vett részt a közelmúltban Sárospatak küldöttsége Csehországban, ahol a partner települések bemutatták értékeiket és lehetőség nyílt a kapcsolatok további erősítésére is. Az együttműködés egy diákcsere programmal folytatódik, amelynek keretében sárospataki fiatalok látogatnak el a testvérváros egyik oktatási intézményébe. Mózes Árpádot, Sárospatak alpolgármesterét hallják.
4: Megpróbálom a nevét jól kiejteni, Jindrihu Radecs. Ez egy jubileumi találkozó volt, ugyanis milyen érdekes, nekik is négy testvérvárosuk van. Van egy osztrák testvérvárosuk, van egy német testvérvárosuk, és egy szlovák, és Sárospatak a negyedik. Na most a németekkel 30 éve kötötték a testvérvárosi szerződést, az osztrákokkal 20 éve, a szlovák és a magyar településsel, tehát Sárospatakkal pedig 10 éve. És ezeket a kerek évfordulókat ünnepelték meg most egy ünnepség keretében. Hát ez nem egy hagyományos testvérvárosi találkozó volt, hanem ezeknek a évfordulója egy ilyen jubileumi megemlékezés volt, ahol egy kiállítás is megnyílt. Itt a testvértelepülések fotókkal illusztrált táblákon mutathatták meg településeiket. Tehát azt tudni kell, hogy II. Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelem tanult ott a jezsuitákkal, 2 évet töltött Radecsben, és ugye ennek most a 350. forduló alkalmából még nagyobb jelentősége van, és hogy ezt nagyon tiszteletben is tartják. Tehát nem csak egy emléktábla van, hanem a múzeumban egy külön terem van, ahol lásd csodát, sajnos manapság, főleg a volt Csehszlovákia területén, ez elég ritka, hogy magyar nyelven is voltak tájékoztatók, adatok, és nagyon tiszteletben tartják a múltat, a kapcsolatunkat. A személyes találkozásnak és beszélgetéseknek van egy olyan vetülete is, ahol szakmai dolgokról tudunk beszélgetni, hogy mit, hogyan csinálnak a testvértelepüléseken. És itt az a jó, hogy nem csak az adott város, tehát a Csehország, hanem a többi testvérvárossal is tudunk. Tehát itt egy sokkal szélesebb körű kitekintésre van lehetőségünk. Most például nagyon jó volt, hogy Dunaszerdahelynek ott volt a városvezetése, mert ott többségében magyar ajkúak laknak, és nagyon sok hasonlóság van a két város között, például ők is rendelkeznek egy nagyon jó fürdővel, és ezeknek a tapasztalatait tudjuk megosztani egymással, hogy milyen fejlesztéseket hajtottak végre, azoknak milyen hozadéka volt. De visszatérve a cseh testvérvárosba, ők viszont megmutatták, mert már tavaly is volt kint polgármester úr egy csapattal, hogy egy év alatt milyen beruházások zajlottak le a településen, uniós forrásból, tehát igen, nagyon sok tapasztalatot tudunk gyűjteni. Mi ugyan tegnap hazajöttünk, de ma egy iskolai delegáció ment, mert a protokollár és kapcsolattartáson kívül az egyik legfontosabb bástyája ezeknek a kapcsolatoknak az iskolák, és itt a cserediák programok, úgyhogy Sáros Patakról, a református kollégium és gimnázium iskolából ment egy csapat ki, egy hetet fognak tölteni Csehországba.
1: A Magyar Dráma napját követően mutatták be Sziki Károly színművész legújabb könyvét a Bródy Sándor könyvtárban Egerben. A Magyarok a vadnyugaton című könyv az Amerikai Egyesült Államokba emigrált magyar honfitársaink életútját szemlélteti személyes interjúk formájában, illetve az 56-os forradalom következtében kialakult társadalmi helyzetről is említést tett a szerző. A további percekben a könyvírója méltatja a magyarok példaértékű hazaszeretetét.
5: Mondhatom azt, hogy inkább történelmi és interjúkötet. A történelmi azért, hogy a magyarság történetét, mint az elején hangsúlyoztam, kivándorlását dokumentáljam, a magyarok ott létét történelmi telességgel írjam meg, és személyes találkozások hozták életre az interjúkat, de vannak benne olyan részek, amelyek a színházi életemhez kötődően, illetve különleges kapcsolatok vannak, például Salinas és Eger vagy Debrecen között, amelyet John Steinbeck személye köt össze, vagy James Dean, akiknek életét én magam feldolgoztam, és akiknek művét játszottam, vagy nagyképűen hangzik talán nagyképűnek, hogy James Dean, mint kolléga példaképem, sokszor tűnt föl így a színház életben, sokszor kaptam igazgatomtól megrovást, szóbeli megrovást, hogy te mindig James Dean akarsz játszani, még akkor is, amikor nem tudtam, hogy ki az a James Dean. Tehát ilyen értelemben az amerikai történelemnek, történelembe való ágyazásnak a részleteit próbáltam kibontani, feldolgozni, és interjúk, mondom, még novellák formájában is feldolgozni. Mivel Egerben vagyunk, ezért a legfontosabb az egriekre való koncentrálásom most ebben az interjúban. Ha most az 56-os keretet nézem, akkor 35-56-ossal készítettem interjút, beszélgetést, és az egriek közül nagyon sokan megjelennek, akik a Dobóban voltak, gimnazisták, például a Korontájt és aztán a Recski Ércmezőt feltárta például Kisvarsányi Géza, de aki nagyon fontos számomra és az egriek számára talán az egyik legfontosabb, amit megírtam, az Alispán doktornak, Szabó Gyulának az életrajzát, életét dolgoztam itt föl. Dr. Szabó Gyula alispánként dolgozott, 1944-ben menekült el az oroszok elől Magyarországról, Tündér utca 1-ben lakott, és egy páratlan tragédia tulajdonképpen az ő élete, hogy azt gondolták, hogy visszatérnek majd, és ott maradt a Tündér utca 1-es számú ház minden kárpótlás nélkül is, megkövetés nélkül. Az utódok megvannak még, a lánya megvan, dr. Szabó Gyulának, akin miután 44-ben elment, Clevelandben telepedett le, és ott hozott létre olyan üzletet, amelyben a magyarok megjelenhettek, és őket segítette.
0: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Véget ért a Katolikus Karitász Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű országos kampánya. A szervezet a hónap közepéig várta a felajánlásokat. Az összefogás eredményeként több mint 2000 gyermek kapott iskolakezdési támogatást Magyarországon és a határon túli közösségekben. Több mint 200 diák számára a kezdeményezés nem ér véget ebben a hónapban, a lépcsőfok program keretében egész tanévben figyelemmel kísérik a fejlődésüket. A Katolikus Karitász több mint másfél évtizede indította el Legyen öröm az iskola kezdés segélyprogramját a nehéz helyzetű családok terheinek enyhítésére. Az idei akcióban a tanszerek biztosítása mellett hangsúlyt kapott a hosszabb távú személyes tanulás támogatás. A helyi karitás csoportok a családok körülményeit felmérve egyéni szükségletek alapján állítottak össze az iskola kezdéshez szükséges felszereléseket. Kiemelt figyelmet kaptak azok a gyerekek is, akik más támogatási formákból kimaradnak. Az országos összefogás a határon túli magyar közösségeket is elérte. A lépcsőfok programban a 2026-27-es tanévben legalább 200 gyermek fejlődését követik végig a Karitász munkatársai és önkéntesei. A családokkal közösen meghatározott célokhoz igazodva mentorálással, korepetálással, fejlesztéssel és személyes jelenléttel segítik őket abban, hogy ne maradjanak le és előrébb tudjanak lépni a tanulásban. Az idei tanévre a résztvevők köre már kialakult, a programba olyan gyerekeket vonnak be, akikkel a Karitász korábban is kapcsolatban állt. A kezdeményezést a tervek szerint a következő években is folytatják. A kampány zárásakor Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója hangsúlyozta, az adományokból idén az iskolatáska és tanszertámogatás mellett minden a lépcsőfok programba bevont gyermek személyre szabott segítséget kap. Van, akinek nyelvtanulás lehetőséget, vagy matematika korrepetálást biztosítunk, másnak gyógypedagógiai fejlesztést, zenei vagy sportfoglalkozást. Olyan fiatal is van, akinek a kollégiumi élethez szükséges alapvető tisztálkodási szerek jelentik azt a segítséget, amely nélkül nehezebb lenne nyugodt szívvel beülni a padba. A célunk, hogy felismerjük, kinek mire van szüksége ahhoz, hogy tovább tudjon lépni, fogalmazott az országos igazgató. A Karitász köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik felajánlásaikkal hozzájárultak az idei összefogáshoz, valamint a helyi közösségek munkatársainak és önkénteseinek, akik személyesen juttatták el az adományokat a családokhoz, és a tanév során is velük maradnak. Szombaton tartják a főegyházmegyei minisztráns találkozót, amelynek mottója áldott légy uram. A találkozó meghívott vendége Kakukk Ferenc érseki irodaigazgató plébános. Az ünnepi szentmise az Egri Bazilikában 10 órakor kezdődik, azt a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőben közvetíti majd. Az Egri Bazilikában szeptember 27-én most vasárnap tartják a Szent Mihály búcsút, amely este 6 órakor ünnepi vesperással kezdődik, majd 17:00-kor a búcsúi szentmisét Kovács Gergely Gyula fehérvári érsek mutatja be, amely gyertyás körmenettel ér véget. Jelen lét, jelen vagy címmel rendezik meg október 3-án a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót. A Dunaparti városba ezúttal is a fiatalokat, családokat, közösségeket és minden régebb óta fiatalt is várnak, közös imára, elmélyülésre és találkozásra. Rohannak a hétköznapok, pörögnek a feladatok, tervezzük a jövőt, vagy éppen a múlt eseményeit idézzük fel, közben pedig könnyen elillan a legértékesebb pillanat, a most. Az őszi találkozó arra a nagyon mai kérdésre irányítja a figyelmet, hogy képesek vagyunk-e igazán jelen lenni a saját életünkben, a kapcsolatainkban és Isten előtt. A nap mottója is erre hív, taníts teljesíten járni, jelenlétedben élni. A szervezők szerint a fizikai jelenlét önmagában még nem feltétlenül jelent valódi kapcsolódást, lehetünk folyamatosan elérhetőek az online térben, miközben nem figyelünk arra, aki mellettünk van, Isten azonban a jelenben akar találkozni velünk, a csendben, a munkában, a szolgálatban, a teremtett világ szépségében és a másik ember tekintetében. Nagymaros egy napra teret ad ahhoz, hogy a résztvevők kilépjenek a mindennapok zajából, és figyelemmel forduljanak önmaguk, egymás és Isten felé. A program október 3-án 9 órakor kezdődik majd a Nagymarosi Plébánia udvarán. A 10 órakor kezdődő fő előadást Ferenc István és a Korát Lumen Christi közösség tartja. A nap során szentségivárás, gyónás és lelki beszélgetési lehetőség, valamint különféle fakultációk és műhelyek segítik az elmélyülést és a személyes találkozásokat. A 16 órakor kezdődő ünnepi szentmise főcelebránsa Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek lesz. A találkozó zenei szolgálatát Martin Dorka és csapata végzi. A szentmise után közös éneklés, tánc és kötetlen együttlét zárja napot. Tehát 9 órakor napkezdés a plébáni udvarán, 10 órától a főelőadás, 11 órától szentségimádás, közbenjáróima és gyóntatás, délután 12:30 ebédszünet, idő a személyes találkozásokra, délután 2 órától fakultációk, műhelyek, 15 óra 15 perctől tanúságtétel és zenés felkészülés a szentmisére, 16 órakor kezdődik a szentmise, amely után tehát jöhet a közös éneklés. A találkozóval párhuzamosan a Gyerekmaros 3-tól 16 éveseknek kínál életkorhoz igazított kiscsoportos programot. A gyerekeket már 8:30-tól fogadják az altáborok gyülekezési helyszínein, ezt követően játék, szentségimádás és lelki programok várják őket a nagymarosi réten. A szentmisén részt nem vevő gyerekeket délután 3:30-tól, a szentmisén részvevőket pedig 17 óra 45 perctől adják át a kísérőknek, a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A Gyerekmaros önkéntes csoportvezetőket is vár. A felkészített vezetők korosztályos 20-25 fős csoportokban kísérik a gyerekeket. Jelentkezni a Gyerekmaros honlapján lehet. A Jászberényi Barátok templomának búcsúja október 4-én vasárnap lesz. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, melyet Medvegy János címzetes apát, Horthy plébános mutat be. Mindenkit szeretettel várnak. Idén 13. alkalommal rendezik meg a Mi Atyánk Fesztivál őszi programjait Budapesten a Bakács téri templomban. Az Assisi Szent Ferenc plébánia templomról van szó. A programsorozatban zenei kincsek a 18. századból, Johannes Kudlik orgona koncertje október 3-án szombaton 19 órától. Ő karmester, zongoraművész, a Bajor Filharmónia orgonaművész szólistája, aki egy régi zenei összeállítással készül a budapesti koncertjére. Aztán Szent Ferenc 800 búcsú szentmise október 4-én vasárnap 10 órától. A templom védőszentje, Assisi Szent Ferenc ünnepe idén éppen vasárnapra esik, ráadásul most van halálának, tranzitusának 800. évfordulója. Ezen a jeles eseményen szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Korábban ő Esztergom budapesti segédpüspökként is szívesen látott vendég volt a templomban és a plébánián. A szentmisét a templom előtti téren tartott nagy agapé követi, várják a mostani és egykori ferencvárosi híveket, a zarándokokat és minden jó szándékú embert. Aztán Mennyei Szép Rózsa, Mária Misztérium játék október 8-án csütörtökön 19 órától. Fabók Mancsi Bábszínház egy különleges előadást készül bemutatni a Bakács téri Assisi Szent Ferenc plébánia templomban. A misztérium játékban archaikus népi imádságaink, szent énekeink és legendáink idézik meg az Istenszülő szűzany alakját. Az előadásban a népi éneklés, mesemondás, az embernagyságú fabábok mozgatása és élő hangszeres zenélés együttes jelenlét alakítja az eseményeket, úgyhogy a szentséges történetben a humor is felfénylik, hiszen a néplélekben a kettő elválaszthatatlan egymástól. És aztán német, olasz és francia orgonazene Ennio Cominetti koncertje október 17-én szombaton este 7 órától a Bakács téri templomban. A Komói tópartján fekvő Varenna székesegyházának orgonaművésze, karmester, zeneszerző és az olasz földön népszerűsítő írásairól is ismert Ennio Cominetti több mint 2000 több kontinensen tartott koncert után érkezik a magyar fővárosba. A programok ingyenesek, regisztráció sem szükséges. Sok szeretettel hívnak mindenkit október 10-én Gyöngyösre a tűz találkozóra. 15 és 19 órakor lesz ez majd a Szent Bertalan templomban a főtéren. Az esemény mottója Lukács evangéliumából: azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. Mi ez a tűz? Isten szeretete, amelyre egész életünkben vágyakozunk, az a szeretet, amely átformál, betölt és új életre kelt. Ezen a délutánon együtt szeretnénk keresni és megtapasztalni ezt a tüzet, Isten jelenlétét és szeretetét, amely újra lángra tudja lobbantani a szívünket. A délután programja: evangélium hirdetés Kunszabó Zoltán diakónustól, dicsőítés, tanúságtételek, közbenjárás, majd este 6 órától szentmise. A tűz találkozóra belépés ingyenes, regisztráció nem szükséges, és sok szeretettel várnak mindenkit. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban, határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vehettek a fiatalok. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de tapasztalatunk, hogy ahogy az okos eszközök elterjedtek, egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik már előnyben. Egy mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget is ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook vagy Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Drimba Miranda, Kriston Tamás és Kolesszár Krisztián. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
0: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Október 17-én szombaton immár 15. alkalommal rendezi meg a Fuss, Kocog, Sétálj a Nagyerdő Madaraiért című jótékonysági sportnapját a Debreceni Nagyerdőért Egyesület. A napokban tartották az Európai Mobilitás hetet, amelyhez Sárospatak is csatlakozott. Fantasztikus eredményt ért el a tallinni U18-as sportlövő Európa-bajnokságon a Vamav lövészklub versenyzője Hajdú Csongor. 40 éve nem volt arra példa, hogy a legjobb 8 között végezzen a női kosárlabda válogatott a világbajnokságon. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Október 17-én szombaton immár 15. alkalommal rendezi meg a Fuss, Kocog, Sétálj a Nagyerdő Madaraiért című jótékonysági sportnapját a Nagyerdőben a Debreceni Nagyerdőért Egyesület. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, aminek már megnyílt a lehetősége. A határidő október 14-e éjfél. A résztvevők 4 kategóriában nevezhetnek, s akár a kutyájukat is magukkal vihetik. Helyszíni regisztrációra is lesz lehetőségük azoknak, akik esetleg kicsúsznak az online regisztráció határidejéből. A napokban tartották az Európai Mobilitás hetet, amelyhez Sárospatak is csatlakozott, elsősorban a kerékpáros közlekedés népszerűsítésére helyezve a hangsúlyt. Emellett ősztől egy egyesület közreműködésével kresszoktatást is szerveznek a gyerekeknek, amelyhez kerékpáros verseny kapcsolódik, hogy a fiatalok minél korábban megismerjék a biztonságos közlekedés szabályait. Palotinusz Attila a rendőrzászlóst, a Sárospataki rendőrkapitányság munkatársát hallják.
2: Nálunk minden évben megrendezésre kerül egy körverseny.

0: verseny, ami az iskolák között zajlik. Ez azt jelenti, hogy a három középiskola és a három általános iskola versengenek egymással. És egy nagyon, nagyon jó csapatverseny, hiszen 6 fős csapatok és 6 helyszín van. Tehát minden helyszínen különböző diáknak kell teljesíteni ezt a feladatot, minden iskolában van egy helyszín. A gyerekek mennek a pedagógusok körbe, és a végén pedig ugye összesítjük az eredményeket is, és kérdetjük a győzteseket, külön díjazzuk az általános és külön középiskolát, és most már az éven, hál' Istennek, van egy vándorserlegünk is, amelyet az iskolák megkapnak, és ugye minden éven ki lesz osztva, illetve aznap lesz Sárospatakon az autómentes nap, ahol az iskolák szintén versenyeznek egymással, hiszen meg lesz hirdetve egy olyan verseny, hogy melyik iskolában mennek a legtöbben kerékpárral. De ez egy nagyon fontos kezdeményezés szerintem, ugyanis környezetvédelmi szempontból, testmozgás szempontjából, illetve hát valljuk be, azért régen ennyi autó nem volt az utakon. Indul nálunk az egyesületünkbe a kresszoktatás, ez ugyanúgy ott lesz, ahol eddig is, a Sárospatak Kossuth utca 50 szám alatt, ahova a 3. osztályos tanulóktól idősebbeket várunk. Folyamatosan ugye tavaszig tart az oktatás, és ugye utána pedig kezdődnek a versenyek, ahol megméretetésre kerülnek a gyerekek. Én úgy gondolom, hogy egy gyalog átkelő helyet fokozott óvatossággal kell megközelíteni, de van, aki nem így gondolja, és ugyanúgy átmegy 40-45 km/h sebességgel egy gyalog átkelő helyen, vagy tényleg ez a kerékpáros kereszt, tehát ugye azt nem tanul, tehát arra nem kell vizsgázni sajnos, hiszen kerékpárral is lehet súlyos balesetet okozni, vagy részese lenne egy súlyos balesetnek, tehát attól, hogy az autós betartja a kereszt, de mondjuk egy kerékpáros nem tartja be a kereszt, okozhat balesetet bármelyik. És ami nagyon fontos még, hogy a gyalogosok is figyeljenek a járművekre. Tehát, hogy nem úgy kell, hogy a fejem lehajtva a telefont nézem, és bármikor lelépek az útra, mert nekem ott elsőbségem van. Nem, nincs a gyalogosnak sem a elsőbsége. Tehát annyi, hogy ezt mi a gyerekünk mind megtanítjuk. Mi ezeket szépen átvesszük, hiszen ez fontos.
1: Fantasztikus eredményt ért el a tallini U18-as sportlövő Európa-bajnokságon Hajdú Csongor. A Vamav Lövészklub mindössze 16 éves tehetsége Németh Anna Jankával az oldalán aranyérmet nyert a 25 méteres pisztoly vegyes páros versenyszámban. Most őt hallják.
2: Észországot megelőzően volt egy másfél hetes edzőtábor, amiben eléggé jól szerintem fel tudtunk készülni, mint én, mint a csapattársam, mint a csapat többi tagja is, és úgy mentem oda, hogy tudtam, mit tudok nyújtani, és reméltem, hogy azért ez egy dobogó lesz egyéniben is, ugye erről még nem tudtam, hogy én fogok duettezni. Így csak a két versenyszámra számítottam, az egyénire meg a szólóra. Napi két edzés van, egész héten, valamikor adnak egy pihenőnapot, most is volt egy pihenőnap, de folyamatosan lövünk, minél többet gyakorlunk. Igen, mert ilyenkor látom, hogy miket hibázok, érzem is, hogy hibázok, akkor azokat ki akarom javítani, és ezeket így folyamatosan egyre több lövésnél egyre jobban érzem majd, hogy igen, ez is hiba volt, ez már jó volt, akkor ugyanígy kéne csinálni, mint ami jó volt. Még az edzőtáborban mondták, hogy a két lány indul, meg 3 fiú. Ez egy 2 páros. És eleinte azt mondták, hogy a másik társam fog lőni, és én csak ilyen tartalék leszek, úgymond, és ha én jobban lövök, mint ő, akkor helyet cserélünk. És ott Tallinnban, az alapversenyben én jobb helyet értem el, 5. helyen értem el, 2 ponttal lemaradva a dobogóról, és így engem választottak, hogy én legyek. Ez szinte úgy volt, hogy volt az egyéni nap, aztán volt a szóló, és a szólón a csapattársam, aki eleinte lett volna a duett tagja, ő döntőbe jutott, én kiestem elég hamar, és ott szurkoltunk, és aztán oda hívtak az edzők, és mondták, hogy én fogok lőni holnap. Nagyon örültem, és mindent bele akartam tenni, hogy ezt a szólót valahogy ki tudjam javítani, és mondták is az edzők, hogy azért is váltanak be, hogy legyen egy érmünk, és miután megtudtuk, hogy bejutottunk a aranymedál döntőbe, akkor már tudtuk, hogy van egy érmünk, de attól még jobban megnyomtuk, hogy azt a döntőt, hogy azért legyen már egy arany.
1: 40 éve nem ért el olyan sikert a magyar női kosárlabda válogatott, hogy a világbajnokságon a legjobb 8 között végezzen. A VB-t Dekli Réka, a válogatott játékosa értékeli.
3: Egy kemény mérkőzés volt. Nagyon sajnálom, hogy így összecsináltuk magunkat az elején, mert szerintem nem adtak rá okot, nem csináltak semmi extrát, semmi speciálisat, amitől meg kellett volna ijednünk. Viszont ez sajnos rányomta a bélyegét az egész mérkőzésre, úgyhogy nyilván ez egy nagy arányú vereség. Tudjuk, hogy ez egy teljesen más szint, és mi is szeretnénk ide jutni egy nap, úgyhogy ki kell venni ebből is a pozitív dolgokat, és tudni, hogy van még hová fejlődni, viszont nincsen okunk búslakodni, hiszen így is egy szuper eredményt értünk el, és büszkének kell lenni magunkra. Emlékszem, amikor megtudtuk, hogy el kell mennünk Ruandába ezt az előselejtezőt játszani, és mindenki fogta a fejét, hogy minek kell nekünk oda elmenni, és igazából az volt az egyik legfontosabb pillére annak, hogy mi most itt lehetünk. Szerintem egy tök jó csoportba kerültünk, nyilván számít az is, hogy milyen sorrendbe kapja a csapat a mérkőzéseket, kik vannak keresztágon, kell bele egy kis szerencse is. Én azt gondolom, hogy teljesen jó csoportba voltunk, reális volt az, ahogyan mi tovább jutottunk, és amilyen pozícióból, illetve az is reális, hogy ekkora különbség a két csapat között, azért a pontokban ez nem nyilvánult meg. Szerintem ennél tudunk sokkal-sokkal jobban játszani, de tényleg nem szabad ennyire indisponáltan kezdeni egy mérkőzést, mert rányomja az egészre a bélyegét. Nagyon örülök, hogy fel tudtuk magunkat tenni a térképre, hiszen több helyről is hallom, hogy azért egy kellemetlen ellenfél voltunk, és nyilván az USA is úgy jött ki ide, hogy azért volt bennünk egy kis félsz, és nem vették félváról az egész mérkőzést, úgyhogy dolgozunk tovább, és nyilván a következő célra fókuszálunk, ami a EB-re való kijutás, hiszen azért azzal szerintem adósok vagyunk elég sok mindenkinek, viszont most már nem lehet kifogásunk semmire, hiszen a világ legjobbjai között tudtunk bizonyítani. Nyilván nincsen ott sem egyszerű csoportunk, de ez a következő célunk.
1: Végül Völgyi Péter szövetségi kapitány értékeli a világbajnokságot.
4: Igazából az egész torna egy óriási élmény volt nekünk. Rengeteget tanultunk belőle. Tényleg tudatosult bennünk, hogy még sokkal több ilyen szintű mérkőzésre lenne szükség ahhoz, hogy közel tudjunk kerülni a világ közvetlen élvonalához. Mai mérkőzéssel egy hibátlan teljesítménnyel tudtunk volna 15-20 ponton tartani az amerikai válogatottat. Rengeteg üres dobást hibáztunk, nem tudtuk megakadályozni a gyors indításaikat, az ütközésekből rendre ők jöttek ki győztesen, és momentumaink voltak ugyan, de alapvetően nem sikerült megnehezíteni a dolgokat. Ezt egy kicsit sajnálom, de összességében meg nagyon büszke vagyok az elmúlt egy hetünkre, és nagyon remélem, hogy innen még tudunk még jobb csapattá válni. De hát erről szó szerintem az, hogy csapat tényleg csapattá válik. A játékosok nyilván közben fejlődnek, egyénileg képzik magukat, és mindenkinek a tudását a legjobbat kell berakni ahhoz, hogy a csapat még jobbá tudjon közösen válni. Én szerintem jó úton vagyunk, de még rengeteg tartalék van bennünk minden téren. Remélem, hogy dolgozunk ezért a jövőben is tovább.
1: Völgyi Péter beszélt a közelgő EB-s selejtezőkről is.
4: Igazából lassan kezd kialakulni az a helyzet, mint az utánpótlás világversenyeken, hogy az Európa-bajnokságon ott lenni a legjobb négybe, az szinte nagyobb feladat, mint egy világbajnokságon oda jutni a legjobb négybe, de a nyolc közé ezt mindenképpen mondhatom. Nagyon erősek az európai válogatottak, lassan fizikalitásba kezdik utolérni az amerikai-ázsiai csapatokat. Úgyhogy nagyon kemény erőpróba lesz nekünk a kijutás. A kijutás után nagyon remélem, hogy tudunk majd a döntőben is jól szerepelni, mert hogy az Európa-bajnokságon lehet kvalifikálni az olimpiai selejtezőbe, és ennek a csapatnak a legjobb korban lesznek addig a játékosok, és szeretnénk a lehető legtöbbet kihozni majd a következő évünkből is. Ez a világversenynek is az volt a legfontosabb feladata, azon kívül nyilván megszerzik ezeket a győzelmeket, hogy minél több mérkőzést játszunk, minél több mérkőzésnek meg legyen a tapasztalata, és tisztában legyünk azzal, hogy hogyan lehet napról napra, egyik napról másikra változtatni különféle stílusú ellenfelek ellen. Ez ma nem sikerül, de alapvetően szerintem az összes többi alkalommal igen.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebook oldalán arra kért az országgyűlést, haladéktalanul függessze fel az ő mentelmi jogát. Egyben kifogásolta, hogy a legfőbb ügyészség egyszerre kérte ki az övét, a Hankó Balázsét és a Sesták Miklósét. Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket. Ezzel 4 milliárd 200 millió eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé. Helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése is az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, közölt a brüsszeli testület. Indul a Szent István vidékfejlesztési program első szakasza a fejlesztési testületek felállításával, amelyekben már lehet jelentkezni a 10 korábban kiválasztott mikrotérségben, közölt a miniszterelnökség. A testületek feladata lesz a térségfejlesztési stratégiájának kidolgozása, a javaslatok összegyűjtése és a lista kialakítása. Térségenként 10 tagot nyílt pályázaton választanak ki, az erre vonatkozó felhívást közzétette a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. A kormány mikrotérségenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet nyújt, így a kísérleti programnál 10 milliárd forint áll majd rendelkezésre. Tágabb régiónkból Gönc, Gyöngyös, Nyírbátor, Pásztor és Tiszaújváros is érintett. A gazdák nagy része veszteséggel zárja az évet, mondta az agrárgazdasági államtitkár a betakarítási koordinációs bizottság ülését követően. Molnár János kifejtette, a csapadék hiány a mezőgazdaságra nagyon kedvezőtlenül hatott, a kialakult helyzet mindenkit jelentős kihívások elé állít. A csapadék idei hiánya a rendkívül aszályos 2022